0: le, hiszen egyébként hát a mai napig ugye mennek el sajnos jeles emberek közülünk, és akkor én beterjesztem a javaslatot, hogy kit védjünk le. És én azt gondolom, hogy ez a munka ez örökön örökké fog tartani, ez a bizottságnak a legfontosabb feladata, és pontosan ezért nagyon jól is, okosan és jól lett annak idején összeállítva a bizottságnak az összetétele, hogy különböző tudásból lettek a tulajdonképpen a legjelesebb emberek felkérve.
1: Egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk tovább, mert azért itt mely személyekre tértek vissza, és miért időnként, ahol megjelennek azért az állampolgárok jelentős zöme, iskoláktól kezdve művészek, és így tovább. Egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk tovább.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Radnainé Fogaras Katalinnal a beszélgetést. Rövidítve most, ha hallották már ezt, hogy Nőri Nemzeti Örökségi Intézetnek a főigazgatójáról van szó, de ez annyira szokottá vált, hogy a Nőriről beszélünk, hogy rövidítve mondjuk.
1: Én örülök neki.
0: Mert végül is nagyon egyszerű tényleg valóban, ha valaki rákattint, akkor is az, hogy ezt látja, hogy igaz, hogy nem ővel, hanem Nőri. Tehát gyakorlatilag ez már, aki ezzel foglalkozik, vagy többször van kapcsolata, akkor már tudja, hogy pontosan mit jelent. Valóban ez a Nemzeti Emlékezet és Kegyeleti Bizottságnak a tagjairól, vezetőiről egy pár dolgot, mert nem mindenki tudja, hogy kik segítik a jó döntéseket, amit nektek kell előkészíteni és végrehajtani.
1: Hát Boros Péter neve az már elhangzott, Geda István a Nemzeti Múzeumnak a nyugalmazott főigazgatója, Szakály Sándor, Herman Robert,
0: Zsigmond Attila.
1: Zsigmond Attila, Fejérdi Tamás. Egy nagy segítőm. És hát Veszelovszky Zoltán nevét feltétlenül fontos elmondani, hiszen Veszelovszky Zoltán volt az, aki a temetkezési törvénynek az előadója volt akkor még, mint Fidesz országgyűlési képviselő, és ő volt a nagy mentora és atya annak, hogy legyen egy titkárság is, úgyhogy nagyon örülök, hogy
0: Kádár
1: Béla is az elmúlt években, igen, ő is a bizottság tagjai között van. Az az igazság, hogy van egy pár nagy, aki elment az elmúlt években, és hát természetesen az ő helyüket be kell tölteni. Jókai Annára én nagyon sokszor emlékezem, mert Anna volt egyrészt a bizottságnak az első elnöke, de ezen túlmenőleg én egy olyan baráti kapcsolatba kerültem ő vele, és én nagyon sokat tanultam tőle. Mint embertől is, és mint családanyától is, és mint nagymamától is. A mai napig a fülemben csengenek dolgok, amiket ő mint nagymama mesélt nekem, és ma már mint háromszoros nagymama bizony abszolút bejöttek azok a dolgok, amiket ez annak idején Anna mondott. Szerintem ez is hozzátartozik az élethez. Úgyhogy Granasztói professzor úr nagyon hiányzik nekem személy szerint is, és Katona Tamás, aki egy olyan jelenség volt, hogyha ővel bárhova az ember belépett, szóval minden szem rászegeződött, és egy sármőr volt 80 éves korában is, és nagyon-nagyon minden társaságban otthon volt, úgyhogy egy nagyon jelentős ember volt, azt gondolom.
0: Igen, hát ugye itt, ha amiket mondtál neveket, akkor a műemlékvédelem, a hadtörténet, a múzeológia, és tehát természetesen a kegyeleti kultúrához hozzátartozó egyéb tudományoknak az emberei. Úgyhogy hát örülök annak, hogy ebbe én is, mint meghívott, meg örökös, is mondjam, meghívottként azért.
1: Hát egy tiszteletbeli, nem is tudom, tiszteletbeli bizottsági tagja.
0: Talán így lehet.
1: Szóval, igen, tiszteletbeli.
0: Ennek az első az volt, hogy amikor legelőször megkerestél, hogy az első konferenciár, hogy a egyházak a kegyeleti kultúrában, hogy erről adjak egy ilyen átfogó, minden felekezetet érintő kérdésekről, illetve hagyományokról egy összefoglalót. És tényleg nagyon érdekes volt, hogy több egyházi vezető is utána mondta, hogy így még senki nem foglalta össze, hogy milyen a egyik, a másik, a harmadik különböző világvallások a magyarországinak mondjuk a temetkezési kultúrája, és ezt mennyire kell tisztelni. És ami engem különösen arra inspirált, hogy veletek egy ilyen szoros kapcsolat alakult ki, hogy amerre járok az országban, én mindig bemegyek egy-egy település temetőjébe. És abból megtudom, hogy a településnek milyen arculata volt, vagy most is.
1: Így van. Na, hát ez ugye a mottónk is Széchenyinek az idézete, hogyha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli meg a múltját, nézd meg a temetőjét. Ezt lehet nagyban is rögzíteni, meg kicsiben is településeken. Én is egyébként, hát amikor megyek bármilyen megemlékezésre, az biztos, hogy megnézem az adott településnek a temetőjét, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem jó tapasztalataim vannak. Tehát vidéki temetőkben sokkal kevésbé volt gyakorlat, hogy sírokat elpusztítsanak, mint a fővárosban. Ott például, hogyha egy elhunytnak már nincs hozzátartozója, lehet látni egy szálvirágot, mert akkor elmegy a szomszéd és letesz oda, meg lemossa a sírt. Igen. Tehát egy sokkal jobb hozzáállást érzékelek a vidéki embereknél, mint a fővárosi embereknél, hisz, mert a fővárosi temetőkben én nem akarok nevesíteni, hiszen a Fiumei úti sírkerten kívül minden budapesti temető fővárosi vagyonkezelésben van, és nem, Isten őriz, én nem akarom lehúzni a vizes lepedőt senkiről. De hát azért, ha valaki elmegy bármelyik temetőbe, akkor bizony látja, hogy milyen állapotok vannak, és mondjuk...
0: Lehetne jobb.
1: Hát biztos, hogy lehetne jobb. Nagyon sok pénz kell hozzá azért, legyünk őszinték, és nem akarok én demagóg lenni, meg álszent, hiszen a Fiumei úti sírkert is azért lett az elmúlt pár évben ilyen gyönyörű szép, mert Magyarország kormánya szánt erre pénzt, sok pénzt szánt rá, és ez a sok pénz viszont beépült a sírkertbe, tehát ténylegesen aki jár oda, az látja a változásokat, látja, hogy kandeláberek vannak, látja, hogy gyönyörű szépek a parkok, látja, hogy tisztaság van, hogy rend van, hogy újulnak meg a sírok. Csak mondok egy példát, hogy mondjuk a Kossuth mauzolom, ami Magyarország legnagyobb funerális építménye, és a mi égiszünk alatt újult meg kívül belül, és hát tényleg álomszép, de az 500 millió forintba került. Szóval ezek olyan nagyságrendek, amik csak akkor működnek, ha van hozzá kormányzati akarat és kormányzati támogatás.
0: Hát igen, mert hogyha... Ja, annyit azért hadd kérdezek, hogy az említetted, hogy védetté, örökös védetté. Igen. Hány ilyen van a nemzeti sírkertben, amelyik ugye nem egy épületet jelent, vagy egy kertet jelent?
1: Hát nagyon nem, ez az ország egész területét lefedi a legkisebb településtől kezdve természetesen a fővárosig. Közel 6000 síremlék tartozik bele, és képzeljék el a kedves hallgatók, hogy ennek a közel 6000 sírnak a rendelkezési jogát egyébként az Nőri gyakorolja, és minden évben készítünk felújítási tervet, és a legvégveszélyben lévő sírokat felújítjuk, megmentjük, vagy egy-egy évfordulóra újítjuk fel. Most ebben az évben például Kölcsei a himnusz megalkotójának az évfordulójára Szatmárcseke, tehát ebből is lehet látni, hogy nem csak fővároscentrikusan dolgozik a Nőri, mert Szatmárcseke az nagyon messze van a fővárostól.
0: Igen,
1: és érdemes. És érdemes, hát természetesen, már csak azért is, mert hát ennyivel adózzunk a himnusz megalkotójának.
0: És tudod, mi az érdekes, én többször jártam ott, szeretem azt a Felső-Tiszavidéki részt, érintetlenségéből adódóan különösen, hogy bemegy az ember ebbe a sírbe, amelyiket most már védetté az egész temető, hogy ezek a csónak alakú kopjafák, ezek úgy néznek ki, hogyha egy fejkendőben lévő asszonyok lehajolnának, és hogy is mondjam, a halottaikat síratnák, tehát ez egy valami, mindegy imádkozó, igen. Szóval hihetetlen hatást kelt az emberekre.
1: Igen.
0: Na elnézést már, hogy itt elkalandoztunk, de végül is ez a lényeg, tehát van akkor rengeteg olyan, ami, és ez folyamatosan.
1: Hát ez egy folyamatos kutatómunka, a munkatársaim járják az országot, meg persze kapjuk az impulzusokat és jelzéseket, akkor azt le kell ellenőrizni, és minden évben csinálunk egy tervet. Egyébként ezt a tervet a bizottsággal jóvá szoktam hagyatni. Tehát a bizottság és a Nőri az egymást kölcsönösen segítő, és ez nem is jogszabályilag érdekes módon, hanem de ez egy teljesen természetesen kialakult, szerintem nagyon, nagyon mély és nagyon jó kapcsolat.
0: Melyik temetőkre vagy, jó, a Fiumét mondtad, büszke, hogy azt újra élővé tudtad tenni idézőjelben mások számára is?
1: Hát erre nem is kell gondolkoznom a válaszom, mert a Salgótarján utcai zsidó temetőt említeném, ami egy zárt temető, tehát az azt jelenti, hogy temetések nincsenek. Egyébként a 70-es évektől nincs, és a 70-es évektől van egy szörnyű pusztulása ennek a sírkertnek, és milyen érdekes, hogy 2001-ben valaki felhívta a figyelmemet, hogy tudom-e, hogy van egy ilyen temető. És én, aki közel is laktam, és nem tudtam. És akkor elmentem, és hát emlékszem, hogy elég komplikált volt bejutni, nagy lakattal őrizték, meg kutya, meg szóval nem volt egy egyszerű dolog. Uh-huh. És bementem, és egy szörnyű dzsungelt találtam, de tényleg iszonyú volt, és abban meg láttam eldőlve gyöngyszemeket. És utána kutattam a témában, és akkor kiderült, hogy a gettó áldozatai ott tömegsírban vannak. És az első igazi találkozásom ezzel a sírkerttel ez volt, hogy akkor a Mazsihész akkori vezetőit felhívtam, hogy szeretnék a Kegyeleti Bizottság nevében oda egy emlékkövet állítatni. És hát szörnyű nehéz volt az egésznek a keresztülvitele, mert mondom, szóval szinte járhatatlan volt az egész sírkert, de az egykori tömegsír helyén a mai napig ott van egy ilyen stilizált emlékkő, amit svejcer főrabbi úr avatott és szentelt fel annak idején egy gyönyörű beszéd keretében, és egyébként az akkori politikai elit szinte minden tagja ott volt, pártállástól függetlenül. Ez még fontos talán, ha már most ezt megemlítettem, hogy az, ugye én 20 éve tevékenykedem, tehát kormányok különböző színben voltak. Én soha nem engedtem a politikát beleszólni a munkába, és hála Istennek a politika sem akart beleszólni, semmelyik. Volt, amelyik támogatta, volt, amelyik tűrte, tiltani senki nem tiltotta, talán, tehát a 3 T-ből 1 T az hiányzott. A jelenlegi kormány hála Istennek támogatja, és ennek viszont látszik is az eredménye. És a Salgótányi utcai zsidó temetőt a Nőri megkapta vagyonkezelésbe, és megpróbáltam megnyitni a nagy közönség számára. Ez sikerült is, az utakat kitisztítottam, kordonokkal kijelöltem utakat, van honlapja a temetőnek, idegenvezetőim.
0: Ez egy gyönyörű kiadvány.
1: Hát több is van, igen, meg angol nyelvű is. Nem tudunk annyi vezetett utat meghirdetni ebbe a sírkertbe, hogy gyakorlatilag a meghirdetés pillanatában ne teljenek be, de ténylegesen, tehát annyira nagy lett az érdeklődés, betartok természetesen, és betartatok minden vallási előírást. Ha valami kérdésem két helyen van, akkor van egy rabbi konzulensünk, akit bármikor fel tudok hívni, és meg tudom kérdezni, hogy ez biztos, hogy szabad, biztos, hogy nem szabad. A zsidó ünnepeket betartjuk, tiszteletben tartjuk, és nagyon nagy felújítási munkálatokat kezdtünk el az elmúlt években, úgyhogy gyönyörű síremlékek újultak meg, csak gondoljunk Heltaira, Vásonyira, vagy Blaadolfra, ott van a teljes rabbi sorra, a Baher Vilmos, aki a rabbi képzőegyetemet alapította, azt nem mi újítottuk fel, az a hitelesség kedvéért mondom, hanem igen, a teljes Sejében Sándor is, hát az egész rabbi, az alapítók azok ott vannak egy soron. Úgyhogy ténylegesen azt gondolom, hogy ez tényleg egy kincs, és hát az egész 19. század zsidó történelmét igen, meg lehet ismerni, nem beszélve a műemléki részéről, hiszen a legtöbb Lajta Béla által tervezett síremlék is ebben a sírkertben van. És hát van egy nagy álmom és vágyam, hogy ezt a sírkertet a világörökség részévé nyilvánítassuk egyszer. Szerintem megérdemli, ez egy nagyon, én amikor ebbe így belekezdtem, nem gondoltam, hogy ez egy ilyen nehéz munka, és ilyen lassú és sziszifuszi, Az alaki követelményeknek ma már megfelelünk, és én remélem, hogy úgy tudom letenni majd a lantot, hogy ezt...
0: Rájössz még egy fiatal nőnek, nem menjem, fiatal nagymama most, akkor így.
1: Köszönöm.
0: Úgyhogy én szerintem biztos, mert egyedi, ez Európában ilyet nem találsz.
1: Nem. Az biztos, hogy nem. Ugye a prágai zsidó temetőt ismerik általában az emberek, mondjuk az nagyon jó helye van, az Prága belvárosának a kellős közepén van, tehát kihagyhatatlan. Ide egy picit menni kell, de nem sokat, hát azért ez is a belvárosban van, még ha nem is azt mondjuk a szívébe, de a belvárosban van, és hát ne felejtsük, hogy...
2: Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk Jakab levelében, és ott az első fejezet 19. versétől a 22. versig terjedően a következőképpen. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim! Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haraga nem szolgálja Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szerintem fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyenek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

Köszönjük neked a te áldott igédet, és köszönjük neked azt is, hogy nem akarod, hogy belefeledkezünk a mindennapi élet szokásaiba, terheibe, és belefásuljunk abba, ahogy viselkedünk, vagy ahogy viselkedni látunk másokat. Nagyon komoly lecke megtanulni, Uram, késedelmesnek lenni a haragra, késedelmesnek a szólásra, de megtanulni azt is, hogy ember haragja Isten igazságát nem mozdítja előre. Arra kérlek téged, Uram, segíts, hogy amikor a te igédről beszélünk, akkor az ne hújjon alkotó elemeire, ami szívünkben, ami gondolatainkban, hanem lássuk azt, hogy értünk üzented, értünk mondtad, nekünk adtad a tanítást, azért pont, hogy cselekvői legyünk a te igédnek. Olyan jó lenne most is úgy beszélgetni a te igédről, mint akik nem csak valamiféle elméletet akarnak továbbadni, és nem csak az elmét csiszolgatni kívánják saját maguk életében sem, hanem gyakorlatba kívánjuk azt ültetni. Szükségünk van ehhez az Úr Jézus Krisztusnak az erejére, lelkednek a jelenlétére, atyánk, kérünk, hallgass meg bennünket a te fiad az Úr Jézusért.

0: magától értetődik. De hogy a szeretetnek van haragja is, hiszen a mai modern világban egyre több olyan prédikáció hallatszik szószékeken, hogy az Isten csak szeretet. Az Isten semmi más nem tud, csak szeretni. Nem, az Istennek van haragja is, de ez a harag, ez nem indulatból, hanem szeretetből következik be. Ennek a haragnak mindig egy nevelési eszköze van, hogy megtérjünk, hogy megváltozzunk. Miközben Isten szeretete mértéktelen, de haragja mértékes. Emlékszünk, amikor Dávid elköveti a bűnét, amikor a népszámlálást megtartja, és akkor azt kérdezik tőle, hogy azt kérdezi az Isten tőle, hogy most az ellenséget kezébe akarsz esni, vagy 3 napig az én kezembe, is azt mondja, jobb az Úr kezébe esni, mint az ellenségem kezébe. Szóval a haragnak mindig van mértéke, a szeretet az mértéktelen Istennél. És a harag nem indulatból, nem a büntetéseként értelmezendő, hanem azért, hogy neveljen bennünket a döntéseinkben, hogy észrevegyük, hogy mi a rossz és mi a jó között a különbség. Ennyi kis bevezető gondolat után nézzük az első stációt, gonoszság miatti szomorúság. A 78. Zsoltár 8. versétől a 17. verséig, illetve még a 38. verse is. Székely Marika.
1: Ne legyenek olyanok, mint őseik, a dacos és lázadó nemzedék, az álhatatlan szívű nemzedék, melynek lelke nem maradt hű Istenhez. Mint az íjjal felfegyverzett éfraimiak, akik meghátráltak az ütközet napján. Nem tartották meg Isten szövetségét, nem akarták követni tanítását. Elfelejtették nagy tetteit, csodáit, amelyet látniuk engedett. Őseik előtt csodákat művelt Egyiptom földjén, Coán mezején. Tengert vágott ketté, és átvezette őket. A víztömeget gátként állította meg. Nappal felhővel vezette őket, éjszakánként pedig tűzfényével. Sziklákat hasított ketté a pusztában, bőven adott inniuk a mélységből. Patakokat fakasztott a sziklából, mint folyamokat zúdította le vízüket. De továbbra is vétkeztek ellene, lázongtak a felséges ellen a pusztában. Pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt sokszor visszafojtja haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata.
0: Köszönöm szépen. Csodálatos ez a 78. Zsoltár, ami mint egy visszatekint és történelmi távlatokról, az Isten szeretetéről és büntetéséről szól. Kinek milyen gondolata támadt? Marika.
2: A tanulmányunk ír arról, hogy a 78. Zsoltár a többségtől eltérően nem Istenhez szól, hanem az emberekhez. És nagyon érdekes az is, hogy a szerző valószínűleg segíteni akart, hogy emlékezzenek Isten hatalmas és csodás tetteire. Az volt a célja, hogy a pusztában vándorló nemzedékekkel ellentétben ne felejtsék el, hogy Isten az, aki vezeti az ő népét.
0: Köszönöm szépen, értékes gondolat. Parancsolj, Tibor.
3: A 78. Zsoltár is tulajdonképpen egy nagyon komoly bizonyíték, de ha a Szentírást olvassuk, az is egy nagyon komoly bizonyíték arra, hogy a mi Istenünk egyrészt valóban képes nagyon világos és egyértelmű módon értésünkre adni, hogy valamivel nem ért egyet és nem azonosul, és nem is akarja, hogy arra haladjunk, vagy nem is tűri. De tessenek csak arra gondolni, hogy akárhányszor ítéletet hirdet az Isten, ott mindig ad arra időt, hogy valaki végighallgassa, hogy miért és miben fog ítélni. Ki kérhetne Istentől számon, hogyha azt mondaná, hogy most volt elég, puff, ahogy világot egy szavával teremtett, szerintem világot eltörölni is tudna úgy.

0: Nem teszi. A költő ezt valahogy úgy fogalmazta, hogy megtérésre való időt Isten kinek-kinek megállt. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát, de megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. És én azt hiszem, ezt nagyon meg kéne szívlelni, és azt a másik kérdést is nagyon komolyan meg kéne szívlelni, hogy amikor Istentől csak azt várjuk, hogy az ő szeretetéről biztosítson, és bocsánat, de egy szentimentális szeretetet szeretnénk tőle látni, az milyen mértékben káros ránk nézve, maga az elvárás is. Ha arra gondolok, hogy az elmúlt évek nevelés elméleti torzulásai ezen a területen hova vezettek, akár a gyereknevelésben, elképesztő irányokat vettünk, például nagyon egyszerűen sajnos be kell látnunk, hogy elmarad a társadalomban az, hogy férfiak nevelődjenek föl. Anyám asszony katonáival, narcisztikus személyekből van bőven, de pontosan amiatt, mert nem tudják a határt. És ez nagyon kijózanító, a múltkor egy fiatal ember mondta a tanárjának, miután az nagyon keményen elmondta neki, hogy ez így nem mehet tovább, hogy most már tudom, hogy szeretsz engem, mert helyre akartál igazítani. Mert nem tudom, hogy hova igazodjak. És mi ezt sokszor elfelejtjük, hogy amikor Isten haragszik, és mondjuk a római levél azt írja, hogy haragját nyilvánítja ki a mennyből az emberek minden gonoszsága, és istentelensége és hitetlenségével szemben, akkor az értünk haragszik, mert azt akarja, hogy ne veszünk el.
1: Köszönöm szépen. István?
2: Tibor gondolatát úgy folytatnám, hogy tulajdonképpen itt nagyon fontos, amikor Isten haragja el, a gonoszság miatt. Értünk a gonoszság miatt gerjedt haragra, és tulajdonképpen ez egy szeretettől fakadó reakció a rosszra és az igazságtalanságra, és kellő válasz mind arra, ami rossz és igazságtalan. Tehát ezt a haragot, ez motiválja, hogy a gonoszság miatt gerjedő haragra.
1: Köszönöm szépen, Marika, aztán Gyula.
3: Még egy két rövidke kis szakaszt olvasnék, hogy ezek után is csak vétkeztek, és nem hittek csodáiban. És a másik, hogy de csak szájukkal hitegettek, nyelvükkel hazudoztak neki. És mi nem így vagyunk, hogy mi nem is gondoljuk meg, hogy mit mondunk, és annak a szónak milyen káros hatása van, pedig nekünk másként kéne gondolkodni, és másként kéne azt kifejezni. Mert nincs összhang, akkor az hitelteleneké válunk.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
4: Nézzétek meg, a 38. versbe azt olvassuk, pedig ő irgalmas, megbocsátja a bűnt, nem akar elpusztítani, sőt, sokszor visszafojtja a haragját, nem engedi, hogy egészen fellobbanjon indulata. Meg itt az isteni tulajdonság, milyen Isten tud önkontrollt gyakorolni, ezerszer végig gondolja, mielőtt meghozna az ítéletet, hogy kétség se férjen senkihez, hogy ő igazságtalanul ítélne meg bármit. És ez az Izrael történetében nagyon sokszor olvashatjuk, meg tanulhatjuk, hogy ilyen Istenünk van, hogy milliószor meggondolja, nem siet el semmit.
1: Köszönöm. László testvér.
5: István nagyon hangsúlyozta, hogy Isten a gonosz miatt haragszik. De akkor most már mondjuk meg egyértelműen, hogy a Biblia mit ért gonosz vagy gonoszság alatt. Mert gyakran használjuk a fogalmat, nagyon sokan sokfélét gondolnak rá, de azért a Bibliából egyértelműen kiderül, hogy Isten szerint mi a gonosz. Az, ami az ő akaratával, szándékaival szembe megy. És ez bármi lehet. És nem feltétlenül azt kell érteni, amit a köznyelvért, hogy gonosz minden rossz, amiből nekem károm származik. Isten szemével kell látni.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
6: Én gondolkodtam itt rajta, hogy
3: Szerintem a legtöbb embernek, ha azt mondjuk, hogy harag, akkor egy negatív életért, egy indulat jut eszébe, és hát lehet, hogy összerázul még a gyomra is, és lehet, hogy eszébe jutnak olyan események, vagy olyan emberek, akik úgymond hirtelen haragvú ember, vannak ilyenek, és akik hát ki tudják tölteni a bosszújukat, a haragjukat, legtöbbször a náluk gyengébbek felé, mert hát azért ez így szokott lenni. És az a baj, hogy mi nagyon sokszor ezeket az emberi tapasztalatainkat vetítjük Istenre. Tehát valahogy Istent is így képzeljük el, bocsánat, és tényleg mindenkitől elnézést kérek előre is, mint aki mérges, tombol, mond olyat, tesz olyat, amit meg se gondol. Lehet, hogyha egy picit lecsillapodott volna, mielőtt mond, mielőtt cselekszik, mielőtt üt, akkor a felét se teszi meg. Isten nem ez. Ő nem az indulat vezérelt, dühöngő valaki, aki most mi rajtunk, szegény embereken kitölti a haragját, és aztán úgy megnyugszik, mert nagyon sokan akkor úgy érzik, hogyha ezt megtették egy náluk gyengébbekkel, akkor na, ő most megmondta, és akkor ő most valaki. Nem, Isten mindig az érdekünkben teszi, és ez egy nagyon-nagyon fontos különbség, hogy ő nem leigázni akar és megsemmisíteni a haragja tárgyát, hanem ő épp, ahogy mondtuk, a bűn miatt haragszik, és felemelni akar minket. Tehát teljesen ellentétes a folyamat. Tehát Isten haragja nem negatív, nem megsemmisítő, hanem amikor már a szeretetre, a jó szóra nem hallgatunk, akkor erősebb eszközökhöz folyamodik azért, hogy mentsen minket.
1: Köszönöm, István, aztán Tibor.
2: Engem az is foglalkoztat, hogy mi motiválja Isten haragját. Ugye ezt mondtuk, azt, hogy a nép elhagyta, elárult az Urat. Tehát ez az előzmény, hogy elhagyta, elárult az Urat. És érdekes, hogy erre az isteni reakció. Ez nem emberi, mert mi azt mondtuk, hogy elhagytad, akkor kész, vége, be van fejezve. Hanem az Isten te végtelen hűséggel, hosszú tűréssel, türelemmel, kegyelemmel és könyörülettel fogadja ezeket. Tehát a szeretet a megfelelő válasz a gonoszságra, mivel a gonoszság, mint Adikó is mondta, mindig árt valakinek, akit Isten szeret. Tehát a szeretet és a gonoszságra ez a megfelelő válasz, és nincs, nem találunk rá példát, hogy az Isten önkényesen, igazságtalan módon gerjedne haragra, hanem mindig van egy motiváció, ez pedig az, hogy újból és újból elhagyják, elárulták az Isten tulajdonképpen, is lázadtak is Isten ellen.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Amikor Isten ítéletére vagy haragjára gondolunk, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokszor nem számolunk azzal, hogy az esetek döntő többségében nem egy Sodoma-Gomora jellegű ítélet következik, hanem úgy, ahogy azt Ézsaiás prófétán keresztül üzente Isten, elveszem a kerítést. És amikor elveszi azt a védelmet, amiről sokszor mi nem is tudunk, nem vagyunk tudatában, hogy folyamatosan oltalmas, sokszor még önmagunktól is, és hagyja, hogy na akkor most menjünk a saját fejünk szerint, és viseljük el a következményeiket, nagyon sokszor annál nagyobb büntetés már nem is kell nekünk. Olyan ez, mint amikor egy édesanya vagy egy édesapa tudja, hogy a gyerek már 28-szor akar valamit megtenni, és megengedi, hogy megfogja a forró poharat most már 98. rászólás után, mert az ő ujja fog megégni, de hát ha akkor legközelebb nem nyúl bele a tepsibe. Hogy értse már meg, hogy amikor szól a szülő, akkor annak oka van. Na hát sokszor így bánik velünk Isten. És erre lehet azt mondani, hogy hát hogy tehetett Isten ilyet? Inkább azt kellene kérdezni, hogy nem figyeltem már 150-szer rá, amíg Isten odáig eljutott, hogy akkor most akkor csináld a magad feje szerint.
1: Köszönöm, Marika, és aztán László.
6: Ugye Isten szomorúsága gonoszság miatt van. És Noé idejében az emberek olyan gonoszokká váltak, hogy megbánta, hogy embert teremtett. És majdnem ott volt, hogy akkor az embereket, állatokat is eltörli a föld színéről. És Noé kegyelmet talált. És az Isten bármit el tudna törölni, eltüntetni, de mégis az ő szeretete folytán mindig megcsillan az a maradék, amelyik mégis hűséges Istenhez. És a szeretetének hatalmas kegyelme van, de fegyelme is, amit sokan nem akarnak elfogadni.
1: Köszönöm szépen, Drábik László.
5: Beszéltünk arról, hogy ugye Izrael népe hűtlen volt Istenhez, és Isten szemében a hűtlenség is gonoszságnak minősül. Én csak annyit mondanék, érdemes lenne mindenkinek a saját életét végig gondolni, hogy hányszor volt hűtlen Istennel szemben, és a többit pedig vonja le belőle.
1: Köszönjük szépen! A következő gondolatsor késedelmes a haragra. Jónás 4. fejezete, és ott az első 4 verse. Kulcsár Anikó.
3: Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte. Igazad van-e, hogy haragszol?
1: Köszönöm szépen. Egy kérdéssel fejeződik be. Néha azért haragszunk, mert az Úr nem úgy cselekszik, ahogy mi szeretnénk, hogy cselekedjen. De az Úrban a harag, ahogy Anikó is említetted, egy ilyen nevelési eszköz, egy ilyen felemelés, egy ilyen megjobbítási eszköz, a mi emberi haragunk pedig egy ilyen elnyomó, egy ilyen megsemmisítő eszköz. Tibor?
0: Azt hiszem, ige hirdetőként, és itt most hadd szólítsa meg azokat, akik szoktak ilyet tenni. Egy nagyon fontos kérdés, hogy mit várunk? Legyen úgy, ahogy én elmondtam, még akkor is, hogyha az üzenet az Úrtól jött, vagy azt várom, hogy az Isten irgalma könyörüljön azokon, akiknek szól az üzenet, még ha az ítéletes is. Mert ez, az egyik az rólam szól, hogy legyen úgy, ahogy én elmondtam az ige hirdetésben, és bocsánat, de dicsőüljek meg, ha egy mód van rá. A másik az Istenről szól, hogy ő dicsőüljön meg minden körülmények között. Érdekel-e engem, hogy azok az emberek, akik hallgatják az ige hirdetést, az örömüzenetet, az evangéliumot, megtérésre jutnak-e, vagy sem? Vágyom-e rá? Volt egy eset, amikor olyan helyen kellett prédikálnom, ahol egy csomó gazember ült körül. Ez onnan lehetett tudni, hogy be is kaszniszták őket, börtönben volt ez az istentisztelet. Az istentiszteleten részt vett több mint 100 elítélt, és az első dolog, ami eszembe jutott, amikor megláttam őket, hogy azt mondta a tanárnénim, amikor második osztályos voltam általános iskolában, hogy az akasztófán fogom végezni. Ezt az apukámnak mondta a fülem hallatára, és értett a szakmájához, körülbelül azon az úton jártam, hogy kinőjem magam egy olyan valakivé, akinek ott lenne a helye a többiek között. Mármint a börtönben. És ez nagyon megrázó volt látni azt, hogy vajon az Isten kegyelme értük is van? Vagy én itt azért beszélhetek, mert több vagyok, nagyobb vagyok, vagy jobban szeret engem Isten? Azt hiszem, ez totál félreértés. És Jónásnak az a sértett hiúsága, hogy néven nevezzük a dolgot, hogy most nem úgy lett, ahogy én mondtam, és tudtam előre, úgyhogy inkább nem is akartam idejönni, mert még a végén kegyelmet adsz, ez azt hiszem nagyon elárulja a mi lelkületünket. Nem az a kérdés, hogy el tudjuk-e magyarázni, hogy mi szeretnénk a többieket veszni, hagyni, vagy a kárukat látni, hanem az a kérdés, hogy Krisztus szemével és lelkületével látom-e az embereket, akik előtt állok és beszélek.
1: Ez a nagy kérdés, igen, ez az utolsó két mondat. Marika, aztán utána Székely Marika.
7: A tanulmányból szeretnék egy nagyon érdekes gondolatot felolvasni. Az a héber kifejezés, ami a fordításban nagy türelmű, és a késedelmes a haragra, szó szerint azt jelenti, hogy hosszú az orra. A héber szólásban ez a hasonlat összekapcsolja a haragot az orral, és a hosszú orr metaforája arra utal, hogy milyen soká gerjed valaki haragra. Az Isten hosszú órára tett utalás tehát azt az üzenetet közvetíti, hogy ő késedelmes a haragra, hosszú tűrő.
1: Köszönöm szépen. Szóval a hosszú orrúak azok legyenek hosszú tűrőek is. Marika?
6: Jónás tulajdonképpen egy kiáltó szó volt abba a városba, és ugye mit csinált a város? Nem tudjuk, hogy hány évig, évtizedig éltek bűnbe, romlottságba, de mégis megváltozott bennük valami. És az egész város apraja, nagyja, a király is megtért. És ha nekünk szól az Úr, mi hogy válaszolunk? Úgy, mint Ninive? Hogy valami bennünk lévő rosszat, ami nem tetsző az Úrnak, hogy azt tényleg másként csináljuk? Meghallgatjuk mi is, mint ninivejek Jónás szavát? Vagy élünk ugyanúgy, hangzott valami, és mi meg ugyanott folytatjuk, ahogy eddig. És Jónás haragja Isten ellen is volt, mert hát minek kell nekem ide jönni, mikor úgy is tudom, hogy milyen az Úr, meg a bokor ellen is, hogy ugye elszáradt, és nem adott neki hűs árnyékot. És a kegyelem, amit Isten ad, az nem érdemekért jár. Azoknak kell inkább tisztába lenni ezzel, akik már tapasztalták Isten kegyelmét, ezért így forduljanak másokhoz is. Jónás reakciója azt emeli ki, hogy Isten jellemének központi része a könyörület és a kegyelem. És amikor Isten haragja nem azonnal mutatkozik meg a mi életünkbe, hanem később, akkor azt hiszük, hogy nem veszi észre az Úr, és mi bármit megtehetünk, mert úgy sincs következménye. Csak az Úr türelmes, és a következmény viszont nem fog elmaradni. Csak az Úr kegyelme, irgalma ment meg bennünket.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
8: Ne ütődjetek meg, vagy ne csodálkozzatok, de amikor ezt a szakaszt olvastam, nekem megjelent előttem egy dühöngő kisgyerek képe, aki áll a szülő előtt, és nagyon mérges. Hát Jónás valahogy így viselkedik, egy ilyen nagyon mérges, nagyon dühöngő gyerekes viselkedéssel fordul Isten felé, és hát ugye a szülő ilyenkor vérmérséklettől függően vagy majd elneveti magát a gyerek dühén, vagy van, akit nagyon fölhúz ez. Hát én az első kategóriába esek, de azért mindig szoktam magam tűrtőztetni, hogy elnevessem magam a gyerek hatalmas felháborodásán. De komolyra fordítva a szót, mi nem sokszor hasonló módon viselkedünk, mint Jónás. Valamit elgondoltunk, hogy Istennek mit kéne tenni. Ezt mi meg is mondtuk neki, imádságnak álcázva sokszor, és aztán, ha Isten mégsem azt teszi, akkor dühöngünk. És hát itt különböző módon lehet, van, aki átkozódik, van, aki csapkod, és sorolhatnám. Isten Ninive halálát se akarta, Jónás halálát se, de a mi halálunkat sem akarja, hanem ő a javunkra hozza meg a döntéseit, és sokszor a gyerek tényleg nem látja, hogy amit mondjuk megtiltottak neki, azért tiltották meg, mert az az ő érdeke. És nem lehet, hogy Isten azért nem adja meg azt, amit mondjuk nagyon kérünk, mert az a mi érdekünk. Lehet, hogy így kéne bizonyos élethelyzetekre néznünk, és és megpróbálni a hálaadás oldaláról közelíteni Isten fele, hogy Uram, ha Te nem adtad meg, akkor biztos tudod, hogy miért, és segíts meg elfogadni és megérteni a Te döntésedet.
1: Köszönjük szépen.
5: Idézőjelbe Jónás szapuljuk, mert ugye hiányzott belőle az a lelkület, aminek minden hívő emberben meg kellene lenni. És ez a lelkület az együttérzés. Most nézzen ki magában, hogy valóban mindig együttérző volt, amikor arra szükség lett volna, és az együttérzését tettekben is ki kellett volna nyilvánítania. Mert a Jónás történet akkor mond nekünk valamit, ha megtanuljuk azt, hogy ne olyanok legyünk, mint ő. Ha ezt megtanuljuk és gyakorolni is tudjuk, akkor tanultunk a Jónási történetből.
1: Köszönöm, István, és aztán megyünk tovább.
2: Nekem tulajdonképpen nagyon emberi ez a történet, ugye, mert Jónásnak a kegyelmességgel volt problémája, annak ellenére, hogy Anikó is felolvasta a szövegbe, azt írja a szöveg, hogy tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmes, hosszú türelmet, hosszú szereteted nagy. Tehát mi is így, általában úgy vagyunk, hogy tudjuk, de mégis azért az a motoszkál bennünk ez az egyetlen értés, vagy a vitatkozás, vagy a felülbírálás, vagy más elképzelés. Tehát ez nagyon érdekes a számomra az, hogy ő tisztában volt ezzel, de mégis azért hogy jön az, hogy pont azoknak, akik tulajdonképpen gyűlölték az asszírokat azért, amit Izrael tett, ez motiválta tulajdonképpen Isten kegyelmének a felülírását, mert ahogy a Marika is mondta, ez az Isten kegyelme nem attól függ, hogy milyen érdemekek van, mert ha jól belegondolunk, semmiféle érdem nem volt az Isten kegyelmének. Már nem volt egy kiérdemelt kegyelem tulajdonképpen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos gondolatnak tartom azt, hogy tulajdonképpen mi is úgy vagyunk, hogy tisztában vagyunk vele, de azért mégiscsak megkérdőjelezzük.
1: Köszönöm szépen. Jogos harag. Máté Evangélium 21. fejezet, 12. és 13. verse. Tokics Marika.
7: Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait, és a galamb árusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek.
1: János Evangélium a 2. fejezet 14, 15 és 16. verse.
7: A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává.
1: Köszönöm szépen, Tibor, aztán László.
0: Azt hiszem, nagyon fontos tisztázni magunkban, hogy amikor az Úr Jézus haragra gerjedt, és még az is megtörtént, hogy kötélből ostort fogott, akkor nem arról szólt a dolog, hogy az Úr Jézus hirtelen elveszítette az isteni türelmét vagy békességét, hanem úgy gondolta az Úr Jézus, hogy akkor most itt világossá teszi a helyzetet. Mert hogy mi is volt a helyzet? Ami ott a templomban történt, a Salamon tornácában, ami az utolsó hely volt, ahova még egy pogány származású bemehetett imádkozni, gyakorlatilag Isten nevével álcázott bazár, mert amit itt felsorolt a Szentírás, ez mind az áldozathoz kötődött. Áldozatot vásárolni csak ott lehetett, áldozatot csak szent pénzzel lehetett kifizetni, szent pénzt kizárólag a templomban lehetett váltani, hát ki tehetett róla, hogy mindennek ott van a helye. És semminek nincs ott a helye. És az Úr Jézus világossá akarta tenni, hogyha mi rákenjük a mi dolgainkat Istenre, és nagy szent képpel fogjuk előadni magunkat, hogy igazából az Isten iránti buzgalom miatt dolgozunk a saját zsebünkre, akkor Isten előbb-utóbb azt fogja mondani, hogy elég volt. És amikor Isten azt mondja, hogy elég volt, akkor még az is lehet, hogy kötélből ostort von, és kihajt bennünket az ő templomából. Ez rettentő riasztó. De azért még egy mondatot tessenek megengedni. Azért, amikor ezt a történetet elolvasok, a legtöbbször itt be is fejezzük, pedig olyan kegyelmes Isten, hogy értésünkre adja, hogy miután ez megtörténik, vakok és sánták és bénák mennek Jézushoz, ott, ugyanabban a helyzetben, és ő mindegyiket meggyógyítja. Mert pontosan azt akarta az Úr Jézus, hogy értsék meg, hogy itt Istennel kéne találkozni, nem pedig valamivel, amit Istenre fognak.
1: Köszönöm szépen, László.
5: Ugye Jézus azért háborodott föl, mert kalmárkodás házává tették a templomot. De a felháborodása mögött valójában az volt, hogy Isten dicsőségét fosztották meg. Mert ha a templomot megszentségtelenítik, akkor az olyan, mint az Istent szentségtelenítenék meg. Na most folytatom tovább. Ugye a Bibliában az van, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma. Tehát magyarul a testünk is templom. Mi ezt a templomot mindig szentnek tartjuk, soha nem szentségtelenítjük meg. Nagyon sok mindent lehet erről mondani, de tudom, hogy kevés az idő, ezért maradjunk meg a kérdésnél, meg a kívánságnál. Nézze meg mindenki saját magában, hogy vajon szentnek tartja-e a testének templomát.
1: Köszönjük szépen, István és Marika.
2: Röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy a Tibor megközelítése nekem nagyon tetszett, mert előjött a közgazdász, mi voltunk. Ugye három pillért látok itt, az egyik az, hogy elképesztő árakat kértek az állatokért. Tehát nem volt konkurencia. A másik az, hogy a hasznot megosztották a papok és a vezetők között. Ez is egy nagyon mai jelvá teszi ezt a történetet. És a harmadik pillér pedig az, hogy a nép rovására gazdagodtak meg tulajdonképpen. Ez is egy nagyon-nagyon mai világban való történet ez a számomra.
1: Köszönöm.
6: Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a mai templomunkba evangelizáció címén mit viszünk be? Hogy presszót csinálunk az Isten házából, vagy kávézónak megfelelő dolgokat viszünk be, és úgy néz ki, mint a világ, vagy tényleg Istennek szentelt helyet tartjuk meg?
1: Köszönöm szépen. Isten nem bánt szándékosan, mondja a következő gondolatsor. Esdrás 5. fejezet 12. vers, Varga Gyöngyike.
7: Őseink azonban haragra ingerelték a menny istenét, ezért ő Babilónia királyának, a Káldeus Nebukadnezernek a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába.
1: Krónikák 2. könyve 36. fejezet 16. verse.
7: De ők kigúnyolták az Isten követeit, megvetették kijelentését, és gúnyt tűztek profétáiból, míg olyan magasra nem csapott az Úr haragja népe ellen, hogy nem volt mentségük.
1: Tehát azt látjuk a történelem során, folyamán, hogy Isten egy ideig csendben van, tűr, megint csendben van, és amikor már azt hiszik, hogy ez a nem normális helyzet a normális helyzet, akkor Isten változtat. És ebben a változtatásban nagyon sok fájdalom, de még több kegyelem van. Tehát mindig lássuk meg, Isten büntetésében, Isten haragjában mindig nagyon sok evangélium is meghúzódik. Parancsolj, Anikó!
8: Egy mondattal egészíteném ki, addig, amíg Isten csendben volt, azért a proféták által üzent, a megtérésre hívta a népét, csak hát csüket fülek voltak a válasz.
1: Így van. Köszönöm szépen. A következő gondolatsor együttérzéssel. Római levél 12. fejezet, 17. versétől a 21. verséig. Jakó Rózsika.
9: Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.
1: Ez az együttérzés, ez egy nagyon-nagyon fontos kifejezés. Talán megint azt mondhatom, hogy szánalom, írgalom, megint visszajutunk a tanulmányunknak az elejére. Tehát érezzünk együtt a gonosszal, a rosszal, a tisztességtelennel, de nem úgy, hogy cinkosává váljunk, hanem úgy, hogy őt felemeljük abba a szférába, ahol az Isten jellemét szemlélheti, meglátja, érzékelheti. Parancsolj, Tibor!
0: Nagyon-nagyon sokszor teszi nehézzé ennek az igének az értését, hogy olyan, mintha elénk gátat rakna Isten, és ez következmények nélküli világhoz vezethetne. De Isten nem azt mondja, hogy itt ez rendben van. Ő azt mondta, hogy ő megfizet. És tessenek csak arra gondolni, amikor szemmel láthatóan a világtörténelemben, Isten elengedi azt, hogy akkor most, bocsánat, de el kell számolnunk a dolgainkkal, mint emberiségnek. Ez rettentően fájdalmas, és amikor olyan helyzet következik be, mint amit Sámuellel tesz Isten, aki azt mondja Sámuelnek, hogy hagyd abba az imádkozást, ne imádkozz tovább Saulért. Ez rettenetesen félelmetes, de nem előzmények nélkül. De Isten nem következmények nélküli világot akar, azt akarja, hogy bízzuk rá, hogy ezeket a következményeket ő egyszer majd mindenkivel letárgyalja, ha nem jut bűnbánatra.
1: Köszönöm. István?
2: Csak egy rövid mondatot szeretnék hozzáfűzni, az, hogy a Isten haragja és csak és kizárólag mindig azok ellen fordul, akik ártanak a teremtményének. Ez az egyik gondolat. A másik pedig az, hogy könyörületes, de sosem az igazság kizárásával. Tehát az igazság mindig a fókuszban van.
1: Köszönöm szépen. Marika?
6: És amikor Isten haragszik a gonoszra, és valamilyen módon ugye ennek szerét, jelét is adja, aki elkövette. Ez még nem az ítélet. Ez Isten haragja, de az Isten igazságos, és nem szabad elfelejteni, hogy a mennyben zajlik az ítélet. És amikor Jézus visszajön, akkor már mindenki megítéltetett a szerint, hogy mit cselekedett.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, az összefoglalás.
9: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig a 80. oldal. A Biblia hasonlatai szerint Istennek is van indulata, de az más, mint a miénk. Isten nem rám haragszik, hanem értem. Ezért haragjának feloldása nem a bosszú, hanem a kegyelem. Az új lehetőség, amit ő teremt életemben, hogy győzzek a bűn felett. Isten haragjának három pozitív tulajdonsága van. Először az, hogy Isten nem közömbös, érzéketlen, hanem velem együtt érez. Ő haragszik a bűnre, ami életemet tönkreteszi. A másik pozitívum az, hogy Isten érzelmileg elkötelezi magát én mellettem, éppen úgy, mint az emberiség mellett. Bár a bűn őt sérti, és ő megtehetné, hogy minket kiiktat a teremtettség rendjéből, de ő ezt nem teszi, mert szeret bennünket. Az ő haragja a szeretet haragja. Harmadszor Isten haragja azt is elmondja az embernek, hogy a bűn magába hordozza következményét. következmények nélkül nem lehet vétkezni, mert minden bűn szembefordít Istennek azzal a szeretetével, amellyel Jézus által bennünket szeret. Így Isten indulatának indítéka a szeretet, míg az emberi indulatoké a gyűlölet.
1: Köszönöm szépen. Tehát, ha nehézségbe keveredünk, akkor mindig tegyük fel a kérdést. Vajon nem azért jutottunk ebbe a nehézségbe, mert Isten szeret bennünket, és valami más úton szeretne látni? Tettem, gondoltam, szóltam-e valamit, ami az Isten ellen volt, és lehet, hogy az Isten most engem ezen a nehézségen keresztül akar tanítani és nevelni. És azt hiszem, ha így állunk az élet nehéz dolgai felé, ezzel a szemlélettel, akkor meg tudunk újulni. Mi mást kívánnék nektek, kedves barátaim, testvéreim, tudjunk megújulni az Isten szeretetének haragja által. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk, megköszönjük jóságodat, kegyelmedet, szeretetedet. Megköszönjük szeretetednek haragját is, amely nem azért van, hogy megsemmisítsen bennünket, hanem azért, hogy megújítson. Add, hogy mindig lássuk azt a végtelen szeretetet, jóságot, amelyet te Jézuson keresztül felmutatsz a mi életünkben. Add, hogy megtérjünk, hozzád forduljunk, megvalljuk bűneinket, megbánjuk tetteinket, hogy te elfogadhass bennünket, mint gyermekeidet. A te áldásodat kérjük életünkre, Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat a Testi-Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdáját Gábel Bát hallják, és a mai műsor nekem azért speciális, mert alapvetően a rádió ugye hanghullámokon keresztül közvetít üzenetet, de ma egy kicsit a fényhullámokkal is fogunk foglalkozni, és a mai nagyon kedves vendégem dr. Ungvári Lilla, szemorvos, viszont szerintem annál sokkal több. Tehát ahogy én utána olvasgattam, hogy podcasteket csinál, könyvet ír, sőt volt egy konferencia, ahol el is kérték, hogy ott is előadott. Úgyhogy ez egy sokkal több és nagyobb terület, mint mondjuk a csak idézőjelben, ezt is idézőjelben téve szemorvos. Ezt jól látom egyébként, hogy tágabb ez a terület?
1: Tulajdonképpen igen, bár én szeretem magamat szemészként definiálni, mert a szemészetben sok minden beleférhetne. Tehát én ugye valóban foglalkozom így a szem, a lélek, a gondolkodás, az elme, és csomó az életmódunk, egy csomó más kapcsolattal is, ami így hozzátartozik a látáshoz. És ami nagyon érdekes, hogy ez szerintem csak mostanában ennyire, hogy mondjam, különleges, ha ezt annak nevezzük, mert amikor ilyen idősebb emberekkel beszélgettem, akkor mesélték, hogy régen miket mondtak nekik a szemészek. És régen, ami azt jelenti, hogy mondjuk 40-50 évvel ezelőtt legalább, akkor voltak olyanok, hogy például Debrecenben nyári táborokat szerveztek kancsa a gyerekeknek, és minden nap diafilmeket néztek meg, meséltek meg, nem tudom, miket csináltak pontosan. Tehát, hogy azon kívül, hogy szemüveg, műtét, szemcsepp, lézerek, stb., nagyon sok minden mást is használtak valószínűleg a régi szemészek, hiszen akkor még nem volt ennyi technika. Tehát sokkal inkább a funkciót próbálták ugye ők is javítani, és én is tulajdonképpen oda mentem vissza, hogy nézzük meg, hogy mi is a látás, és hogy milyen dolgok hatnak rá. Mert nagyon sok jó szemész van Magyarországon, aki nagyon jól tud operálni, nagyon jól tud lézerezni, fel tudják hinni a szemcseppeket, de valahogy engem ez a terület érdekelt, hogy mi a kapcsolata a látásunknak azzal, hogy ki használja azt a szemet, és hogyan. És hát szerencsére vannak emberek, akiket szintén érdekel ez a dolog, és akkor ők eljönnek hozzám, és akkor erről beszélgetünk, meg nekik írom ugye a könyvet, meg a podcastet, meg sok mindent, amit csinálok.
0: Én úgy láttam egy 5 részes Csernobilról szóló filmet. És ugye ez nem egy dokumentumfilm volt, hanem egy játékfilm, és volt egy érdekes részben, hát több érdekes rész is volt, amikor nem is emlékeztem erre, hogy leküldtek bányászokat is valahogy az egész helyzetet kezelni, és az egyik politikus mondja annak a tudósnak, aki főszereplője ennek a filmnek, és ugye mindent megtett, hogy katasztrófát elkerüljék, hogy óvatosan beszéljen a bányászokkal, és csak az igazat mondja, mert így szólt a mondat, hogy a bányászok a sötétben dolgoznak, ezért mindent látnak. És annyira tetszett ez a mondat, hogy akkor ezek szerint a sötétben is tudunk látni, és akkor ez most egy kicsit ilyen asszociatív, ilyen kicsit ilyen átvitt értelmű kérdés is.
1: Ez egy érdekes megfogalmazás, mert hát ugye valószínűleg nem arra a látásra gondoltak, ami a konkrét fizikai hullámhosszok látása, hanem sokkal inkább az őszintesség megérzése, hogy ki hazudik nekik, és ki nem. Nem tudom, hogy így a bányászok mennyire specifikusak erre, de nagyon sokszor, ez egy ilyen nagyon, ahogy mondjam, az egyszerű emberek, de az egyszerűt itt most semmiképpen nem degradálóan használom, hanem a józanul gondolkozó emberek, akiknek nincs túlságosan teletömbe a feje mindenféle ideákkal, és néha sokkal direktebben rájönnek dolgokra, vagy sokkal, evidensebb magyarázatokat tudnak a világra adni, megtalálni, mert ha valaki például a természetet figyeli, akkor elkerülhetetlen, hogy bizonyos törvényeket, meg törvényszerűségeket észrevegyen és tiszteljen. És tulajdonképpen a látásban is vannak ilyenek, tehát hogy a látás is nagyon szorosan kapcsolódik a természethez. Ha már itt szóba került a sötét, akkor igen, a sötét nagyon fontos. A sötétben látás, az egy érdekes kérdés, hogy mit értünk ez alatt, ugye, mert a sötétnek is vannak fokozatai, és hogyha a látás részét nézzük, akkor ugye van egy olyan, amikor adaptálódik a szemünk a sötéthez, és azért egész sok mindent látunk. Tehát az ember nagyon sokat tud látni a sötétben, csak nagyon érdekes, hogy a mi világunkban alig van sötét. mert állandóan fényszennyezés van.
0: És bocsánat, hogy közbevágok, de olyan érdekes, mert tényleg én is van olyan, amikor este úgy megyek ki a mosdóba például, hogy nem kapcsolom fel a villanyt, és abszolút ki tudok találni.
1: Igen, és ez egyébként nagyon fontos lenne a látásunknak, hogy legyünk sötétben, hogy legyen igazán sötét, amikor igazán ezek a sejtek, amik erre vannak kitalálva, ezek be tudjanak aktiválódni. Mert hogyha ezeket sose használjuk, akkor szegények ott, hát nincs dolguk. Mm. Viszont ugye a kérdésnek van egy olyan oldala, hogy ami egy kicsit ilyen mélyebbre vezet. Szoktam mondani néha az embereknek, akik hozzám jönnek, én végig a látásról fogok beszélni, de elnézést, hogy áthallások vannak, mert ugye annyira sok szó, ami a látáshoz kapcsolódik, az gyakorlatilag a gondolkodással szinonima. Tehát itt is ugye, hogy csukott szemmel látni, hát az annak sokféle jelentése lehet. És akárha azt vesszük, hogy igen, csukott szemmel tudunk elképzelni, felidézni dolgokat, akár az, hogy a fantáziánkat tudjuk használni, vagy csukott szemmel lehet, hogy tisztában tudunk érzékelni emberi szándékokat. Erre is van példa a könyvemben, is írok a David Webberről, aki például leírja ezt, meg elmeséli, nem csak én, hanem a Norman Dodge könyvben is elmeséli azt, hogy amikor volt egy időszak az életében, amikor elvesztette a látását, akkor sokkal tisztábban érzékelte az emberek szándékait. És aztán visszaszerezte a látását, és ez egy kicsit így el is tűnt, amit sajnált. Mert hogy jó volt az, amikor annyira tisztán tudta, hogy most ki mit is gondol valójában.
0: Egyébként ez olyan érdekes, mert most eszembe jutott egy saját példa. A nyugati pályaudvarnál valakivel sétáltam, és ott volt egy vak férfi, aki árult lufikat, vagy valami ilyesmit. És elkezdtünk vele beszélgetni, mert az ismerősöm ismerte őt, és csak így ilyen, tehát ilyen tesznek, de most ez nem nyilván ilyen kedves tesznek szántam, így megkérdeztem tőle, hogy le tud-e engem írni, hogy nézek ki. És egy az egyben elmondta, hogy nézek ki, pedig teljesen vak volt. Mm. Tehát elmondta, hogy milyen hosszú a hajam, hogy milyen magas vagyok, tehát tényleg teljesen eltaláltam, még a testalkatomat is, nagyon érdekes volt. És a következő kérdésem így még eszembe jutott, csak ezt szerettem volna, tényleg így megerősítem, hogy nekem is volt ilyen tapasztalásom, ugye nem látó emberrel. Belehallgattam abba a beszélgetésbe, ami, ha jól emlékszem, egy izraeli hölgyel történt meg, akit Oritnak hívják, igen. És nekem hát több dolog is nagyon tetszett benne, de ezt külön kihallottam a beszélgetésben, amikor arról mesélt, hogy ha az embernek fáj a talpa, akkor elmegy egy ortopéd orvoshoz. Ha fáj a gerince, ugye neki gerinc problémája volt, ha jól emlékszem, hogy a háta fájt, akkor elmegy egy mozgás vagy egy gerinc specialistához. És ez tényleg olyan érdekes megfigyelni, hogyha az ember viszont ugye a szemét fájlalja, és a szemével van problémája, akkor elmegy egy szemorvoshoz, vagy optikushoz. És én is kb. 40 éves korom óta hordok szemüveget, és bármikor mentem, az volt a válasz, hogy igen, biztos, hogy romlani fog, ez nem javítható, egyre rosszabb lesz, és akkor próbáltam így óvatosan mondani, hogy a lelki háttér, vagy egyéb dolgok is mondták, hogy nem, mert hogy elfáradtak a szemidegek, meg a nem tudom micsoda, tehát, hogy na, akkor mondtam, hogy jó, akkor fel is adtam itt ezt a részét, hogy nem is hoztam fel további érveket. Tehát, hogy tényleg olyan érdekes volt, amit ez a hölgy Orit mesélt, hogy ez tényleg így van valahogy, hogy azért az orvosok is elismerik, hogy persze a szervezet öngyógyító képessége, de valahogy ebből a szám kimaradt.
1: Abszolút. Igen, én is valahogy ezt tapasztaltam, hogy érdekes módon néha előbb hiszik el az emberek, vagy akár az orvosok is, hogy mondjuk egy rákos, daganatos beteg meg tud gyógyulni, vagy más betegségekből az emberek meg tudnak gyógyulni, mint azt, hogy a látás meg tud javulni. És ez tényleg annyira érdekes, hogy valahogy nagyon mélyen gyökereznek bennünk ezek a hitek. De ezek hitek, tehát hogy ez nem a teljes képe a valóságnak. És pont azért írtam a könyvet, hogy összegyűjtsem benne azokat a történeteket, de ezzel igyekeztem sok nagyon-nagyon különleges, nagyon érdekes történetet megosztani arról, hogy a látás igenis tud javulni, és hogy nem csak egyféleképpen. Tehát nem az van, hogy hú, akkor most így lóbálnom kell a szemem jobbra-balra fölle, amit ugye a legtöbben látásjavítás gyakorlatként ismernek, hanem bizony az érzelmi úton keresztül, vagy a stressz csökkentésen keresztül, vagy az életmód megváltoztatásán keresztül, vagy azzal, hogy valaki más emberré válik egy nagyon intenzív, pont egy rákos beteg ugye meggyógyul, és mellesleg mellékhatásként elmúlik a dioptriája, mert annyira kicserélődik az élete, annyira megváltozik minden. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy tudjunk róla, hogy ez van.

0: görög szóból ered, egy görög szóból az a neve, hogy holoszt, tehát innen, hogy holoszt ebből a szóból, és azt jelenti, hogy teljesség, ugye az egész. És én is azt tapasztalom egyébként, hogy a nyugati orvoslás sajnos az embert úgymond szervenként vagy testrészenként nézi. És hogy valaki bemegy, és akkor, mit tudom én, magas a vérnyomás, akkor rögtön kap egy gyógyszert, ami leviszi a vérnyomását, de senki nem kérdezi, hogy most ő stresszes, van-e munkai problémája, családi problémája, stb., hanem így rögtön kap rá egy gyógyszert, és ez mindennel így van. És ezt az egészet is holisztikusan kellene nézni, de akkor hol kéne kezdeni?
1: Hát embere válogatja egyébként, szerintem ez egy oda-vissza történet, tehát hogy egyrészt nem ennyire fekete-fehér szerintem azért ez, mert sok olyan történetet hallok, amikor emberek elmennek mondjuk a szemklinikára, ami ugye az egyik csúcsa az ellátásnak, és ott mondják neki, hogy hú, hát ha ennyi évesen ez a baja van, akkor ez valószínűleg egy nagy érzelmi ok miatt van, mert ez nem szokott lenni. És akkor én ennek mindig nagyon örülök, hogy de jó, hogy ezt így már így mondják. Nem csak én, aki sok évig foglalkoztam mondjuk szomatodrámával, meg igyekeztem mindenféléket így hozzá tanulni az alapszemészeti dolgokhoz, de szóval, hogy ez így megjelenik. És az, hogy így, mit tudom én, amit említett, hogy bemegy valaki az orvoshoz és kap egy gyógyszer gyorsan, az azért is van, mert az emberek ezt várják el. Mennyivel egyszerűbb bekapkodni egy gyógyszert, meg föltenni egy szemüveget, mint mondjuk életmódot váltani, mint valami, akár egy dolgon is változtatni. Ez egy kétoldalú történet, mert hogyha az emberekben sokkal nagyobb igény lenne erre, akkor valószínűleg az orvosoknak erre reagálni kéne. De hát azért ez nem így van, vagy nem feltétlenül mindenkivel így van, mert ugye sokan nagyon örülnek a szemüknek, amivel nincs semmi baj, sokan nagyon örülnek a lézeres szemműtétnek, azzal sincs semmi baj. Csak hogy ezek ilyen gyors megoldások, és hát, hogy mondjam, ne csodálkozunk rajta, hogyha romlik. Tehát, hogy az a tendencia, az a belső tendencia, ami elindított ezt a romlást, az nem biztos, hogy leáll attól, hogy szemüveget kap valaki, vagy hogy megműtik. Mert ha így lenne, akkor például az lenne a legideálisabb, hogy valaki elkezd romlani a látással, kap egy szemüveget, hordja egy darabig, majd leveszi, mert meggyógyult a szeme, és jól lát. De hát nem ez van, hanem a szemüveg az valahogy átvesz, vagy csinál velünk valamit a látásunkkal, hogy tudjuk folytatni ugyanúgy a szokásainkat, mint előtte. Hát ezért is lehet az, ezek csak ilyen teóriák, amiket mondok, csak ez egy alternatív, és szerintem elég logikusnak hangzó magyarázat arra, hogy az embereknek romlik a dioptriája. Mert ugyanazt csinálja tovább. És akkor miért ne romlana?
0: Igen, és ez tényleg érdekes, de most gondoltam bele, hogy alapvetően, hogyha az ember elmegy mondjuk egy csontkovácshoz, akkor mondjuk a csontkovács kettőt roppant rajta, és akkor tényleg valahogy vissza tudja ezt a csontot rakni. Viszont a látásnál meg tényleg az van, hogy tulajdonképpen tényleg azt mondják az optikusok, hogy és még csak azt sem mondják, hogy ez ilyen, így meg tudják állítani a folyamatot, hanem hogy biztos, hogy rosszabb lesz. Tehát tényleg úgy tűnik, mintha abszolút nem lehetne javítani ezen az egészen. És még ami nagyon érdekes volt, hogy hallgattam ezeket a beszélgetéseket, és tényleg ebbe is belegondoltam, és most is hogy ugye rajtam sajnos, van most egy szemüveg, és tényleg érdekes egyébként, hogy az ember azért ahhoz van hozzászok, hogy van egy ilyen térlátása, ugye ezt a periférikus látásnak mondjuk. És most is gyakorlatilag tényleg én is látom, hogy a szemüvegen keresztül, ugye, hogy előre nézek, a lencsén keresztül, a szemüveg lencsén keresztül, ott élesedik ki a világ, de hogy a szélét már annyira nem látom. Igen. És hogy valahogy tényleg ez a látásunk egy kicsit így be is szűkül valahol, olyan, mint egy kicsit introvertálódnánk is, nem így a lencsének a vonalában.
1: Ez annyira érdekes, mert van olyan, hogy ide jön ugye valaki hozzám, és akkor hát az elején ugye beszélgettünk, hogy mi hozta ide, és akkor elmondja, hogy például az, hogy nagyon zavarja az, hogy ő ennyire szűklátókörű.
0: Igen, ez annyira jó a magyar nyelv, annyira kifejező.
1: Igen, és akkor megint csak ugye az, ahogy a látásunkat használjuk, hogy ilyen beszűkítettem, mert valóban a szemüveg viselése, az beszűkíti a látóterünket, de ez nem csak a látóterünket szűkíti be, hanem az agyi funkciókat is, mert nem kap annyi impulzust az agyunknak egy része, amelyik a perifériával van kapcsolatban. És vannak, akik erre érzékenyek, és úgy látszik, érzik, hogy igen, őket ez beszűkíti, ez az állapot.
0: Igen, és ez olyan érdekes egyébként ez a gondolat, mert hogy alapvetően ez tényleg ilyen dupla síkon megy, nem? Tehát, hogy az, hogy felveszünk egy szemüveget, és akkor ez a

0: céllátásunk beszűkül, ezért tulajdonképpen a gondolatainkat is, tehát az érzékelésünket is beszűkítjük, tehát van egy úgynevezett, hogy kicsit ilyen spirituális beszűkülés is benne, meg szó szerint egy fizikai is, és akkor kettő az így egymást fel is erősíti, nem, hogyha megnézzük, hát, így kétségkon ezt a dolgot.
1: Igen, lehet mondjuk azt picit pontosabban érdemes használni, mert ez a látótér, ez nem a térlátás, az egy másik funkciója a látásnak. Tehát, hogy ez a periférikus látás, ez a látótér, és ami ebben szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ennek a periférikus látásnak egy nagyon fontos részünkkel van kapcsolata. És ez nem az ilyen nagyon gondolkozó, nagyon racionális énünk, ami a centrális látásban van, hanem sokkal inkább egy ilyen az érzések, az intuíciók, különböző emlékek, tehát hogy a periférián mozdulnak meg inkább ezek a fajta minőségek bennünk. És ez azért is nagyon érdekes, mert ugye sok ember nagyon fél levenni a szemegét, mert hogy akkor majd mi lesz vele, mert hogy ő abból indul ki, hogy ugye a centrális látásra hiányozni fog. Igen ám, de megkapja sokkal jobban a perifériás látását, ahonnan jöhetnek teljesen új impulzusok. Jöhetnek új ötletek, bármi érdekes véletlen, ugye, ami segít őt aztán, hogy valami más történjen vele. Tehát, hogy lehet, hogy új lehetőségek nyílnak meg az életében. De amíg rajta van a szemeg, addig ezt elképzelni se tudja. Mert ugye annyira egyféleképpen látja a világot, így a szemegen keresztül. Szóval azért mondom, hogy igazából a látásról beszélgetünk, de ebben sokkal több minden meg tud jelenni. És amikor így erről valakinek mesélek, akkor érdekes dolgok nyílhatnak meg benne ennek hatására.
0: Igen, gondolom, és nagyon érdekes, hogy bejöttem az ajtón, és rögtön láttam itt ezt a tesztet, amit ugye a szemorvosnál szoktak elvégezni, és nagyon tetszett ez a mondat is, hogy miért nem döntetik el az emberek, hogy nekik mi a jók, hogy ezt ugye a doktornő így
1: elmondta az egyik.
0: Igen. És tényleg érdekes, hogy abban a pillanatban, amikor az ember elmegy egy optikushoz, szemorvoshoz, és akkor mondjuk, tehát kétségbe esik, hogy ott az alsó sorokat, meg betűket már nem látja, akkor kap úgymond egy ilyen bélyeget, hogy ő nem lát, és akkor rögtön ugye szemüveg és dioptria. És nekem tehát nagyon-nagyon tetszett ez a kérdés, és ide kapcsolódik pont az orvosnak ugye a tekintélye és a véleménye, hogy akkor valahol hipnotizálva vagyunk az orvos által. Tehát, hogy ez is egyfajta olyan szuggesztió, amit az orvos egy kicsit így belénk plantál.
1: Hát igen, mert ugye amikor elmegyünk egy orvoshoz, akkor nagyon sérülékeny állapotban vagyunk. Tehát, hogy egy ilyen nagyon befolyásolható állapotban vagyunk mentálisan, emiatt, tehát, hogy ugye félünk, ismeretlen dolgok, stb., tehát, hogy sok-sok összetevője van ennek, és valamennyi hatalma van fölöttünk az orvosnak, és ezért, amit ő mond, ezért sokkal inkább így hat ránk, és sokkal inkább szuggesszió alá kerülünk, vagy hipnotizálás alá kerülünk, csak ugye a köznyelvettől egy kicsit mást, erről egy kicsit más szokott gondolni, úgyhogy azért ilyen fura ezeket a szavakat használ, de valójában tényleg valami hasonló dolog történik. És ez ugye azért nagyon érdekes, mert ennek az a hatása, hogy aztán az meg is történik velünk. Tehát, hogyha valaki, mit tudom én, évente elmegy egy vizsgálatra, újra és újra elmondják neki, hogy rossz a szem és még romlani fog, hát akkor lehet, hogy tényleg romlani fog.
0: Ez a gondolat teremtő ereje tulajdonképpen,
1: hát, hogy kap, hogy egy... Hát való érzékenységünk. Tehát, hogy ez egyszerűen így bennünk van, ezek dolgoznak bennünk, ezek a mondatok. Tehát azt szoktam mondani, hogy a látás javulásnak az első nagyon komoly lépése az, hogy elhisszük, hogy ez lehetséges.
0: És mindenre igaz.
1: Igen, néha nem könnyű, de mondom, azért igyekszem ugye a videókkal, a könyvvel, mindennel ezt így támogatni, hogy lássák, hogy hát azért ez sokaknak sikerült, hát lehet, hogy is fog.
0: És azt a beszélgetést is hallottam, hogy a látás például a talppal is összefüggésben van, és nekem ez a gondolat is annyira tetszett, mert azon gondolkoztam, hogy tényleg az ember, amikor áll a földön a talpával, akkor tulajdonképpen érintkezésbe lép a földdel. És a föld, az pedig tényleg a gyökerek. Tehát az összes növény, a fák, a földbe kapaszkodnak, ugye ezt a szót is szoktuk használni, hogy kapaszkodunk a földbe, és a gyökereinkkel kapaszkodunk, és én abban nem hiszek, hogy régen ne lettek volna családon belül konfliktusok és problémák, és úgymond olyan helyzetek, ahol az emberek elváltak volna, de mondjuk a gazdasági helyzet, vagy a vallásnak volt egy nagyon nagy összetartó ereje, viszont napjainkra szerintem ugye ez már nagyon lecsökkent, és rengeteg a válás, vagy például az is egy folyamat és egy tendencia, hogy gyerekek külföldre költöznek, és valahogy a családi kötelékek, ez a családi gyökér, ez tulajdonképpen megszakad, és úgymond gyökértelenné válunk. És én nagyon kíváncsi lennék akkor arra, hogy hogyan tudunk újból gyökeret ereszteni akkor. Tulajdonképpen ezzel, hogy a gyökereinket elveszítjük, ezzel gyakorlatilag van egy csomó olyan helyzet, amit nem akarunk látni az életünkben, tehát egy válás, vagy amikor a gyereket elveszítjük, meg külföldre költözik, akkor tulajdonképpen ez is kihat a látásunkra.
1: Persze, tehát az ami nehéz érzelmileg, és valahogy nem tudjuk akkor se megfogalmazni, se kimutatni, többféle okból, külső-belső okból, azok valahol minket, hogy mondjam, tehát megpróbáltatásnak tesznek ki, és erre a szervezetünk különféle módokon reagált. Az egyik az, hogy nem lettünk jól. De még a talpra visszatérve, nemrég hallottam egy nagyon-nagyon jó kis történetet a lábakról, mert erről így szoktam beszélni, de nagyon érdekes az, amikor úgy hallok egy történetet, hogy én erről nem beszéltem, csak ott valaki elkezdett erről valamilyen nagyon érzékletes történetet elmondani. Itt az volt, hogy Szatmár Németibe voltam, vittem a könyvemet, és ott egy kis csoport összegyűlt, és az egyik férfi elkezdte mesélni nekem, hogy hát igen, neki is elkezdett romlani a látása, és akkor így olvasgatott róla könyveket, hogy milyen fontos, hogy itt a testünk elején, meg hátulján, hogy így az energiák hogyan áramlanak, hogy milyen a testtartásunk, akkor elkezdett foglalkozni a testtartással. És aztán rájött, hogy milyen nagyon befolyásolja a testtartásunkat az, hogy hogyan állunk a földön. És rájött, hogy ő amikor áll, akkor a nagy lábújával például nem áll eléggé jól a földön. És elkezdett másképp állni. Elkezdte jobban használni mondjuk a nagylábúját, és valahogy másképp állította be magát. Ettől az egész testtartása fölfelé ugye megváltozott, és elkezdett a látása jobb lenni. Aztán. És akkor így mondtam magam, hogy ó, ez minden remek történet. Mert hogy igen, ez tényleg milyen fontos, hogy állunk a lábunkon, hogy minden értelemben, a fizikai értelemben.
0: Hogy megállunk a lábunkon, igen, hogy állunk a lábunkon, megállunk a lábunkon.
1: Úgyhogy ez egy nagyon jó kis történet volt erről.
0: Ezek valóban nagyon szép és építő történetek, és szoktunk egy szünetet tartani, és én próbáltam ide egy olyan fajta zenét találni, ami szintén építő a lelkünk számára. Van egy film, amiben Al Pacino vakon tankózik, ugye az a film címe, hogy egy asszony illata, és most hallgassuk meg ezt a nagyon szép zenét, ezt a nagyon szép muzsikát, és tartsunk egy kis szünetet, és jövünk vissza a folytatással.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, akik velünk vannak, illetve akik most kapcsolódnak be. A mai vendégem dr. Ungvári Lilla szemorvos, és vele beszélgetünk. Hát nem csak a látásról, nem csak a szemről, hanem egy sokkal tágabb értelemben az érzelmekről és egyéb dolgokról is. És ugye már beszélgettünk a szemüvegről, és nekem egy olyan gondolatom jutott még eszembe, hogy nagyon érdekes, mert valahol a szemüveg, ugye egy olyan fajta akadály, vagy hogy mondjam, egy olyan fajta dolog is az életünkben, ami ugye odáig vezetett, hogy valamit, tehát ott van és nem akarjuk látni, vagy nincs ott, de mégis látni akarjuk. Tehát ilyen is van az életben, amikor pont fordítva van, amikor mondjuk valakit mondjuk ideális társnak képzel el, de közben meg mégse az, és úgy akarja látni. Ez az egyik része, tehát amikor ez is egy kicsit így ugye a szemüveggel kapcsolatban. Illetve én azt gondolom, hogy amikor valakin van egy szemüveg, akkor tulajdonképpen egy picit olyan, mintha ő is a szemüveg mögé bújna. Esetleg ezt jól gondolhatom, ezt a dolgot?
1: Igen, ez nagyon gyakran megjelenik, ez a motívum. Valaki meg is fogalmazza, tehát hogy azért nem akarja letenni a szemüveget, mert sérülékenynek érzi magát, kiszolgáltatottnak szemüveg nélkül. Vagy hogy csupasznak érzi az arcát. Vagy a különböző szinonimákkal leírja azt, hogy igen, ez egyfajta elmúlási lehetőség, egyfajta védelem, ez az üveg, ami ott van. Egyébként nem is kell megerőszakolni magunkat, tehát hogy ez nem arról szól ez a történet, hogy akkor most mindenkinek azonnal el kell dobni, mert olyat is lehet csinálni, hogy nullás üveget beletenni, hogyha valakinek ez nagyon nehezen megy. Tehát lehet szép fokozatosan kis szelepeket nyitni magunkon, és nézegetni, hogy mi történik velünk, milyen érzésünk van szemeg nélkül. Erre tipikus példa így a Jakob Lieberman története, mert ő is ezt csinálta, hogy elhatározta, hogy leteszi a szemüveget, és minden nap volt egy pár órája, amikor nem volt annyi vendég az optikai üzletben, ahol egyébként ő dolgozott.
0: És volt akkor a cégnek a reklámarca is, tehát egy optikus szemüveg nélkül akkor ez nem hiteles körülbelül.
1: Ezt saját magának akarta csinálni, és akkor az volt, hogy letette a szemüveget, és több nap telt el úgy, hogy letette, és azonnal vissza is tette. Mert annyira megszokta, és annyira hiányzott neki, hogy volt egy ilyen önkéntelen mozdulat, hogy azonnal visszatette. És több nap telt el, mire el tudott odáig jutni, hogy letette, és nem tette vissza azonnal. És elkezdhette megfigyelni azt, hogy mi is történik vele akkor, amikor nincs rajta a szemüveg. Ezek ilyen nagyon érdekes folyamatok, és ezért a szemüveget ne csak úgy tekintsük, mint egy ilyen tárgyat, amit így fölpakolunk, hanem hozzánk tud nőni. Pláne, hogyha valakinek gyerekkorától ugye szemüvege van, akkor így teljesen szinte a teste részévé válik, vagy az identitása részévé. Tehát, hogy ezek komoly változások, és nem kell, tehát, hogy én nem szeretem így gyötörni ezzel az embereket, vagy elvárásokat támasztani, hanem csak felhívom rá a figyelmüket, meg arra, hogy nyugodtan a saját tempójukban csinálják, de érdemes vele kísérletezni, mert amit ott találnak a másik oldalon, az is lehet, hogy nagyon érdekes. Lehet, hogy először idegen és szokatlan, és lehet, hogy még egy kicsit olyan félelmetes is a világ, mert ugye sokan nagyon homályosan látnak szemek nélkül, de hát nem kell semmit csinálni, csak ülni egy széken. Tehát, hogy meg se kell mozdulni, egyszerűen csak figyelni, hogy milyen is a látás így. Mert ami még nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember valójában sokkal többet lát, mint hiszi, hogy lát. És ez is egy olyan érdekes tapasztalás, hogy jé, hát, ezt is látom. Jó, hát nem éles, de hát azért látok. És ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon felszabadító tud lenni. Mert ugye nagyon sokan úgy fogalmaznak, hogy szemüveg nélkül ők nem látnak semmit. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy igaz ez? Egészen biztos, hogy igaz ez? Akkor próbáljuk ki. Tehát nagyon érdekes néha az, hogy milyen rossz szavakat használunk a látásunk leírására. És ez azért is nem annyira szerencsés, mert a rossz szavak azok fent tudnak tartani egy állapotot. És ezeknek jó a tudatában lenni, hogy ezek a szavak ezek befolyásolni tudják a látásunkat.
0: Én egyszer olvastam valahol egy ilyen mondatot, hogy nagyon figyelj arra, hogy mit mondasz magadnak, mert meghallod. Igen. Valami ilyesmi
1: igen.
0: volt.
1: Igen.
0: És én is azt gondolom, hogy tényleg a szavaknak és a gondolatoknak teremtője van, tehát ezért nem mindegy, és hogy van az a mondat is, hogy hogy teljesen mindegy, hogy most hiszel benne, vagy nem hiszel benne, igazad lesz. Tehát így is, úgy is. És ami most még eszembe jutott, ez teljesen így spontán, hogy beszéltünk itt a, tényleg, hogy az emberek elhiszik azt, hogy most akkor látnak, vagy nem látnak, hogy itt például működhetne akár egy ilyen placebo hatás. Most ezt tudom, hogy ez ilyen nagyon furcsa kérdés lesz, de hogy mondjuk tényleg jönne egy paciens, és akkor meg lenne állapítva, hogy hát igen, mondjuk szüksége van mondjuk valamilyen szemüvegre, és akkor mondjuk kicsit csalnánk, és mondjuk egy sokkal kisebb dioptriás szemüveget kapna. De közben meg azt mondaná mondjuk az optikus, hogy ez igen, ezt majd javítja a szemét, stb. Ez elméleti szinten működhetne egyébként, mint ugye a gyógyszereknél?
1: Ez gyakorlati szinten is működik sokszor, mert vannak olyan történeteim, amiket így hallottam, meg mesélték itt tanítványok, hogy olyan szinten működik ez, hogy mondjuk valaki elmegy a benzinkúthoz, vásárol valamit, aki egyébként szemüvegben vezet, és akkor utána a benzinkútas vásárlás után elindul, megy az autóval, és egyszer csak észrevesz, hogy hoppá, a szemüveg az fönnmaradt a feje tetején, mert feltolta. És ő egyébként nem vette észre, mert jól látott úgy is. De amikor észreveszi, akkor onnantól kezdve nem lát jól. Tehát, hogy ez is annyira beszédes, hogy ha valaki így nem hiszi azt, hogy ő rosszul lát, akkor jól lát.
0: Igen. Ez annyira reális nekem, én velem ugyanilyen történt egyébként egyszer, hogy valakivel voltam egy szobában, és valamit oda rakott elém, hogy olvassam el. És akkor tudom, hogy ki kellett volna menni a folyosó végére, meg is, tehát nagyon komplikált lett volna az egész, és akkor fogtam magam, hát mondom, kerül, amiben kerül, lesz, ami lesz, és elkezdtem olvasni. És akkor elolvastam, és aztán jöttem rá, hogy nem is bírok olvasni szemüveg nélkül, és esküszöm, elhomályosult megint. De olyan kristálytisztán el tudtam olvasni szemegnék, és annyira meglepődtem, tehát én nagyon vicces volt, hogy ez tényleg annyira működik egyébként.
1: Igen, meg hát az is, hogy néhány gondolattól ki tud tisztulni. Tehát volt egy tanítványom, aki, hát ugye jött egy párszor, és akkor beszélgettünk sok mindenről, és mondta az egyik találkozáskor, hogy ő rájött arra, hogy ő nagyon haragudott a szemeire eddig, mert ugye hát homályosan látott. De hogy amikor arra gondol, hogy ő most szereti őket, akkor mindig elkezd jobban látni. És akkor mondtam, hogy hurrá, akkor csinálja ezt, hogy mondja gyakran a szemeinek, hogy szereti őket. Bármit is jelentsen ez, nem tudom, hogy pontosan mit jelentett ez, de valahogy ő ezt így a belső világában hozta létre ezt a párbeszédet, amitől mindig jól látott. És akkor ebben maradtunk, hogy akkor hajrá, akkor szeretgesse őket.
0: Egyébként ez érdekes, mert én szerintem ez, tehát hogy valahol mi teremtjük a fizikai univerzumban lévő dolgokat, és most nyilván ez egy élő szervezet a testünk. De hogy például szerintem ez arra is igaz, hogy nagyon érdekes, amikor valaki például az autóját elhanyagolja és utálja, és tényleg nem szereti. És az az autóval, hogy az embert aztán cserben hagyja. Aki meg ugye elviszi, lemossa, úgymond, vannak azok a férfiak, akik simogatják az autót, még ott is működik szerintem ez. Tehát, hogy az az autó meg sokkal jobban működik valahogy. És gondolom, hogy te szervünkre meg pláne igaz, ugye, hogyha valamit
1: hát,
0: szeretünk.
1: Igen, lehet ilyeneket is találni erre is példát. Én ennél egy kicsit azért, hogy mondjam, földhöz ragadtabban nézem a látást, de a saját életemben jót szoktam szórakozni a hasonló jelenségeken, igen, mert vannak érdekes történések igen az életben, de nem, én nem ilyeneket tanítok, tehát hogy én igyekszem nagyon közel maradni a személyzethez, és bár abszolút azt gondolom, hogy a látás elvisz minket a fizikai síktól kezdve az egészen az, hogy mondjam, az emberi létezés legkülönlegesebb és legmagasabb rezgéséig valószínűleg, de nem tudunk róla mindent. Tehát, hogy annyira különleges dolog, hogyha ugye elkezdjük azt megfejteni, mi az, amit látunk, akkor ugye az elején említette a hangot, mint rezgést. Hát amit látunk, azok meg hullámhosszak, amik ugye, hát ugye mi a fény, meg most mi a részecske benne, most akkor az hullám vagy anyag, tehát hogy olyan szintekre igen. jutunk el, hogy ilyen zavarba ejtő lesz a dolog, hogy tulajdonképpen mi is az, amit látunk, hogy az most mennyire egy valóság, vagy hogy van ez, hiszen azt lehet tudni pontosan, illetve nem pontosan, de nagyon sok tudós kutatja, hogy amit látunk, az az agyunkban levő kép, azt nem a szemünk látja. A szemünkből érkezik sok információ, és azt az agyunk összerakja. Akkor mi van? Tehát, hogy akkor hogy rakja ezt össze az agyunk, és miért pont így? Vagy, szóval, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok és kérdések. Tehát, hogy nagyon zavarba ejtő tud lenni, és az is, amiről szintén írok a könyvemben, hogy lehet az, hogy emberek csukott szemmel tökéletesen tudnak látni 360 fokban, vagy olyan emberek tudnak látni testen kívül, akik egyébként vakok. Tehát, hogy mi van, akkor nem is kell a szemünk sem.
0: Akkor mivel látunk végül is, igen.
1: Úgyhogy azért mondom, hogy ezek így nagyon érdekes helyekre visznek minket, de amikor eljön hozzám valaki, akkor nem ezzel fogom őt zavarba hozni, csak úgy mellesleg, hát azért írok el a könyvben, hogy egy kicsit nyissuk meg magunkat ezekre a dolgokra, hogy hát, ha ez... Azt szoktam mondani, hogy amikor így valakivel a látásról beszélgetek, akkor ez egy picit olyan, mint amikor egy vírust teszünk egy programba. Tehát, hogy ugye van egy általános közgondolkozás a látásról, és akkor én ebbe behozok új szempontokat, amik emberekkel konkrétan megtörténtek, amiket tudósok kutatnak, tehát, hogy ezek nem ilyen... hogy mondjam, tehát mint ez az autósztori volt, mert erre lehet azt mondani, hogy jó, hát ez hülyeség. Mert van, aki ugye ezekben nem hisz.
0: Igen.
1: De amiket én gyűjtögetek, meg összeírok, meg amikről beszélek, ezek megtörtént valódi dolgok. És nagyon-nagyon érdekesek, és nagyon-nagyon elgondolkodtatóak, hogy akkor ez vajon hogy is működik, és nagyon sokan kutatják ezt a világot, csak nem biztos, hogy megfejtjük azt, hogy mi is a tudat, meg hogy hol vannak a gondolataink, mert nem biztos, hogy az agyunkban, meg hogy mi is a látás valójában. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amik azért úgy foglalkoztatják az emberiséget, és ugye minél finomabb részecskék meg energiák felé haladunk már a tudásunkkal, lehet, hogy ezekhez is egyre közelebb jutunk. Úgyhogy ki tudja, de most még nem tudunk mindent a látásról. És ezt nem én mondom, hanem a Roska Boton, aki az egyik legnagyobb látáskutató.
0: Egyébként erről én is olvastam, hogy tényleg nem a szemünkkel látunk, hanem olyan, mintha ilyen impulzusokat, ilyen hullámokat, sugarakat bocsátanánk ki, amik ugye visszaverődnek egy bizonyos tájról, tehát mint egy ilyen radar, és azt az elménk feldolgoz, és ott megjelenik a kép. De alapvetően azt gondolom azért, hogy az egyetemen, az orvosi egyetemen nem ezt tanították, ugye? Tehát és azért is kapcsolódik ide ez a kérdés, mert olvastam, hogy ugye a Sotén kínai orvoslást tanult, Miskolcon, ha jól emlékszem, a jurvédikus szemléletet, sőt volt a Nyugat-Európa Egyetem, ha jól emlékszem, ott pedig ilyen kommunikáció, és wow, és hú, és az is így egy nagyon fontos dolog, szóval megint ugye a szavak ereje, stb. Mire kitértünk. És engem egyébként ez nagyon érdekelne, hogy hát ugye megint ez egy teljesen más terület, az a ajurvéda plusz a kínai orvoslás is, és akkor ők például, ez a két terület, miben különbözik mondjuk a hagyományos orvoslástól, de mondjuk így a kettő között, azt hiszem nem tudom, hogy mi a különbség, hogy mit mond mondjuk a kínai orvoslás és az ajurvédikus szemlélet. Ott például akkor miben más a kettő, vagy miben hasonló?
1: Hát,
0: vagy...
1: ugye mind a kettőnek az a lényeg, hogy sokkal holisztikusabban gondol az emberre, mint a nyugati orvoslás. Tehát ez, amit emlegettünk már, hogy holisztikus, hogy egészben látni, sőt, annyira egészben látják ezek a fajta tanítások, hogy az embert nem ilyen a környezetétől izoláltan vizsgálják, hanem egy olyan rendszerként írják le, ami kapcsolatban áll a külvilággal, és a külvilág az hat rá. És ez azért volt nekem nagyon fontos, mert volt egy csomó olyan jelenség, amit így józan paraszt észre, ugye meg lehet figyelni, hogy mondjuk fúj a szél, és akkor az emberek részének bepirosodik tőle a szeme. És erről így a kollégáim néha azt mondták, hogy hát ez milyen hülyeség, mert ugye a szemgyulladás az mindig vagy baktérium, vagy vírus, vagy valami. És az, hogy a szél is tud ilyet okozni, az valahogy így nem fér bele az orvoslásos magyarázatba.
0: Túl szimpla volt, túl szimpla.
1: Igen, már pedig ez újra és újra megtörténik emberekkel. És én is akkor értettem ezt meg, amikor kínai orvoslást meg ájurvédát tanultam, mert hogy a szélminőség az tudja a bennünk levő szélminőséget provokálni, ami tud egy ilyen szemvörösséget okozni. Tehát meg ugye az olyan jelenségek, hogy mondjuk van egy zöldhágos roham, És akkor miért van az, hogy olyan iszonyúan fáj az illetőnek a hasa közben? Miközben ez egy szemprobléma. És ezt is a kínai orvoslásból lehet tudni, azért, mert ez egy máj probléma, és az egy nagyon akut máj ár energiáramlási zavar, ami ott létrejön, és mellesleg a szemen is ad tünetet. De a probléma valójában a máj energia elakadása. De ugye a szemészetben ez így, ezt így nem lehetett helyre tenni, hogy miért van az, hogy annyira fáj hasa, néha meg is ott a lelkor, vélelmi, benne nincsen neki, és közben meg zöld hályogos rohama van. Tehát, hogy ennyire nem holisztikus az orvoslás, hogy egy ilyen összefüggést, azt leír, tehát, hogy leírják a tankönyvek, hogy ez sokszor együtt jár a kettő, csak éppen egyszerűen semmilyen értelmes magyarázatot nem tudnak hozzátenni.
0: Tehát külön választják.
1: Igen, de hogyha ezt a rendszert így egybe látom, hogy igen, a máj az a szemmel összefügg, akkor mindjárt értelmet nyer az egész. Tehát szóval nekem így a kínai orvoslás, meg az ayurvéda az ezt adta meg, hogy sokkal jobban tudom értelmezni, hogy mégis mi történik itt, mert hogy ezek a modellek nagyon egyszerűen, tehát tűz-víz, ilyen szavakkal le lehet írni egy csomó jelenséget, ami a szemben zajlik, mert hogy annyira beszédesek ezek az egyensúlyzavarok, és annyira jópofák, hogy mondjuk egy tűzes dolgot, az hűtéssel szépen lehet csillapítani.
0: Igen.
1: Egy nedvest, azt meg ugye egy kicsit melegíteni kell, és akkor az örülni fog neki. És akkor ezeket a gyógyításban nagyon szépen lehet alkalmazni. De hát ez nem csak a szemnél van így, hát ugyanúgy a testünkről is, ugye néha hidegborogatást esik jól tenni, néha meg a meleget, és nagyon nem jó, hogyha összecseréljük, mert akkor pont felrobbantunk mondjuk egy gyulladást.
0: Egyébként nagyon érdekes, mert én amikor terhes voltam a kislányommal, akkor az egyik fülemre elkezdtem rosszabbul hallani. És én teljesen kétségbe estem, milyen változások történnek. És a gyerekorvosunk, akit említettem, hogy ő abszolút egy ilyen homeopátiával gyógyító doktornő volt, és most is én természetgyógyászként dolgozik, és mondta, hogy nyugodjak meg, mert hogy valószínűleg a kisbaba nyomja a vesémet, ami a hallás. És tényleg, hogy én megszültem a kislányomat, gyakorlatilag ez abszolút elmúlt. Tehát ez tényleg volt egy ilyen saját tapasztalatom, és hogyha már most pont ugye a gyerekvállalás és az anya vonaláról most eszembe jutott, hogy engem ez is nagyon foglalkoztat, hogy én azt látom nagyon sok rendezvényen, előadáson, hogy sokkal több a nő. Tehát, hogy valahogy olyan, mintha a nők sokkal kíváncsiabbak lennének, mondhatom azt, hogy kicsit talán spirituálisabbak lennének, tehát ugye sokkal jobban foglalkoznak azokkal a lelki dolgokkal, amik mondjuk a testet befolyásolhatják. És minthogyha a nők valahogy sokkal jobban szeretnének változni és változtatni. Hogy erre van valami tapasztalat, hogy ez tényleg így van, mondjuk akár konferencián többé a nő, vagy akik ide jönnek paciensek, tehát hogy a nők tényleg jobban akarnak változtatni, és mondjuk ön például ezt hogy látja, hogy miért? Miben mások a nők ilyen szempontból?
1: Én itt nem tapasztalom ezt ennyire, tehát hogy ide jönnek férfiak ugyanúgy, mint nők, és ezeken a holisztikus látás konferenciákon is nagyon sok nagyszerű férfi tanár van, akikkel nagyon jókat beszélgetünk, meg együttműködünk, tehát hogy én ezt nem szűkíteném le, hogy ez csak egy női téma.
0: Örülök neki, hogyha ezt nem így van, igen.
1: És hogyha belegondol abba, hogy milyen sok jógamester, vagy most hirtelen eszembe jutottak ilyen zenészek, akik nagyszerű ilyen mantrákat zenésítenek meg, vagy sok műfajban ott vannak a férfiak, tehát lehet, hogy nem mindenhol annyira, de lehet, hogy ez megint egy kicsit túl fekete-fehér, hogy csak a nők, meg nem tudom én mi, lehet, hogy a férfiak is nyitnak, megérdekli őket, csak mondjuk másképp. Most hirtelen ránéztem a hangtálamra, és eszembe jutott, hogy például nagyon sok hangtálazó között találkoztam férfiakkal, persze nőkkel is, csak szóval, hogy így, szóval, hogy lehet, hogy mindenki keresse maga műfaját, hogy mi áll hozzá legközelebb. Érdekes, ami engem így meglepett egy időben, most már nem lep meg annyira, hogy nők között, amikor ugye így találkozom velük és beszélgetünk, hogy mi az eredeti foglalkozásuk, mert most már ez meg az meg amaz, és akkor sok közgazdász volt például, férfiaknál meg sok mérnök. És akkor ez nagyon-nagyon érdekes volt nekem, hogy milyen érdekes, hogy egy mérnök, aki egy abszolút materiális foglalkozású, hogy elindul keresni egy másik irányt, és nagyon jó rendszereket találnak maguknak.
0: Ezt nagyon jó hallani egyébként, mert tehát alapvetően én tényleg valahogy így több nőt látok, de akkor örülök, hogyha ez a tendencia, ez már így változik, és a férfiak is nyitnak ebbe az irányba. Meg egyébként még a férfi-női kapcsolattal összefüggésben nagyon érdekes megint itt a látásnak az a perspektívája szerintem, hogy volt egy párkapcsolati tréner, és neki online volt egy olyan fajta programja, ahol azt kérte a résztvevőktől, tehát ez online ilyen aktív dolog volt, hogy mindenki mondjon valamilyen dolgot magáról, amit értékesnek talál. És ez szerintem egy nagyon szép feladat volt egyébként, mert és akkor mondta, hogy a többiek megjegyzeteljenek, ami ugye rájuk is igaz. És hogy azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy valahogy kicsit ez is összefügghet a látásunkkal, nem? Tehát, hogyha ha én értékesnek érzem magamat, és azt érzem, hogy a világban értéket képviselek, és szerepem van, akkor tulajdonképpen nem látom a világot egy sötét szemüvegen keresztül. Tehát, hogy ez annyira fontos ez is, nem, hogy a saját értékeinket is tudjuk. És ugye ez például hozzásegíthet egy párkapcsolathoz is. Tehát, hogyha én nem érzem magam mondjuk értékesnek egy férfihoz, vagy a férfi egy nőhöz, akkor például az is ugye csökkentheti a látást, és akkor mondjuk nem látjuk meg egymást, és nem fedezzük fel egymást, és nem leszünk mondjuk egy pár.
1: Most a látásnak az a része, hogy ez összefügg az önbizalommal, az igaz. Teljesen függetlenül mindenféle párkapcsolati dolgoktól, mert hogy ez így van-e, hogy az ön, szóval ezt nem tudom, de a lényeg az, hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye itt említettük a kínai orvoslást, az ájurvédát, tehát ugye ami nagyon fontos kapcsolódás, hogy az emésztéssel, ugye a máj, illetve a vékony bél felső szakaszának a működésével nagyon intenzíven összefügg a látás, ami pedig a szolár plexus. És a szolár plexus az meg az önbizalomnak a csakrája.
0: Bocsánat, a szolár plexus, ez mit jelent?
1: Hát itt ez a gyomor környéki energia pont, amit a testünkön van elő. Tehát, hogy ez egy ilyen, hát ugye van ez a hét csakra, ami végig szoktak menni a jogások, és akkor ez itt középen van. És ez az önbizalommal van kapcsolatban. És ugye ez azért nagyon érdekes, mert itt már említettük azt, hogy aki szemüveg van, az egy kicsit elbújik mögé. Tehát, hogy kvázi nem egy ilyen kidüllesztett mellkassal és felemelt tekintettel hirdeti, hogy emberek, nézzétek, ez vagyok én, hanem nagyon gyakran elbújik a szemem mögé, nagyon gyakran lehet látni a szűkörnyet a testtartása, hogy lefelé néz, hogy kevésbé néz az emberek szemébe, tehát, hogy egy csomó olyan testtartási és viselkedési jele van, amiből lehet érezni, hogy inkább így befelé, mint a csigaházba így bebújik, és nem pedig ilyen büszkén megmutatja magát a világ.
0: Nem nyitott a világra.
1: Tehát, hogy valahol a látás az egy kicsit, mintha modellezni azt, hogy kapcsolódom a külvilággal. Hogy mennyire merek bizalommal nézni a világra, és az emberek szemébe, és a jövőbe, vagy az ismeretlenbe, vagy bármibe. Tehát, hogy valahogy ez is kicsit így visszatükröződik a látásba, és hogyha tele vagyunk félelmekkel, és úgy érezzük, hogy hú, be kell húzódnom a csigázba, akkor ezt a szemünk is megteszi nekünk ezt a szélességet, hogy ami messze van, azt elhomályosítja. Azért, hogy ne legyen annyira félelmetes. Tehát, hogy ez a burok, ami körülvesz minket, ez vizuálisan létrejön. Hogy mit fél méterig, egy méterig lát valaki élesen, mert odáig még oké, de ami azon túl van, az már nem. És lehet, hogy ennek az az oka, hogy érte őt valami, akár egy nagy élmény, ugye, ami kellemetlen volt, vagy több, ami megerősítette újra és újra azt, hogy nem biztonságos. Nem biztonságos önmagának lenni, nem biztonságos kifejezni az érzéseit, mert akkor vagy nem értik meg, vagy még ki is kap érte. Tehát, hogy ezek így sokszor ott lehetnek a háttérben. Nem azt mondom, hogy mindenkinél biztos, hogy ez van, csak mint egy ilyen lehetséges forgatókönyvet, ha valaki megvizsgálja, és érzelmileg felold magában valamit, akkor az az érdekes, hogy a látás ugrásszerűen tud javulni. Tehát nem úgy, hogy nagy kicsit jobb, hanem sokat, hirtelen. Úgyhogy volt olyan tanítványom, aki egy ilyen online kurzus végén megkeresett azzal, hogy írjak már neki egy gyengébb szemüveget, mert a kurzus során rájött valamire, elment valahova egy ilyen oldó helyre, ahol ezt így ki tudta pörgetni magából, és azt vette észre, hogy sokkal-sokkal jobb lett a látás, és baromira zavart a szemüveg. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha érzelmileg sikerül valahogy megváltoztatni magunkba valamit, egy viszonyulást a korábbi emlékeinkhez, vagy bármihez, vagy önmagunkhoz, vagy a külvilághoz, akkor a látásunk ugrásszerűen tudja volna. Nem feltétlenül az, hogy rögtön ledobjuk a szemeget, csak hogy dioptriák, mérhető dioptriák tudnak eltűnni. Nagyon érdekes.
0: Igen, ez abszolút, és tehát, hogyha az ember optimista nézi a jövőt, akkor tényleg elkezdi látni a jövőt, nem? Tehát, hogy akkor egyre jobban szélesedik ez a látószög, és tehát a látás kiszélesedik, és gyakorlatilag tényleg javul a látásunk, és sajnos le is járt az időnk. De én nagyon javaslom a kedves hallgatóknak, akik hallgatnak minket, és akik még meghallgatják ezt a műsort, hogy a könyvnek a címe, hogy egy szemlélek, és a látás egy új dimenzióból, ugye ez? És én nagyon javaslom mindenkinek, hogy a könyvet olvassa, illetve nagyon-nagyon jók ezek a podcastek, amik szerepelnek a YouTube-on megtalálhatóak.
1: És van egy honlapom is, amit az Ungvári Lillára alá keresol a KYY-nal, azt meg lehet találni egyébként szemlélek.hu a honlapom címe, meg a YouTube-on is fent vagyok, az Instán és a Facebookon, tehát hogy így igyekszem tényleg minden felületen elmesélni ezeket az érdekes dolgokat, úgyhogy ha valaki érdekelnek ezek, akkor nyugodtan szemezgessen.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a beszélgetést lehetővé tette Lilla. És én nem szeretném azért, hogy az optikusok úgymond csődbe menjenek, de én azt kívánom, hogy minél jobban legyen rendben a lelkünk, és minél jobban, és minél többen lássunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az életadó folyam. A mai ige Ezékiel 47:9. vers. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut patak, igen sok hal lesz. Gondolatok az igéről. A próféta látomásában az éltető víz a holttengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó lelki élet támad. A kegyelem szabadon áramlik, Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jó tetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végig folyna utcáinkon és sikátorainkon is, bár beáradna a házamba, és addig emelkedne, amíg minden egyes zúg megtelne vele. Uram, árazd az élő vizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt, úszni benne. Ó, megváltom, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel. Nyomorult, száraz és merev vagyok. Jöjj és eleveníts meg, hogy kirügyezzem, virágot hozzak, és gyümölcsöt teremjek a te dicsőségedre. Eleveníts meg, Krisztusért kérlek. Ámen. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam ma és holnap. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont ma és holnap, szeptember 24-e és 25-e között. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek: Hella Ferenc, lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

reggeli csendesség. Szerezz bölcsességet!

Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül, s akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe.

A bölcsességről sok helyen olvashatunk a Szentírásban. A példabeszédek könyvében, a 4. fejezetben például ezt találjuk. Tégy szert bölcsességre, szerez okosságot. Ne feledd el, és ne térj el számnak szavaitól. Ne hagyd el, akkor majd megoltalmaz. Szeresd, akkor majd őrködik fölötted. A bölcsesség kezdete, szerez bölcsességet. Minden vagyonodon vegyél okosságot. Öleld magadhoz, akkor majd fölemel. Tisztességre juttat, hogyha átkarolod. Gyönyörű ígéretek ezek. Arra utalnak, hogy ez az erény rendkívül értékes. Áldás azok számára, akik megkapják. Fölemel, tisztességre juttat. Akik ráhallgatnak, meg nem szégyenülnek.

Isten azt szeretné, ha minden keresztény ember bölcsé válna. Benne van elrejtve a bölcsesség tárháza, és neked is akar adni belőle. Hogy általa beleláss a dolgok mélyébe, és megértsd azokat. Hogy ráláss arra, ami amúgy el van rejtve az ember szeme elől. Hogy meglásd a döntéseid következményeit, és megoldhatatlannak tűnő helyzetekben is megtaláld az isteni megoldást. Pál apostol kijelenti, hogy a bölcsesség maga Jézus Krisztus. A Kolosszeieknek intézett levelében ezt írja ennek kapcsán. Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse. Ezért, ha bölcsebb akarsz lenni, Jézust kell megismerned még jobban. Meg kell tanulnod neki engedelmeskedni még teljesebben, mert hiszen ő adatott nekünk bölcsességünké, megigazulásunké, megszentelődésünké és megváltásunká.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 24-e. Jeremiás próféta könyve 42. fejezet 1-től 12. versig. Az összes csapatparancsnok, Jóhánán, Káriáh fia, Jázánnyá, Hósajá fia, és az egész nép apraja nagyja odament Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki. Jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez, az Úrhoz értünk, és ezért az egész maradékért. Hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk, Istened, az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Jeremiás próféta pedig ezt mondta nekik. Hallottam. Imádkozni fogok Istenetekhez, az Úrhoz, ahogy kívántátok. Azután elmondom nektek mindazt, amit válaszol az Úr, semmit sem hallgatok el előletek. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, ha nem úgy teszünk mindent, ahogyan üzeni általad Istened, az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. 10 nap múlva szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Akkor hívatta Jóhánánt, Káriáh fiát és valamennyi csapatparancsnokot, akik vele voltak, meg az egész nép apraját nagyját. Ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael Istene, akihez küldtetek engem, hogy terjesszem eléje könyörgéseteket. Ha itt maradtok ebben az országban, ahol felépítelek és nem döntelek romba, elplántállak és nem gyomlállak ki benneteket, mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, így szól az Úr, mert én veletek leszek, megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből. Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok, és visszaenged benneteket a földetekre. Olykor Isten olyasmit oszt meg velünk, ami meghatározza egész további jövőnket, vagy megváltoztatja addigi ismeretünket, vagy kijavítja torzult attitűdjeinket. Ezeknek a változásoknak a története olyan tapasztalat, melyet feltétlenül érdemes elmondanunk kicsinyeknek és nagyoknak is, ha lehetőség adódik rá. Miért? Mert Isten életváltoztató működésébe, módszerébe engedünk másoknak is belelátni. Amikor isteni történések mennek végbe bennünk és rajtunk, azokat mindig könnyű elmondani bárkinek életkortól függetlenül, mert azok nem olyanok, mint a tanítások, amelyeket olykor csak vájtfülűek, az írásokban nagyon jártasak érthetnek meg. Ezért fontos, hogy ezeket a történéseket folyamatosan gyűjtsük össze, legyenek mindig kéznél az emlékezetünkben, hisz ezek határozzák meg legjobban lelkünk működését. Mert ahogyan Isten bánt és bánik velünk, azt meg kell ismernie ismerőseink aprajának és nagyjának egyaránt. Ez nem igényel nagy tudást, különleges előadói készséget, hiszen személyes élményünket, átélésünket osztjuk meg. Nem is kell kiszínezni, semmit hozzátenni, mert önmagában valóságos és hatásos történetté vált bennünk. Hívő életünknek ezek olyan eseményei, melyek mindig hatnak másokban is. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Wolfgang Bernhard írta KwaZulu-Natalból, Dél-Afrikából. A lélek hangja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti vagy romlásba viszi? Lukács evangéliumának 9. fejezetének 25. verse. Miután megszereztem a matematikus diplomámat, úgy döntöttem, ezen a területen folytatom tovább a tanulmányaimat. Azonban amikor eljött a vizsgák ideje, nem voltam rendesen felkészülve. A legtöbb választ nem tudtam, és az a 2 órás vizsga életem egyik leginkább önbizalmat romboló élménye volt. Teljesen összetörtem. Útmutatásért egy szeretett középiskolai tanáromhoz fordultam. Hazamentem, és reggelig aludtam. Másnap pedig így imádkoztam: kérlek, Uram, mutasd meg, hogy merre menjek tovább. A következő évben nem iratkoztam be újra az egyetemre. Több időt töltöttem Isten igéjének tanulmányozásával és imádsággal. Fokozatosan visszatért a belső békém és a bizonyosság, hogy Isten szeret engem. Idővel Isten új lehetőségeket nyitott meg előttem. A karrierem egy új irányt vett, és új perspektívából szemléltem az egész életem. Kezdtem ráébredni, hogy nem minden a teljesítmény. Megtanultam meghallani a lélek hangját, és hagyni, hogy Isten békessége vezessen engem. Kezdtem megérteni Jézus szavainak igazságát a fenti ige alapján. Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy a te lelked vezetésére hagyatkozzunk, életünk kis és nagy döntéseiben egyaránt. Amen. Napi gondolat: arra fogok törekedni, hogy Istennek tetsző életet éljek. Imádkozzunk és figyeljünk Isten vezetésére.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Páskujné Kovács Erzsébet, alázattal jöttem. Alázattal jöttem szépen kérni mindenkitől csak egy keveset. Mert tudjátok, milyen szegény lehet az ember, ha nincsen szeretet. Hát a világ, ez a nagy egész, aminek értelme mi vagyunk. Hogy legyen szép, és hogy legyen boldog, ha szeretetet adni nem tudunk. Szállhatnak űrhajók az égig, tengerfenékig a kamerák. Megfejthet még milliónyi titkot az emberi ész a nagy tudás. De a világ, ez a nagy egész, aminek értelme mi vagyunk, mégsem boldog, nem is lehet soha, ha szeretetet adni nem tudunk. Alázattal jöttem szépen kérni mindenkitől csak egy keveset. Azoknak, akiknek kenyerük sincs talán, és kérdésükre nincsen felelet, a miértekre nem kapnak választ sem, szemük sírva a semmibe néz, bennük orkánsodor vakvihar, és kívül rajtuk sűrű a sötét. Könyvtől ázik éjszaka párnájuk, a nappaluk égő gyötrelem. Nyomorultul megalázva élnek, s így százszorosra nő a küzdelem. Segítőtárs, ha akadna mégis, könnyebb lenne a súly, a teher. Testvér, csak szeretettel lehet szebb a világ, ezért kérek egy kicsit tőled el.

0: ha szeretnénk Krisztus munkatársai lenni.
1: A jellem tökéletesítése. Legyetek tökéletesek, amiképpen a ti mennyei atyátok is tökéletes. Máté evangéliuma 5:48. Gondolatok az ígéről. Isten csak azokat fogadhatja el, akik elhatározták, hogy magas célt tűznek ki. Teremtőnk arra hív minden embert, hogy tegye meg a tőle telhető legjobbat. Erkölcsi tökéletességet kíván mindnyájunktól. Soha ne távolodjunk el az igazságtól azért, hogy alkalmazkodjunk örökölt hajlamainkhoz, vagy rossz szokásainkhoz. Meg kell értenünk, hogy a jellem tökéletlensége bűn. Minden nemes jellem tulajdonság Istenben lakozik, tökéletes, harmonikus egészet alkotva, ezért mindenki, aki elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának, abban a kiváltságban részesül, hogy elnyeri ezeket a jellem tulajdonságokat. Ha szeretnénk Krisztus munkatársai lenni, törekedjünk a gondolkodásunk és testünk minden szervének tökéletesítésére. Az igazi nevelés, a testi-lelki erők és képességek előkészítése minden kötelesség elvégzésére. A test, az értelem és a lélek ránevelése Isten szolgálatára. Ez a nevelés megmarad az örök életre. Jézus nem ígérte, hogy tökéletes jellem elérése könnyű. A nemes, tiszta jellem nem örökölhető, nem véletlenül nyerjük el, hanem csak saját erőfeszítéseink és Krisztus kegyelme által.

0: Az élet útjai.
1: A lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Az egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 12.-13. versek. A Lagi autópálya története 100 évvel ezelőtt 1924. szeptember 24-én kezdődött. Ekkor avatták fel a világ első autósztrádáját, amely Milánót kötötte össze a Como és Maggiore tavakkal. Egy kínai mondás szerint, ha meg akarsz gazdagodni, építs utakat. A közúti infrastruktúra a gazdasági jólét kulcsa. Ha nem megfelelő az úthálózat, az ország gazdasági egészsége is kárt szenved. Románia 2005-ben a szív- és érrendszeri betegségek okozta elhalálozások listavezetője volt Európában, és jelenleg is az érrendszeri megbetegedések okozzák a legtöbb elhalálozást. A vérerek a szervezet úthálózatát képezik, és biztosítják a több trillió sejt közötti anyagcserét. Meg kell tehát állapítanunk, hogy amint a gazdaságnak szüksége van úthálózatra, úgy a szervezetünknek is szüksége van vérerekre. Az utak megrepednek, zsúfolttá válnak, és így megteremtődnek a balesetek feltételei, hasonlóképpen történik a vér edényekkel is. Túl sokat, túl édeset, túl zsírosat és túl sósat szállítunk abból, amit megeszünk. Túl adagoljuk a gyenge minőségű alapanyagokat, ezért élet, erő és egészség helyett csak a plusz kilókkal maradunk. Tönkretesszük azt, amiben áramlik az élet, és tönkretesszük az infrastruktúrát alkotó üzemeket, a sejteket is. Lehet, hogy amikor majd legközelebb az aszfalton beleszaladunk egy kátyúba, nem a kormányra fogunk orrolni, hanem feltesszük magunknak a kérdést. Hogyan is tartjuk karban saját úthálózatunkat? A helyes életmód, kiegyensúlyozott étrend, mértékletesség, mozgás, lelki béke mind erősen hatnak a szív- és érrendszer állapotára. Az egészség alapja minden dologban a mértékletesség törvénye. A helytelen étrend elnehezíti a vérkeringést, megterheli a szívet és gyengeségeket eredményez. A testmozgás és a friss levegő fontos szerepet játszik a keringési rendszer támogatásában, élteti a vért, erősíti a szívet. A nyugtalanság, elégedetlenség, bűntudat, önzés, ezek rombolják a vérkeringést, gyengítik a szívet. A derűs, hálás lélek a legjobb szíverősítő. Isten törvénye az ember szívének egészségét is szolgálja. Az engedelmesség békét ad, mely megszilárdítja a vérkeringést és erősíti a testet. A szív- és érrendszer egészsége a kezünktől és a lábunktól függ. Használjuk bölcsen a kezünket, erősítsük meg a megfáradt kezeket, hogy csak azt emelje a szánkhoz, ami megelégít és építi a sejteket. És ne feledjük, hogy van lábunk, amelynek kitartó és következetes használat révén az igazság útjait kell kitaposnia. Járjatok az igazság útján, és tartsatok ki mindvégig.
0: közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

az Ezékiel könyve 36. fejezetének 36. verséből olvasom. Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr, építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Az új szövetség íge, a jelenések könyve 7. fejezetének 9. és 10. verséből szól hozzánk. János látomásban írja: íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. És hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Drámaian aktuális képek jelenhetnek meg a szemünk előtt a prófétai szót olvasva, a romba dőlt városokról és a pusztává lett földekről. A rombolás sokszor csak egy pillanat műve. Az évek, évtizedek alatt felépített házak, évszázados múltat őrző városok az emberi gonoszság gátlástalansága miatt egyszer csak romhalmazzá válnak. A kizsigerelt természet pusztulása hosszabb folyamat következménye, és ezzel arányban annál ijesztőbb annak visszafordíthatatlansága, és, ahol van erre esély, a nagyon lassú regenerálódása. Amikor ezeket a problémákat imádságban tárjuk Isten elé, időnként így visszhangzik bennem: Uram, mindent elrontottunk, kérlek, csinálj valamit! Szégyenkezve, mégis reménykedve mondom el ezt az imádságot. Isten azonban meghallgatja az életünk fizikai vagy lelki romjai fölött elmondott kérésünket. Szégyenünk és kilátástalanságunk akkor válik mégis bizalommá és erőforrássá, amikor megtapasztaljuk, hogy Isten nem helyettünk végzi el a munkát, hanem mindenek előtt bennünk kezdi meg a lelki újjáépítést. Megerősít abban, hogy vele minden mélységből van fölfelé vezető út, minden tehetetlen, bénító állapotban fel tud ruházni új erővel, reménységgel, és eközben ő maga is velünk munkálkodik. Imádkozzunk! Uram, hálát adok újjáteremtő irgalmadért. Nem az életem romjainak porladó köveiből építesz újjá, hanem megbocsátod a bűneimet, és valóságosan újjáteremtesz. Lényegileg megújítasz. Add, hogy ha még nem is látom a romok helyén az új otthont, a szomjas földön az életjeleit, tudjak mégis bízni ígéretedben és hűséges szeretetedben. Adj ma is lendületet, testi lelki erőt és áldást hozó esőket. Amen. Az áhítatott Puskás Sára írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr, építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. János látomásban írja: íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. És hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé.

A kórházi szoba rideg, fehér falai között feküdt Edith. Sápat arca grimaszba torzult a fájdalomtól.

kemoterápia könyörtelen mellékhatásai kimerítették a testét és a lelkét is. Már csak az ablakon át beszűrődő aranyló napfény adott némi reményt a szívének. Egy nap, miközben az ablakon túli kertet bámulta, megakadt a szeme egy pillangón. Szárnyai ragyogó kék színben tündököltek, miközben kecsesen táncolt a levegőben. Edith teljesen elmerült a látványban, ahogy a pillangó egyik virágról a másikra szállt, élvezettel szívva a nektárt. A pillangó könnyedsége és öröme éles ellentétben állt a saját szenvedésével.

Hirtelen felcsillant a szeme egy gondolattól. Fogott egy papírt, egy ceruzát, és elkezdte lerajzolni a pillangót. A ceruza finoman siklott a papíron, ahogy Edith türelmesen rajzolta a szárnyak finom mintázatát. Rajzolás közben egyfajta béke költözött a lelkébe. A fájdalom, a félelem eltűnt, helyét pedig átvette a kreativitás öröme.

Onnantól napról napra rajzolt. Pillangókat, virágokat és mindent, ami az ablakon túli világban szépnek és inspirálónak tűnt. A rajzok élénk színei és kecses formái a lelkében ébredő reményt tükrözték. Ahogy a ceruza a papíron siklott, Edith érezte, hogy a teste is erősödik, a lelke pedig gyógyul. Egy napon, amikor befejezett egy különösen szép pillangórajzot, észrevette, hogy a valódi pillangó újra az ablakpárkányon van. Mintha búcsút intett volna neki a szárnyával, majd elrepült a kék ég felé. Edith mosolyogni kezdett.

hetekkel később elhagyhatta a kórházat. Még gyenge volt, de a lelke erős maradt. A pillangóval való találkozása megtanította neki, hogy még a legnehezebb időkben is létezik remény, szépség és gyógyulás. A rajzolás pedig egy új szenvedélyt adott neki, ami segített feldolgozni a traumát és új célokat találni az életében. A fizikai betegségek gyakran a lelki állapotunkkal függnek össze, és a valódi gyógyulás mindkét területre kiterjed. A betegség nem csupán a test rendellenessége, hanem a bűn és a szenvedés szélesebb spektrumának megnyilvánulása. A fizikai gyógyulás lehetetlen lelki megújulás nélkül. Edith története tökéletesen illusztrálja ezt az elvet. A pillangó látványa, a rajzolás kreatív folyamata és a szépségre való fókuszálás nem csupán elterelte a figyelmét a fájdalomról, hanem megnyitotta a szívét a remény és a gyógyulás befogadására.

A betegeknek a gyógyulási folyamatban aktívan kell részt venniük. A pozitív gondolkodás, a hit, a lelki béke döntő fontosságú. A pillangó, mint a remény, a megújulás szimbóluma inspirálta Editet, hogy a reménytelenség helyett a szépségre fókuszáljon. Ez a változás a lelkében erőt adott a testének is a gyógyuláshoz. A természet, mint Isten kezeműve, tele van szépséggel, harmóniával, és hatékonyan vesz részt a gyógyulási folyamatban. A pillangók látványa, a virágok is, mind-mind a remény és a gyógyulás lehetőségét közvetítik.

Edith története megerősíti, hogy a test meggyógyításához elengedhetetlen a lélek gyógyulása. A hit, a remény, a szeretet és a kreativitás mind-mind olyan eszközök, melyek segítenek nekünk megtalálni a gyógyulás útját, még a legnagyobb szenvedés közepette is. Ahogy a pillangó a metamorfózis után új életre kell, úgy Edith is megtalálta a gyógyulást és egy új, céllal teli életet.

vidám szív jó orvosság, a szomorú lélek pedig kiszárítja a csontokat. Példabeszédek könyve, 17. fejezet, 22. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk, visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük, atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég, ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja, programsorozata, motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó október 1-én 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. De szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újváros református gyülekezetben. Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé Pünkösdi gyülekezetben. Budapest, 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban. A fasori evangélikus gyülekezet mellett a 7. kerületben a Városligeti fasor sarkán. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Elindult tegnap a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Tegnaptól immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az élet védelmében. A kampány célja felhívja a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Ma indulnak a női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretette várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Ezért megparancsolta, hogy hozzák elő a nevezetes történetek könyvét, és olvassanak föl belőle a királynak. És rátaláltak arra a följegyzésre, hogyan jelentette föl Mordokáj, Bigtánát és Tereszt, a király küszöbét őrző két háremőrt, akik merényletet terveztek Ahasvéros király ellen. A király megkérdezte, milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Mordokájnak? A király szolgálatára álló ifjak így feleltek, semmit sem adtak neki. Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király, mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király? Hámán azt gondolta magában, ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem? Azért ezt felelte Hámán a királynak. Annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, hozzanak királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott öltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát. Adják át az öltönyt és a lovat az egyik királyi nemes úrnak. Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város terén, és ezt kiáltsák előtte, így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Akkor a király ezt mondta Hámánnak, siess, hozd az öltönyt és a lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó Mordokájjal, aki a királyi udvarban van. Semmit se hagyj el abból, amit mondtál. Ekkor Hámán fogta az öltönyt és a lovat, felöltöztette Mordokájt, majd végig lovagoltatta a város terén, és ezt kiáltotta előtte, így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Azután Mordokáj visszatért a királyi udvarba. Hámán pedig, megszomorodva és fejét betakarva hazasietett. Majd elbeszélte Hámán a feleségének, Zeresznek, meg összes barátjának mindazt, ami őt érte. Tanácsadói és a felesége, Zeresz, ezt mondták neki. Ha a zsidó származású Mordokájjal szemben már az elején elbuksz, akkor nem fogsz bírni vele, hanem végleg el fogsz bukni vele szemben. Eszter könyve, 6. fejezet, 1-től 13-ig.

0: Azon az éjszakán.
1: Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Mi történik itt? A király éppen aznap éjjel nem tud aludni. Na és akkor mi van? De lassan meghalljuk az égi lények szárnyainak zúgását, amilyen nagy a vizek zúgása, mint a mindenható hangja. Ezékiel könyve első fejezet, 23. 24. vers. Épp a mindent eldöntő vacsora előtti éjjel, épp a történetek könyvét kéri Ahasvéros, és épp azt a bejegyzést olvassák föl, amikor Mordokáj megmenti a király életét. Miközben a zsidók messze Jeruzsálemtől, a templomtól, nagy nyomorúságukban talán már azt hiszik, Isten elfelejtkezett róluk, ő a király nyoszolyáján csendesen, de megállíthatatlanul viszi előre csodálatos tervét. Miközben mi azt gondoljuk, Isten bezárta füleit és hátat fordított nekünk, angyal seregek szárnyainak zúgását hallhatnánk az éjszaka csendjében, ha kinyitnánk szívünket felé. A királynak aznap éjszaka felolvasott történet 5 éven át a feledés homályában volt. Miért pont ezen az éjjelen került elő? Ennek az egésznek semmi esélye nincs, ha valószínűségét próbáljuk kiszámolni. Hála legyen neki, ha mi már nem a véletlenekben hiszünk, hanem benne, aki csodálatos szőttesét készíti életünk eseményei sokszor kusszának tűnő szálaiból.

Drága atyám, köszönöm, hogy már a világ kezdete óta terved van velem. Szeretnék úgy élni, olyan hűséges lenni hozzád, hogy a legszebb terved valósulhasson meg az életemben. Ámen.

forduljunk most teljesen nekiszánt szívvel, nem szűnő reménységgel a Jóistenhez, imádkozzunk.

Segíts nékem, Istenem, Atyám, a Te kegyelmeddel, hogy a Te nevedhez méltóan élhessek. Ne hagyjam el a Te parancsolataidat, maradhassak egyenes, odaadó, becsületes. Kérlek, add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket, mind az erőt, mind a képességet, mind pedig a türelmet. Őrizd meg életem és szeretteim életét a Te jóságodban. Legyen érvényben a Te igazságod. Ültess a szívünkbe elutasítást minden törvénytelenség iránt. Minden rágalom, hazugság és hízelgés utálatos legyen előttünk, hogy fedhetetlenül járjuk útjainkat. Ékesítsd föl lelkünket tisztasággal, munkabírással, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden erénnyel. És add, kérve kérlek, hogy annyi szeretet legyen bennünk, amennyiből bőven adhatunk minden lélektestvérünknek. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 24-e. Ez a nap Gellért napja. Szent Gellért előkelő velencei családból származott. Utazásai során került Magyarországra, és lett Szent Imre herceg nevelője. István király 1030-ban kinevezte csanádi püspökké. Járta a vidéket, kijelölte a templomok helyét, és folyamatosan keresztelte az embereket. Szent István király halála után a püspök pogánylázadók kezére került, akik 1046. szeptember 24-én a mai Gellért hegyről a mélybe taszították. A Duna mellett nagy sok nép vevé körül, és hajinálni kezdék kővel. Őkedék Szent Keresztnek jegyét hányja vala elejükben, és egyik sem találja vala. Annak utána ragadák mind szekerestül, és egy nagy hegyről aláereszték, kinek kelem földe neve. De mikoron méges élne, gerelyekkel átalverék őtet, és egy nagy kövön az Duna szélén eltörék fejét, és azonképpen mártíromságnak koronáját vevé. Az, mely kövön kedék kiontották vele agyavelejét, 7 esztendég sem árvíz el nem moshatta vérét, míg felgyűjtették az jámbor egyházi népektől.
2: 1083. július 26-án Szent László király kérelmére Gellért püspököt a Szent Szék a szentek soraiba iktatta. Budapest védőszentje is, Szent Gellért, vértanú halálának helyszínén a 11. században templomot emeltek, ahová betegek tömegei jártak gyógyulást keresni. Innen is eredeztethető a hegy aljában feltörő gyógyforrások erejébe vetett hit. A hagyomány szerint ezen a helyen a sebek begyógyultak, a törött csontok helyükre illeszkedtek, ha fölöttük a sebesült anyja, leány testvére vagy jegyese egy üdvözlégyet és egy hiszekedjet elmondott.
1: Gellért bölcsességét, atyai szívét árulja el a Szimfónia Ungarorum ismert jelenete is. Éjszakai szállásán egy őrülgető szolgálólány magyar énekének hangjára ébredt föl. A dallamot szépnek, különösnek találja, a lányt pedig jókedvel végzett munkájáért megjutalmazza. Így lett Gellért a magyar népköltészet első hírmondója.
2: Szent Gellért éjszakájához hiedelmek is kapcsolódtak. Aki szeretett volna boszorkánnyá válni, annak a regula szerint éjfélkor ki kellett menni a keresztútra, krétával maga köré kört rajzolnia, hogy védve legyen. A körből tárgyalhatott az ördöggel, s utána sok alakban árthatott embertársainak.
1: Emlékezzünk Sopmérei Ágoston 1804-es születésnapjára. A gyermekgyógyász Páduában szerzett orvosi diplomát. 1836-ban ő létesítette az első ortopédiai intézetet. 1839-ben alapította a pesti szegény gyermek kórházat. Ő írta egyetemi tanárként az első gyermekgyógyászati tankönyvet 1847-ben. A szabadságharcban előbb koleraorvos, majd honvédorvos. A bukást követően Törökországba menekül, aztán Angliába, ahol 1851-ben megalapítja a Manchesteri gyermekkórházat.
2: A Szív Világszövetség, a WHF 1998-ban alakult. A WHO-val együtt kezdeményezésük a Szív Világnapja, amelyet 2000 óta tartanak meg, mindig szeptember hónap utolsó vasárnapján.
1: Az unitáriusok minden év szeptember utolsó vasárnapján úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartanak, hálájukat és köszönetüket fejezik ki Istennek a mindennapi kenyérért és az életért.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A balgaság fecsegő asszony, együgyű és mit sem tud. Példabeszédek könyve 9. fejezet 13. vers.

Most Íj és Gyula, Buták versenye című meséjéből idézek fel neked egy kis részletet. Volt egy okos gazda és egy nagyon buta felesége. A gazda mindig egyedül vitte az őszi vásárra a búzát eladni, mert tudott a ravasz kereskedőkkel bánni. A buta felesége állandóan azzal nyaggatta, hogy miért nem viszi el őt is. Egyszer megsokalta a gazda, és azt mondta, hogy jól van, most akkor menjen el az asszony a vásárba. Ahogy ment az asszony, eszébe jutott, hogy nem kérdezte meg, mennyiért adja el a búzát. A gazda csak annyit üzent az asszonynak, hogy ahogy jár, vagyis ahogy veszik. Amikor a ravasz kereskedő megkérdezte a buta asszonytól, mennyiért adja a búzát, ő azt mondja, ahogy jár. Erre a kereskedő azt felelte, hogy a felét hitelbe, a másik felét várakozás fejébe. Az asszony büszkén elfogadta az alkut, és pénz nélkül indult haza. A kereskedő azt mondta, hogy a következő vásáron majd megkapja a pénzt. Arra a kérdésre, hogy majd hogy ismerik fel egymást, azt felelte, hogy az asszony adja rá a bundáját, ő meg neki adja a rossz kabátját, arról majd megismerik egymást.

0: Az öntelt ostobaságot Salamon a fecsegő, tudatlan asszonyhoz hasonlítja. A lányok hajlamosak sokat locsogni mindenféléről. Ne feledd azonban, hogyha nincs mögötte értelem, akkor ez nagyon káros lehet.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isten tanúi vagyunk.
1: A mai ige Ézsaiás 43:10. Ti vagytok a tanúim, mondja az Úr. Gondolatok az ígéről. Ti az én tanúim vagytok, szól az Úr. Hála Istennek, hogy abban a kiváltságban van részünk, hogy tanúiul hívott el az Úr. Ha tanúk vagyunk, Krisztusról kell beszélnünk, fel kell magasztalnunk őt társaink között. Amikor látjuk, hogy bármelyik társunknál a vallásos buzgalom és lelkesedés kezd kihűlni, segítenünk és bátorítanunk kell az ilyet, imádkozni kell vele és érte, hogy igazi tanúságtevője legyen az Úrnak. Az Úr eszközei kell legyetek, akiken keresztül Isten szól a lélekhez. Drága dolgokra emlékeztet titeket, és Jézus szeretetétől túláradó szívvel fogjátok szólni az életbe vágóan fontos és értékes szavakat. Egyszerűséged és őszinteséged lesz a legnagyszerűbb ékes szólás, és szavaidat feljegyzik a mennyei könyvekben, mint odaillő szavakat, melyek olyanok, mint aranyalma ezüst tányéron. Isten a mennyei befolyás gyógyító áradatával teszi őket, felkeltve a meggyőződést és a vágyat, és Jézus hozzáteszi közben járását imáitokhoz, és felkínálja a bűnösnek a Szent Lélek ajándékát, és kiárasztja lelkére. És öröm lesz a mennyei angyalok színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Minden munka felett, az üzleti vállalkozás és a többi felett, ami elvonja és lefoglalja a lélek energiáit, a lelkek megmentésének a munkája, akiért Jézus meghalt. Tegyük ezt életünk legfőbb és legfontosabb munkájává. Tegyük ezt különleges életművünké. Működjetek együtt Krisztussal e nagyszerű és nemes munkában, és legyetek otthoni és idegen földi misszió munkások. Legyetek készek és készségesek munkálkodni otthon, vagy messzi távoli vidékeken a lelkek megmentéséért. Bárcsak fiatalok és öregek egyaránt igazán és alaposan megtérnének az Úrhoz, és felvállalnák kötelességeiket, ami ott van a közelükben, és munkálkodnának, amíg alkalmuk van rá, és Isten munkatársaivá válnának. Bárcsak bekövetkezne ez, és hangok sokasága hirdetné hangos szóval annak dicséretét, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívta ki őket.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A legfőbb dolog az, hogy jelenlétemben élj. Így fokozatosan jobban tudatosul benned, lényem, mint a körülötted lévő emberek és helyek. Ez a tudatosság nem von le semmit a másokkal való kapcsolataidból. Sőt, ezáltal még inkább képes leszel arra, hogy szeretetet és bátorítást nyújts nekik. Békességen fogja átjárni szavaidat és viselkedésedet. Aktívan tevékenykedsz a világban, mégis tartod az egy lépés távolságot tőle. Nem rendülsz meg könnyen, mert jelenlétem, amely körülvesz, elhárítja a problémák csapásait. Ez az az ösvény, amit eléd helyeztem. Ahogy teljes szívvel követed bővölködő életet és békességet tapasztalsz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Nyolcvankilencedik Zsoltár, 16.-17. vers. 16. Zsoltár, 8. vers. Péter második levele, 1. fejezet, 2. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Dániel könyve, 3. rész. 3 férfi a tüzes kemencében. Nebukadnezar király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállítatta azt a Dúrávölgyben, Babilon városában. Azután összehívatta Nebukadnezar király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok összes tisztviselőjét, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezar király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok összes tisztviselője a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezar király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nebukadnezar felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljatok le, és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezar király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le, és nem hódol előtte, azt azonnyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant és egyéb hangszerek hangját, leborultak, és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezar király felállítatott. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nebukadnezar királyhoz: király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnego, akiket Babilon városának az élére állítottál. Ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nebukadnezar nagyon megharagudott, és megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nebukadnezar ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abédnego, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, a síp, a citera, a hárfa, a lant, a duda és egyéb hangszerek hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azonnyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abédnego így válaszolt a királynak: ó, Nebukadnezar, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nebukadnezart úgy elöntötte a harag Sadrak, Mésak és Abédnego miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostól, alsóruhástól és süvegestől, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a szokottnál is jobban befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót odahúzolták. A 3 férfi, Sadrak, Mésak és Abédnego pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadnezar király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől. Nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak. Valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt. Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nebukadnezar király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt. Sadrak, Mésak és Abédnegó szolgálja a felséges istennek. Gyertek ki, jöjjetek ide! Sadrak, Mésak és Abédnegó pedig kijött a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz. A hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a füst szaga sem járta át őket. Nebukadnezar ekkor így szólt. Áldott legyen Sadrak, Mésak és Abédnegó istene, mert elküldte az angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mésak és Abédnegó istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is legyen, házát pedig tegyék szemét dombá, mert nincs más isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilonban.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, harmadik rész. A harmadik fejezet azt az elvet erősíti, hogy merj különbözni, hogy Isten meg fog tartani és meg fog segíteni még akkor is, ha ehhez csoda szükséges. Dániel úgy nyitja ezt a részt, hogy jelzi, Nabukodonozor készítetett egy szobrot tiszta aranyból, hogy őt magát jelképezze. Aztán fölállítatta Dúra mezején a babiloni tartományban, ahol Dániel barátai dolgoztak. Minden elöljárónak el kellett jönnie a szobrot imádni. Amikor meghallják a zenét, amit a zenekar játszott, térdre kellett esniük és imádniuk a szobrot. Nabukodonozor elrendelte, hogy bárki, aki nem borul le a szobor előtt, tüzes kemencébe vettessék. Ez azt jelzi, hogy Nabukodonozor gyanakodott egyes tisztviselőire, hogy lázadást szerveznek ellene. A hamis istentisztelet együtt jár a mindenféle hangszerek hangos fölvonultatásával. A zenének föl kellett korbácsolnia az érzelmeket, hogy az ember ne tudjon gondolkozni, csak azt tegye, amit neki mondanak. Dániel három barátja eldöntötte, hogy nem vesz részt ebben a tömegőrületben, és nem fognak leborulni. Az ellenőrök észrevették őket, és bevádolták. Nabukodonozor dühös volt, és a három fiatalt közelebb hozatta magához, hogy kikérdezze őket, és egy újabb esélyt adott nekik. De ők kitartottak amellett, hogy Isten meg fogja szabadítani őket. Nabukodonozor tajtékzott haragjában, és elrendelte, hogy a kemencét hétszerte jobban fűtsék be. A kemence nyitva volt, és a magasból, egy bizonyos szögből be lehetett látni. Nabukodonozor döbbenetében felugrott trónjáról. Krisztust látta negyedikként, méltóság teljesen járva a kemencében a többiekkel együtt. Olyannak látszott, mint valami Isten. Mindnyájukról leégtek a kötelek, de nekik maguknak semmi bajuk nem esett. Nabukodonozor oda kiáltotta nekik. A felséges Istennek szolgái, gyertek ki! A hivatalnokok sokasága gyűlt a kemence köré, hogy saját szemükkel lássák, mi történt. Aztán Nabukodonozor dicsőítette Istent azért, hogy elküldte egy angyalát, hogy kiszabadítsa őket. Lenyűgözte, hogy a három héber ifjú szembe mert szállni vele, és ennek ellenére megszabadult. Nabukodonozor elrendelte, hogy bárkit, aki ezután szembeszáll a héberek istenével, vágják darabokra, házát pedig égessék föl. A fejezet a három fiatal előléptetésével fejeződik be. A csoda följegyzése arámenyelven történt, és része lett a palota hivatalos dokumentumainak. Naponta szembesülünk mi is a hamis vallásosság támadásaival, amikor a hangos zene arra késztet, hogy haladjunk együtt az árral, és engedjünk az események érzelmi késztetéseinek. Add, Istenünk, hogy a zene ne nyomja el a Szentlélek finom hangját, amely a bibliai szakaszokon át irányít bennünket, az igazság teljes megértésében, és segít szilárdan megállnunk melletted.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérkiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Isten rendelte el az áldozatok bemutatását, hogy az ember emlékezzen bűnére. Az áldozat bűnvallomásra késztesse, és általa megvallja a megígért üdvözítőbe vetett hitét. Az áldozatok emlékeztetik az elbukott emberiséget arra az ünnepélyes igazságra, hogy a bűn okozta a halált. Ádám számára az első áldozat bemutatása volt a legfájdalmasabb szertartás. Életet kellett kioltania, amelyet csak Isten adhatott. Ez volt az első alkalom, amikor a halál szemtanúja volt, és tudta, hogy ha megfogadta volna Isten szeretetteljes figyelmeztetését, sem embernek, sem állatnak nem kellene meghalnia. Amikor kioltotta az ártatlan áldozati állat életét, megremegett arra gondolatra, hogy a bűne Isten szeplőtlen bárányának vérét fogja ontani. Ez a jelenet mélyebben megértette vele vétkes ujját, amelyet egyedül Isten drága fiának halála tehet jóvá. Csodálta Isten végtelen jóságát, hogy ilyen váltságdíjat fizet a bűnös megmentéséért. A reménység sugara világította be a sötét és borzalmas jövőt, enyhítve Ádám bánatát.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Életszínvonal. Bár a mai technika látszólag közel hozza az embereket, belsőleg egyre inkább idegenek lesznek. A luxus és az életszínvonal emelkedés belsőleg üressé, szellemileg ellaposodottá, lélektelenné és mélységesen boldogtalanná teszi őket. Joseph Kenneth.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Oszd meg másokkal is a bölcsességed. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 13. vers. Amint a régi mondás tartja, adj egy halat az éhezőnek, és egy napra jól akadtad. Tanítsd meg halászni, és egész életében lesz mit ennie. Néha nagyobb szükségük van az embereknek a bölcsességedre, mint a pénzedre. Ha időt szánsz arra, hogy megoszd velük az élettapasztalataidból szerzett tudásodat, azzal a jövőjükbe fektetsz be. Micsoda értékes ajándék! Ez azonban azt is jelenti, hogy sosem szabad abbahagynod a tanulást. Néha azért hagyunk fel a tanulással, mert önelégülté válunk. Azt gondoljuk, eleget fejlődtünk már, vagy csak a meglévő tudásunkból és készségeinkből akarjuk kihozni a maximumot. Ez a stagnálás majd a hanyatlás kezdetét jelenti. Kivész belőlünk az innovatív szellem, úttörő gondolatok helyett csupán a hatékonyság jár a fejünkben. Költséget csökkentünk ahelyett, hogy befektetnénk a növekedésbe. Beszűkül a jövőképünk. Ahelyett, hogy a nyerésre játszanánk, a vereség elkerülésével is beérjük. Mindannyian szeretjük azt csinálni, amiben jók vagyunk, ám ha jók is akarunk maradni valamiben, folyamatosan treníroznunk kell magunkat. Ha megkopik a tudásunk és eltompulnak a készségeink, kevésbé leszünk lelkesek, ez pedig végül elégedetlenséget szül. Ezen a ponton hátrafelé kezdünk tekintgetni, mert a múltban éltük a virágkorunkat. A régi szép napokról és a letűnt dicsőségünkről nosztalgiázunk, mert úgy érezzük, eljárt felettünk az idő. Ilyen embertől bizony senki sem akar tanulni. Akkor tudsz csak adni másoknak, ha sosem szűnsz meg növekedni. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák-téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei missziói kórus, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én kedden lesz 18 órától. Molnár Lilla, H.I. János, a Géza gyerek a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Pieterson, Sweelinck művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Ciacona és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és Fúga zárják. Az alkalmon igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Szerezz bölcsességet.

Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül, és akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe.

A bölcsességről sok helyen olvashatunk a Szentírásban. A példabeszédek könyvében, a 4. fejezetben például ezt találjuk. Tégy szert bölcsességre, szerez okosságot. Ne feledd el, és ne térj el számnak szavaitól. Ne hagyd el, akkor majd megoltalmaz. Szeresd, akkor majd őrködik fölötted. A bölcsesség kezdete, szerez bölcsességet. Minden vagyonodon vegyél okosságot. Öleld magadhoz, akkor majd fölemel. Tisztességre juttat, hogyha átkarolod. Gyönyörű ígéretek ezek. Arra utalnak, hogy ez az erény rendkívül értékes. Áldás azok számára, akik megkapják. Fölemel, tisztességre juttat. Akik ráhallgatnak, meg nem szégyenülnek.

Isten azt szeretné, ha minden keresztény ember bölcsé válna. Benne van elrejtve a bölcsesség tárháza, és neked is akar adni belőle. Hogy általa beleláss a dolgok mélyébe, és megértsd azokat. Hogy ráláss arra, ami amúgy el van rejtve az ember szeme elől. Hogy meglásd a döntéseid következményeit, és megoldhatatlannak tűnő helyzetekben is megtaláld az isteni megoldást. Pál apostol kijelenti, hogy a bölcsesség maga Jézus Krisztus. A Kolosszeieknek intézett levelében ezt írja ennek kapcsán. Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse. Ezért, ha bölcsebb akarsz lenni, Jézust kell megismerned még jobban. Meg kell tanulnod neki engedelmeskedni még teljesebben, mert hiszen ő adatott nekünk bölcsességünké, megigazulásunké, megszentelődésünké és megváltásunká.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 24-e. Jeremiás próféta könyve 42. fejezet, 1-től 12. versig. Az összes csapatparancsnok, Jóhánán, Káriáh fia, Jázánnyá, Hósajá fia, és az egész nép apraja nagyja odament Jeremiás prófétához, és ezt mondta neki. Jusson eléd könyörgésünk, és imádkozz Istenedhez az Úrhoz értünk, és ezért az egész maradékért. Hiszen saját szemeddel láthatod, milyen kevesen maradtunk meg, pedig sokan voltunk. Mondja meg nekünk, Istened az Úr, hogy milyen úton kell járnunk, és mit kell tennünk. Jeremiás próféta pedig ezt mondta nekik. Hallottam. Imádkozni fogok Istenetekhez az Úrhoz, ahogy kívántátok. Azután elmondom nektek mindazt, amit válaszol az Úr, semmit sem hallgatok el előletek. Ők pedig ezt mondták Jeremiásnak. Az Úr legyen ellenünk hű és igaz tanú, ha nem úgy teszünk mindent, ahogyan üzeni általad Istened az Úr. Akár jó, akár rossz, hallgatni fogunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, akihez küldünk téged. Bizony, hallgatunk Istenünknek, az Úrnak a szavára, hogy jó dolgunk legyen. 10 nap múlva szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Akkor hívatta Jóhánánt, Káriáh fiát és valamennyi csapatparancsnokot, akik vele voltak, meg az egész nép apraját nagyját. Ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael istene, akihez küldtetek engem, hogy terjesszem eléje könyörgéseteket. Ha itt maradtok ebben az országban, ahol felépítelek és nem döntelek romba, elplántállak és nem gyomlállak ki benneteket, mert megbántam, hogy veszedelmet zúdítottam rátok. Ne féljetek Babilónia királyától, akitől most féltek. Ne féljetek tőle, így szól az Úr, mert én veletek leszek, megszabadítalak és megmentelek benneteket a kezéből. Irgalmasan bánok veletek, és ő is irgalmas lesz hozzátok, és visszaenged benneteket a földetekre. Olykor Isten olyasmit oszt meg velünk, ami meghatározza egész további jövőnket, vagy megváltoztatja addigi ismeretünket, vagy kijavítja torzult attitűdjeinket. Ezeknek a változásoknak a története olyan tapasztalat, melyet feltétlenül érdemes elmondanunk kicsinyeknek és nagyoknak is, ha lehetőség adódik rá. Miért? Mert Isten életváltoztató működésébe, módszerébe engedünk másoknak is belelátni. Amikor isteni történések mennek végbe bennünk és rajtunk, azokat mindig könnyű elmondani bárkinek életkortól függetlenül, mert azok nem olyanok, mint a tanítások, amelyeket olykor csak vájtfülűek, az írásokban nagyon jártasak érthetnek meg. Ezért fontos, hogy ezeket a történéseket folyamatosan gyűjtsük össze, legyenek mindig kéznél az emlékezetünkben, hisz ezek határozzák meg legjobban lelkünk működését. Mert ahogyan Isten bánt és bánik velünk, azt meg kell ismernie ismerőseink aprajának és nagyjának egyaránt. Ez nem igényel nagy tudást, különleges előadói készséget, hiszen személyes élményünket, átélésünket osztjuk meg. Nem is kell kiszínezni, semmit hozzátenni, mert önmagában valóságos és hatásos történetté vált bennünk. Hívő életünknek ezek olyan eseményei, melyek mindig hatnak másokban is. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Wolfgang Bernhard írta KwaZulu-Natalból, Dél-Afrikából. A lélek hangja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti vagy romlásba viszi? Lukács evangéliumának 9. fejezetének 25. verse. Miután megszereztem a matematikus diplomámat, úgy döntöttem, ezen a területen folytatom tovább a tanulmányaimat. Azonban amikor eljött a vizsgák ideje, nem voltam rendesen felkészülve. A legtöbb választ nem tudtam, és az a 2 órás vizsga életem egyik leginkább önbizalmat romboló élménye volt. Teljesen összetörtem. Útmutatásért egy szeretett középiskolai tanáromhoz fordultam. Hazamentem, és reggelig aludtam. Másnap pedig így imádkoztam: kérlek, Uram, mutasd meg, hogy merre menjek tovább. A következő évben nem iratkoztam be újra az egyetemre. Több időt töltöttem Isten igéjének tanulmányozásával és imádsággal. Fokozatosan visszatért a belső békém és a bizonyosság, hogy Isten szeret engem. Idővel Isten új lehetőségeket nyitott meg előttem. A karrierem egy új irányt vett, és új perspektívából szemléltem az egész életem. Kezdtem ráébredni, hogy nem minden a teljesítmény. Megtanultam meghallani a lélek hangját, és hagyni, hogy Isten békessége vezessen engem. Kezdtem megérteni Jézus szavainak igazságát a fenti ige alapján. Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy a te lelked vezetésére hagyatkozzunk, életünk kis és nagy döntéseiben egyaránt. Amen. Napi gondolat: arra fogok törekedni, hogy Istennek tetsző életet éljek. Imádkozzunk és figyeljünk Isten vezetésére.
2: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Páskujné Kovács Erzsébet, alázattal jöttem. Alázattal jöttem szépen kérni mindenkitől csak egy keveset. Mert tudjátok, milyen szegény lehet az ember, ha nincsen szeretet. Hát a világ, ez a nagy egész, aminek értelme mi vagyunk. Hogy legyen szép, és hogy legyen boldog, ha szeretetet adni nem tudunk. Szállhatnak űrhajók az égig, tengerfenékig a kamerák. Megfejthet még milliónyi titkot az emberi ész a nagy tudás. De a világ, ez a nagy egész, aminek értelme mi vagyunk, mégsem boldog, nem is lehet soha, ha szereteted adni nem tudunk. Alázattal jöttem szépen kérni mindenkitől csak egy keveset. Azoknak, akiknek kenyerük sincs talán, és kérdésükre nincsen felelet, a miértekre nem kapnak választ sem, szemük sírva a semmibe néz. Bennük orkánsodor vakvihar, és kívül rajtuk sűrű a sötét. Könyvtől ázik éjszaka párnájuk, a nappaluk égő gyötrelem. Nyomorultul megalázva élnek, s így százszorosra nő a küzdelem. Segítőtárs, ha akadna mégis, könnyebb lenne a súly a teher. Testvér, csak szeretettel lehet szebb a világ, ezért kérek egy kicsit tőled el.

0: ha szeretnénk Krisztus munkatársai lenni.
1: A jellem tökéletesítése. Legyetek tökéletesek, amiképpen a ti mennyei atyátok is tökéletes. Máté evangéliuma 5:48. Gondolatok az ígéről. Isten csak azokat fogadhatja el, akik elhatározták, hogy magas célt tűznek ki. Teremtőnk arra hív minden embert, hogy tegye meg a tőle telhető legjobbat. Erkölcsi tökéletességet kíván mindnyájunktól. Soha ne távolodjunk el az igazságtól azért, hogy alkalmazkodjunk örökölt hajlamainkhoz, vagy rossz szokásainkhoz. Meg kell értenünk, hogy a jellem tökéletlensége bűn. Minden nemes jellem tulajdonság Istenben lakozik, tökéletes, harmonikus egészet alkotva, ezért mindenki, aki elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának, abban a kiváltságban részesül, hogy elnyeri ezeket a jellem tulajdonságokat. Ha szeretnénk Krisztus munkatársai lenni, törekedjünk a gondolkodásunk és testünk minden szervének tökéletesítésére. Az igazi nevelés, a testi-lelki erők és képességek előkészítése minden kötelesség elvégzésére. A test, az értelem és a lélek ránevelése Isten szolgálatára. Ez a nevelés megmarad az örök életre. Jézus nem ígérte, hogy tökéletes jellem elérése könnyű. A nemes, tiszta jellem nem örökölhető, nem véletlenül nyerjük el, hanem csak saját erőfeszítéseink és Krisztus kegyelme által.

0: Az élet útjai.
1: A lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg. Az egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 12.-13. versek. A Lagi autópálya története 100 évvel ezelőtt 1924. szeptember 24-én kezdődött. Ekkor avatták fel a világ első autósztrádáját, amely Milánót kötötte össze a Como és Maggiore tavakkal. Egy kínai mondás szerint, ha meg akarsz gazdagodni, építs utakat. A közúti infrastruktúra a gazdasági jólét kulcsa. Ha nem megfelelő az úthálózat, az ország gazdasági egészsége is kárt szenved. Románia 2005-ben a szív- és érrendszeri betegségek okozta elhalálozások listavezetője volt Európában, és jelenleg is az érrendszeri megbetegedések okozzák a legtöbb elhalálozást. A vérerek a szervezet úthálózatát képezik, és biztosítják a több trillió sejt közötti anyagcserét. Meg kell tehát állapítanunk, hogy amint a gazdaságnak szüksége van úthálózatra, úgy a szervezetünknek is szüksége van vérerekre. Az utak megrepednek, zsúfolttá válnak, és így megteremtődnek a balesetek feltételei, hasonlóképpen történik a vér edényekkel is. Túl sokat, túl édeset, túl zsírosat és túl sósat szállítunk abból, amit megeszünk. Túl adagoljuk a gyenge minőségű alapanyagokat, ezért élet, erő és egészség helyett csak a plusz kilókkal maradunk. Tönkretesszük azt, amiben áramlik az élet, és tönkretesszük az infrastruktúrát alkotó üzemeket, a sejteket is. Lehet, hogy amikor majd legközelebb az aszfalton beleszaladunk egy kátyúba, nem a kormányra fogunk orrolni, hanem feltesszük magunknak a kérdést. Hogyan is tartjuk karban saját úthálózatunkat? A helyes életmód, kiegyensúlyozott étrend, mértékletesség, mozgás, lelki béke mind erősen hatnak a szív- és érrendszer állapotára. Az egészség alapja minden dologban a mértékletesség törvénye. A helytelen étrend elnehezíti a vérkeringést, megterheli a szívet és gyengeségeket eredményez. A testmozgás és a friss levegő fontos szerepet játszik a keringési rendszer támogatásában, élteti a vért, erősíti a szívet. A nyugtalanság, elégedetlenség, bűntudat, önzés, ezek rombolják a vérkeringést, gyengítik a szívet. A derűs, hálás lélek a legjobb szíverősítő. Isten törvénye az ember szívének egészségét is szolgálja. Az engedelmesség békét ad, mely megszilárdítja a vérkeringést és erősíti a testet. A szív- és érrendszer egészsége a kezünktől és a lábunktól függ. Használjuk bölcsen a kezünket, erősítsük meg a megfáradt kezeket, hogy csak azt emelje a szánkhoz, ami megelégít, és építi a sejteket. És ne feledjük, hogy van lábunk, amelynek kitartó és következetes használat révén az igazság útjait kell kitaposnia. Járjatok az igazság útján, és tartsatok ki mindvégig. Thank you.
0: közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

vetettem be a pusztává lett földet. Az új szövetség íge, a jelenések könyve 7. fejezetének 9. és 10. verséből szól hozzánk. János látomásban írja: íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. És hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Drámaian aktuális képek jelenhetnek meg a szemünk előtt a prófétai szót olvasva, a romba dőlt városokról és a pusztává lett földekről. A rombolás sokszor csak egy pillanat műve. Az évek, évtizedek alatt felépített házak, évszázados múltat őrző városok, az emberi gonoszság gátlástalansága miatt egyszer csak romhalmazzá válnak. A kizsigerelt természet pusztulása hosszabb folyamat következménye, és ezzel arányban annál ijesztőbb annak visszafordíthatatlansága, és, ahol van erre esély, a nagyon lassú regenerálódása. Amikor ezeket a problémákat imádságban tárjuk Isten elé, időnként így visszhangzik bennem: Uram, mindent elrontottunk, kérlek, csinálj valamit! Szégyenkezve, mégis reménykedve mondom el ezt az imádságot. Isten azonban meghallgatja az életünk fizikai vagy lelki romjai fölött elmondott kérésünket. Szégyenünk és kilátástalanságunk akkor válik mégis bizalommá és erőforrássá, amikor megtapasztaljuk, hogy Isten nem helyettünk végzi el a munkát, hanem mindenek előtt bennünk kezdi meg a lelki újjáépítést. Megerősít abban, hogy vele minden mélységből van fölfelé vezető út, minden tehetetlen, bénító állapotban fel tud ruházni új erővel, reménységgel, és eközben ő maga is velünk munkálkodik. Imádkozzunk! Uram, hálát adok újjáteremtő irgalmadért. Nem az életem romjainak porladó köveiből építesz újjá, hanem megbocsátod a bűneimet, és valóságosan újjáteremtesz. Lényegileg megújítasz. Add, hogy ha még nem is látom a romok helyén az új otthont, a szomjas földön az életjeleit, tudjak mégis bízni ígéretedben és hűséges szeretetedben. Adj ma is lendületet, testi-lelki erőt és áldást hozó esőket. Amen. Az áhítatott Puskás Sára írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr, építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. János látomásban írja: íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. És hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé.

A kórházi szoba rideg, fehér falai között feküdt Edith. Sápat arca grimaszba torzult a fájdalomtól. A kemoterápia könyörtelen mellékhatásai kimerítették a testét és a lelkét is. Már csak az ablakon átbeszűrődő aranyló napfény adott némi reményt a szívének.

Egy nap, miközben az ablakon túli kertet bámulta, megakadt a szeme egy pillangón. Szárnyai ragyogó kék színben tündököltek, miközben kecsesen táncolt a levegőben. Edith teljesen elmerült a látványban, ahogy a pillangó egyik virágról a másikra szállt, élvezettel szívva a nektárt. A pillangó könnyedsége és öröme éles ellentétben állt a saját szenvedésével.

Hirtelen felcsillant a szeme egy gondolattól. Fogott egy papírt, egy ceruzát, és elkezdte lerajzolni a pillangót. A ceruza finoman siklott a papíron, ahogy Edith türelmesen rajzolta a szárnyak finom mintázatát. Rajzolás közben egyfajta béke költözött a lelkébe. A fájdalom, a félelem eltűnt, helyét pedig átvette a kreativitás öröme.

onnantól napról napra rajzolt. Pillangókat, virágokat és mindent, ami az ablakon túli világban szépnek és inspirálónak tűnt. A rajzok élénk színei és kecses formái a lelkében ébredő reményt tükrözték. Ahogy a ceruza a papíron siklott, Edith érezte, hogy a teste is erősödik, a lelke pedig gyógyul. Egy napon, amikor befejezett egy különösen szép pillangórajzot, észrevette, hogy a valódi pillangó újra az ablakpárkányon van. Mintha búcsút intett volna neki a szárnyával, majd elrepült a kék ég felé. Edith mosolyogni kezdett.

hetekkel később elhagyhatta a kórházat. Még gyenge volt, de a lelke erős maradt. A pillangóval való találkozása megtanította neki, hogy még a legnehezebb időkben is létezik remény, szépség és gyógyulás. A rajzolás pedig egy új szenvedélyt adott neki, ami segített feldolgozni a traumát és új célokat találni az életében. A fizikai betegségek gyakran a lelki állapotunkkal függnek össze, és a valódi gyógyulás mindkét területre kiterjed. A betegség nem csupán a test rendellenessége, hanem a bűn és a szenvedés szélesebb spektrumának megnyilvánulása. A fizikai gyógyulás lehetetlen lelki megújulás nélkül. Edith története tökéletesen illusztrálja ezt az elvet. A pillangó látványa, a rajzolás kreatív folyamata és a szépségre való fókuszálás nem csupán elterelte a figyelmét a fájdalomról, hanem megnyitotta a szívét a remény és a gyógyulás befogadására.

a betegeknek a gyógyulási folyamatban aktívan kell részt venniük. A pozitív gondolkodás, a hit, a lelki béke döntő fontosságú. A pillangó, mint a remény, a megújulás szimbóluma inspirálta Editet, hogy a reménytelenség helyett a szépségre fókuszáljon. Ez a változás a lelkében erőt adott a testének is a gyógyuláshoz. A természet, mint Isten kezeműve, tele van szépséggel, harmóniával, és hatékonyan vesz részt a gyógyulási folyamatban. A pillangók látványa, a virágok is, mind-mind a remény és a gyógyulás lehetőségét közvetítik.

Edith története megerősíti, hogy a test meggyógyításához elengedhetetlen a lélek gyógyulása. A hit, a remény, a szeretet és a kreativitás mind-mind olyan eszközök, melyek segítenek nekünk megtalálni a gyógyulás útját, még a legnagyobb szenvedés közepette is. Ahogy a pillangó a metamorfózis után új életre kell, úgy Edith is megtalálta a gyógyulást és egy új, céllal teli életet.

A vidám szív jó orvosság, a szomorú lélek pedig kiszárítja a csontokat. Példabeszédek könyve, 17. fejezet, 22. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett, ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutató életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, tehát holnaptól 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudomány területek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretett szolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat szeptember 21-én az Alzheimer világnapon. Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével. Amennyire módjában áll, sportoljon és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével, folytatta. A képernyőn túl is van élet, tanúsítvánnyal ismeri el a Betesda a gyerekek digitális egyensúlyát támogató intézményeket. A tudatos képernyő használatot, az egészséges életmódot, a mozgást, az offline kapcsolódást és az online-offline egyensúly kialakítását támogató óvodák, iskolák és sportegyesületek jelentkezését várja a Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A tanúsítványokat október 12-én a képernyő idő csökkentő konferencián adják át. A Betesda Gyermekkórház hisz abban, hogy a családok mellett a közösségek, így az oktatási intézmények és sportegyesületek is fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyerekek és a fiatalok digitális képernyő használata tudatossá váljon, és az online jelenlét mellett maradjon idő a mozgásra, a játékra, a pihenésre, a személyes kapcsolatokra és a valódi élményekre is. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél, és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Az elmúlt hetekben, hónapokban sok esetben beszéltünk már Mózesről. A mai nehéz eset az utolsó eset, amikor róla beszélünk személyesen, hiszen épp halálának a körülményeivel foglalkozik az az ige, amit mára készítettem. Mózes 5. könyvének a 34. fejezeténél lapozzuk föl a Szentírást, és ha tehetik, kérem, otthonaikban is olvassanak velem. Ezután fölment Mózes a Moáb síkságáról a Nébó hegyére, a Pizga csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész országot, Gileádtól Dánig, az egész Naftalit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, továbbá a délvidéket, a Jordán környékét, és a pálmák városának Jerikónak a völgyét, Coárig. És ezt mondta neki az Úr. Ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ezt mondtam, a te utódaidnak adom, megmutattam neked, de nem mehetsz be oda. Ott halt meg Mózes, az Úr szolgája, Moáb földjén az Úr akarata szerint, és eltemette őt a völgyben, Moáb földjén, Bét-Peorral szemben. Senki se tudja még ma sem, hogy hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, nem hagyta el életereje, Izrael fiai 30 napig siratták Mózest a Moáb síkságán, amíg el nem telt Mózes siratásának és gyászolásának az ideje. Józsué, Nun fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét, Izrael fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. Nem is támadt többé Izraelben Mózeshez hasonló proféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az Úr. Azt hiszem, kedves hallgatóim, van ebben a történetben néhány olyan kérdés, ami mellett nem mehetünk el. És ami igazán nehéz esetté, azaz értelem szempontjából komolyan vizsgálat alá vetendő esetté teszi ezt az esetet a Bibliában. Először is Mózes életkora szembeszökő. 80 esztendős volt, amikor az Úr szolgálatba állította, már önmagában ez is nagyon különös. De hogy ezután még 40 esztendőig szolgáljon, az meg különösen rendkívüli. És hogy a 40 esztendő elteltével azt mondhassa róla a Szentírás, hogy nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el az életereje, az meg egyenesen a mai ember számára elképesztő. Mit is jelentett ez? Azt jelentette, hogy Mózes nem egy tutyimutyi öreg emberként, már elnézést kérek kedves hallgatóimtól, akik esetleg már idősödők, szóval nem egy tutyimutyi öreg emberként végezte a szolgálatát, nem is egy régi dolgokhoz ragaszkodó, a fiatalabbakat, az új dolgokat meg nem értő emberrel vezettette a népét. Olyan embert faragott Isten Mózesből, akinek mindvégig, a szolgálata egész végéig teljes életereje volt. Akkor miért kellett meghalnia? Ahhoz szoktunk hozzá, hogy olyan emberek halnak meg, ha csak nem valami baleset éri őket, akiket az életerejük már elhagyott, akik a földi életet folytatni már nem képesek. Abból a leírásból, amit itt elolvastunk, úgy tűnik, hogy Mózesnek nem ilyen véget adott Isten. Egyszerűen befejezetnek látta Isten a szolgálatát, és azt mondta, elég. De hát miért? Miért? Nem adhatta volna meg Isten neki mégis azt, hogy még 5 év, még 6 év, még 10 év? És talán fölvetődik bennünk az a kérdés is, hogy miért ilyen kegyetlen Isten vele? Hiszen megbocsáthatta volna azt az egyszer olyan felindult állapotban elkövetett, haragból kimondott szót, azt az ütést. Nem hiszem, hogy Isten nem bocsátotta meg. Ha nem bocsátott volna meg neki Isten, akkor a szolgálatát se engedte volna tovább végezni. Ám de, és ez talán elkerülte néhány hallgató figyelmét, Isten, ha egyszer megmondott valamit, az be is tartja. És nem csak azt mondta meg Isten, hogy Mózes nem megy be az ígéret földére, azt is megmondta Isten, jóval korábban, egy bűnbeesés után, nem marad a lelkem örökké az emberben. Az ember élete 120 esztendő. Később a zsoltáros már a tapasztalatból kiindulva azt mondja, az ember élete 60, vagy ha feljebb 70 esztendő, egy másik zsoltár azt mondja, hogy legfeljebb 80 esztendő, Isten azonban bekorlátozta az emberi életet 120 esztendőben, és ez a 120 esztendő Mózesnél lejárt. És éppen ezért nem gondolta Isten, hogy Mózessel kivételt fog tenni. Bár életerős, bár a szeme nem gyengült meg, bár gondolkozásában nem romlott meg, minden szempontból azt hihetnénk, folytathatja tovább, azt mondja Isten, itt a határ. Miért? Azért, mert Isten ezt kijelentette. Mózesre is érvényesen jelentette ki az Isten. És ott volt az a másik eset is, és erre nézve is igaz, Isten az ő szolgáin példát is mutat. Nem csak rajtunk mutatja meg az ő kegyelmét, ahogy Pál apostol mondja, hanem rajtunk mutatja meg az ő igazságát is, igazságosságát is, azaz nem gyakorol velünk kivételt, sőt, Jakab apostoltól tudjuk, nagyobb ítélet, komolyabb elszámoltatás alá esik mindenki, akit Isten az ő szolgálatára hívott el. Ám ha ez így van, akkor meg a történet másik fele olyan különös, nem igaz, kedves hallgató? Miért vitte föl Isten Mózest a Nébó hegyére, a Pizga csúcsára? Ha nem engedte bejutni Izraelbe, miért mutogatta neki azt a területet? Azért, hogy még jobban facsargassa a szívét? Azt hiszem, ez óriási tévedés. Egyáltalán nem ez volt Istennek a célja. Isten azt akarta, Mózes legyen nyugodt, egészen nyugodt afelől, hogy ahova az ő népét vezette, Isten parancsa szerint, Isten útmutatása szerint, az jó lesz ennek a népnek. Csak zárójelben jegyzem meg, néhány hónappal ezelőtt olvastam egy kutatónak egy útleírását, aki végigjárta azokat az útvonalakat, ahol Mózes is vezette a népét, legalábbis a mai ismereteink szerint, és egy napon eljutott a Nébó hegyére, a Pizga csúcsára, és megdöbbentő élményben volt része. Kristálytiszta volt a levegő, ami azon a vidéken nagyon ritkán fordul elő, hogy ennyire kristálytiszta legyen a levegő, és döbbenten látta a Pizga csúcsáról, hogy át tudja látni Izrael egész területét. Egyik helyen Dán területét látta, azaz a Hermón alatti vidékeket, a Hermón havas csúcsait, a másik helyen délfelé pedig egészen az Egyiptom előtti sivatagokig látott. Megdöbbenve tapasztalta igaz, amit Isten mondott. A másik megdöbbentő dolog pedig az, hogy is lett Mózes eltemetve? Miért nem tudja senki, hogy hol van eltemetve? A Biblia azt mondja, Isten temette el őt. Ha Júdás leveléhez lapozunk a Szentírásban, attól tartok, ez nem sok hallgatónak a kedvenc olvasmánya, mégis egy megdöbbentő szakasz van benne. Máshonnan nincs forrásunk ezt megtudni, de Júdás leírja, nyilván egyébként korábbi szentírási helyekről tájékozódva, hogy Mózes teste fölött, ott a völgyben komoly vita zajlott, mégpedig Mihály arkangyal és az ördög között, ami azt jelenti, hogy Isten kirendelte ezt a főangyalt Mózes testének az biztos elhelyezésére. Hol a sírja? Senki nem tudja. Pedig Izrael fiai valószínűleg nagyon szívesen vettek volna búcsút Mózestől. Úgy, mint ahogy nagy királyaiktól is. És Isten ezt se akarta. Miért nem engedte Isten azt, hogy Mózestől ugyanolyan végtisztességgel vegyenek búcsút, mint például Józseftől, akit magával vitt ez a nép, és később síremléket állítottak neki Izraelben. Mózes teste soha nem érintette Izrael földjét. Miért? Mert Isten nem egy nagy Mózest akart adni Izraelnek, hanem a saját jelenlétét. Mózes csak eszköz volt, mint ahogy minden szolga csak eszköz. Egy olyan eszköz, aki nem pótolja Isten jelenlétét, nem helyettesíti Isten jelenlétét, pontosan rámutat az élő Istenre és a vele való szövetség fontosságára. Izrael fiai nem járhattak zarándoklatra Mózes sírhelyéhez. Nem mondhatták, hogy a nagy ősünket meglátogattuk. Izrael fiainak az élő Isten elé kellett menni, ha tanácsra vártak, vagy ha emlékezni akartak. Isten nem megfosztotta Izraelt. Megajándékozta azzal a tudattal. Mózes elment. Isten jelen van. Mózes Isten szolgája volt, és Istennek lesz majd más szolgája. Ebben az esetben Józsué, a Nun fia. Azt hiszem, kedves hallgatóim, érdemes végig gondolnunk mindezt. És érdemes megalázkodott szívvel belátnunk. Istenünk kegyelmesebb, mint azt el tudnánk képzelni, és következetesebb, mint amire vágyunk. De mindez a mi áldásunkra, a mi hasznunkra van. Amen.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ma Józsué könyvéhez lapozunk immár az elmúlt hónapok sok-sok Mózes könyvébe tett kalandozásai után. Remélem, hogy akik visszagondolnak az elmúlt hónapokra, úgy emlékeznek vissza, mint érdekes, tanulságos, fontos üzenetekre. Ma a második fejezethez lapozunk, oda, ahol Isten egy parázna nőt használ föl saját ügyének az előrevitelére. Nehéz eset. Egyáltalán hogy tehet ilyen Isten? Istennek a szolgálatába nem csupa megszentelt, megtisztított, szeplőtlen eszköz van. A választ keressük nyugodtan a Bibliában, érdemes lesz. Józsué könyvénél, a második fejezetnél van nyitva az én Bibliám, ha tehetik, lapozzanak önök is oda. Akkor Józsué, a Nun fia, titkon két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik. Menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, és ott lefeküdtek. De Jerikó királyát figyelmeztették. Vigyázz! Izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Hadd álljak meg itt egy pillanatra, és szeretnék megkérdezni valamit. Hogy tehették izraeli férfiak azt, hogy az első útjuk egy kurtizán házába vezetett? Hát nem szégyelték magukat? Őket szent küldetésben küldték, ők meg egy parázna asszony házába mentek. Ugye ismeresek ezek a mondatok, kedves hallgatóim, és lehet, hogy a hallgatók közül sokan még felháborodottan, még sokkal felindultabb módon tudnák ezeket a mondatokat folytatni. Tessünk egy kicsit gondolkozni velem. Hova mehetett volna ez a két kém? Tessék mondani egyetlen helyet Jerikóba, ahol ők szállást kérhettek volna anélkül, hogy feltűnésnek keltsenek mindenki előtt. Abban az időben sajnos sokan igénybe vették ennek a kőfalon lakó asszonynak a szolgáltatásait. Bár ne így lett volna. De feltűnés nélkül két férfi egy házba, két idegen férfi egy házba nem mehetett be, csak egy parázna nőházába. Tehát még mielőtt elítélnénk ezt a két kémet, szeretném feloldani őket az ítélet alól. Csak a józan eszüket használták, mégpedig ebben az esetben nem is rosszul, mert hogy nem paráználkodni indultak ők, csak a feltűnést kerülték, és abban a helyzetben ez volt erre az egyetlen lehetőség. De folytassuk a történetet. Jerikó királyát figyelmeztették. Vigyázz, izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kémkedjenek az országban. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak. Add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta, és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta. Igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, távoztak. Nem tudom, hova mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkóró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak pedig üldözőbe vették őket, a Jordán gázlói felé vivő úton, a kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Mit is csinált Ráháb? Az az igazság, nem mondott igazat. Lehet Isten eszköze valaki, aki nem mond igazat? Nehéz kérdés ez, és még mielőtt erre a kérdésre bármit is mondanék, olvassuk tovább a történetet. Még le se feküdtek a kémek, amikor fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre. Ezt mondta nekik. Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket, és remek tőletek mindenki, aki ezen a földön lakik. Hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy a Jordánon túl mit tettetek Szihonnal és Óggal, az Emória két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk,
és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok, bizony a ti istenetek az Úr, fönn a mennyben, és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amint én szeretettel bántam veletek, ti is szeretettel bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fiú és nőtestvéreimet, és mindenüket, és megmentitek életünket a haláltól. A férfiak így válaszoltak, életünkkel kezesködünk, értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket, amikor majd az Úr nekünk adja ezt a földet, szeretettel és igazságosan bánunk veled. Aztán leeresztette őket kötélen az ablakon át, háza ugyanis a várfalánál volt, és így a várfalnál lakott, és ezt mondta, menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözőitek. Minden éremnek két fele van, igaz, kedves hallgatóink? Egyik oldalról azt lehetne mondani, ez árulás. A másik oldalról azt lehet mondani, bölcs előrelátás. Mit is tett ez az asszony? A házában igen sokan megfordultak. Sajnos. De ez azt is jelenti, hogy ennek az asszonynak a házában hamar elhangzottak a hírek. És ennek az asszonynak a szívében valami elindult. Nem követendő az életforma, amit élt. De én azt hiszem, az az életforma egyre kevésbé lehetett rá jellemző, mert hogy akkor, amikor az izraeli kémekkel beszél, már nagyon olyan hangot üt meg, mint akinek hit lobog a szívében. Tudja, mi történt a Vörös-tengernél. Tudja, hogy Isten hogyan vezette ezt a népet. És ennek az asszonynak, anélkül, hogy bárki beszélt volna, anélkül, hogy bárki tanította volna, neki nem volt Mózese meg prófétái, nem volt vezetése, semmi más, csak a hallott hírek és az abból fakadt hite, nem merült föl a szívében, hogy ne kellene hittel ragaszkodni ahhoz az Istenhez, aki vezeti ezt a népet. Hányan mondták el még ezen az asszonyon kívül, bizony a ti istenetek az Úr, Isten fönn a mennyben és lenn a földön. Néhány hónapja foglalkoztunk Bálámnak és Báláknak a történetével. Bálám soha nem jutott el addig, pedig ő proféta volt, hogy a saját szájával Úrnak és mindenható Istennek vallja azt az Istent, aki pedig végig uralta őt, és elmondatta a proféciákat Bálám előtt vele. És ez az asszony, ki tudja hogyan, élő hitre jutott. Amit elkövetett az árulás? A jerikóiak szempontjából biztosan. De Isten igéje megörökíti nekünk úgy, mint egy különös hőst, mint aki túllátott azon, hogy melyik városnak a lakója, és tudta azt, hogy az az Isten, aki ezt a népet vezeti, amely jön és el fogja foglalni ezt a helyet, könyörületet adhat. Igaza lett-e ennek az asszonynak? Igen, nem pusztult el a kőfalnak az a része, amikor leomlott Jerikó fala, ahol ennek az asszonynak a háza állt. Megmenekült ő és a családtagjai. Ez azt jelenti, hogy Jerikó minden lakója akár megmenekülhetett volna ugyanígy. Mi kellett volna ehhez? Hallgatni a hírekre, hogy Isten vezeti ezt a népet. Elfogadni Istennek ezt a vezetését, és aztán kinyitni előttük a szívet és a kapukat. Azt mondta az Úr Jézus, aki meg akarja tartani az ő fizikai életét, elveszíti. Jerikó meg akarta tartani az ő életét. Elveszítette. Azt is mondta az Úr Jézus, hogy aki veszni hagyja én értem, örök életre találja meg azt. Ez az asszony éppen most veszítette el az életét, hiszen innentől kezdve a város szempontjából valóban nem más, csak egy áruló. De mivel Istenért hagyta veszni, Isten bebizonyította, hogy ő meg tudja ajándékozni az életével. Mit lehet megtanulni a parázna Ráhábtól? Nem lehet megtanulni a paráznaságát. Természetesen. De meg lehet tanulni, hogy
értő füllel, figyelő szívvel lehet hallgatni az Isten tetteiről szóló üzenetet. Azt is meg lehet tanulni, hogy hitre lehet jutni. Azt is meg lehet tanulni, hogy a következtetések levonása, bölcs levonása az életünket jelentheti adott helyzetben. Hogy lehet menekülni annak az élő Istennek a karjai közé, aki egyébként azt mondta Jerikó népéről is, hogy bűnei miatt el fog veszni. De aki oda menekült őhozzá, azt nem veszítette el. Kegyelmes az Isten. És tetszett neki, nem csak az új szövetségben, hanem az ószövetségben is. Úgy bánni velünk, mint édesapa. És igenné tette minden nép számára azt az üzenetét, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Kedves hallgatóm, tudom, hogy sok kérdésre kéne még választ adni, de a műsoridő elszaladt. És ha sikerült gondolatokat ébreszteni, ha sikerült elindítani egy irányba a gondolatot, ez volt a célja ennek a mai adásnak. Isten tegye áldottá az ő igéjét, és maradandóvá a mi szívünk építésére az ő szent lelkének a jelenlétét. Amen.

Dzsida Jenő. Hálóing nélkül. Fölvetem, és némán eltűnődöm. Mi is lelt tegnap este engemet? Ruháimat már szálig levetettem, még nem vettem föl hálóingemet, egyedül álltam, kisé tétovázva szobámban, egyedül és mesztelen. És a villanyt aztán lassan elcsavartam. Irtózatos sötét lett. Esztelen és irgalmatlan, végtelen sötétség. Este, melynek már szinte teste van. A pillanatok estek és zuhogtak, és én dadogtam. Késő este van, éjszaka is talán, és ki tudja, reggel víra, de így sűrű sötétre még, és nem nyele magába mindörökre. E kátrányos fekete sűrűség. Eszembe jutott minden, ami rossz volt. Rossz gondolat, vers, csók, kihűlt falat, és annyi régi sápat ismerősöm, ki messze van, vagy lent a föld alatt. És hirtelen, és furcsán rájöttem, hogy ami eddig élt, csak a ruha. Kabát, kalap, harisnya és cipő volt. Nadrág, nyakkendő, kesztyű és puha ing, mely fedez és véd az ort hidegtől, véd és takar magamtól engemet. Jaj, elvesztettem minden szál ruhámat, önmagamat, és védő ingemet. Nem vagyok már senki tisztelt barátja, kit köszönteni illik. Nem vagyok senki teremtett asszony szeretője. Se lapok munkatársa nem vagyok, se kártyapajtás, törzsvendég a klubban, se szerkesztő úr többé nem vagyok, se vándor, aki meredélyre kaptat, se út, se cél. És költő sem vagyok. Csak ember, aki minden idegével lágy takaró s melengető vacok után sír, és csak áll a nagy sötétben, s mesztelenül Isten előtt vacog.

0: Egészségpercek.
1: A Biblia első lapjain, a teremtés történetben már azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Most a tudomány is újra igazolt ennek a rövid mondatnak az igazságát. Norvégiában az állandó ápolásra szoruló idősek körében végeztek vizsgálatot, amelyben azt nézték, hogy az idősek otthonában történő elhalálozás a betegséggel vagy inkább az érzelmi magányossággal függ össze. A 227 szellemileg épp betegen végzett 6 éves vizsgálatban azt találták, hogy azok, akik nem kaptak érzelmi támogatást, mert családjuk nem volt vagy nem törődött velük, és az ápolóknak sem volt kellő idejük a velük való beszélgetésre, rövidebb ideig éltek az intézetben, mint azok, akik nem voltak magányosak. Az életben maradás sokkal inkább az érzelmi támogatottságtól függött, sem mint a betegségtől. Még a daganatos betegek is tovább éltek, ha volt lelki támogatójuk. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy az elesett, idős betegek esetén is nagy jelentősége van a lelki beszélgetéseknek és az érzelmi támogatásnak.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Prédikátor könyve, második rész. A gazdagság és az élvezetek hiába valók. Ezt gondoltam magamban, megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. De kitűnt, hogy ez is hiába valóság. A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség, az örömre pedig azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam ki, hogy borral vidítom magam, de csak úgy, hogy eszemet a bölcsesség vezesse. Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az az embereknek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. Nagyszerű dolgokat alkottam. Házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálóleányokat, de házamnál született szolgáim is voltak. Marhacsordám és júnyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam,

Úgy láttam, hogy hasznosabb a bölcsesség az oktalanságnál, ahogyan hasznosabb a világosság a sötétségnél. A bölcsember nyitott szemmel jár, a bolond pedig sötétben botorkál. De arra is rájöttem, hogy ugyanaz lesz a sorsa mindegyiküknek. Azért ezt gondoltam magamban. Ha az én sorsom is az lesz, ami a bolondé, akkor mit ér az, hogy én bölcsebb vagyok? És ezt mondtam magamban. Ez is hiába valóság. Bizony a bölcsemberre sem emlékeznek örökké, meg a bolondra sem. Mert mindaz, ami megtörtént, feledésbe megy az eljövendő időben, és a bölcs is meghal, meg a bolond is. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Meggyűlöltem mindazt, amit fáradtsággal szereztem, míg fáradoztam a nap alatt, mert más emberre kell hagynom, aki utánam következik. Ki tudja, hogy bölcs lesz-e vagy ostoba, és mégis rendelkezni fog mindazzal, amit fáradtsággal szereztem, míg bölcsen fáradoztam a nap alatt. Ez is hiába valóság. Odáig jutottam, hogy már kétségbe estem minden szerzeményem miatt, amiért fáradoztam a nap alatt. Mert van olyan ember, aki bölcsességgel, tudással és rátermettséggel fáradozott, és olyan emberre kell hagyni a vagyonát, aki nem dolgozott érte. Ez is hiába valóság, és nagyon rossz dolog. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt, hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének. Ez is hiába valóság. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik, és jól él fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön ez is. Mert ugyan ki ehetik, és ki lehet vígan nélküle. Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés.

0: Mai szakasz, Prédikátor könyve második. A Prédikátor könyvének második fejezetében Salamon összegzi az életét. Változatos és széleskörű tapasztalatokban volt része. A szellemi fejlődésen, uralkodáson, gazdagságon keresztül az erkölcstelenségig, ami mindenben kielégítette képzelt és valós kívánságait. Nagyszerű dolgokat épített. Fákat, szőlőlugasokat és kerteket ültetett. Öntöző rendszereket hozott létre. A háza tele volt szolgákkal, a mezője pedig tehenekkel, juhokkal. Senki sem vehette föl vele a versenyt. Aranyat, ezüstöt és számtalan értékes dolgot halmozott föl. Estéjein a legjobb zenészek, a legjobb hangszereken játszottak. Összességében anélkül tudta élvezni munkáját, hogy bármi is korlátozta volna vágyait és óhajait. Mindene megvolt. Lelkében mégis ürességet érzett. Salamon azt mondja, hogy minden hiába valóság. Ez volt a király összegzése, miután mindent megtapasztalt, és isteni sugallatra megírta, hogy hasznos tanulság legyen számunkra is. Aki csak a mának él, annak nem lesz holnapja. Aki csak a múlandó dolgokkal törődik, velük hal meg, és akik csak a múlandó dolgoknak élnek, nem lesznek örök életűek. És most rajtunk a sor, okosak vagy ostobák leszünk. Salamon arra szólít föl, hogy helyes értékrendet állítsunk fel, és közeledjünk a bölcsesség forrásához. Jézus is ezt mondta, keressétek először Istennek országát.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Aki a legjobban szereti Krisztust, az a legtöbb jót fogja cselekedni. Hasznavehetőségük korlátlanná válik azoknak, akik az ént félretéve helyet készítenek szívükben a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet élnek. Ha alávetik magukat a szükséges tanításnak, és nem panaszkodnak, nem lankadnak az úton, akkor óráról órára, napról napra Isten fogja őket tanítani. Ő meg akarja mutatni kegyelmét. Ha népe eltávolítja az akadályokat, ő bőséges patakokban fogja árasztani az üdvösség vizét, emberi csatornákon keresztül. Ha az emberek alázatos élettel keresik mindazt a jót, amit megtehetnek, ha visszahúzó kezek nem nyomják el a buzgóságukat, akkor Krisztusnak 100 munkása lesz ott, ahol ma egy van.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Oszd meg másokkal is a bölcsességed. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Példabeszédek könyve 3. fejezet 13. vers. Amint a régi mondás tartja, adj egy halat az éhezőnek, és egy napra jól akadtad. Tanítsd meg halászni, és egész életében lesz mit ennie. Néha nagyobb szükségük van az embereknek a bölcsességedre, mint a pénzedre. Ha időt szánsz arra, hogy megoszd velük az élettapasztalataidból szerzett tudásodat, azzal a jövőjükbe fektetsz be. Micsoda értékes ajándék! Ez azonban azt is jelenti, hogy sosem szabad abbahagynod a tanulást. Néha azért hagyunk fel a tanulással, mert önelégülté válunk. Azt gondoljuk, eleget fejlődtünk már, vagy csak a meglévő tudásunkból és készségeinkből akarjuk kihozni a maximumot. Ez a stagnálás majd a hanyatlás kezdetét jelenti. Kivész belőlünk az innovatív szellem, úttörő gondolatok helyett csupán a hatékonyság jár a fejünkben. Költséget csökkentünk ahelyett, hogy befektetnénk a növekedésbe. Beszűkül a jövőképünk. Ahelyett, hogy a nyerésre játszanánk, a vereség elkerülésével is beérjük. Mindannyian szeretjük azt csinálni, amiben jók vagyunk, ám ha jók is akarunk maradni valamiben, folyamatosan treníroznunk kell magunkat. Ha megkopik a tudásunk és eltompulnak a készségeink, kevésbé leszünk lelkesek, ez pedig végül elégedetlenséget szül. Ezen a ponton hátrafelé kezdünk tekintgetni, mert a múltban éltük a virágkorunkat. A régi szép napokról és a letűnt dicsőségünkről nosztalgiázunk, mert úgy érezzük, eljárt felettünk az idő. Ilyen embertől bizony senki sem akar tanulni. Akkor tudsz csak adni másoknak, ha sosem szűnsz meg növekedni. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.

A reformáció története, a fejedelmek tiltakozása, 9. rész. Luther sziklaszilárdan vallotta, hogy nem szabad világi hatalom igénybevételével elősegíteni, sem fegyverrel megvédeni a reformációt. Boldog volt, hogy a birodalom fejedelmei megvallották az evangéliumot. De amikor azt javasolták, hogy alkossanak védelmi szövetséget, kijelentette, az evangélium tanítását egyedül Istennek kell megvédenie. Minél kevésbé ártják bele az emberek magukat ebbe a munkába, annál feltűnőbb lesz Isten közbelépése. Nézete szerint minden körültekintő óvintézkedés hitvány félelemnek és bűnös bizalmatlanságnak tulajdonítható. Amikor az ellenség összefogott, hogy a reformált hitet megdöntse, és úgy tűnt, hogy ezrek fognak kardot rántani ellene, Luther ezt írta. Sátán kimutatja dühét. Istentelen főpapok ármánykodnak, és háború fenyeget bennünket. Buzdítsátok a népet, hogy küzdjön vitézül Isten trónja előtt imában és hitben, hogy ellenségeink Isten lelke által legyőzve nyugodni kényszerüljenek. Legfőbb szükségletünk és legfőbb dolgunk az imádkozás. Tudja meg a nép, hogy ki van téve a kard élének és Sátán haragjának. Ezért imádkozzon. Később a reformált fejedelmek által tervezett szövetségre utalva Luther kijelentette, hogy csak egy fegyvert szabad ebben a harcban használni. A lélek kardját. A 100 választó fejedelemnek így írt. Lelkiismeretünk szerint nem egyezhetünk bele a javasolt szövetségbe. Inkább 10-szer is meghalunk, mint sem azt lássuk, hogy evangéliumunk egyetlen csepp vér kiontását is okozza. A mi feladatunk az, hogy olyanok legyünk, mint a mészárszékre vitt jó. Hordoznunk kell Krisztus keresztjét. Ne féljen felséged, imáinkkal többet teszünk, mint összes ellenségünk a kérkedésével. Csak ne engedje, hogy kezet testvérei vérével szennyeződjék be. Ha a császár azt kívánja, hogy bíráinak kiszolgáltassuk magunkat, készségesen megjelenünk előttük. Ön nem tudja hitünket megvédeni. Mindenkinek a saját maga kockázatára és veszélyére kell hinnie. A titkos imából fakadt az az erő, amely a nagy reformáció által megrázta a világot. Az augsburgi küzdelem idején nem múlt el egy nap sem anélkül, hogy Luther ne szentelt volna legalább 3 órát imára. Mégpedig az elmélyülésre legalkalmasabb órákat választotta ki. Hallani lehetett, hogy cellájának magányában kiönti lelkét Isten előtt, mint amikor az ember a barátjával beszél. Szavai tele voltak hálaadással, aggódással és reménységgel. Tudom, hogy atyánk és Istenünk vagy, mondta, és hogy szétszórod gyermekeid üldözőit, hiszen te is veszélyben vagy velünk. Ez a te ügyed, és csak a te késztetésedre vettük mi is a kezünkbe. Védj meg hát bennünket, ó atyánk! Az aggodalomtól és félelemtől roskadozó Melanchtonnak ezt írta. Kegyelem és békesség Krisztusban, mondom Krisztusban, és nem a világban. Amen. Gyűlölöm szer felett, gyűlölöm a téged emésztő határtalan gondokat. Ha az ügy igaztalan, hagyj fel vele. Ha pedig igaz, miért hazudtolnánk meg annak ígéretét, aki azt parancsolja, hogy félelem nélkül hajtsuk fejünket álomra? Krisztus nem fog hiányozni a jogos és igaz ügy mellől. Ő él, ő uralkodik. Akkor mitől féljünk?

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az életadó folyam. A mai ige Ezékiel 47:9. vers. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut patak, igen sok hal lesz. Gondolatok az igéről. A próféta látomásában az éltető víz a holttengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó lelki élet támad. A kegyelem szabadon áramlik, Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jó tetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végig folyna utcáinkon és sikátorainkon is, bár beáradna a házamba, és addig emelkedne, amíg minden egyes zúg megtelne vele. Uram, árazd az élő vizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt, úszni benne. Ó, megváltom, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel. Nyomorult, száraz és merev vagyok. Jöjj, és eleveníts meg, hogy kirügyezzem, virágot hozzak, és gyümölcsöt teremjek a te dicsőségedre. Eleveníts meg, Krisztusért kérlek. Ámen. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam ma és holnap. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont ma és holnap, szeptember 24-e és 25-e között. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek: Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Pál első levele a tesszalonikaiakhoz, ez lesz a ma esti témakör. Tesszalonika városáról néhány érdekességet hadd mondjak, hogy ezen keresztül is talán jobban megértjük a mondani valót, a szándékot és az üzenetet. Egy nagyon jelentékeny makedón település, amelyet annak idején görög telepesek alakítottak, és Tesszalonika nagyon gazdag a feltörő forró vízkészletben. Ezért eredetileg a városnak nem is ez volt a neve, hogy Tesszalonika, vagy Tesszaloniké, hanem Termá. Ezt a várost a későbbi Nagy Sándor egyik katonai vezetője, fő katonai vezetője, Kasszandrosz alapította. Később második Fülöp a lányáról, lényegében Nagy Sándor testvéről Tesszalonikére változtatta. A település egy nagyon fontos, forgalmas karaván úton feküdt. Itt haladt át a Via Egnácia, amely Rómát kötönte össze Bizánccal. Éppen ezért a városban nagy számú kereskedők jöttek, mentek, vagy Rómából, vagy Rómába. Így azt is mondhatnám, hogy a később az Ázsiát Európával összekötő fő kereskedelmi út mentén volt található a város, és méltán mondhatjuk azt, hogy az ókor világkereskedelmének központjává alakult. Az újszövetségi időszakban nagyon népes metropoliszá nőtt ki, hatalmas várossá lépett elő a térségben. Tartományi székhelyé is alakult. Ez azt jelentette, hogy önálló közigazgatási hatásköre volt. Önálló bírói rendszer alakult ki a városban, és éppen ezért nagy létszámú iparosoknak is biztosított megélhetést. Ebben az időben a város nagyon komoly erődítményrendszerrel vették körül, amely az esetleges hódítókkal szemben megvédhette a várost. Az Égei-tenger közvetlen környékén, közvetlen partján épült fel a város, és ez a városba települt iparosoknak egy predesztinált munkát biztosított, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az őszi és a tavaszi viharok igencsak megtépázták a földközi tengeren és az égei tengeren cirkáló hajókat, ezért hatalmas hajóépítő hangárokat alakították ki, és sokszor hetekig, hónapokig, vagy akár fél évig is egy-egy ilyen vihardult hajó kénytelen kellett volt a városba töltötte el újjáépítésének időszakát. Éppen ezért a városnak nem csak a kikötője és az iparosai váltak nagyon híressé, hanem az agórája is nemzetközi hírnévre tett szert. Olyan piaca volt, amely találkozót adott különböző kultúrájú és különböző ázsiójú embereknek. Találni lehetett ebben a városban értelmiséget, intelligens embereket, zsidókat, keresztényeket, pogányokat, távoli vidékről idejött kereskedőket és embereket. A görög és a makedón alapvető népelemek mellett folyamatosan megjelenik nagy létszámú zsidó közösség, és nagyon hamar igen jelentős zsinagógát építettek, és ennek a zsinagógának a hatása nem csupán a környező térségre, hanem egészen az anyaországig, Izraelig is elterjedt. Azt is mondhatnám, hogy nem olyan jelentéktelen kis gyülekezet zsidó közösség volt itt Tesszalonikében, mint mondjuk Filippiben, ahol néhány tucat zsidó létrehozott egy kis zsinagógát, hanem igenis tartományi, vezető, székhelyű zsidó közösség alakult ki. Sőt, azt is tudjuk, hogy a közeli városokból igen előkelő származású köztisztviselők, akik zsidó származásúak voltak, vagy barátkoztak a zsidósággal, rendszeresen ellátogattak a zsidó istentiszteletekre. Ez különben az apostolok cselekedete 17. fejezet első verse is feljegyzi. Nem lenne teljes a város bemutatása, ha nem szólnánk a misztérium vallásokról. A misztérium vallás olyan pogányi vallások voltak, amely lényegében az egész római birodalomban, de főként a katonaságon belül virágoztak. Krisztus előtt 58-ban, számüzetése előtt Rómából ide menekül Cicero. Ez mindenféleképpen a városnak egy hatalmas, nagy rangot ad. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a triumvirátus háborújában Julius Cézár és az Octavianus féle háborúban ez a város, Tesszalonika, az Octavianus féle hadseregnek a főhadiszállása volt. A történelem során a város nem csupán gazdagszik, hiszen vannak olyan gazdag városok, amelyek soha nem tettek szert jelentékeny befolyásra, de Tesszalonika az a város volt, amely nem csak gazdaggá vált, hanem óriási befolyást is tudott gyakorolni a környezetére. A 15. században az Oszmán Birodalom részévé vált, és a nevét megváltoztatták Szalonikére. Ugyan ebben az időben Spanyolországból, az Ibér félszigetről elűzik a zsidóságot, és a zsidók Tesszalonikában találnak új otthonra, és a 20. században, a Balkán háborúk időszakában, 1912 és 1913-ban Görögország részévé vált ismét ez a város, és az első ténykedésük az volt, hogy megszavazták, hogy a városnak a régi nevét vegye újból fel ez a település, és azóta ismét Tesszaloniki vagy Tesszalonika a város neve. Krisztus után első században vagyunk, amikor Pál egy levelet fog írni ennek a gyülekezetnek, és bizonyára igen népes lehetett ennek a városnak minden belvárosi utcája. Nyüzsgő, eleven, tele voltak kufárokkal, kereskedőkkel, tele voltak városból mindenféle néppel, nációval, és természetesen nagyon sok kereskedő, turista is megfordult ebben a városban. Lukács nagyon sokat feljegyzett erről a városról, aki ugyan nem ebben a városban tartózkodott rendszeresen, hiszen Filippiben tartózkodott, de ha a Tesszalonika és Filippi távolságot nézzük, akkor az nem egy olyan nagyon jelentős volt, hiszen egy 150 kilométer az ókorban sem volt legyőzhetetlen akadály. Egy biztos, élő kapcsolatot alakított ki már Lukács is Filippiből a városban kialakult kereszténységgel, illetve azokkal a zsidókkal, akik valamilyen módon barátkoztak, rokon szenvet mutattak a kereszténységgel szemben. Egy biztos, amikor Pál apostol megérkezik a városba, és felkeresi a helyi zsinagógát, Pálnak az volt a stratégiája, hogy ezekben a zsinagógákban több héten keresztül tartott igehirdetést, evangelizációt. Az első módszerei között az volt jellemző, hogy mindig a zsidóságról beszélt. Arról a tradicionális, konzervatív, farizeusi szellemi államratról, amelyet ő Gamáliel lábainál magába szívott. Lehetett látni, hogy ez az ember belülről ismeri a zsidóságot, és nyilván a helyieknek nagyon sok tudományos kuriózumot is el tudott mondani, a zsidóságon belül. A stratégiájának a második lépéséhez tartozott az, hogy amikor már kellően elfogadták a személyét, és megfelelő tekintéllyel bírt, akkor beszélt Krisztusról. És a személyén keresztül általában valamilyen módon próbálta elfogadtatni Krisztust is. Ezt a módszerét többen vagy elfogadták, vagy visszautasították. Ha elfogadták, keresztényé váltak, ha visszautasították, akkor Pálnak Ádáz ellenségeivé váltak. A zsidók voltak az első keresztények a Pál által alapított gyülekezetekben. Így volt ez Tesszalonikában is. Még egy érdekességre figyelhetünk fel, hogy a zsidóság mellett nagy létszámú pogányság is betér a gyülekezetbe, és ezek a pogányok, kérem szépen, nők voltak. Nem furcsa ez, furcsa egyrészt, de ha Filippire tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy egy hasonló társadalom, hasonló gondolkodás, és Filippiben is főként hölgyek fogadják el a kereszténységet. Azok a zsidók, akik nem fogadták el Pál érvelését, mármint a Krisztusról szóló érvelését, azok rendkívül határozottan elkülönültek, sértődötten szembefordultak, sőt, haragukban, indulatukban és dühükben elmentek a város vezetéséhez, és a város közvéleményét a keresztények ellen fordították. Pált és társait a vendéglátójuk házában keresték, de mivel nem találták őket otthon, szerencsére, azt is mondhatnám, hogy valószínűleg az isteni gondviselésre, ezért a házigazdát hurcolták a hatóságok elé, és a házigazdájukra próbáltak ítéletet kicsikarni a város vezetéséből. Ám ezek az emberek a városnak igen tisztelt polgárai voltak, a vádolók is. És egyszerűen a városvezetés nem tudott hova döntsön, hová tegye az igazság mérő vesszőjét, nem tudta, kinek adjon igazat, az egyik köztiszteletben álló zsidó személynek, vagy a másik köztiszteletben álló zsidó személynek. Így egy ilyen patthelyzet alakult ki, és kezesség ellenében szabadon bocsátották azt az embert, aki befogadta Pált és munkatársait a saját otthonába. Így a zsidó vezetők is egy kicsit megnyugodtak, hogy az ellenlábasok, hogy valamilyen módon elindult egy eljárás, és ennek az eljárásnak az lesz a vége, hogy Pált és a többieket, akik keresztényé váltak, azokra lecsap a törvény kemény keze. Leszögezhetjük, hogy ez az eljárás általában nem ért célt. Miért? Kérem szépen, az akkori városvezetők, helyi vezetők, úgy is mondhatnánk, hogy a városnak a helyi vezetői nem kívántak beleszólni, nem kívántak ítéletükkel beleszólni egy zsidó vallási belügybe. Azt nézték és azt figyelték, hogy valamilyen a várost érintő bűncselekmény megtörtént-e, vagy nem történt meg. Ha nem történt meg, akkor általában rendre utasították. Ugye az alperest, a főperes ettől kihúzta magát és boldog volt, de általában minden jogkövetkezmény nélkül értek végig az ilyen perek. Pál apostolra az volt jellemző, hogy általában 3-4 hétig maradt a városban. 3-4 héten át minden nap többször evangélizált. Ha kellett a piacon, ha kellett XY-nak a magánházában, az egyik istentiszteletet megtartotta hajnalban, amikor a nap fölkelt, ne felejtsük el, a zsidóság számára ez ma is egy kötelező, imádságos istentiszteleti forma, és a zsidóság ezt ma is gyakorolja, Pál apostol tökéletesen tisztában volt ezzel, vagy naplementekkor, vagy szombaton, vagy pénteken, különböző rétegű embereket különböző helyen ért el Pál apostol. Nem egy fix, meghirdetett sorozatot tartott, hanem egyszer itt, egyszer ott, egyszer amott, és mindenhol megfelelő számú hallgatóság figyelte Pál apostol beszédeit. El kell azt is mondjuk, hogy anyagi vonatkozásban Pál apostol nem engedett semmilyen függőséget, hiszen a legtöbb helyen vagy a zsinagóga elöljárója, vagy a zsinagóga valamelyik igen tehetős tagja hívta meg személyesen vendéglátásra. Pál apostol azonban igyekezett függetleníteni magát a házigazdájától, és két kezi fizikai munkával kereste meg azokat az anyagi eszközöket, amely egy szerény életvitelhez, az ókorban szükség volt. Miből élt Pál? Kérem szépen, sátorkészítő volt, minden rabbinak azóta is, akkor is és ma is meg kell tanuljon egy kétkezi munkát, hogy a világban meg tudjon élni. Ha ez adott, akkor utána mehet és végezheti a rabbi munkát. És a rabbi munka mellett Pál apostol bizonyos időközönként, lehet, hogy naponta egy, lehet, hogy naponta két, az is lehet, hogy csak két naponta egy sátort állított össze, ezt elvitte a piacra, és kérem szépen ebből, ha nem is fényesen, de olyan ókori, polgári életet tudott élni. Amire neki szüksége volt, ennivaló, innivaló, öltözködés, néhány ajándék, abból ezt meg tudta teremteni. Hiszen ne felejtsük el, hogy Pál apostol mindig fontos városokba ment. Nem úgy véletlenszerűen, hanem ahová az Isten küldte. És ezekben a városokban a legtöbb helyen virágzott a kereskedelem. Az ókori világban a kereskedelem pedig a karaván kereskedelmet jelentette. Nyilván volt egyéb, tengeri kereskedelem. De ezek a karaván kereskedők rá voltak utalva a különféle sátrakra. És Pál apostol nagyon jól ismerte, több típusú sátor volt. Kis sátor, nagy sátor, közepes sátor, családi sátor, üzleti sátor, és ő nagyon jól tudta, hogy melyiket kell elkészíteni ahhoz, hogy rendkívül hamar el tudják vinni. Az alapanyagot megvette ugyanazon az agórán, a piacon, utána összeállította a sátorlapokat, sátorcöveket, rudakat elkészítette, összeállította, és másnap készen tovább adta ezt a sátort. A Filippi gyülekezet kétszer is küldött adományokat Pál és a munkatársai számára. Jól figyeljük meg, ez is egy nagyon érdekes és a mai napra alkalmazható módszer. Pál apostol soha nem fogadott el tehetős emberektől saját számára adományokat. Nem? Miért? Mert függőségi helyzetbe kerülne. És erre Pál apostol nagyon figyelt. De nálánál szegényebbektől elfogadott. Mert tudta, hogy ezek az emberek nem akarják kihasználni a segélyt, az adományt, hogy utána Pált függő helyzetbe hozzák a gyülekezettel szemben. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy Pál mennyi gyülekezettől fogadott el adományt. Ezek között a legelső volt a Filippi gyülekezet, de az igen gazdag, nagy és tehetős gyülekezetektől soha semmit, sem pénzt, sem egyebet nem fogadott el Pál, mert a függetlenségét nem akarta feladni. Pál aggodalommal küszködve hagyja el a tesszalonikai szállását és az egész gyülekezetet, hátra hagyja egy néhány hetes, 3-4 hetes közösséget, egy keresztény gyülekezetet. És nagyon érdekes, hogy ezek a keresztény gyülekezetek 3-4 hét alatt annyira megerősödtek Pál keze munkáján, hogy utána évszázadokon keresztül fent tudtak maradni. Ez egy külön talány. Ha most elmennénk a világ egy másik részére, és ott 3-4 hetes evangelizációval létrehoznánk mondjuk Indiában vagy Afrikában egy keresztény gyülekezetet, és utána elmennénk, csak néhány levelet írnánk, valószínű, hogy néhány év múlva még az emléke is ellene törölve abból a társadalomból, hogy mi volt Pál titka? A kiválasztás? Hogy mi volt Pál titka? A jó kiképzés? A Szentlélek jelenléte? Bizonyára mindezek valamilyen módon jelen vannak, de azt tudjuk, hogy ezek a gyülekezetek, a Pál által létrehozott közösségek egy sem tűnnek el a történelem viharában. A levél megírásának helye és ideje. A páli szerzőséget a szakemberek soha nem vonták kétségbe, elfogadják a páli szerzőséget, ezért nincs is mit beszélni róla. Olyan időszakban keletkezik ez a levél, amikor Pál mellett még ott volt Sílás és Timóteus. Hirtelen kell menekülni, nem tud visszatérni a gyülekezethez, Az ókorban még nem volt mobiltelefon, nem volt Facebook, és nem volt egyéb levélváltásnyi lehetőség, csupán a kézzel írt személyes levél. És ezen a levelen keresztül erősítette Pál ezt a kis keresztény közösséget. A városból való távozása és az első levél megírása között nem sok idő telhetett el. Tehát ne években, hanem napokban, hetekben, esetleg hónapokban tudunk gondolkodni, és a levél megírása és a távozás közötti időszakban Pál elküldte Timóteust, és Timóteus személyes üdvözletet visz a gyülekezet számára, és személyes információkat a gyülekezettől az apostol számára, amennyiben következtetésünk helytálló. Mindig ezt azért hozzá kell tegyük, hiszen itt a levél megírásának idejére vonatkozólag következtetni tudunk csupán. Miért? Mert Pál nem írta oda, hogy készült Filippiben, Krisztus után 50, május 12-én. De amennyiben következtetésünk helytálló, úgy Pál első levelei között kell, hogy keressük, első kánoni levele között kell keressünk, Krisztus után 50 első felében keletkezhetett. Tehát Pál még csak néhány éve hirdeti az evangéliumot, 48 tájékán jelenik meg rendkívül erősen Pál a kereszténység védelmezőjeként. Ez egy külön kérdés a páli életútnak az összeállítása. Menjünk tovább, 36-ban tér meg, és 36 és 48 között keveset tudunk, annyit tudunk, hogy elment a pusztába, ott tanulta a kereszténységet, helyi közösségeket alapított, majd a jeruzsálemi zsinaton jelenik meg, úgy is mondhatnám, mint az apostolok ellenfele, aki a pogányok nagy misszionárusa, és a pogányok nevében és érdekében nagyon akkurát szembehelyezkedik a 12 apostollal. Önmagának is apostoli tekintélyt követel, ez megossza a keresztény gyülekezetet, elkezdik róla terjeszteni azt, hogy ő nem is igazi apostol, ez pedig végig fogja kísérni, mint egy fájdalmas szög, belefog állandóan a testébe fúródni ez a vád. Nézzük néhány percben a levél tartalmát és felosztását. Az irat, mint minden egyéb páli irat üdvözléssel kezdődik. Azt mondja, hogy Pál, Szilvánusz és Timóteus a Tesszalonika beliek gyülekezetének, amely van az Atyaistenben és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Mi az első, ami megjelenik? Az első sorban megjelenik az Atyaisten mellett Jézus Krisztus neve. Tehát aki esetleg elfelejtette volna zsidó létére, hogy miről is van szó, nehogy összekeverje a zsidósággal, bár azt kell mondani, hogy itt ezekben a percekben még a kereszténység és a zsidóság szervezetileg semmilyen különállási formát nem mutat, a kereszténység a zsidóságnak egyik oldalága, egyik oldalhajtása. És Sílás és Timóteus is, Szilvánus, ez Sílás lesz, tehát Sílás és Timóteus is megjelenik. Az első három szó lényegében három evangelizátornak a nevét jelenti. Pál, Sílás és Timóteus. A következő név pedig a Tesszalonika beliek. Tehát annyira együtt van Pál gondolkodásában, hiszen annyira ott vannak a munkatársai, hogy nem úgy van, hogy majd a levél valamelyik részletében megemlíti Sílást vagy Timóteust, hanem Pál után Sílás, Timóteus jön. Ez azt jelenti, mi egy csapat vagyunk, nekünk egy a feladatunk, mi egységben vagyunk, és ebben az egységben ott vannak a tesszalonikaiak is. Nevükön szólítja azokat a tesszalonika belieket, akiket abban a három vagy négy hétben megismert. Ezzel is bátorítja őket, hogy folytassák azt az utat, amelyre ráléptek. És említést tesz a külső ellenfelekről, azokról a zsidó vezetőkről, akik támadták, saját népe keménységét is megemlíti, és fájdalmasan, hogy milyen gyorsan el kellett menekülni ebből a városból. Egy külön kérdés, érdemes lenne végigolvasni Pál leveleit abból a szempontból, hogy hány várost tudott saját szántából elhagyni, és hány várost kellett elhagyjon, ha kedves volt az élete. Volt olyan város, amelyet nem volt hajlandó elhagyni. Lényegében ez lesz majd a halála is, és ez, amelyik az életébe kerül. Olyan keményen szól a városban található zsidóságról, tehát azokról a zsidókról, akik nem csatlakoztak a keresztény oldalhoz, akik támadták őt, akik feljelentették, akik ellene fordultak, hogy egyesek antiszemitista hangot vélnek felfedezni Pál apostol hangjában, hangnemében. Azt kell mondjam, hogy ez a legmesszebb menőkig sem lehetséges, hiszen Pál zsidó volt, ő nem kívánt a zsidóság ellen fellépni. Neki személyes ellenfelei voltak azok, akik az ellenfelei voltak, de nem kollektív bűnösséget hirdetett meg, amit az antiszemitizmus, hanem néhány zsidóval problémája volt, és ezeknek nagyon határozottan, amilyen az adjonisten, olyan a foganyisten hangnemben válaszol. Hiszen saját bőrén tapasztalja meg Pál azt, hogy milyen kemény tud lenni, milyen keménynyakú tud lenni egy zsidó. És ezek a zsidók Pál apostol életét akarják elvenni. Az is lehet, hogy közben ők felveszik a jeruzsálemi rabbikkal a kapcsolatot, és azok már nagyon világosan és tisztán látják, hogy Pál apostol, noha ismeri a zsidóság gyökereit mélyről, mégis a názáreti Jézus nevében keresztbe kasba járó Európában és a földközi tenger medencéjében járó zsidó rabbi, aki a názáreti Jézus szócsövévé vált. Ezért minden eszközt igyekeznek megragadni arra vonatkozólag, hogy Pált leállítsák, az evangélium hirdetését blokkolják. És ezt, mint zsidó ember, mint izraelita, végtelenül sajnálta. Mert azért soha ne felejtsük el, ő azért a zsidóságnak a privilégiumát, az elsőségét folyamatosan fenntartotta, és azt mondta, hogy zsidónak először, pogánynak meg utána. Tehát ő azért a zsidóságért is égett ám, és mindent megtett, hova ment általában ezeken a érintetlen misszió területeken legelőször? Zsinagógába. És nem csupán egy fogás volt, biztos, hogy az is van benne, de hát saját népét szerette volna elérni. Az meg egy külön kérdés lehet, hogy amikor visszamegy Jeruzsálembe és a mesterével, akitől az egész rabbiságot tanulta, azzal leül, és elmondja számára azt, hogy a konzervatív, farizeusi, zsidóhi koncepciótól miért tért el a názáreti Jézus rabbi irányába. És bizonyára, hogy Gamáliel, aki egy rendkívül akkurátus ember volt, akiről elég sok mindent tudunk, biztos, hogy nem vette jó szívvel az egyik legtehetségesebb tanítványának a Pál fordulását, de biztos vagyok benne, hogy érvek és ellenérvek, argumentumok és újabb argumentumok összecsapása után igazán nagy tiszteletben váltak el. És erről Pál apostol a leveleiben több helyen is csipetnyi kis finom információt elcsöpögtet számunkra. Vágyódik a Tesszalonika beli keresztények után Pál. Igazából akkor vágyódunk valaki után, amikor az az illető már nincs ott közelünkbe. A szabadságot akkor fogjuk legjobban értékelni, ha nincs szabadságunk. Amíg van szabadságunk, az természetes. A gyülekezetet akkor fogjuk a legjobban értékelni, amikor már nem tudunk elmenni abba a gyülekezetbe, ahová rendszeresen járunk. És ezzel így van Pál is. Megszerette az embereket. Ez a kereszténység lényege. Ő nem csupán a názáreti Jézusról és erről a nagy találkozásról a damaszkuszi úton beszélt, hanem hús-vér emberekkel találkozott, akiknek megismerte egyéni problémáit, akiket meglátogatott, akiket családi körben megismert, akiket tanácsolt, akiktől elfogadott kedvességet és akiknek kedvességet viszonzott, akik az életének a részévé váltak. És ezekkel az emberekkel most egy döntés miatt, egy hirtelen döntés miatt, egyik pillanatról a másikra nem találkozhat. Visszamenne ő, de hát ugye a városi tanácsnak van egy olyan döntése, hogy Pál nem mehet be többé a városba. És elmondja, hogy mennyire vágyódik utánuk. És ezt is megtaláljuk a Tesszalonikai első levél, második fejezet, 17. versétől. Mi pedig, atyám fiai, amint elszakasztattánk tőletek egy kevés ideig, arcra, szívre nem nézve, annál buzgóságosabban, nagy kívánsággal igyekeztünk, hogy szemtől szemben láthassunk titeket. Azért menni is akartunk hozzátok. Kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer is, de megakadályozott minket a sátán. Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája, avagy nem azok lesznek itt a ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekkor? Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. A részletekről nem ír Pál, de annyit megír, hogy szerettünk volna elmenni, és milyen szépen azt mondja, hogy szeretnénk arcra látni bennetek, de csak szívre nézve tudtunk látni benneteket. Annyira szépen, annyira finoman fogalmaz Pál apostol, hogy az ember szinte elcsodálkozik. Timóteust küldi rendszeresen Pál apostol maga helyett. Pál még itt azért el kell mondjuk, hogy fiatal. Valószínű, hogy az alapbetegsége megvan, de még nem panaszkodik. Majd a korintusi levélben egy 6-7 évvel később már erősen fog jelentkezni. Itt a betegsége noha megvan, de mégsem az akadályozza meg, hanem egyéb körülmények. Ilyenkor mindig Timóteust küldi. Timóteus lényegében egy zsidó származású. Olyan valaki volt, akinek a munkáján, akinek a megtérésén Pál apostol sokat munkálkodott. Ezért úgy tekint rá, mint gyermekére. Nem fizikai gyermekére, hanem lelki gyermekére. Akire rábízhatja anyáját, aki el tudja vinni az üzenetet, aki hamisítatlanul fogja továbbadni az evangéliumot, akinek oda lehet adni az írást, fel fogja olvasni, aki el fogja mondani töretlenül azt, amit lát és tapasztal. Nagyon várja a híreket. És Pál apostol a megírt levelet Timóteussal küldi el. Mire hívja fel a Tesszalonika belieknek a figyelmét? Egyetlen egy szóval tudnám összefoglalni. A kereszthordozásra. A naponkénti kereszthordozásra. És ha valamiben erősít bennünket ez a levél, akkor ebben. Lehet, hogy a körülményeink változtak. De két dolog nem. A kereszt nem lett kisebb, pontosan ugyanakkora, mint a Tesszalonika-beli időszakban volt, és az óemberünk nem nagyon szereti, sőt az új emberünk sem nagyon szereti a keresztet hordozni. De a Krisztushoz való tartozásunk egyik alapfeltétele a kereszthordozás. Nem lehet levágni belőle, nem lehet kicserélni, mindegyikünknek megvan a saját maga keresztje. Természetesen itt spirituálisan, szimbolikusan értem, de úgy éljük meg ezt a kereszthordozást a mindennapokban, hogy közben követjük a názáreti Jézust. És egy másik fontos szempontot is kiemel a harmadik fejezetben, és nem más, mint a szeretet fontosságát. Mert vannak emberek, akik a keresztet szeretet nélkül hordozzák. Így egyéni teljesítményük lemérhető. Egyéni teherbíró képességük előtt meghajlik az ember. De ha a szeretet nincs ott a kereszthordozásunkban, csak mindig a kötelesség, de nincs szeretet, akkor távol vagyunk még Krisztustól. Az ezt követő szakaszban, a negyedik szakaszban pedig a megszentelődés fontosságát emeli ki. Azt mondja, mert ez az Isten akarata a ti szenté tételetek, hogy magatokat mindenféle paráznasságtól megtartóztassátok. Szenté létel. A szentség egy külön kategória a páli szótárban, a páli gondolkodásban, az ige hirdetésben. Pál nem csupán Krisztust akarja elfogadtatni az emberekkel, hanem a krisztusi normákat is. Néha Krisztust egyszerűbb elfogadjuk, mint a vele kapcsolatos normákat, a kereszthordozást, a szeretetet és a szenté létel. A szentség kifejezése Pál teológiájában, gondolkodásában nem valami erkölcsi magaslat, hanem egyszerűen az Isten oldalára való állás, az elválasztás, az Isten felére való elválasztás. És ha valaki az Isten oldalára áll, akkor az már szent lesz. És ha valaki elkülönül, el lesz különítve, akkor abban már az erkölcsi érték is meg fog jelenni. Ma már csak a tökéletességet értjük idézőjelben, hála a középkori keresztény gondolkodásnak, de mindaz, aki keresztény, az a páli terminus technicus szerint a szent. És ennek a szentségnek nem valami végítéletben megjelenő fajsúlya van, hanem a mindennapi élet döntéseit fogja az életünkben megalapozni. Kitér a férfi és a nő erkölcsi kapcsolatára. És ez nagyon fontos, hogy a helyi gyülekezet olyan erkölcsi nívóra kell, hogy felnőjön, amely magasabb, mint az a társadalom, amelyben ez a helyi gyülekezet él. Felhívja a kereskedők figyelmét, hogy legyenek becsületesek, legyenek tisztességesek. A hamis mérlegek, a becsapások, a tisztességtelen egyoldalú üzletek, azok űzessenek ki a kereszténységből. Felhívja arra a keresztények figyelmét, hogy becsületes sáfárok legyenek, és senkit ne károsítsanak meg. A keresztények csendes és visszahúzódó, tisztességes életet kell, hogy éljenek. Tulajdon kezükkel dolgozzanak. Pál azt mondja, példát mutattam, példát adtam néktek, hogy én is a kezemmel dolgozok. És ne legyen a gyülekezetben egyetlen olyan ember sem, aki élősködik a többieken, akik valamilyen módon segélyt akarnak kicsikarni, és ezt a segélyt éveken át fenn akarják tartani. Ha valaki olyan élethelyzetbe kerül, hogy segély kell, akkor adjuk meg a segélyt egyszer-kétszer, de abban fejezzük ki a szeretetünket, hogy adunk neki munkát, hogy munkalehetőséget biztosítunk. És a keresztények közül mindenkinek dolgoznia kell. A mindennapi életben a keresztények a pogányoknak is adják meg a tiszteletet. Mert tiszteletet adó keresztény tiszteletet kapó emberré fog tudni válni. És sokan elkezdtek aggódni a keresztények közül azon családtagjaik iránt, akik elaludtak korábban és meghaltak. Hogy ők valamilyen módon nem fognak részesülni a feltámadásból, nem fognak részesülni majd Krisztus szeretetéből. És ezeknek elmondja Pál apostol a 4. fejezet, és ott a 13. versétől, a következőt, ez a nagyon híressé vált szakasz. Nem akarom továbbá, atyám fél, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elhunytak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert azt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljövetelére,

És eképpen mindenkor az Úrral leszünk, annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. 3-4 évtizeddel ezelőtt a jezsuiták a római pápához és a szentszékhez egy kérdést adtak be a felolvasott ige szakaszunkkal kapcsolatosan. Pál azt mondja, hogy mi, akik élünk, elragadtatunk. Pál itt tévedett? Tehát a Bibliában is van tévedés? Pál személyes tévedése itt nyomon fogható? Erre egy külön bizottságot, egy hittani kongreciót, egy bizottságot hoztak létre. A mostani 16. Benedek is ennek a bizottságnak a tagja volt és a vezetője volt, és a következőt hozták ki. Pál nem tévedett, de még Pál élt, és abban a hiszemben volt, és abban a meggyőződésben, hogy ő saját életében még meglátja Jézus közeli visszajövetelét. Ezt hitte, ebben reménykedett. És ezt tükrözik vissza a szavai, hiszen Pál nem Jézus második feltámadásáról tekint vissza, hanem a jelen pillanatából. A nagy kérdés az, hogy mi van, akik meghaltak. És Pál önmagát hozza példában, hogy mi, akik élünk. Semmilyen előnyt nem fogunk a meghaltakhoz képest kapni az Istentől. Akár meghalt valaki, akár élve látja meg, mind az egyforma megítélésben lesz része. Senki nem jut semmilyen helyzeti előnyhöz, sem a halott, sem az élő. Erről szól ez a bibliai szakasz. És azt hiszem, hogy ez a válasz tökéletes, ez számunkra, protestánsok számára is abszolút mértékben elfogadható. Menjünk tovább, és nézzük a következő gondolatot az Úr napjáról is szó van. Az Úr napja váratlanul fog eljönni. És ebben a váratlanságban úgy mondja, hogy mint a tolvaj úgy fog eljönni. Ez az 5. fejezet, első 11 verse. Az időkről, időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükséges, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úr napja úgy jő el, mint a tolvaj az éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok a sötétségben, hogy ez a nap tolvaj módra lepne meg benneteket. És már a 11. verset olvassuk. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, miképpen cselekszitek is. Figyelitek, figyeljük meg, hogy mit mond mindig Pál apostol? Azt mondja, hogy vigasztaljátok egymást. És én azt hiszem, a mai kereszténységnek az egyik gyengéje, hogy mi nem tudjuk vigasztalni. Mennek az információk, de ezek inkább negatívak. Ezek inkább szomorítanak, ezek inkább elcsüggesztenek, ezek inkább leblokkolnak bennünket. És Pál apostol arra tanít meg bennünket a tesszalonikai levélben, hogy az élet azon oldalára figyeljünk, a Biblia azon tanítását ragadjuk meg, amiből a pozitív gondolkodás, a vigasztalást tudjuk továbbítani. Mert vigasztalni csak azt tud, aki kapcsolatban van a feltámadt Krisztussal. Elcsüggeszteni pedig bárki tud. Nem kell hozzá sem képzettség, sem végzettség, sem szentírási ismeret. Nagyon hamar el tudjuk csüggeszteni egymást. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, mert a vigasztalás az nem más, mint építkezés. Egy másik helyen azt mondja, legyetek a világosság fiai, mert Krisztus a fény, ő a
világ.

0: világosság. Az éberség a világosságban való részvételt jelenti. Legyetek éberek, mert az Úr napja úgy jő el, mint az éjjeli tolvaj. Éberség, világosság, vigyázás, vigasztalás, építkezés. Pál ezekkel az intésekkel próbálja fenntartani a Tesszalonika belieknek a figyelmét. Nem saját korának negatív híreit írja meg. Tudna hírni éhségekről, háborúkról, szörnyűségekről. Pontosan olyanról, mint amikor reggel 7-kor bekapcsoljuk a híreket és halljuk. De Pál azt mondja, mi keresztények legyünk többek. Nálunk a legfontosabb dolog a másik ember építése. Legyünk éberek, figyelmesek, mert az Úr egészen közel van. Váratlanul fog meglepni bennünket is. Az emberi gyengeségek jelen vannak a gyülekezetben, és azt mondja, ezeket a gyengeségeket a gyülekezetnek el kell távolítani a magából. Ha valaki olyan gyenge, akkor az távozzon el a gyülekezetből, vagy ha olyan gyenge, térjen meg és változzon meg. A Szentlélekre is végül felhívja az 5. fejezetben a figyelmet, és azt mondja, hogy jó, ha odafigyelünk a Szentlélekre, mert ami helytelen, azt el kell vetni. Nem azt mondja, hogy tegyük le, el kell vetni, el kell dobni. Miért? Mert ami rossz, az úgy ragad hozzánk. Az olyan, mint a mágnes, úgy nem akar elmenni. Letesszük, és azt vesszük észre, hogy megint itt van az életünkben. És az utolsó szavakat pedig valószínűleg, hogy Pál apostol saját kezével írja le az 5. fejezet 25. versétől. Így hangzik. Atyám fiai, imádkozzatok érettünk. Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókkal. Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek. Amen. Még úgy várnánk valamit, de úgy meghúzza, úgy elvágja, lezárja váratlanul. Persze tudja, hogy valószínűleg, hogy ő majd fog írni egy másik levelet, az pedig a következő tesszalonikai levél lesz. Egy biztos, a levél üzenete ma is aktuális. Az, aki nehézségben van, kétségben van, az olvassa végig a tesszalonikai levelet, nagyon sok örömet, vigasztalást és a saját helyzetére való bölcs eligazítást fog találni a levélben. Köszönöm a figyelmet és az érdeklődést.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál első levele a tesszalonikaiakhoz. 5. rész.
2: Krisztus eljövetelének várása.
1: Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségi. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.
2: Mindenki iránt a jóra törekedjetek.
1: Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálás ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
2: Üdvözletek, áldás!
1: Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

Páskuiné Kovács Erzsébet, ha várna rád. Tiéd minden, ami létezik. Akaratodat nem fékezik semmilyen korlátok, tettek. Az ember, ha maradna vesztek és várna rád, míg döntesz, amíg dolgában döntést hozol, de nem. Az ember tékozol, tékozol időt, szívet, hitet. Nem értette és nem érti meg, hogy te vagy a kezdet és a vég. S hittel tegye kezedbe életét.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja, programsorozata, motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó október 1-én 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. De szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újváros Református gyülekezetben. Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé Pünkösdi gyülekezetben. Budapest, 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban. A fasori evangélikus gyülekezet mellett a 7. kerületben a Városligeti fasor sarkán. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Elindult tegnap a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Tegnaptól immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi-politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az élet védelmében. A kampány célja felhívja a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Ma indulnak a női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Életszínvonal. Bár a mai technika látszólag közel hozza az embereket, belsőleg egyre inkább idegenek lesznek. A luxus és az életszínvonal emelkedés belsőleg üressé, szellemileg ellaposodottá, lélektelenné és mélységesen boldogtalanná teszi őket. Joseph Kennedy.

0: szomorú burgerek.
1: Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Róma beliekhez írt levél, 13. fejezet, 2. vers.

– Mi ez, Enikő? – kérdezte a főnök, miközben egy sajtburger tartott a kezében. A zsemlén egy tűzpiros ketchup vonal képezte a mosolygó ajkat, a két szemet pedig mustárcseppek alkották. – Ez egy mosolygó arc – válaszolta a lány. – Enikő! Az éttermünk neve Bosszús Burgerek. Mi nem készítünk mosolygó arcokat. Én csak próbáltam kreatív lenni, magyarázkodott Enikő. Arra gondoltam, hogy talán a vásárlóink már unják ezeket az egyforma burgereket. Ki van zárva, mondta a főnöke. Tehát. Előkészíted a zsemlét, ráhelyezed a hagymát, a sajtot, a savanyú borkát, a ketchupot meg a mustárt. Ebben a sorrendben. Ketchupot ide, mustárt meg oda. Mi olyan nehéz ebben, Enikő? Megértettem, mondta a lány, majd megigazította a sapkáját, és előírásszerűen kezdte készíteni a burgereket.

miért is tennéd azt, amit a feletteseid mondanak? Ha egy rosszindulatú személynek dolgozol, akár le is ejtheted a földre a burgert. Vagy ha egy tanár viselkedik rosszul veled, ellokhatsz az órákról. Áthághatsz minden szabályt, de akár viselkedhetsz úgy is, hogy kényelmetlenséget okozz a tanárnak. Mielőtt azonban ilyet tennél, jobb, ha kétszer megfontolod, mert végeredményben a főnök dönti el, hogy ki marad, és kinek kell távoznia a munkahelyről. A jegyeket a tanárok adják. A rendőröknél pedig bilincs és könygázszóró található, és még a börtöncella kulcsa is náluk van. Az előbb említett viselkedéssel csak azt éri el az ember, hogy nem fog kedvelni sem a főnököd, sem a tanárod, de még a rendőrség sem.

0: ellenben a büntetés elkerülése csupán az egyik okot képezi, amiért a Biblia azt javasolja, hogy engedelmeskedjünk a hatóságoknak. A másik ok az, hogy a hatóságokat is Isten rendelte. Olyan világot alkotott, amelyben a főnöknek is van főnöke, a tanár fölött ott áll az igazgató, és bizony a rendőrnek is van felettese. És mi mindannyian Istennek tartozunk számadással. Ők is, és mi is. Elöljárók nélkül egyszerűen eltaposnánk egymást. Igaz, hogy némelykor a főnök vagy a hatóság embere túlságosan sokat foglalkozik a ketchup vonalakkal. Ettől eltekintve sokkal rosszabb egy olyan világban élni, amelyben mindenki azt csinál, amit a kedve diktál.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Wolfgang Bernhard írta KwaZulu-Natalból, Dél-Afrikából. A lélek hangja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti vagy romlásba viszi? Lukács evangéliumának 9. fejezetének 25. verse. Miután megszereztem a matematikus diplomámat, úgy döntöttem, ezen a területen folytatom tovább a tanulmányaimat. Azonban amikor eljött a vizsgák ideje, nem voltam rendesen felkészülve. A legtöbb választ nem tudtam, és az a 2 órás vizsga életem egyik leginkább önbizalmat romboló élménye volt. Teljesen összetörtem. Útmutatásért egy szeretett középiskolai tanáromhoz fordultam. Hazamentem, és reggelig aludtam. Másnap pedig így imádkoztam: kérlek, Uram, mutasd meg, hogy merre menjek tovább. A következő évben nem iratkoztam be újra az egyetemre. Több időt töltöttem Isten igéjének tanulmányozásával és imádsággal. Fokozatosan visszatért a belső békém és a bizonyosság, hogy Isten szeret engem. Idővel Isten új lehetőségeket nyitott meg előttem. A karrierem egy új irányt vett, és új perspektívából szemléltem az egész életem. Kezdtem ráébredni, hogy nem minden a teljesítmény. Megtanultam meghallani a lélek hangját, és hagyni, hogy Isten békessége vezessen engem. Kezdtem megérteni Jézus szavainak igazságát a fenti ige alapján. Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy a te lelked vezetésére hagyatkozzunk, életünk kis és nagy döntéseiben egyaránt. Amen. Napi gondolat: arra fogok törekedni, hogy Istennek tetsző életet éljek. Imádkozzunk és figyeljünk Isten vezetésére.
2: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Az Úr Jézus korlátlan hatalma előtt a főpapok és a vének tanástalanul álltak, de ez most sincs másként. Az akkori tanítványok kérdésére, akkor ki üdvözülhet, Jézus maga adja meg a választ. Olvasom a Márk evangéliuma 10. fejezetének 27. versét. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Somogyi László lelkipásztor ige magyarázata következik.
2: A hatalom hatalmas dolgokra képes, mind pozitív, mind negatív értelemben. Itt vannak előttünk a mai ige szakaszunkban Lukács evangéliumában a főpapok, írástudók, vének, bármelyik elit leírható ezzel a három szóval a mindenkori elit tagjai, azok, akik számára egy jó hatalom létezik. Kitaláltuk egy. Melyik hatalom jó az elit számára? Az övék. Csak az övék. Az jó hatalom. Vallják, a hatalom az önmagában semleges, lehet jó is, rossz is, csak jó helyre kell tenni. Csak jó kézbe kell tartani. Jó hely, az az ő kezük. Ez a mindenkori elit gondolkozása. A mi kezünkben legyen a hatalom. Többi nem számít igazán. Most tudjátok, általánosítok meg, hogy összegzek, de szerintem mindenki érti, hogy miről is van szó. Tehát ők azok az emberek, akik igen, a hatalom az kell, az jó dolog, jó helyen kell tartani, az ő kezükben kell. Jézussal mi a bajuk? Jézus látható hatalma, gondoljatok a sok csodára, amit ők tudtak róluk. Szem és fültanúi voltak egyik másik hatalmas csodának. Jézus hatalmával az a bajuk ezeknek az embereknek, hogy nem az övék. Bocsánat, így mondom, Jézus nem lehet leuralni. Jézus szeliden jár. Jézus nem veszekszik. Jézus nem kiabál. Nem rázza az öklét. Nem manipulál, nem ügyeskedik sem politikai, sem gazdasági módszerekkel. Sem pszichotechnikával, médiával, egyebekkel. De Jézus hatalma fölött nincs uralmuk. Ez zavarja őket. Ez zavarja ezt a Jézust, ezt nem lehet kordába tartani. Jézus hatalma nem a miénk. Ezért elkezdik firtatni, ahonnan is van ez. Aztán ugye ebben a kérdésben is benne van, hogy na Jézus, mondd csak ki, hogy Istentől van, mert mindjárt ráfogjuk, hogy eretnek vagy. Erednek vagy, mert önmagadat az Istennel összekötöd, meg egy szinten emlegeted. Ugye ebben a provokatív rész az ez. Mondd csak ki, hogy Istentől van a hatalmad, mi rögtön beszorítunk a sarokba, és kijelentjük, hogy herezis, tévtanítás, eredj innen, menj a pusztába. Szóval nagyon zavar ezeket az embereket, hogy Jézus láthatóan nagy és hatalmas, óriási hatalma, hiszen halottakat is feltámaszt, és most csak fizikai csodáknál maradva, tényleg jár a tengeren, és tényleg lecsendesíti a legdőngőbb vihart, és tényleg kihívja a négy napja eltemetett Lázárt a sírból, és tényleg meggyógyítja a vak Bartimeus szemét, és tényleg, és öt kenyérrel és két hallal megvendégel 5000 ember, csak férfiakat. De ez a hatalom nem tartható kézbe, nem ragadható meg, nem tehető zsebre. Na uram, most már az enyém vagy, légy szíves. Ez kell, az kell, amaz kell, majd erre még visszatérek. Jézus hatalma korlátlan hatalom, testvérek. Hisszük és valljuk és tapasztaljuk. És még te is tapasztalhatod, ha rádöbbensz, hogy hogyan is kéne hozzáállni. Hogy hogyan is kéne ez a hatalomhoz hozzáállni. Mert kérdés, hogy először is hiszünk-e benne, mekkorát és milyet tapasztaltál? Ez összefügg a hited mélységével, mekkorát és milyen hatalmát tapasztaltad meg az Úr Jézusnak. A gondviselését szinte biztos, azt azért mindenki, aki eléri a felnőtt kort, tud egy-két esetet mondani, amikor itt éreztem és tudtam, hogy a gondviselő Isten mentett meg. Ilyen ember szinte nincsen, aki ilyet ne tudna felidézni az életéből, legfeljebb ráfogja a véletlenre. Az egy másik dolog, hogy ő ott tart, hogy a véletlenekben hisz, mi meg az Úrban hiszünk. De az a helyzet, hogy a gondviselési csodák sok-sok embert még nem visznek Istenhez. Már csak azért sem, mert a gondviselési csodákat a hihetetlenül nagyvonalú úr, hihetetlenül személyválogatás nélküli urunk a gondviselési csodákat kiosztja másoknak is. Felhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt. Esőt ad ennek is, annak is. A gondviselési csodák azok az ő hatalmáról szólnak szintén, de nem igazán az evangelizáció eszközei, most mondjuk így. Nem igazán a misszió eszközei. Vannak, akik elgondolkoznak, hogy miért nem ütött el az autó, amikor egy milliméteren múlt. Vannak, akik elgondolkoznak, hogy én visszajöttem a rákból, a mellettem levő meg meghalt. Hogy? Azért vannak ilyen emberek, akik ezen elgondolkoznak, de lássátok a 10 leprást, Jézus meggyógyított 10 leprást, és egy jön hozzá vissza megköszönni. A 9 az úgy elfogadta, köszönöm szépen a gondviselő szeretetedet, adjú. Ugye, ha jól tudom, ez körülbelül azt jelenti, hogy Isten veled, mondja Istennek. Értitek? De az a fontos, hogy ma megértsétek, ami az alapigénk, hogy akkor hangzik el ez a döbbenetes mondat, hogy Istennek minden lehetséges, amikor Jézus arra utal, a gazdag ifjú is megtérhetett volna. Tehát hiszünk-e a gondviselési csodákban, vagy hiszünk-e a spirituális csodákban, tehát a lelki folyamatokban? Lásd a gazdag ifjú, mint negatív példa, de pozitív példával tele van a Biblia. Zákeus, a multimilliomos vámszedő tényleg megtér, és átadja a szívét Jézus Krisztusnak, megváltozik. Péter apostol is megváltozik, már a csodálatos halfogásnál. Senki nem beszélt a bűneiről, mégis bűnt vall. Nem tanította senki hitet vallani, és mégis megvallja. Ki tanította a rablógyilkos Latort, ott Jézus mellett, akit megfeszítettek? Hát senki nem tanította az Úr Jézus hatalmáról, és mégis egyrészt azt mondja, hogy Uram, te majd visszajössz a királyságodban, micsoda hit. Másrészt meg, hogy mondja a társának, hogy figyelj, mi méltán vagyunk itt. Ez egyenlő bűnvallással. Senki nem tanította minden bizonnyal ezt az alaposan elromlott életű Latort. És mégis lelki értelemben megtörténik velük a csoda. Megtörténik a csoda, megváltoznak. Mert a spirituális csoda a legnagyobb csoda. És az hökkenti meg igazán az embereket. És az vezet Krisztushoz. Az vezet Krisztushoz. Amit egyszerűen bizonyságtételnek nevezünk. És az mindenkinek adatott, aki már elindult az Úrral. És aki el tudja mondani, hogy éltem egykor úgy, de élek többé nem én. Pontos, hogy Pál apostol is erről bizonyságot tesz. És akár ez a Hamar István bizonyságot tett, amíg élt. Meg Isten nagy kegyelméből gyerekkoromtól láthattam ilyen embereket. Láthattam fiatalokat és felnőtteket, akik valóban megváltoztak, nem megjátszották. Nem megtanultak énekelni, vagy megtanultak templomba járni, megtanulták, hogy kell fölállni, meg leülni, református szentiszteleten. Hanem egyszerűen elmondták, figyelj, hát vannak, azért köztünk is vannak, és nem fogok személyeskedni, tehát valaki tényleg poharat leteszi, az Úr Jézus erre által, de teljesen leteszi, pedig addig úgy ívott, mint a kefekötő. És sorolhatnánk a troptól szabadultakat, és úgymond csak lopástól szabadultakat, mintha ez kisebb lenne, paráznaságtól szabadultakat, hazugságtól szabadultakat. És a bizonyság tételek, amikor ez elhangzanak, akkor a másik szíve úgy eltalálódik, hogy itt akkor valami erőnek, valami hatalomnak kell lenni a háttérben, mert a pedagógus után velem így tanáirán sok mindent el tudunk érni, ha tanítjuk a gyerekeket, és kell is, de igazi szívbeli változást, ahogy a lelkész se tud, a pedagógus sem tud. Isten hatalmára van szükségünk. Mindnyájunknak. De létezik! Ne gátoljon a hitben, hogy esetleg keveset láttál, vagy láttál negatív példát, és aki úgy tűnt, hogy elindul az Úrral és visszakanyarodik. Egy-két ilyen is van a történelemben. Vagy olyan, aki megjátsza, és úgy tűnik, hogy az ő vallásossága, mintha igazi hit lenne, aztán eltelik egy-két év, és kiderül, hogy mégsem az. Sajnos ilyenek is vannak, minden egyházban. De én szerintem az az igazi baj, hogy egyáltalán keveset teszünk bizonyságot a megtérésünkről, ha az valódi megtérés volt. Elhagytam az Úrért. Nem csak a bőjt miatt, a bőjt az egy jó dolog, döntés. Az te magad valamit elhagysz az életedben, hogy az Úrral több időt tölthess. Hogy közelebb kerülhess hozzá. Ennek megvan a szent létjogosultsága. De a megtérés, újonnan születés az egészen új kezdetet jelent. Hát a legjobb, most is nem tudom kiről hallottam, mindegy is, teljesen mindegy, mert akár kivel ezt átélem, vagy látom, hallom, például, amikor az ember megtér, elkezdi falni a Bibliát. De szinte szó szerint. És nem kell neki mondani, te ember, ugyan vedd már elő az Isten beszédét. Hát szeretném hallani az én Uramat. A láthatatlan, korlátlan hatalmú Úrral beszélünk. És öröm, a vége az öröm, hogy oda borulhatsz még most is, és elmondhatod, hogy dadogó szavakkal, hogy Uram, porszem vagyok, hogy megkerestél? Hát a te szentségedhez az én szentségtelenségem tényleg lemérhetetlen messzeségben van. Mégis beszélsz hozzám a Biblián keresztül. Összegyűjtesz ide a templomba, a gyülekezeti házba. Bárhol a világon meghódolnak emberek az Úr Jézus korlátlan hatalma előtt, az azt jelenti, hogy tényleg átadják az irányítást. És ezzel tudom, hogy nem mondok újat magamnak se, nektek se, de nem lehet elégszer elmondani. Míg az ember szívében ez így elvégződik, hogy tényleg, hogy mindenemet átadom, Uram. Hogy minden területét az életemnek. Nem én akarom kitalálni, sem a tutit, sem a kicsit. Te, Uram, mit akarod, mit cselekedjek? Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Uram, hol nyitsz meg ajtót? Ő szeretné a korlátlan hatalmát megmutatni, de úgy, ahogy ő akarja. Ő a korlátlan hatalmával áll a rendelkezésedre, ezt hidd el. Fizikai értelemben is, tehát gondviselésileg is, meg spirituálisan is, lelkileg is. Ő amikor megváltott magának, akkor ezzel ezt felajánlotta neked, hogy nincs folt, amiről én bántanálak, nincs múltbeli bűn, amit én azt mondanám, hogy na neked nem adom. Mindenkinek adom a korlátlan hatalmamat, csak neked nem. Ilyen mondat nincs. Csak az van, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Aki én hozzám jön, az mindenképpen fogadom. De azért nem te diktálsz. És nem én diktálok. Kérek. Először is nyitok az összes ajtót. Na Uram, még eddig nem beszéltünk a hálószobáról, eddig nem beszéltünk a spájzról, eddig nem beszéltünk a kamráról, a garázsról, ki helyettesítse be, hol vannak kényes dolgok az életében. Eddig erről nem beszéltünk, de most már beszélünk. Itt a kulcs a kezemben, nyitom. Jöjj be oda is, át akarod rendezni, ugye? Nem, de. Hát igen, valamit át akar rendezni. Persze, hogy félünk nagyon. Hiszed-e, alapvetően eljutottál-e már oda, hogy az Úrnak korlátlan a hatalma fizikailag is, mutatja az egész természet, az egész univerzum, és spirituálisan is. Aki Péter szívét, Pál szívét, Zákeus szívét, a te első keresztjé barátod szívét átformálta. Ő van itt, a te Istened. Ha mégis kétségeid vannak, mi gátol ebben a hitben? Hát a szívünk hozzáállása. Még mindig irányítani akarsz. Még mindig te akarod megmondani neki, a bolha az elefántnak. Te akarod megmondani, hogy mit csináljon veled. Elmondhatjuk a kéréseinket, mindent szabad oda tárni, de azzal az alázattal, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. A mi atyánkban hányszor kimondjuk, hogy mert tiéd a hatalom. De előtte meg azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. És a harmadik, vald meg az ő korlátlan hatalmát, és vele párhuzamosan vald meg a magad esendőségét és kicsiségét, a rendezetlen foltokat, a kinyitatlan ajtókat, mind a kettő teljavadott munkája, ha kinyitod az ajtót, bemegy oda, ő veled vacsorázik, és te ő vele, és amikor megvallod őt, akkor pedig beteljesedik a Róma 10.13. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.
1: Az Úr Jézus hatalma tehát korlátlan. A kérdés az, hogy hisszük-e ezt? Kedves hallgatóink, Urunk megtartó szeretetét, áldását kívánva, szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Szókup Gergely lesz, aki a Baptista Teológiai Akadémia informatikusa, zenész. Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetének Új Teremtés nevű együttesében zenél, énekel, és Paulheim Kingával alkotnak duót Kinga és Geri névem. Fogadják őt, zenéit és bizonyságtételét szeretettel. Szókup Gergely nevére keresve az interneten igényes zenéket találhatunk, illetve olyan előadásokat, amelyekben ő részt vett gitárosként, és ő nem rejti azt se véka alá, hogy hívő ember. Ebben a rádiómissziós műsorunkban inkább lehet, hogy a második témára fogunk fókuszálni, de tudom, hogy nagyon fontos az életedben a zene is, és ez is elő fog kerülni. Hogyan jött az életedbe a hit? Mikor léptél be először tudatosan templomba?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én arra emlékszem, amikor egészen kisgyerekként valamiért a Fasori Evangélikus templomba voltam. Van egy ilyen kép, hogy én ott vagyok, és ott látom a történéseket az istentiszteleten, de szerintem 2-3 éves lehettem ekkor. De ez csak egy kép, ami úgy berögzült. Viszont tudatosan templomba, a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetbe járok leginkább. 1994-ben konfirmáltam Havasi Kálmán bácsi szolgálata alatt, és a konfirmáció egy megerősítést adott abban, hogy nekem szolgálatom lesz. Akkoriban azt hittem, hogy lehet, hogy lelkipásztori pályára akar vinni az Úristen, de aztán abból kaptam megerősítést, hogy nem, hanem más szolgálatra hívott el, és ez ugye a zenei szolgálat. Tehát 94-ben konfirmáltam, akkor még nem játszottam semmilyen hangszeren, és Kálmán bácsi zeneakadémiát is végzett, oboa szakon nem annyira volt híve a könnyű zenélésnek a templomban. Én viszont valamiért nagyon-nagyon ezt éreztem, hogy én gitározni szeretnék a templomban. Volt egy konfirmációs hétvége a konfirmációi vizsgát megelőzően. Azon a hétvégén tértem meg, egyáltalán nem éreztem magam kereszténynek, csak inkább olyan vallásosnak. Simán jött az csúnya szavak a számból, káromkodás, még olykor-olykor akár istenkáromlás is, ami még rosszabb, és nem is figyeltem erre akkor oda. Ott volt Szélbulcsú bácsi is ezen a hétvégén, és...
0: Egyébként Bulcsú bácsi ugye a kispesti evangélikus lelkész volt.
1: Búcsú bácsi a szomszéd szobában volt, és egész hétvégén csúnyán beszéltünk ott a fiúkkal, és megelégelte mindezt, és az utolsó este átzörgött a falon, nagyon leszidott minket, hogy most már elég legyen ebből, mit képzeltek, hol vagytok, és legyen végre csend. És olyan csend lett a szobába, ami hát leírhatatlan. Másnap volt egy morzsaszedés, megkérdezte ott a jelenlévőktől, cirka 40-en lehettünk, hogy van-e valaki még közöttünk, aki szeretne megtérni, szeretné, hogyha megváltozna az élete, és szeretné átadni az életét az Úr Jézusnak, és nem bírtam ki, hogy ne imádkozzak akkor, és jeleztem, hogy én szeretnék. És elhangzottak a szokásos kérdések. Volt egy ilyen kérdés, aki nem felejtem el, hogy mi történne veled, hogyha most meghalnál. Hát erre nyilván a helyes válasz az mindig az, hogy hát a mennybe kerülnék, de azért volt egy kétely még bennem. Tehát én ezt a megtérést is azért mondom, hogy szerintem van egy pont, ahova vissza kell tekinteni, meg jó, ha vissza tudunk tekinteni, de az egész életünkben egy folyamatos megtérésnek kell lennie, Luther szerint napról napra. Bulcsú bácsinak volt még egy nagyon maradandó, megszólító mondata, amikor hazaértünk, a nyugatiba érkezett be a vonat, és odajött hozzám személyesen, és szólt hozzám, szerintem általa az Isten, hogy figyeld meg az életed, meg fog változni ettől a naptól kezdve. És minden gyökerestül megváltozott onnantól. És ez tart a mai napig, és változgat folyamatosan, és formál folyamatosan az Isten.
0: Csatlakoztál később egy ifibe is?
1: Igen.
0: Lőrincen? És ez milyen volt? Milyen
1: élmény? Korányi András vezette annak idején azt az ifjúságot. Ő ugye most az Evangélikusi Tudományi Egyetemnek a rektora és a Pest-Lőrinci Gyülekezetnek a lelkipásztora. Az IFI is sokat adott nekem. Ott láttam annak idején, volt egy Zsuzsa nevű lány, aki gitározott, és úgy kedvet kaptam én is a gitározáshoz, de nem is akkor kaptam igazán kedvet, hanem megtérésem utáni nyáron volt egy eketábor Pilis Csabán, ahol a Győri Péter Benjamin is ott volt, meg a Győri Tamás is, és a Péterrel egy szobába is voltunk, úgy megkértem, hogy mutasson nekem egy akkordot, és azóta Péter ezt a sztorit úgy meséli, hogy állítólag én tanítottam a Gergőt gitározni, de ő erre nem emlékszik. Győri János Sámuel bácsi is ott volt, és ő pedig úgy gitározott, mintha az egész hangszer a testével egyben lett volna, és ő maga volt az Isten hangszere, ahogy énekelt, ahogy ott gitározott, és ez is egy nagyon maradandó képet alkotott bennem, és hát jöttek a 2000-es évek elején a Győri Gáborék Pest-Lőrincre, és a Pest-Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora volt. Van egy fia, a Győri Gábor Dávid, akivel meg nagyon jó baráti kapcsolatot táplálunk, és közösen zenélünk is a gyülekezeti ifiből kialakult új teremtés együttesben, amivel minden hónapban egy vasárnapon tartunk egy délutáni családi istentiszteletet.

0: előre szaladtunk, hogyan választottál aztán pályát, vagy hogyan segített Isten hited a döntésekben, illetve hát a további zenei tanulmányokban, uh-huh. mert azért egy profi szintre jutottál, ez gondolom, hogy nem teljesen autodidakta volt.
1: Ez isteni adomány is, egészen sokáig magamtól fejlődtem. Én az EKE énekeskönyveknek a hátuljában lévő tabulatúrákból kezdtem el megnézni, hogy hogy kell lefogni ezt az akkordot, vagy azt, és akkor jöttem rá később, hogy húha, egy E-dúrra egy barrét ráteszek, és F-dúr lett, akkor mi van, ha még följebb húzom néhány bundal, akkor nem is F-dúrt fogtam, hanem G-dúrt, és akkor ez egy csodálatos felismerés volt már így 7.-8. koromban körülbelül, és a zenei pályám pedig én 2014-ben nyertem felvételt, vagy 5-ben a Baptista Teológiai Akadémiának a kántor szakára, BA alapszakon, gospel gitár szakirányon, ahol a Csikós Attila jazz gitárművész tanártól tanulhattam, illetve hát az Almási Kornél volt még, akit nagyon sokat tanultam zeneileg is, meg ellestem zenei vezetői dolgokat tőle, ahogy voltak óráink, stílusgyakorlat, ilyen-olyan közös zenélés, amiket a mai napig az Új Teremtés Együttesbe igyekszek hasznosítani. Van egy zenei formációm az Új Teremtés Együttesen kívül. A Baptista Teológián ismerkedtem meg a Kingával, és ő oda énekszakra járt. Voltak közös óráink, és volt egy olyan óránk, ahol improvizálni kellett, és akkor én ott hallottam, hogy ő hogy improvizált, és azt mondtam, hogy fú, én ezt a lányt el akarom hívni zenélni, és azóta ez a elhívás olyan barátsággá alakult, hogy mi játszunk világi zenét is, de játszunk keresztény dalokat is. Nyitottak vagyunk szolgálatokra, ha meghívást kapunk

0: Lélekhangolónk vendége ma Szókup Gergely, informatikus, zenész. Ha már a baptista teológiát említettük, te ott evangélikusként végeztél is, és ott dolgozol informatikusként. A úgymond világi pályád, szakmád hogyan alakult?
1: A gyülekezetünkben van egy házaspár, a Hadadi házaspár, akik kertészmérnökök, és ott kaptam kertészeti munkát. 16 éves voltam körülbelül, 17. Egy nyáron keresztül kertészettel foglalkoztam, és akkor éreztem azt, hogy nekem valami más kéne csinálnom, és az informatika lett az, ahova anno a munkaügyi hivatalon keresztül egy sima szoftverüzemeltetős képzésre elmentem, és... Hát ott közelebb kerültek a számítógépek hozzám, és megtetszett a világuk. Amikor azt elvégeztem, akkor a Budapesti Kommunikációs Főiskolán kezdtem el dolgozni. Ott megláttam a rendszergazdának a munkáját, és akkor ez szimpatikussá vált számomra, és azt gondoltam, hogy ez egy jó munkakör. Nem volt bennem egy tudatos választás, ez az Istennek a vezetése volt, hogy a Kommunikációs Főiskoláról átkerültem a Károli Gáspár Református Egyetemre, és onnan az Állatorvostudományi Egyetemre. Covid-ban otthon voltunk, és panaszkodtam a feleségemnek, hogy miért kell nekem ilyen zaklatott helyen kell dolgoznom, ahol ennyi stressz ér, miért nem visz engem az Isten olyan helyre, ahol igazi hívő közösségbe lehet dolgozni. Én akkor már a baptista teológián hallgató voltam, és aznap fölhívott engem a barátom, hogy nem tudok-e valakit a baptista teológiára informatikusnak. És én megmondtam, hogy hát én nagyon szívesen ajánlom magamat. Ez egy akkora megerősítés volt. Örülök neki, hogy egy olyan hívő közösségben dolgozhatok, ahol nagyon sok lelkipásztor kollégám van, baptista lelkipásztorok, de nincs széthúzás hitben. Nincs az, hogy hú, te evangélikus vagy, akkor te másmilyen vagy.
0: Hogy érzed, hogy informatikusként, illetve a zenében jártasságot szerezve, hogyan viszel embereket Krisztushoz? Hogyan bízta ezt rád Isten?
1: Erre is egy példa jut eszembe. Volt Kőszegen egy evangélikus zenei tábor 2023-ban, amire engem is meghívtak, hogy legyek gitártanár, és amikor Kőszegre mentem, akkor a baptista teológián az egyik barátom azzal búcsúzott el tőlem, tudta, hogy izgulok, és sose csináltam ilyet, hogy én úgy menjek el egy keresztény táborba, hogy senkit se ismerek ott. Annyit mondott nekem, hogy legyél áldás. És ez egész héten bennem volt ez a mondata. És ugye a kérdésedre, hogy hogyan viszonyul ez a dolog, a zenével, a dicsőítés szolgálatában áll össze ez a dolog szerintem, ami abból fakad, hogy túlcsordul bennünk az Isten szeretete, és ez árad ki a dicsőítő szolgálatán keresztül a gyülekezetre, és ezzel emeljük őket föl az Isten színe elé.
0: Ezt hogyan éltétek meg ott az evangélikus fiatalok között, akik zenélni, tanulni jöttek, illetve lehet-e ezt tanulni, ezt a dicsőítés vezetői lelkületet, amiről az előbb beszéltél, hogy ők emelhessenek aztán másokat közelebb.
1: Én szerintem ezt úgy, hogy ha látják rajtad, a Jézus tiszta lényed nézve kezdetű énekben van, hogy hadd lássák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Ha ezt megéli az ember, akkor az látszik az életén. Ez nem egy olyan recept, amit azt tudom mondani, hogy azon keresztül, hogy megtanítottam nekik a B-dur major fogást, akkor ebből ők meg fogják tudni, nem. Az életviteleden látják mások, hogy te hogy élsz, hogy te szereted a Krisztust, és hogy szeret téged is a Krisztus.
0: Ebben az említett evangélikus egyházi könnyűzenei táborban, illetve a Sztélo Gábor evangélikus általános iskolában és gimnáziumban is zenei szolgálatot végzel, és fiatalok mentorálását. Mit ad neked ez, és hogyan kerültél ebbe az utóbbi szolgálatba?
1: Hogyan kerültem ebbe bele? A baptista teológiára, mint említettem, jártam, és ott egy szolfézs órán ültem éppen benne, amikor a Győri Dávid lelkész, aki a Sztélo gimnáziumnak a iskola lelkésze, fölhívott, hogy vállalnék-e egy zenei szolgálatot a gimnáziumba, egy dicsőítő csapatnak a zenei mentorálásáról lenne szó,

0: Ez pont valamelyik beszélgetésben előhoztam már ezt a tréninget, hogy volt egy online párkapcsolati tréning, és azt mondta a tréner, hogy mindenki írjon össze olyan dolgokat magáról, ami szerint ő, tehát amiben ő értékes, amiben ő értékesnek tartja magát. És ez egy megint ilyen teljesen más nézőpont volt, hogy például, aki cigizik, tehát van mondjuk egy dohányzó férfi, annak az lesz a pozitív, hogy a nő is dohányzik. Az, aki mondjuk nem dohányzik, annak meg pont az lesz a pozitív, hogy nem dohányzik a másik.
1: De tudod miért? Mert az emberek mindig a kisebb ellenállás felé mennek.
0: Hát igen, ez is benne van végül is.
1: Ha én dohányzom, nekem az a kisebb ellenállás, ha olyat választok, aki dohányzik, nem lesz konfliktus.
0: Igen.
1: És ugyanez fordítva is. Minden ember a kisebb ellenállás felé megy.
0: Hát ez is igaz egyébként, tehát ez is megfontolandó gondolat, és abszolút egyetértek, csak más szempontból még tényleg azt akartam ebből kifejezni, hogy sokszor van olyan, amikor valakinek mondjuk az életébe valaki beavatkozik, tehát meg lehet ezt figyelni. Például én nagyon imádtam a volt páromnak az anyukáját, ugye, aki úgy anyósom volt. Én nagyon szerettem, de vannak azok a anyós menny kapcsolatok, amikor ugye az anyós elmegy a mennyhez, és akkor átrendezi a lakást, meg a konyhát, és igaziból ő segíteni akar. Tehát tényleg segíteni akar, csak azt nem kérdezi meg, hogy erre szükség van-e. És itt lehet nagyon mellé fogni. És amit még mondtál, hogyha most ez a női férfi dolog, hogy igen, tehát hogyha egy férfinak mondjuk nem a főzésre van pont szüksége, de, és van olyan férfi, akinek meg pont arra, de az a férfi nem biztos, hogy igényli mondjuk azt, hogy a filozófusokról beszéljenek például, vagy egyéb dolgok, de neki a filozófia mondjuk a hasában kezdődik.
1: Persze, nem vagyunk egyformák, azt gondolom, de ha már itt az anyós menny dologra rácsatlakozták, hogy gyorsan visszacsatlakoznék, hogy szerintem az alapvető probléma az, hogy az emberek már nem kommunikálnak egymással. Szóval az egyik jó szándékból cselekszik, a másik meg jó szándékból nem mondja azt, hogy ez így nem jó. Mert az ember mindig a kisebb ellenállás felé megy. Szóval azt gondolom, hogyha kicsit többet kommunikálnának az emberek egymással, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb és egyszerűbb élete lenne mindenkinek.
0: Ezt annyira köszönöm, hogy mondod, mert szerintem ez az alap a kommunikáció. És ha belegondolsz, minden kommunikál. Tehát ránézel egy színre, most egy stúdióban például van egy sárga szín, vagy van mellette egy szürke szín, a színektől kezdve akkor a tárgyak, az, hogy milyen esztétikus környezetben vagy, tehát minden kommunikál, de ugye nyilván ez nem az emberi kommunikáció. És én is azt látom, hogy nagyon-nagyon kevés az emberi kommunikáció. Tehát valószínűleg lehet, hogy mi pont azért tudtunk egy jót beszélgetni, mert te is szeretsz kommunikálni, én is szeretek kommunikálni, te is kíváncsi vagy, én is kíváncsi vagyok, és de hát ez tényleg két ember kell. És nagyon sokszor van az, én is kaptam már ilyet, hogy én valakinek sok vagyok, persze, de meg kell nézni, hogy az a másik az mennyire szeret kommunikálni, és neki biztos, hogy sok vagyok, aki mondjuk két szót szól, meg gondolom, ilyet lehet, hogy te is tapasztaltál, amikor valakinek sok voltál.
1: Igyekszem nem sok lenni, de nyilván természetesen volt már ilyen. Arra törekszem, hogy kommunikáljak és ne fecsegjek feleslegesen, mert... Egyrészt már magamat is megunnám, annak meg semmi értelme, hiszen saját magammal töltöm el a legtöbb időt, úgyhogy igyekszem minden egyes beszélgetésnél és kommunikációnál valamiféle értéket adni a másiknak, azért, mert ha neki jobb, akkor attól nekem is jó lesz, és ahogy vissza tudunk egy kicsit csatolni a frekvenciához. Ha én tudom egy picit emelni a te frekvenciádat, akkor az visszahat rám, és akkor így megyünk tovább, és egy elég magas frekvencián tudunk úgy elválni, hogy aztán mindkettőnknek pozitív élménye maradjon.
0: És a frekvenciák összeadódnak.
1: Ez így van.
0: Ehhez kapcsolódik a következő kérdés, pont amit mondtál.
1: Milyen, hogy olyan dolgokat mondok, amire mindig rá tudsz fűzni kérdéssel.
0: De úgy ráadásul, mint ha tudtad volna előre a kérdéseket, pedig esküszöm, hogy nem küldtem el, tehát ebben még ez a megdöbbentő.
1: Lehet, hogy tudtam, csak te nem tudod, hogy én tudtam. Tudod?
0: Hát ez az egyre gyanúsabb egyébként, igen, most már egyre félelmetesebb a dolog, hogy milyen gondolatokba látsz bele. Most
1: kommunikációval foglalkozom.
0: Meg gondolatolvasással.
1: Ez csak

0: az mellékes.
1: Melékág. Csak melékág, jó. Amit pont mondtál, hogy egy emberben látod az értéket, illetve értéket adsz neki. Sajnos ebben a világban nagyon kevés az, hogy a másikat megdicsérjük. Sőt, látom azt, hogy pont volt velem egy beszélgetés valahol, és pont arra utaltam, hogy azért milyen jól esik az embernek, hogyha kap valamilyen dicséretet. Most teljesen mindegy, hogy hát ugye nő vagyok természetesen, most a nőknél az első, hogy jaj, csinos vagy, vagy így nézel ki, ugye ez mindenkinek jól esik nőként, teszem a férfi oldal, csak hát a nők ilyen szempontból hiúak. És a kérdező, aki engem kérdezett, rögtön jött egy ilyen hozzászólása, hogy hát igen, igen, de hogy mit akar az illető. És én ezzel annyira nem értettem egyet. Tehát én nem hiszem, hogyha valaki dicsér, az mindenféleképpen valamilyen érdekből teszi. Tehát, hogy elfelejtjük néha azt, hogy a dicséret az önmagában is létezhet, és ezt kérdezem is tőled, hogy szerinted van-e önzetlen dicséret?
0: Határozottan azt tudom mondani, persze, természetesen. Tehát nem kell mindig elvárást támasztani a felé, hogyha én valakit, vagy valamiért megdicsérek. Pusztán csak lehet, hogy azért fogom megdicsérni, mert amit én látok, vagy tapasztalok, nem biztos, hogy ez külsőség, az nekem pozitív, és ennek hangot adok azzal, hogy megdicsérem. És ettől nekem is jobb az életem, és a másiknak is. Az egy más kérdés, hogyha valakit úgy dicsérek, hogy ezzel manipulálni akarok.
1: Igen, megint ez a szó.
0: Mert azért hozom ezt fel, mindig ezt a szót, mert nagyon nagy különbség van a befolyásolás és a manipuláció között. A manipuláció az teljesen öncélú, a befolyásolás meg nem. Tehát, hogy az két oldalú.
1: Egyébként képzeld el, hogy
0: ha ezt is leírtad, akkor elmegyek jósnak.
1: Pedig de, tehát a manipuláció itt van a kérdések között. Úgy képzeld el, méghozzá hát tulajdonképpen majdnem így a legutolsó kérdés.
0: Jövő héten is, hogy tudjuk folytatni.
1: Esküszöm, itt van ez a kérdés, tehát ez külön készültem a manipulációval, és ami nagyon engem is meglepett, tehát megnéztem, hogy milyennek a szónak az eredete jelentése, és a manipulációnak van egy ilyen jelentése, hogy kézzel bánni valamivel, irányítani, kézben tartani. Kézben tartani. Tehát itt ebben az értelemben egyáltalán nincs negatív jelentés. És ez engem is meglepett egyébként. Tehát, hogy maga, ugye van az a szó, hogy mondjuk manufaktúra, meg a manikűr, tehát ebben mind benne van ugye a kéznek a latin szava, és itt egyáltalán nem erről van szó. És amit mondasz, és nagyon elgondolkoztató, amit mondtál, mert itt pont azt a kérdést írtam fel egyébként, hogy van-e pozitív manipuláció, és már bele is folytál tulajdonképpen.
0: Hát igen, csak az befolyásolásnak hívják. Tehát ugye a manipuláció, hogyha visszatérünk már a szó eredeti térre, hogy kézben tartani, az nem, semmi más nem jelent, mint azt, hogy nem engedett ki az irányítást a kezedből. Uh-huh. És ezzel manipulálsz, hiszen úgy manipulálsz, ahogy az neked jó. És az nem biztos, hogy mindig pozitív. A befolyásolás az meg csak olyan utalás, ami arra mutat, hogy mindkettőtöknek jó legyen.
1: Meg most az jutott eszembe, mert annyira imádom a magyar nyelvet, hogy annyira kifejező, a befolyásolásban benne van az, hogy valami folyik.
0: Így van.
1: Tehát nem egy ilyen fix dolog, mint hogy a kézben tartod, hát akkor tényleg valamit is
0: áramlás. Így van.
1: Igen, és hogy befelé folyik ez a valami a másik embertől, a másik meg, amit mondtál, tényleg így van, hogy meg valaki így szorítja a kezében a másikat valahol. És még visszatérve a...
0: Az mi más, ha nem önzőség, nem? Ha hát, nem engedett igen. Ki a... gyeplőt a kezedből, az semmi más, mint bizalmatlanság.
1: Igen, abszolút.
0: És akkor visszatérünk megint a bizalom kérdésére, hogy a 21. század legnagyobb tőkéje az a bizalom, azt gondolom.
1: Tehát kommunikáció, bizalom, vagy először bizalom, aztán kommunikáció,
0: azt gondolom, hogy a sorrend az mindenképpen a bizalom, de a bizalom az kommunikáció által
1: igen.
0: Teremtődik meg.
1: Igen, abszolút. És még visszatérve a dicséretre, annyiszor találkozok olyan napon, ma is volt egy ilyen beszélgetésem, egy ilyen hívásom, egy szakembert kerestem, és mondott valamit, hogy amit ő csinál, az biztos, hogy jó lesz, valami ilyesmi. És annyiszor megkapjuk azt, hogy ha az ember magáról gondol valami pozitívat, és azt mondja, hogy belenéz a tükörbe, és akkor ma egész jól nézek ki, akkor rögtön kap valami negatívot, mit a szülőktől, a rokontól, a testvértől, hogy ugyanizé mit vagy te ilyen beképzelt, és mit gondolsz magadról. Vagy például magamon is megfigyeltem néha, hogy jött egy másik nő, megdicsérte a ruhámat, és mondjuk tényleg volt olyan, amit mit egy kínaiban vettem, és akkor megdicsért, és mondta, hogy csak ezt a kínaiban vettem. És hogy közben meg ezt az embernek saját magában tényleg értékelni kéne, ugye az értékeit. Hogy erről mit gondolsz? Mert van a külső dicséret, amit kapunk kívülről, amit ugye, amivel befolyásolnak minket például, de van az a fajta tükör, amit ugye, amit magunkban van, amit mi vetítünk ki a világra, és nem mindegy, hogy bennünk milyen fények vannak, ha már most a tükrözésre asszociálok, vagy arra utalok. Tehát mit gondolsz erről az öndicséretről? És szokták mondani, elnézést, hogy ezt a mondatot mondom, hogy büdös az öndicséret, de szerintem ez tud azért illatos is lenni, nem?
0: Én hadd válaszoljak egy kérdéssel.
1: Jóha, ebben már belecsúsztunk egyszer.
0: Vajon megengedheted-e magadnak azt, hogy ne hallgass a saját belsődre? Hogy vajon fontosabb az, hogy másmit mond, mint az, amit te mondasz magadról?
1: Egyértelmű, hogy nem.
0: Akkor meg is kaptad a választ.
1: Meg ez olyan szerintem, mint nagyon sokszor ezt látom, hogy szeresd önmagadat, akkor másokat is szeretni fogsz. Tehát megint, amit mondasz, hogy nem kell magadra venni valakinek a véleményét, pont azért, mert az benne van valamilyen blokk, vagy valamilyen sérülés, és azt vetíti ki a világra.
0: Ez így van, és szeretnék hozni ide egy ős bibliai idézetet, amely úgy szól, hogy ha megmentesz egy lelket, akkor az egész világot mented.
1: Azért köszönöm ezt a mondatot, mert végig erről volt tulajdonképpen szó, hogy tényleg minden bennünk kezdődik, és akkor a világ is megváltozik, és a világ is szebb lesz. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy mentse meg a saját lelkét, és ezzel akkor a világot is megmenthetjük, kicsivel elkezdve, a nagy felé haladva. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy itt voltál, és még egyszer esküszöm, hogy nem beszéltünk össze, és nem tudtad a kérdéseket, de nagyon, nagyon érdekes volt.
0: Én is köszönöm a meghívást.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az életadó folyam. A mai ige Ezékiel 47:9. vers. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Gondolatok az igéről. A próféta látomásában az éltető víz a holttengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó lelki élet támad. A kegyelem szabadon áramlik, Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jó tetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végig folyna utcáinkon és sikátorainkon is, bár beáradna a házamba, és addig emelkedne, amíg minden egyes zúg megtelne vele. Uram, árazd az élővizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt, úszni benne. Ó, megváltom, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel. Nyomorult, száraz és merev vagyok. Jöjj, és eleveníts meg, hogy kirügyezzem, virágot hozzak, és gyümölcsöt teremjek a te dicsőségedre. Eleveníts meg, Krisztusért kérlek. Ámen. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Elindult tegnap a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Tegnaptól immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az élet védelmében. A kampány célja felhívja a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Ma indulnak a női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-től 27-ig a metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei missziói kórus, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola.
1: Kulturális programajánló.
2: Őszi lelkész továbbképző tanfolyam ma és holnap. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont ma és holnap, szeptember 24-e és 25-e között. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Pieterson, Sweelinck művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll, Ciacona és a Fis-moll prelúdium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll prelúdium és fúga zárják. Az alkalmon igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-e és 3-a között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányai napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bácskiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatására.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretett szolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat szeptember 21-én az Alzheimer világnapon. Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel a figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével. Amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével, folytatta. A képernyőn túl is van élet, tanúsítvánnyal, ismeri el a Betesda a gyerekek digitális egyensúlyát támogató intézményeket, a tudatos képernyő használatot, az egészséges életmódot, a mozgást, az offline kapcsolódást és az online-offline egyensúly kialakítását támogató óvodák, iskolák és sportegyesületek jelentkezését várja a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A tanúsítványokat október 12-én a képernyő idő csökkentő konferencián adják át. A Betesda Gyermekkórház hisz abban, hogy a családok mellett a közösségek, így az oktatási intézmények és sportegyesületek is fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyerekek és a fiatalok digitális képernyő használata tudatossá váljon, és az online jelenlét mellett maradjon idő a mozgásra, a játékra, a pihenésre, a személyes kapcsolatokra és a valódi élményekre is. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Már tegnap megérkezett az őszi napi egyenlőség. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok. A hét elejétől az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlott a Kárpát-medencébe, de a hétvége közelettével melegedés lesz, növekszik a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Nei sarautumen ande Christos con nou, kai si barones con nou, kai voi kalajas amen peskeratessaan.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutató életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, tehát holnaptól 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudomány területek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretett szolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat szeptember 21-én az Alzheimer világnapon. Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével. Amennyire módjában áll, sportoljon és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével, folytatta. A képernyőn túl is van élet, tanúsítvánnyal ismeri el a Bethesda a gyerekek digitális egyensúlyát támogató intézményeket. A tudatos képernyő használatot, az egészséges életmódot, a mozgást, az offline kapcsolódást és az online-offline egyensúly kialakítását támogató óvodák, iskolák és sportegyesületek jelentkezését várja a Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza. A tanúsítványokat október 12-én a képernyő idő csökkentő konferencián adják át. A Bethesda Gyermekkórház hisz abban, hogy a családok mellett a közösségek így az oktatási intézmények és sportegyesületek is fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyerekek és a fiatalok digitális képernyő használata tudatossá váljon, és az online jelenlét mellett maradjon idő a mozgásra, a játékra, a pihenésre, a személyes kapcsolatokra és a valódi élményekre is. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Rómaiakhoz írt levélbe, és ott a 13. fejezet első 5 versében a következőképpen. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Aki pedig szembe fordul vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle, mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is.

0: Kedves Urunk, Te tudod azt, hogy hány olyan területe van az életünknek, amit szívesen kivonnánk a Te kontrollod alól, mert éppen valami miatt nem is olyan egyszerű engedelmeskedni a Te ígédnek. És most, amikor figyelmeztetsz bennünket egy területre, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy mit is jelent a Neked való engedelmesség. Tudod, Uram, hogy nagyon sokszor az dönti el bennünk, hogy könnyű-e vagy nehéz. Máskor, hogy van-e hozzá kedvünk vagy nincs. Aztán nagyon sokszor a családi hátterünk, vagy éppen a társadalmi berendezkedésünk. Segíts, Uram, a Te ígédnek az elsőbbségét és fensőségét nem csak hirdetni, hanem komolyan venni is. És áld meg a beszélgetésünket, hogy mindaz, amiről beszélünk, Téged dicsőítsen. Amen.
1: Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A tizedik tanulmánya a hatalom gyakorlásának szabályai. Mi nem azért imádjuk Istent, mert Isten megparancsolta, hogy tiszteletet adjunk neki, hanem azért imádjuk Istent, mert megtapasztaltuk az ő szeretetét, és egy emberi reakció, egy gesztus, vagy több mint egy gesztus a részünkről, hogy tiszteljük, szeretjük, és imádatunkkal kifejezzük azt, hogy mi a Teremtőnknek tartjuk. Így volt ez annak idején Illés életében, így volt ez Józsué idejében, amikor a 40 éves pusztai vándorlás végén összehívta az országgyűlést, az első sikemi országgyűlést, és azt mondta, hogy én azonban és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ha akarjátok, választhatok magatoknak más Istent, ha nem, együtt imádjuk és tiszteljük azt, aki kivezetett bennünket Egyiptom földjéről. És akkor a nép leborult, és azt mondta, hogy ámen. Szóval, amikor az ember részéről mindig valami van, amit Isten dicsőségére próbálunk applikálni, alkalmazni, akkor nem más, mint megtapasztaljuk az Isten hatalmát, az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét, és ez vezet bennünket előre. Nézzük, hogy kezdődött itt a nagy küzdelem. Dániel könyve, 10. fejezet, és ott viszonylag egy hosszú versszakasz van, az első 14 verse a feltartott angyalról szól. Székely Marika, mit mond számunkra ez a hosszú biblia szöveg?
2: Círus, perzsa király uralkodása 3. évébe kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek. Igaz ez a kijelentés, amely nagy hadakozásról szól. Ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 egész héten át. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, míg el nem telt a 3 hét. Az első hónap 24-én nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem, és láttam egy gyolcs ruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő. Arca fény lett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde olyan hangos volt, mint egy tömeg zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket, elmenekültek és elrejtőztek. Én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm, arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájulta roskadtam arcommal a földre. Ekkor megérintett egy kéz, és fölsegített térdemre és tenyereimre. Azt mondta nekem: Dániel, te kedves férfiú, Értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem. Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallott a szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta 21 napig, de Mikael, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomba, de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás is erről az időről szól.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Talán bevezetőben hadd szóljak annyit, hogy Dániel könyvét nagyon sokan nem prófétai könyvnek tartják, mert úgy gondolják, hogy Dániel túlságosan, pontosan és részletesen fogalmazta meg az előtte álló történelmet és jövendőt, és úgy gondolják, hogy Dániel könyve akkor íródott, amikor a történelem már rég megtörtént, és utána, mint egy proféciai köntösbe öltöztették a már ismert történelmet. Hadd mondjam azt, hogy különleges könyv Dániel könyve. Az egyik nagy teológus azt mondja, ha azt hiszitek, hogy egy kihűlt tűzhányóval van dolgotok, és odaültök Dániel könyvébe, és gyermeki játszásokat végeztek vele. Saját gondolatotok szerint kivesztek, hozzátesztek, elvontak, másképp értelmezitek, ahogy Dániel írta. Vigyázzatok, mert ez a tűzhányó forró lávát lövelve újból fel fog támadni. És én azt hiszem, hogy nagyszerű volt ez a bibliai szakasz, amit Marika fölolvasott, amiből látjuk a színfalak mögé, hogy egy angyal azt mondja, 3 hétig, 21 napig utamat állta a perzsa király. Kinek milyen gondolata van, Tibor?
0: Már elnézést, hogy most nem teljesen a mai tanulmány témájában, de amit elmondtál, ahhoz hadd fűzzek valamit hozzá. Én mindenkit arra kérek, hogy amikor olvas valami magyarázatot, akkor mindig nézze meg a Bibliáját. Nekem annak idején adott valaki egy jó tanácsot, amikor teológiára mentem, hogy többet olvassak Bibliát, mint szakkönyveket. Ez nem is olyan egyszerű megcselekedni, amikor az ember teológiai tanulmányokat végez, de tessenek csak arra gondolni, hogy ha valaki például ilyet mond, hogy Dánielt utólag szövegezték, akkor egészen biztos, hogy Dániel próféta könyve például az Úr Jézus korában ott volt, azelőtt beszélt a felkent megöletéséről, még mielőtt a felkentet megölték volna. És hogy egy kicsit előre szaladjunk, a római birodalom bukása is teljesen egyértelműen, világosan benne van Dániel könyvében megfogalmazva, hát az meg aztán pláne előrébb volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nyugodtan bízhatunk Dániel profitai kijelentéseiben, és viszont, hogy a mai témához kapcsolódjunk, teljesen világosan egyértelmű, hogy a lelkünk ellensége egy hatalmas hadat indított a Szentírás tekintélye és tisztelete ellen. Amikor elindult a Biblia kritika, egy valamit felejtettek el, hogy Biblia kritika létezik, valóban. Csak a Biblia gyakorol rajtam kritikát, mert abban a pillanatban, hogy én elkezdek, ahogy mondtad, kivenni, hozzátenni bármit, akkor pontosan attól fosztom meg magam, hogy életet adjon nekem az a könyv, amit erre adott nekem az Isten.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: És én folytatom ezt a megkezdett gondolatot, mert ha Dániel könyve egy utólag szerkesztett könyv lett volna, akkor azért itt Dániel mitől lett rosszul gyakorlatilag attól, hogy Isten angyala vagy Isten követe megjelent előtte, és hát itt gyakorlatilag egy ájulásos tünetcsoport van leírva, hogy teljesen rosszul lett, remegett a lába, földre esett. Nem, ő átélt valamit, és azt leírta. És ebben az átélésben benne volt az is, hogy Isten megengedte, hogy egy pillanatra felhúzzák a függönyt, vagy nem tudom milyen képet mondjak, és egy pillanatra előre lásson. Nem látott mindent tökéletesen, nem is erről szólt, de nagyon sok mindent Isten engedett neki meglátni. Ezt hívjuk proféciának.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye fogalmunk sincs az erőkről, akik harcolnak értünk. Krisztus ott áll mellettünk, de az emberi erő az véges, és kérni kell a segítséget Istentől. Akkor tud kezdeni velünk valamit az Úr, hogyha teljes szívvel, teljes értelemmel, teljes lélekkel, erővel az ő tanítását kutatjuk, és Isten szándéka megjelenik a mi életünkbe. A gonoszság hatalma felett csak Isten segítségével harcolhatunk. Tehát a hitnek harca van. És a sátán olyan nagy erővel rendelkezik, hogy mi emberek egymagunkba, egy szál magunkba semmik vagyunk. Tehát elfúj bennünket az a mindenféle gonoszság, ami árad belőle, viszont ott van az Úr velünk, és ha belekapaszkodunk, akkor egész más lesz a kimenetel. Mert Dániel is mit csinált? Gondolkodott, meg akarta érteni ezt, amit látomásba kapott, és nem félváról vette, hanem bizony nagyon odafigyelt mindenre. És hát ki állhat meg az Isten előtt? Ő is pedig az Úrnak kedvelt profétája volt, és mégis arcra esik, erőtlenné válik, és segítségre szorul, hogy ebből az állapotból fölkeljen.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, László.
4: Csak azért, hogy a hallgatók jól értsék, hogy miről beszélünk. Annélkül, hogy konkrét évszámokba belemennék, azt kell világosan látni, hogy Dániel az időszámításunk előtti 5. században élt, és a proféciáinak egy része az időszámításunk előtti 2. században teljesedett be. Tehát 300 évvel később. És ezért mondják sokan azt, hogy ez nem akkor született, amikor Dániel élt, hanem csak a nevét használták föl, hanem később íródott, hiszen nem lehetett előre. Akik ilyeneket mondanak, azok elfelejtik, hogy Dániel olyan valakinek a közlését írta le, aki előtt nincs titok, és aki a kezdetből látja a véget. Tehát ő mindent tud, neki semmi nehézséget nem okoz, hogy bármit előre megmondjon. Dániel ebben az esetben csak tulajdonképpen írnok volt, leírta azt, amit a kinyilatkoztatás keretében kapott. Amit meg a Marika mondott, ahhoz mondanék egy mondatot, mert ez mindenkit érint, nagyon sokféle befolyás éri az embert, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik befolyást hagyja magára hatni. Az embernek van választási lehetősége, és szerezzen ismeretet mindenki, hogy jól tudjon választani.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Amit Marika mondott, és Laci bácsi is elkezdte, ehhez engedjetek meg egy másfél gondolatot. Van, amiről tudnunk kell, és mégse ránk tartozik. Hadd mondjak egy példát. Jerikó ostrománál tudta-e az ostromot hivatalosan levezénylő Józsué, hogy Isten seregei jelen vannak? Hát igen, mert egy nappal korábban belefutott Isten seregei fővezérébe, egy imádkozás közben egyszer csak ott állt előtte valaki. És azt mondta, hogy az Úr seregének a fővezére vagyok, most jövök. Harcolt az Úr Jerikónál? Biztosan. Hogy? Nem tudom. Hát ezt nem mondja el nekünk a Biblia. Nekünk csak azt mondja meg, hogy mit kellett az emberi oldalon tenni. És ugyanígy Dániel előtt, ahogy azt Anikó az előbb említette, egy pillanatra fölében egy függöny, hogy itt 21 napig történt valami, mióta ő elkezdett imádkozni. Valami Dániel és az emberi szem előtt elrejtett dolog. De ettől ezek még történnek, mint ahogy egészen biztos, hogy a mi környezetünkben is történnek. Tudnunk kell róla? Igen. Tartozik ránk? Nem. Bocsánat, hogy ezt ilyen szigorúan mondom, de nem nekem kell megfejteni, hogy mi történik a mennyei magasságokban. Ez az Úr dolga, meg azoknak a dolga, akik ezt ott intézik. Nekem az a dolgom, hogy megértsem innen nézve, hogy nekem mi a dolgom, mint Krisztus tanítványának, Isten gyermekének.
1: Jakó Gyula testvér.
5: Engem mindig Dánielnek ez a, megragad ez a magatartása, és érdekes, amit az angyal mond. Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavaidat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Nem tudom, hogy a Szentírásban még lehet találni egy ilyen párbeszédet, hogy az angyal megindokolja, hogy amikor te rászántad magad, hogy megértsél valamit. Mi akkor fönn tudtuk, és nem véletlenül, amiatt jöttünk, hogy eligazítást adjunk, tehát ez az én sajátos szavam. Tehát még a Szentírásnak nincs egy ilyen, és a isteni különleges kinyilatkoztatásnak, amikor valami nagyon jelentőségteljes, akkor a Jóisten az nem hagyja egyáltalán. Tehát ő teljesen magyarázatot ad, nem hagyja az ő szolgáját bizonytalanságban.
1: Köszönöm szépen, Anikó, és aztán István.
3: Talán vannak olyanok a hallgatóink között, akik azt mondják, hogy hát ez egy kicsit azért olyan meseszerű, mert hogy a jó meg a rossz harca, ilyen szellemi harc, és hát a jónak kell győzni, mint minden jó mesében. Azért én szeretnék egy elgondolkodtató kérdést föltenni. Biztos, hogy mi mindent látunk? Elmondom, hogy mire gondolok. Létezik a gravitációs erőtér. Létezik a mágneses erőtér, semmit nem látunk belőle.
1: Elektromos
3: erőtér, napkitörések, hát olyan, az műholdakra és a távközlésre olyan hatással vannak, hogy most már állandóan nézik, hogy mikor van napkitörés. Nem látjuk, nem tapasztaljuk. És erők harcolnak, úgymond, körülöttünk. Olyan erők, természeti erők, amiből semmit nem látunk. Ha ezt elhisszük, mert mondják nekünk a tudósok, akkor miért nem hisszük el azt, hogy a szellemi magasságban is vannak erők, pozitív és negatív, és ezek harcban vannak. És természetesen Isten a hatalmasabb, de nem kell azt mondanunk, és nem kell azt hinnünk, hogy a sátánnak nincs ereje. Tehát egy harc vesz minket körül, egy olyan szintű harc, amit nem látunk. De azért időnként a hatásait tapasztaljuk, és itt Dániel is találkozott vele.
1: Köszönöm szépen, István.
6: Hát nekem van egy ilyen kíváncsiskodó kérdésem. Ugye, hogy lehet az, hogy az Isten angyalát 3 métig hátráltatták? Hát ezek szerint, mert én úgy vélem, hogy Isten dönthetett volna úgy, hogy él a hatalmával.
1: Átlép rajta.
6: És Isten mégse írt a hatalmával. Ezek szerint, ahogy majd a későbbiekben fogjuk látni, vannak a hatalom gyakorlásának a szabályai. És Isten hatalmának gyakorolásában a szeretet áll a középpontjában, és az, mint mindig mondjuk, hogy a szeretet és a kényszer nem fél össze. Tehát Isten megenged dolgokat, a fókuszban mindig az Isten szeretete van, és ez kizárólag ezek az elvek alapján cselekszik az Isten.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Egy mondatot mondanék ahhoz, amit a
1: Anikó
4: mondott. Az áramot senki nem látta. Mégse vonja senki kétségbe, hogy van. És nem próbálja megragadni, mert tudja, hogy porul járna. Tehát attól, hogy valamit nem látunk, még nagyon valóságosan létezik.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A következő gondolatsor Sárkány a Jelenések könyvébe. Jelenések könyve 13. fejezet, és ott az első 8 verse. Varga Gyöngyike.
7: És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt. Szarvain 10 korona, és a fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított. Lába, mint a medvéjé, szája, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat. Imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? És adatott neki nagyokat mondó és Isten káromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át, és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy az Ószövetségben nem fejeződik be egy círuszi jelenettel, hogy feltartja, stb., hanem a rossz az mindig újra felállítja a stratégiáját, és újból támad. És amikor azt hinnénk már, hogy megsemmisítettük az életünkben, akkor váratlan helyről megint megjelenik. És ez így van a nem látható világban. Valamelyik őtök mondta, hogy nem láthatunk túl a függöny mögött. Legfeljebb pillanatképeket egy-egy proféta. De egy biztos, ha már csak a gonoszra gondolunk, mert a gonosz annyira van, már csak ezért is létezik Isten. Sokan nem tudják Istent elfogadni, de nézek a gonoszra. Ha a gonosz létezik, akkor Isten a legfőbb jó. Hogy ne létezne? Anikó.
3: Én egy dologra szeretném ráirányítani a figyelmünket, hogy viszont a gonosznak mindig korlátozott ideig van hatalma. Dániel prófétánál 3 hetet kapott, hogy föltartsa. Itt 42 hónapról, persze ez is egy jelképes idő, de itt is egy meghatározott, vége van. Nincs olyan, hogy a gonosznak végtelen hatalma van. Annyi hatalma van, amennyit Isten megenged neki. Azt mindenképpen ki akarja használni, de a végső szót Isten fogja kimondani, és ez egy hatalmas biztatás.
1: Köszönöm szépen, István.
6: Csak egy mondatot kapcsolódnak az Anikóhoz, viszont a sátán tudja, hogy kevés ideje van, és ez az intenzitását, ez ezt nagy mértékben növeli.
1: Köszönöm, Marika, és aztán László.
8: Isten ígérete, Isten jelleme nem változik. Sátán változik, mindig másként, más arcát mutatja meg, és el akar csalni az igazságtól, vagy becsapni bennünket, más gondolkodásra akar bennünket késztetni, de ugye hatalma nincs mindenen. Nagyon érdekes, amikor azt mondja az ige, hogy minden nép, nemzet, nyelv ugyanúgy a befolyása alá kerülhet. Ugye azt is mondjuk, hogy minden népnek, nyelvnek hirdettetik az igazság is. És ugyan ezek az emberek hallják a gonosznak a szavát is. Tehát nincs az, hogy valakit kihagyna a sátán, hanem igyekszik azt a kört befolyásolni, akik hallják az igazságot. És a jövőt azt nem sátán ígéri. A jövőt csak Isten ígéri, a mennyet, ahol egész más világ van. Sátán csak a földi életben akar bennünket befolyásolni, és hogyha engedünk neki, az ő szolgáivá válunk, akkor sajnos nem fogjuk látni ezt a másik országot, és ugyanúgy elpusztulunk mi is, mint ahogy a gonosz az utolsó pillanatban megsemmisül.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Azért nagyon veszélyes az, amit a gonosz lelkek üznek, mert ugye a Biblia azt mondja, hogy Sátán a világosság angyala képében jelenik meg, tehát gyakorlatilag átszázza magát, nehezen felismerhető, és nagyon alaposan ismerni kell a Bibliát ahhoz, hogy bizonyos események mögött az ő cselekedeteit lehessen fölismerni.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Én arra a lélektani nehézségre hadd hívjam föl a figyelmet, ami sajnos nem mondhatjuk, hogy minket nem érint soha. Ha nagyon sokan tesznek valamit, nagyon sokan mondanak valamit, nagyon sokan képviselnek valamit, akkor könnyű elbizonytalanodni. És itt azt mondja a Biblia, hogy ez a hatalomátadás odáig vezet, hogy a világ elkezdi imádni a fenevadat és a sárkányt. És nagyon-nagyon sokan csatlakoznak. Az van ideírva, hogy hatalom adatott neki arra is, hogy hadakozzék a szentek ellen, és még le is győzze őket. Magyarul háttérbe szorítja őket, kiszorítja őket az infrastruktúrából, és még nagyon sok mindenből. De ez a győzelem, ez nem az örök élet szempontjából megszerzett győzelem az ördög oldaláról. És akkor miért engedi Isten? Hát először is ez a kérdés nehéz, mert Isten szuverén, de azért, ha arra gondolok csak, hogy a Golgotai kereszt mekkora diadal volt már a sátánnak. Diadal volt a sátánnak? Hát azt hitte. Ebből is látszik, hogy mekkorát, bocsánat a szóért, de bakot tud lőni, mekkora tévedésben tud lenni. Mindig, amikor azt hiszi, hogy a legnagyobb diadalt aratja, akkor éppen elveszíti, mert Istennél valami más készül. És a Golgotai kereszt vége nem véletlen az elvégeztetett, ami a sátán számára egy hatalmas nagy káó. És ugyanígy lesz majd, mielőtt Jézus visszajön, hogy amikor azt hiszi, hogy mindent megszerzett, elveszít mindent.
1: Köszönöm szépen, László.
4: Tibor utalt arra, hogy mekkora veszélyt jelent az, hogy sokan csinálnak valamit, és az ember hajlamos akkor azt csak azért elfogadni, mert azt sokan teszik. Sokszor mondtam, de engedjétek meg, hogy megismételjem. Az igazság az nem mennyiségi kérdés. Attól nem lesz igaz valami, hogy sokan mondják vagy teszik.
1: Ez így van. Köszönöm szépen. Tóth Gábor, és hadd mutassam be a kedves nézőknek, hallgatóknak, élelmiszeripari szakember, és reméljük, hogy mostantól fogva mindig itt leszel ebbe a Biblia tanulmányozó csoportba. Parancsolj!
9: Köszönöm szépen. Röviden csak annyit, hogy a bűnnek van egy olyan tulajdonsága, hogy nem kontrollálható egy bizonyos szint fölött. Azaz maga az ellenség sem valószínűleg nem tudja kontrollálni. Ezért szükségszerű, hogy Isten ellenőrzés alatt tartsa a bűnt, mert önmagát a bűn nem tudja fékezni. Egyszerűen azért, mert a harag irányítja. Ugye azt tudjuk, hogy Isten nem irányítja sohasem a harag, hanem a szeretet irányítja, de előfordul, hogy megítél embereket, népeket, helyzeteket. Viszont az ellenség időnként annyira dübegúról, lásd Jób könyvénél, majd fogjuk ezt is venni, hogy nem tudja ellenőrizni önmagát. Isten viszont ellenőrzi a bűnt folyamatosan.
1: Köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Menjünk tovább. Jób esetéről lesz most szó. Az első fejezet 6. versétől a 12. verséig. Mit mond számunkra az Isten igéje kulcsára, Anikó?
3: Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember. Féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül fél Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyet csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsak ki a kezed és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged? Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől.
1: Köszönöm szépen. Olyan végig borzadok, amikor ezeket a nagyon jól ismert szavakat hallom, Jób első fejezetének, ami leírja a hátteret, ahova nem láthatunk be. Most kivételesen egy pillanatra fellebbenti. Mert mi is hasonló helyzetben vagyunk, amikor a sátán kikér bennünket, amikor a családjainkat, a szeretteinket, a hozzátartozóinkat, vagy szeretett közösségünket, gyülekezetünket támadja és bántja. Sátán mindig ott támad, ahol az Isten szeretete elindul. Ez őt zavarja. Kinek milyen gondolat van, Tibor?
0: Persze, hogy zavarja. Emlékezzünk csak arra, hogy hogyan mutatja be őt az Úr Jézus. Azt mondja róla, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Meg azt mondja róla, hogy a hazugság atya, és amikor hazudik, magáéból szól. És arra figyelmeztet az Úr Jézus, hogy olyan, mint a tolvaj, amelyik bejön a kerítésen. Azért jön, hogy öljön, raboljon és pusztítson. Erről nekünk tudni kell. És amit az előbb említettél, ez a kikért állapot a tanítványokat is elérte. Azt mondja az utolsó vacsorán nekik az Úr Jézus, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam. És ezért mondtam el, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy de én imádkoztam. Ami azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy amikor a sátán ránk támad, és egy ilyen kikért állapot jön, hogy ott vagyunk egy szál magunkban, aztán mit tehetnénk. A mennyben most is van egy pártfogónk, most is van egy értünk imádkozónk, aki azt olvassuk a Szentírásban, hogy szüntelenül esedezik értünk. Ennél nagyobb bátorítás nem kell, ez nem azt jelenti, hogy nekünk nincs tennivalónk, de tudni kell, hogy minden kikért állapot mögött ott van az Úr Jézus is, aki értünk imádkozik.
1: Köszönöm, István, aztán utána Anikó.
6: Hát ha onnan indulunk el, hogy a sátán tulajdonképpen egy, azt írják róla, hogy egy mennyei államügyész volt eredeti funkciójában. És tulajdonképpen az volt a feladata, hogy felderítse vagy kipellengérezze a földön élő visszásságokat. És ha azt veszük, hogy Isten tulajdonképpen mit mondott Jobbról? Azt mondja, hogy én ha rólam ezt mondanál, akkor én repesnék a boldogságtól, hogy nincs hozzáfogható földön. Fethetetlen, becsületes, félő az Isten, kerülő a rosszat.
1: Arányosság, egységgyűlő.
6: És erre tulajdonképpen az a válasz a sátánnak, hogy tulajdonképpen meghazudtulja az Istent is, és tulajdonképpen nagyon rossz színbe tünteti fel Jobbat is. Szerintem egy becsületsértéses felér ezt, hogy nyújts rá csak a kezedet, tedd rá a csontjaira, meg húsára, majd károbolj, majd téged. Tehát van egy feltételezés tulajdonképpen. De a történetben én azt tartom lényegesnek, hogy itt is vannak időbeli korlátok. Tehát Isten megenged valami dolgokat, de egybe korlátot is szabad. Azt mondja, hogy az életét nem veheted el, rá nem vetheted kezedet a korábban, azt mondja. Tehát az Isten mindig ad egy korlátot, de megenged valamit. Hogy bizonyosodjon be, hogy tulajdonképpen milyen az ő jelleme. Tulajdonképpen erről szól az egész Jobbi történet, ami szerintem egy nagyon-nagyon érdekes, és úgy szoktam mondani, egy kibeszélhetetlen történet.
1: Anikó, és aztán menjünk tovább.
3: És én szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy a sátán sok mindenben igazat mond. Hiszen Isten valóban megáldotta őt, valóban oltalmazta, tehát a sátán nem hazudik teljes mértékben. Csak éppen a következtetést vonja le egy kicsit, hát hogy is mondjam,
1: csúsztatottan. Köszönöm szépen. A következő gondolatsor világ ideiglenes ura. János evangélium 16. fejezet 11. verse. Varga Gyöngyike.
7: Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett.
1: Köszönöm. Korintusi 2. levél 4. fejezet 4. verse.
7: Ezeknek a gondolkozását a világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.
1: Köszönöm szépen. Most lehet hozzászólni. László.
4: Ugye a világi szeretetnek a lényege az önzés, hogy mindent magunk kapjuk. A Jobb szeretete viszont abszolút önzetlen volt, mert ugye sátán azzal vádolta, hogy csak azért szereti az Istent, mert hogy ő gondoskodik róla, vagyis érdekből. A kérdésem a következő, és mindenki saját magának válaszolja meg. Elmondhatjuk magunkról, hogy mi érdek nélkül szeretjük az Urat?
1: Köszönöm. Nagy kérdés. Hadd ne kelljen válaszolni. Tibor.
0: Azért ezt érdemes nagyon erőteljesen továbbvinni abban az érdelemben, amit itt Pál apostol mondott. Ez a megvakított szem, mert mi nagyon sokszor nem gondolunk arra, hát hitetlen. Mi sokszor még hívő közösségben is azzal találkozunk, hogy valaki éppen olyan dolgokat beszél, olyan dolgokat tesz, mond, az életében olyan folyamatok zajlanak, hogy hát lehetetlen, hogy nem látja, és akkor lehet, hogy őt hibáztatjuk, miközben lehet, hogy imádkozni kéne érte. És tessék csak kipróbálni, én a gyülekezetben egyszer fiatalok között kipróbáltam, hogy kölcsön adtam a szemüvegemet. És abban a pillanatban hirtelen az, akinek az órára dugtam, nem látott semmit. Mert az ő személyhez ez nem volt jó. És a sátán ezen törekszik, kölcsön

0: sok esetben, vagy olyanoknak, akik nem érdemelnék meg látszólag, hanem jobb hívő létére rendelkezett áldásokkal. Ez nem tetszett neki. És emlékeztek, hogy Jézusnak is mit kínált föl. Ha leborul előtte, akkor gazdagságot, dicsőséget, hatalmat, ami nem az övé, bitorolta, de ő fölajánlotta. Hát azt kell mondjam, hogy szemérmetlenül is, és hát tényleg szemtelen módon csinálta ezt, vagy tette ezt. És emlékszem az igére, vagy eszembe jut az ige, hogy akik kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak ezen a világon. Tehát ne tervezzünk jó létet, gazdagságot ezen a világon, mert valószínűleg akik kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak valamilyen szinten. Nem biztos, hogy fizikailag, de valamilyen szinten, igen.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, korlátok és szabályok. Márk evangélium a 6. fejezet 4. és 5. verse, Jakó Rózsika.
2: Jézus pedig így szólt hozzájuk. Nem vették meg a profétát másút, csak a hazájában, a rokonai között és a saját házában. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított.
1: És Márk evangélium 9. fejezet 28 és 29. verse.
2: Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal.
1: Köszönöm szépen. Egy villámhozzászólás. Marika?
3: Ugye sátánnak többféle eszköze van. Van, amikor arra akar bennünket késztetni, hogy ne lássunk más megoldási lehetőséget, csak azt, amit ő sarkal. Tehát, hogy nem tehetsz mást, nincs másik lehetőség, és szinte belekényszerít bennünket olyan dolgokba, amiben nem akarunk belemenni. De hát ugye a kényszer az sokszor nagy úr. Ugyanakkor meg máskor meg az igazságba csepegtet valami hamisságot, hogy ne ismerjük fel azt, hogy már nem az igazságról szól, és úgy álcázza magát, hogy nekünk nagyon fontos tudni az igazságot, mert akkor a belé csepegtetett hamisság is feltűnik.
1: Köszönöm, Jakó testvér.
4: Nagyon röviden, a kozmikus küzdelem az Isten jelleme körül zajlik. Azt láthattuk ez egész heti tanulmányunkban.
1: Köszönöm szépen, Rózsika, összefoglalás, honnan hoztad?
2: Dr. Szigeti Jenő a jelenések könyvéről jelen időben, és onnan a 164. oldalról. A jelenések 13. fejezete a könyv igazi témáját összefoglaló középső részben van, ugyanis a keleti gondolkodás mindig középre tette a mondani valót. A jelenések könyve középső része, ami elkezdődik a 11. fejezet utolsó versében, egy mennyei Isten tiszteleti jelenettel indul. Az Ószövetségből is ismert pillanatot rögzíti ez a vers, ami a sátor szolgálatnak talán a legszebb pillanata volt, hogy fellebbent a szentek szentjét elválasztó függöny, ahova a főpap is egy évben egyszer mehetett be, s a nagy engesztelési napon, és meg lehetett látni a szövetség ládáját. A szövetség ládáját nem véletlenül hívják így, mert ebben volt található az Isten emberrel kötött szövetségének a dokumentuma, a 10 parancsolat kőtáblája. Azért az emberségünknek ez az alapvető dokumentuma, mert ez nem törvény, hanem lényegében útmutatás, amely azt mondja el, hogy mi miért is vagyunk emberek. Éppen ezért az a nagy küzdelem, ami Krisztus és Sátán között folyik, az nem kettőjük közötti küzdelem, hiszen Sátán már legyőzött ellenség a kereszt óta. Ez a nagy küzdelem bennünk folyik az igaz emberségért. Ez az egész megváltás lényege, hogy hogyan lehetünk emberek. Ez a Biblia igazi mondani valója. Isten úgy akar megmenteni bennünket,

0: bennünket, hogy nem angyalokká változtat át, hanem hogy kinőjön a mennyben röppenő szárnyunk, ahogy elképzelték a szentképfestők a középkortól fogva. Isten úgy vált meg, hogy mi emberek leszünk, ahogyan Ádám és Éva ember volt kezdetben, amikor a gyermeki ártatlanság állapotában volt. Isten azt akarja, hogy a megpróbáltatások viharaiban a tökéletesség állapotában kerüljünk. Ez csak Krisztus keresztje és az ő munkája által jöhet létre. Minden ember életében Krisztusért, a megszületendő Krisztusért folyik a harc.
1: Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a Jóisten áldja meg szíveinkben. Mindenkit várunk jövő héten is. A 11. tanulmányt fogjuk majd átvenni. Mi többet tehettem volna még címmel. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy te olyan hatalmat gyakorolsz fölöttünk, amely egy szerető, tisztelő és egy jobbító hatalom. Add, Urunk, hogy mindig jól válasszunk. Ne a látvány, a világosság, a karrier, hanem a csendesen meghúzódó isteni szeretet hatalmát tudjuk választani. Köszönjük ennek a lehetőségét, köszönjük a szabad akaratot, de még jobban köszönjük a te szeretetedet. Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az életadó folyam. A mai ige Ezékiel 47:9. vers. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut patak, igen sok hal lesz. Gondolatok az igéről. A próféta látomásában az éltető víz a holttengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó lelki élet támad. A kegyelem szabadon áramlik, Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jó tetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végig folyna utcáinkon és sikátorainkon is, bár beáradna a házamba, és addig emelkedne, amíg minden egyes zúg megtelne vele. Uram, árazd az élővizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt, úszni benne. Ó, megváltom, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel. Nyomorult, száraz és merev vagyok. Jöjj, és eleveníts meg, hogy kirügyezzem, virágot hozzak, és gyümölcsöt teremjek a te dicsőségedre. Eleveníts meg, Krisztusért kérlek. Ámen. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam ma és holnap. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont ma és holnap, szeptember 24-e és 25-e között. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek: Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Mai kedves régi barátunk, vendégünk Elza Vajá. Üdvözöllek, nagyon örülök, hogy végre újra itt találkozunk. És hát az aktualitását az adja, hogy ma koncerted lesz, és erről szeretnék egy kicsit beszélni. Annyit mondjál előzményként, hogy hol lesz ez a koncert, és mikor?
4: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatóink, és tényleg a koncertről beszélünk. Ma leszek a fenséges New Orleans, a Lovak Uksa, ha jól emelikszem, 5. számolát, ott leszünk. A Bakari zenekar, akkor ünnepeljünk az a legújabb lemezen, ami csináltam most. Remélem, hogy ott lesz mindenki.
3: A riport egy jó részéről fog szólni, de hogyha már itt vagy, nem engedhetlek el ennek, hogy egy kicsit ki nem faggassalak, hogy hogy kezdődött, milyen ez az év, akár koncertezés szempontjából, vagy más szempontból neked?
4: Nagyon jó, nagyon jó. Megváltozok az élet minden szempontból. De erről fogunk beszélni egy kicsit később, de ez az új Elza, ahogy én szoktam nevezni, nagyon jó, mert új programok, mindig koncerteztem az egész Magyarországon, meg Magyarországon kívül. De most születek egy újabb dolgok, ami régen csináltam ilyen interjú, hogy jártam rádióban, meg ilyesmi. De most nagyon sok város hívnak így, hogy egy nyitott interjú, gondolom 200-300 ember, 400 ember, és mindenki nagyon kíváncsi volt tudni az életemről, hogy mit történt, hogy csinálom az élet mostanában, hogy zenélek, kik a tagok az új legújabb zenekar, hogy tartom a régi zenekarok, vagy se. Szóval mindenki kíváncsi, hogy szegiz. És ez nagyon, nagyon érdekes volt a dolog, hogy ennyi ember kíváncsi, akkor ez jelenti, hogy hát tényleg követtek rendesen.
3: Azt hiszem, ez nagyon fontos, mert ugye olyan dolgokat hordozva, amik egyrészt a mélyen a múltba gyökereznek, és persze vadonatú a dolgokat. Azt vettem észre az utóbbi időben, hogy amellett ugye, hogy a jazz az aval élsz, és abba fürdesz, de egyre többet hozott be az egyéb gyökerekből a spanyol zenét, vagy a latinos hangzásokat. Ez tudatos nálad, vagy éppen ahogy érzed?
4: Mindenként. Tudatos nálam, meg ahogy érzem, de most például lesz el új lemez. Ez volt, hogy voltam Dominikában, és akkor ott láttam, meg Amerikában is megyes nagyon megyes a Fajta Mifaj, és láttam, hogy nagyon nyúltak a mi gyökereink, és akkor rengeteg ilyen stílus hoztak előtt, ami nem mondom, hogy errefele nem léteznek, sajnos Magyarországon nem ismeri, mert amikor mi Franciaországon, más országokban szoktak játszani.
3: Hát azért nagyon keveredés, hál' Istennek, és nagyon jó az átjárhatóság, nálunk kevésbé.
4: Igen, igen, igen. Arra fele van tubkulfodig, ez sokkal vegyes van a világ arra fele, és akkor természetesen minden újdonságot érkeznek rögtön. És nekünk van, hogy mi itt vagyunk családon belül, tudod, nagyon, nagyon rikkan érkezik egy vendég, ami zenész, aki hozzák újak dolgok, akkor én vagyok mindig ez az utoló. Robin Hood.
3: Ahhoz képest, amit most tapasztaltál, változott a latin zene, vagy más lett, mint, jó, hát más nem nagyon tud lenni, de azért érzed, hogy másképp pörög, mint a...
4: Igen, ez a lemez másképp, mert mindig énekeltem, mindig a jazz világban voltam, sztendereket, meg vagy a saját zenével, mert mindig benne volt az afrikai zene, meg minden, de most nem csak énekelek, rap is van benne. Ez nem volt korábban, de ez annyira kírtek Franciaországon, meg voltam Portugáliában, és állandóan az emberek kiabáltak, hogy ezt akartak hallgani, és akkor van egy jó fúzió benne, majdnem minden dalokak, ahol van egy rész, ahol rendesen repelni kell, de annyira jó hallgani, ez a műfaj is alatta van ez a jazz mozgás, zongora, meg
3: ez a jól érzéktem, hogy egyszer a hazatérés és egyszer egy megújulás.
4: Tehát igen, abszolút megújulás. És annyira boldog vagyok, mert annyira jól sikerült ez a lemez, hogy jó.
3: Ha már kim voltál, és mondtad, hogy csomó mindent hallottál. Lehet tudni, hogy ki az, akiket meghallgattál, vagy azt mondod, hogy akire úgy érdemes odafigyelni, most külföldről beszélek, mert ugye szerintem kevesebbet találkozunk velük.
4: Hát, ha maradunk így, hogy aki dobol, akkor Horacio el Negro, ez hihetetlen jó dobol, és muszáj meghallgatni. No, Sandoval mindig kéne nekünk hallgatni, de pontosan zongoristáról akartam beszélni. Gonzalo Rubalcaba, ez kiváló zongorista, akkor minden jazz musikus szerintem ez egy házi feladata meghallgatni ezt a csodálatos zongorista. És tudnám mondani kell lista, és itt leszünk holnapi.
3: Értem, tehát bőven tudtál töltekezni.
4: Igen.
3: Ez azt jelenti, hogy más koncertjére is most el tudtál menni?
4: Igen. Általában szoktam, nincs olyan, hogy megyek egy országban, és sok megyek, játszani is megyek. Mindig érdekel, mit csinálnak a többiek. Akkor is, amikor sok kezdőkről van szó. Mert én úgy érzem, hogy mindegyitől lehet tanulni valami.
3: Igen, ez nagyon fontos, és szerintem ez nagyon sok művész még ezelőtt áll, hogy rájöjjön erre a fajta nyitottságra, amit azt hiszem te is, és annak idején Gábor is nagyon jól tudott használni.
4: Igen, ez nagyon fontos. Ez, hogy élni ebben a tudás, hogy mindent tudom, ez egy hiba. Nagyon sokan mondja, hogy már tanultam, jártam egyetemen, már nincsen újdonság, ez kizárdó. Minden nap van egy megújulás mindenkinek.
3: Hát meg a másik kérdés, hogy a jazz meg akár a latint meg lehetett tanulni egyetemen. Vagy.
4: Igen.
3: Tehát egy részét, tehát biztos alapokat, meg egy csomó mindent nem akarom lebecsülni, mert fontos dolog.
4: Igen.
3: De azért, mint kívülálló, az a feltételezésem, hogy jazz is, meg a latin ennél egy jóval nyíltabb dolog kell lenni ahhoz, hogyha már műveled.
4: Igen. Mindig. Minden egyes koncert, ezt ilyen mondom, hogy ez egy doboz meglepetésen. Teljesen minden, mennyire felkészül vele, írszunk magukat, amikor írkezünk a koncertre, lehet bármilyen meglepetés.
3: Igen, meg én azt figyeltem meg, hogy a jazzben van még mindig egy negyedik, ötödik, vagy hatodik, attól függ, hogy hány tag a zenekar, részvevő az a közönség. Tehát a jazz csak lemezen talán nem létezik, bár ez az én hipotézisem.
4: Igen. Ez nagyon jól gondolod, mert muszáj, igen, hallgassunk zene otthon, meghallgassunk a legjobb lemezen, de muszáj menni az arenában, ahol az ember már ott tudja, mint a tigrisek, ott tudunk látni, hogy igazándiból, amíg tanultunk, hogy igazándiból tudunk csinálni, megvalósítani.
3: Meg elárulok a kedves hallgatóknak egy tisztelt, én sok Elza Vaja koncerten jártam, még akkor is, amikor még a Gáborral énekeltél, és már sok szóló koncerted is, meg másokkal, és hát neked olyan a közönség, mint a levegő, tehát muszáj, hogy alak is, muszáj, hogy hozzájuk szóljál, muszáj, hogy impulzusokat adjál, ezt jól látom?
4: Igen. Néha, amikor megyek koncertezni, a zenészek kérdeznek tőlem, Elza, lesz sorrend? Mondom, nem tudom mondani nektek ilyesmi. Nekem muszáj látni a közönség előtt, mert teljesen minden, miket írom, mindentől fog, hogy mit kapom, amikor már a fogony kinyitom, és akkor látom, ha vidám orszok van, akkor én nem tudom megérkezni egy szomorú balada, akkor mindig kell ez a új atmoszféra, ami csak a közönséget tudja adni nekem.
3: Te és ez van olyan kollégád, akit ez zavar, hogy nálad muszáj a spontaneitást, vagy azért ezt már megszokták?
4: Ez nem játszik velem.
3: Mit? Az nem játszik velem.
4: De általában vannak olyan muzikus, ami nyitott emberek, vannak, aki kérdezi, de nekem fontos, mert annyira tudom, hogy nekik nagyon újak a szín stílus, meg a zene, meg minden, meg nem elég, hogy tudják a dal, ismerni kell az Elza is, mert a dal ez egy dolog van kotából, de amikor már Elza kezdődik a színpadon kibontakozni, akkor nagyon nagy meglepetések lesznek nekik is. Én csak mondom, állandóan kéne rajtam lenni közöme, és akkor nem lesz baj.
3: Egy picit beszéljünk arról, hogy telt az azért most nem mint hallgató vagy utazó szempontjából, hanem milyen koncertjeid voltak, amire szívesen emlékszel vissza ebbe az évben. Most már ugye szeptember, mindjárt október van, hogy volt-e olyan, amire azt mondod, hogy hú, de jó volt a nyáron, vagy hogy voltam most csak hasonlítok BMC-be, BJC-be, vagy esetleg máshol, vagy akár külföldön, ami koncertet adtál.
4: Nagyon sok, hogy ingattam koncertet, vagy mentem.
3: Nem most, arra igen.
4: Nagyon szívesen visszatérnék a Portugáliába. Most nem tudom, mi van, annyiszor voltam, de most abszolút olyan szerelem alakult a Portugália, meg Lisszabonba, meg Inkozut, de lehet, hogy azért volt, mert máskor mentem, és a színprodukción adtam el út, nagyon jó volt minden, de most sikerül dolgozni az ottani zenészek is. Rengeteg ilyen fado énekesek, meg más fajta stílusokat, és sokkal közelebb kerültünk egymás. Ez nagyon szép volt, és nagyon jó volt. A tengerpartra mellett egy óriási nagy színpad énekelni, meg látni ezt az atmoszféra, ezt a vibrálást. Nagyon jó volt.
3: Tudtatok próbálni, vagy egész egyszerűen csak belecsaptatok a lecsóba, hogy magyarosan
4: általában, mondjam? Általában, hogy nincsen próba, is kerülünk. És akkor Portugália volt egy valami, ami a szíven csúszke, de Angliában is voltam, ez csodálatos volt.
3: És ott hol, ha nem titok?
4: Egy óriási nagy jazz klub, a 606-os klub, ott a London kelekozépen, meg voltam a Ronnie Scott, ez valami óriás. Ez a legjobb. Minden jazz muzsikus tudják, miről beszélek.
3: És milyen zenészekkel tudtál ott? Újakkal, vagy olyanokkal, akikkel már régebben is játszottál?
4: Nem, mindig, amikor Londonba megyek, mindig újabb banda kapom. Valaki, aki ott van, ami megismerünk, amikor megérkezünk. Én 4 órakor érkezem a jazz klubban, és már ott ülnek mint katona. Már nincsen, hogy valaki késő érkezik, mindenki ott van. Megmutassa nekem a kóta, hogy már küldtem interneten keresztül. De nincs idő próbálni. Megnézzünk, hogy ja, igen, ezt a dal lesz, de már a közönség már ott ül. És akkor már kezdtünk, de mindig nagyon jó, nagyon jó.
3: És voltak szintén ilyen jó hangulatú magyarországi koncertjeid?
4: Itt csodálatos. Itt a Budapest Jazz Klubban voltam, a Opus Jazz Klubban. Mindegyik nagyon jól. Itt volt nemrégen egy fesztivál itt a Rákóczi téren. Volt
3: a Józsefvárosi Jazz Fesztivál.
4: Nagyon jó. Mindegyik, ahol voltam, csak jó élmények voltak.
3: Az az igazság, hogy nagyon emlegettük ugye Gábort, meg a vele való munkát, meg minden, és sajnos ez egy nagyon vidám interjú, de van egy olyan része, ami most következik, hogy sajnos egy nagy generáció talán utolsó tagja, és az együttesed egyik utolsó tagja Kőszegi Juna nemrég távozott közülünk, és itt most már sajnos egy nagyon nagy listáról kell beszélni, ugye Gábort mindenképpen, igen, a Babos Gyulát, Szakcsi Lakatost, és már a Isten nyugtassa Kőszegi is. Egyszerre csak azt vettük észre, hogy megváltozott közöttünk a jazz élet. Ezt nem tudom, te, aki személyesen ismerted őket, és saját együtteseddel együtt alkotatok évekig, mit gondolsz erről? Elnézést, hogy egy kicsit elszomorítom,
4: igen,
3: a dolgokat.
4: De ez fontos, és hála Istennek, hogy már tudom erről beszélni. Erős vagyok, mert régen nem nagyon tudtam, csak egy kis szói már rosszul voltam. De tényleg hatalmas vesztesége, mert nekem ők nem voltak sok a kollégáim, hanem egy családom. Mindenhol voltunk együtt, itt teremben, ide, oda. És azért szerintem a zene kosztunk múlkodók nagyon jól, mert ismertünk egymást minden szempontból. És akkor amikor a színpadonnál voltunk, ez volt egy dialógus kosztunk, egy beszélgetés, hogy mindenki oda tette, ami a véleménye, de olyan oblakból, ahol csak jó harmónia, empatia, szeretet.
3: Tehát majdnem olyan volt ez a pár ember neked, mintha családod lett volna.
4: Igen. Akkor, amikor már Babos Gyula elment, ez nehéz volt, sokszor gyakszottunk, és a tápsalát, minden, fogtunk egymás, hogy közönjük az emberek, de mindig hiányzott ezt a kéz, ahol mindig néztünk egymást, mert én szoktam nézni őket, és mindig nagyon szomorú volt, de azután már jött, mint egy sorozaton, nem? Szaksi, mindegyik, amikor Gábor, Vinán Gábor a férjem, Elment, ez már volt a legrosszabb.
3: Jó, hát azért igen, más volt, mint csak egy szimpla zenészbaráti
4: kapcsolat. Mert ott volt minden egyszerre. A férjem, a legjobb barátom, a mindenem. Ez a zene forrás, ami minden Aldo Nobin táplakoztam. És hirtelen olyan nekem volt, mint a becsuktak. Egy ojtó, és nem találtam a helyet sokáig.
3: Az, van egy nagyon furcsa dolog, hogy neked ezek mind személyesek, és mind az életed részei, de ennek a pár embernek, vagy úgymond ennek a generációnak a megváltozása, lehet, hogy az egész magyar jazz életre hatással lett.
4: Igen.
3: Ezt te hogy látod, a tágabb család, ez hogy éli meg, vagy mennyiben fog megváltozni a magyar jazz élet, mert már sose lesz emiatt ugyanaz.
4: Igen, sose nem lesz ugyanolyan, és ami az újabb generáció, vagy ez a generáció, ami y dice yo el ver tuta cover ni a mí aquí realmente no muy anok nem chok min zenisek hone min tembere que se quise más merneki aquí realmente ilte que más falta ile retele volta aquí el miñek que a mí seguite te coy esas enemiki na job leyen de esa suya generación rájuk eset ezt a szegis technológia, meg minden, akkor már az dolgok nem annyira be vannak gyökerezve, mint régen. Ez ilyen dolog, hogy igen, Jackson, yes, de nem ez a szegis, ami régen lehet érezkedni. Meg ők nekik se ez a hozzáállás van, mint az a régi generáció.
3: Azért furcsa, amiről beszélünk, tehát itt szó nincs arról, hogy te ne szereted ezt a generációt, mert te tanítod és tanítottad őket. Tehát
4: igen.
3: Szerintem új generációk nőnek ki a kezed, az legalábbis, ami a jazzénekeseket illeti.
4: Tanítottam sokan, és tanítom is, és látom, hogy az új generációban nagyon sok akár énekesek, vagy hangszer is, nagyon sok jó zenészek, de ez abszolút más, mint aki voltak.
3: Szerinted a közönség, hogyha most elmegy jazz koncertre, mire számít? Hát jó, persze nem lehet általánosak mondani, hogy akkor ez lesz, hogy fekete-fehér, vagy szürke,
4: igen.
3: vagy kék. Mennyibe változott maga a jazz? Tehát ami nem a generációk, hanem a fejlődéstől, vagy hogy mondjam, vagy egyetem van ilyen?
4: Hát sokat változott, és ez jó, hogy mondom, hogy a közönség, hogy érzi, mert ez fontos, amikor befejezünk egy koncertet, mindig van egy régi barát, vagy valaki, aki már nevez un barato, de sok ez egy ilyen jazz rajongó, aki ott van mindig, nem? És ők kezdenek beszélni erről, ami mi most beszélünk. És mindig volt ez a kis fájdalma, hogy hát jó volt, de hiányoznak, aki már nincsen. Mert ez olyan, mint a levettek egy silagok az égból, tudod? És akkor igen, morott egy panoráma, de hiányzik valami, ami nagyon jó volt régen. És nem mondom, hogy ez az új generáció nem most igazi, de ez a régi dolgok volt egy valami, ami nagyon egybe volt.
3: Egyébként tévedtem, amikor azt mondtam, hogy te még tanítasz?
4: Nem, még tanítom. ez mindig kell. Szerintem a tanítás nekem nem csak ez az egész, hogy mennék egy iskola, és tanítom gyerekek. Nekem ez egy forrás. Mert ők mindig hoznak valami újdonság. Amikor otthon maradunk, és sok foglalkozunk, hogy jaj, saját dolgon írom szene, mit tudom én, vigyázni kell. És elmondom minden kollégai mindig, hogy vigyázni kell, mert nagyon hamar tudsz kerülni ki ilyen dolog, ilyen posolyak mondják, nem? ott maradsz, nem tudsz menni kellőre, mert csak nézel magadon, tudod? Van egy kis tukor, és nézel, ki a legszebb, én vagyok. De amikor már minden nap találkozol valakivel, akkor van ez a kontrasztok, amit te mondod, ja, milyen szép, hogy énekelt ez a lányom, milyen megoldást találtak erre a szituáció, ami nekem ekkora, mit tudom, hosszú útja volt megtalálni, látom, most hogy csinálják. És akkor ez ilyen cserebere, amik folyamatosan, ez fontos.
3: Én sokat gondolkodtam már pont veled kapcsolatban a jazz tanításon, mert ugye a jazz az nagyon sok intuícióra, improvizációra, meg csomó mindenre, de itt is alapokat, nem mondom, de talán mint egy klasszikus zenésznek mégis meg kell tanulni. Hogy tudod a kettőt egyszerre megtanítani, vagy kell-e, hogy erre felhívd a figyelmét a tanítványaidnak, vagy ez nem egy probléma?
4: Van mindig, akivel egy kis, nem olyan könnyű megtanítani a dolgot, de általában nem jelent probléma nekik ezeket.
3: De azt jól gondolom, hogy bizonyos alapokat nekik is meg kell tanulni.
4: Igen, ez fontos, hogy bizonyos alapokat, mert ha nem vagy erős ezen, akkor ők hoznak az újsága világok, ami nem rossz, de valahol előtt, amikor kezdünk futni, muszáj megtanulni mama, papa mondani. Hogy megérzenek.
3: Igen.
4: Ez nagyon fontos, és akkor a régi dolgon nem csak úgy kell mondani, hogy régi, nem tanulni kell a régitől, azután tudom mi venni ezt a szoltoszéke, hogy én vagyok. De valahol kell, hogy legyen egy alap, egy valami, amitől mondom, igen, onnan táplálkoztam. Mert különben nem létezik.
3: Itt ugye elkezdtük már beszélni, és akkor kicsit térjünk át még a szünet előtt arra, hogy ugye most jön egy ma este, egy koncert, és egy kicsit hagy kíváncsiskodjak, hogyha elmegyek oda, vagy más társzerek. Mit fogunk ott találni? Milyen lesz ez a koncert? Milyen anyagot dolgoztatok fel? Kikkel fogsz játszani?
4: Csodálatos koncert lesz, és ez nem kérdés, hogy ott leszel.
3: Oké.
4: Tudja, a közönség biztos egyet értette velem. De aztán ez szereposztás. Hars Viktor, Madály Zsolt, Pesz Bálint, megint.
3: Hát itt csak is jazzistákról beszélünk,
4: igen,
3: ugye?
4: Igen. Nagyon jó muzsikusok, nagyon jó emberek is, és akkor nagyon jó koncerte lesz.
3: Kicsit ugye Hars Viktor bőgözni, vagy basszusgitározni?
4: Mindeket. Ez olyan zenekar, ami mindenki kéne lenni, hogy két vagy három hangszert játszik. Mert ez olyan zene, ami tele van újdonságok. És akkor nekem nem elég, nem tudja szolgálni ezt a zene, csak egy bűgő. Kell, hogy a következő dál, vagy benne ugyanaz ezen a dál legyen egy másik hangszás. Mert mindig van egy finomság, egy meglepetés, egy valami, ami kiegészíteni kell valamiben. És akkor onnan jön, hogy bűgő nagyon jó, ez a hangszás gyönyörű, de utána jön a basszusgitár, ami töltik a szegés, és adja egy nyitás, mint a kinyílnék egy ojtó, hogy itt az újdonságot, de a bőgő mindig...
3: Hozzáteszem, hogy kevés olyan bőgős és basszusgitáros van, tehát vannak nagyon jó bőgősök, vannak nagyon jó basszusgitárosok, de kevesen vannak, akik mind a ketten, talán előbb nevezett Hás Viktor, meg talán Egri János, meg nem is tudom, hogy van még ilyen.
4: Meg a Pesce Christian, ez egy márka, ez olyan, mint a mondani Adidas. Én imádom.
3: Na, azt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és a szünet után akkor még jobban csapjunk bele a mai koncertnek a részleteiben, jó?
4: Remény.
5: Pika, pika, pika, pika, pika, tembana. Oye, madrina. Oye, me está llamando ese hombre.

0: Ott tartottunk, hogy elkezdtük beszélni, hogy akkor ugye Hás Viktor hol mint, és a többiek mind játszanak.
1: Madály Zsolt szokt gyakszik a dob, meg kahonozik is. Pesz Bálint van egy hat gitárok, és mindegyik más. Van, ami három húra, van, ami négy húra, van, ami hat, mert mindegyik más hangzás. Tényleg nagyon-nagyon érdekes zene lesz, nagyon jó koncert lesz.
0: Lehet tudni, hogy ez esetben inkább a jazzes vonal felé mész, vagy inkább a latin, vagy mind a kettőt viszed?
1: Ott lesz minden. Ott lesz, igen, ott lesz minden, de annyira jó. Ez szerintem szavakkal nem lehet megmondani, hogy beszélni erről. Mert annyi minden, annyi információ van, hogy ha mondaná, hogy igen, jazz fogunk játszani, ez egy dolog, de mellette van egy nagyon nagy műfaj, ami a dembo. Dembo nem mondja nektek semmi most jelenleg, de amikor ott vagytok a koncerte, fogjátok látni, miről van szó.
0: De azért elárulod nekünk
1: is, ez egy műfaj, ami Afrikától, ez afrikai gyökerei lesz, de nem az, ami megszoktatok, hogy jaj, van egy konga is, mit tudom én. Nem, jön valami más hangszer, ott van a hemp, ez ilyen ekkora hangszer, mint egy UFO, és akkor így rengeteg ilyen új hangzás.
0: Ez tényleg UFO alakú, és különböző mélyedések vannak rajta.
1: Igen.
0: Hozzátenni, hogy nem csak ütőhangszer szerintem, igen, hanem dallamot is nagyon jól
1: pontosan, azt mondom, hogy nem ez az egész, hogy igen, afro zene is már rögtön az emberek kapcsolódik, hogy van egy konga, vagy van tambor, vagy valami, nem van egy hangszer, ami nagyon nem ez hangszer, mert produkál ritmus, de produkál gyönyörű zene is. És tudnia kell megérinteni, mert nagyon kevés hangnemet lehet játszani veli, de ugyanakkor nagyon gazdag módon lehet ezt használni.
0: Tehát ez nagyon izgalmas dolog lesz. És egyébként evel a stílussal, amiről beszéltél, mikor találkoztál?
1: Amikor voltam Dominikában, meg találkoztam ezen a műfajt, Amsterdam, meg Berlinben, mindenhol Magyarországon kívül.
0: Ez új szerelem, vagy régi szerelem?
1: Ez egy új szerelem, mert ez az egész most van a világban, most megint szárnya kapott, mert biztos ez létezik már régóta, de most így kijött új kontoszben. Mert mindenki ismerte ez a műfaj másképpen, de most, ahol nem csak én használom, az egész Amerikában Jennifer López, meg mindenkitől benne van ez a műfaj, ez jelenti, hogy valami.
0: Hát azt hiszem, hogy nagyon izgalmas koncertelenézők. Én egy aspektus még szeretnék tőled megkérdezni, hogyha valaki most először akar elmenni ilyen koncertre, akár úgymond latinosabbra, akár újfajtára, vagy jazz, ajánlod annak is, aki nem annyira vágyfülű még ezekbe, tehát szerinted megtalálja az is magát, vagy jól fog érezni?
1: Igen.
0: Vagy kifejezetten csak zeneértők jöjjenek, mert úgy értem, hogy...
1: Dehogy! Dehogy! Nem, ez szerintem mindenki meg fogja érinteni ezt a szájtaszert.
0: Van kapaszkodó mindenkinek.
1: Igen. Ez egy utazás, ahol gondoljatok így, hogy jön egy vonaton, és akkor mindenki találja a helyét. Teljesen minden, hogy kapott jegye vagy se, bezáll, és meg fog találni, ezt a helyen utazni fog, és jól fog érezni magát.
0: Hát azt hiszem, ez nagyon izgalmas. Kicsikét, akkor még annyit tegyél meg, hogy mondd el még egyszer a pontos helyet és az időpontot.
1: New Orleansban leszünk. Még kerület ez a hatodik kerület, azt hiszem, de New Orleansban leszünk, Cosela, Noi Meso, Uxan.
0: Igen, ez a Lovag utca.
1: Lovag utca,
0: talán ötös szám, de nem vagyok benne biztos.
1: Ne, pontosan Lovag utca út, minden nap írnia kell, hogy út. És akkor 8 óra kezdtünk. Elárulom, hogy lesz valami szakás, ami kifejezetten keresztek erre a programtól. Én nem nagyon szoktam ilyesmi foglalkozni, de most valaki gondolta, hogy a szervező gondolta, hogy ez fontos, és tisztelemben tartom az új útletek, és fűzni fog ilyen minden ingyensége, Kubáról, meg minden ott lesz, szivár ott lesz, mojito, mindenféle ilyen dolgok, és akkor lesz egy nagyon jó zenekor, ami bemutatni fog az új legújjára.
0: Gondolom, te főzni nem fogsz, csak megkóstolni a dolgot.
1: Igen, de a hangulat kiváló lesz, ezt tudom.
0: Na hát nagyon kíváncsi vagyok.
1: Ez egy régi hely, ahol én mondom, lehet, hogy nekik nem olyan, ilyen hely, ami újra fog nyokkendő felvenni, mert a New Orleans nagyon régóta már csende volt, pedig ott csodálatos koncerte volt egy ideje, annak ideje volt egy hely, ami felkapott hely, mindenki ott volt, minden este, és hirtelen volt egy nagyon sok idő, ami csend volt, de most megint olyan...
0: Azt hiszem, az egész szakmának egy nagyon pozitív hír, amikor egy régi patinás hely újra indul, vagy nem bezárnak valamit, hanem nyílik egy új szegmens.
1: Ez nagyon jó, hogy újra felveszek a nyokkendő, meg kezdődik újra a New Orleans mozogni, és remélem, hogy velem kezdődök ezt a mozgást, de várom, hogy újra lesz, megint legyen, mint régen, hogy jöttek művészek, nem sok, természetesen magyar művészek is lesznek, és lesznek a Szerzső, de továbbra legyen, mint régen, hogy invitáltak Amerikából, meg mindenhol a világban.
0: Hát bízunk benne, hogy
1: de ismételen magyar muzsikus is, mert van ez a hiba néha, hogy amikor valaki felkapott, akkor rögtön kezdve hívni külföldik emberek. És akkor elfelejtik, hogy élnek azért, mert létezünk. Akkor nem szabad soha elhanyagolni a saját gyerekei.
0: Hát igen, ez nagyon-nagyon fontos dolog, és hát nagyon örülünk még egyszer, hogy a New Orleans Club újra működik, és de nem csak a New Orleans Club működik, hanem te is működsz, bár nagyon fontos ez a mai koncert, de neked ebben az évben még talán vannak.
1: Igen. Leszek itt Magyarországon, nagyon sok helyre megyek, Hollandiából leszek megint Berlinben, mert ez a lemez folyamatosan kell mozogni különböző országokkal. Megyek a szinkedben Bratislava, mi mindig várnak sok szeretettel.
0: Igen, az állandó.
1: Ukrániából megyek Izraelben, ez csodás hely. És tudom, hogy itt mondok néha érdekes dolgot, de ez csodálatos, olyan szép.
0: És ugyanezt a zenei világot viszed, vagy lehet, hogy más?
1: Ott vegyes, mert ott van, lesz, amikor ugyanaz ezt a lemezt fogom csinálni egy bemutatást, de van, amikor csak ottani zenészek, lesz valami, hogy házi feladata lesz nekem, mert én leszek, aki megtanulok valami, ami valaki hozott, és mondta ez a szerenik, hogy énekelsz.
0: Ismered akkor ezeket a zenészeket, akikkel fel fogsz lépni, vagy az meglepetés lesz ott neked is?
1: Soha szíletben megy, ahova megy, és sose nem ismered senki. Mert ez beírkezel, és valaki megmondja, hogy éppen aki ráír. Én csak ennyi kérek mindig, hogy ne küldjetek nekem kezdő zenészek, mert ez kellemetlen lesz nekem, mert neki is. De ha profi muzikus minden, én... Egy perc alatt már otthon leszünk mindenkettő. De így, hogy küldeni valaki, aki nincsen ez a tapasztalat, se a színpadon tapasztalat, vagy zeni tapasztalat, ez nagyon kemény.
0: Nem rajtad kell az ilyesmit kigyakorolni, tehát...
1: Igen, mert van néha, aki azt mondja, hogy jaj, koszelból nem tudom kicsit, de is küldi valami gyerek, ami talán nem volt felkészülve. Lehet, hogy meg... Tehát nagyon... Van egy jó példa. Itt volt valamely vidéken, ahol... Mentem játszani, és valaki mondta, ez a gyere egyedül, de amikor már csináltam az interjú, valaki mondta, énekel valami. Mondom, akkor jó, a kapellai fogom énekelni minden rendben. Jaj, de itt van egy gitáros, akkor kezdettem én is adni igazándiból, mert én gondoltam, hogy milyen gitáros lehet. Mert ez nem így van. Igen. Lehet, hogy ilyen nappal megeszik a gitár, de ez más, amikor már találkozol egy valaki, akinek van tapasztalat, hogy mi kell csinálni egy színpadon, hogy kell kezelni egy közönséget. És minden ilyen zenei szótak, ahol járunk minden áldonap, ezt tapasztalni kell, tudod, hogy mi szállodik egy színpadon. Vagy színpadon kívül, amikor állsz egy közönség előtt, minden dalokat, minden dolog, ami csinál, kapja egy új kontos. Akkor nem lehet így, hogy egy valaki, aki nem tudja, hogy most így fogunk kezdeni a dal, mert van, aki tudja, hogy ja, igen, tudom, egy, két, há, négy, és kezdünk. De lehet, hogy nem ez lesz. Akkor mi csinál ilyenkor? Sírni fog?
0: Ez rossz neki is, meg neked is, mert ugye
1: igen.
0: Te azt sem akarod, hogy gondba legyen, de persze. De azért a számot is szeretnél.
1: Igen, előadni. Igen, igen. Akkor ilyenkor mondom, én nagyon kedves vagyok, én mondom, figyelj, inkább nem élvezel a koncert, és én maradom egyedül, és tényleg megleszek. Nem. Én úgy érzem, amikor kezdődök a világon, nem volt hangszerek, és az emberek tapsoltak, és zene volt.
0: Hozzáteszem a te történetettől sárasztából, akár a Kubából, de akár, hogyha csak a Gáborral való kapcsolatod, de meg zenei formációt gondoltam, simán kiáltatok úgy, vagy akár te, vagy akár a Gábor, hogy egy szál ének.
1: Igen, igen. Ha a zene benned van, akkor nem szükség, hogy kiti, kon, kilero, parabari, lorero, már zenélsz.
0: Annyit hagy mondjak, mert Gáborozok, de akiről ilyenkor beszélünk, az Villand Gábor, ez a férje, mert ő azért Gáborozok, mert nekem is régi az ismerettsége, mert minden ez is a kedves közönség, vagy hallgatóktól, hogy nem a teljes nevét mondjuk mindig ki.
1: Igen, mindig, mert annyira ilyen családon belül, hogy Gábi, nem, Villand Gábor, óriási zenész.
0: Visszatérve a kicsit az akapellából, hogy akkor ezek szerint mind külföldön, mind Magyarországon leszel. Egy kicsit arról lehet beszélni, hogy Magyarországon hol lesznek még koncertek, vagy lesz emlékezetes olyan, amire már úgy gondolt, hogy nagyon örülsz, hogy visszatérhetsz, vagy új hely még ezen kívül?
1: Itt Magyarországon, hogy mi lesz, haver, hol leszek most itt Köszönöm, Veszprémben leszek Székelyfehérváron, minden egyből művelődési ház, vagy valamely színház. Itt Pesten egy pár helyen leszek, de tudom már, hogy szilveszter valamelyik klubban leszek.
0: Igen, erre is ki akartam lyukadni, mert kevés olyan szilveszterrel találkoztam, hogy vagy a BMC-ben, vagy a BEC-ben nem te lettél volna, vagy nem lettél volna.
1: Mert a színdrága közönség ezt kér, ők mondják, hogy jelsz, azt akarunk.
0: És ezt még nem tudod, hogy ahogy leszel, azt tudod, de hogy hol, azt még nem.
1: Én már tudom, de csak nem tudom, én nem szabad elárulni, de tudom, hogy hol leszek szilveszter.
0: Nem szabad, vagy nem akarod?
1: Nem, ők mondták nekem, hogy legyen, egy kicsit késő legyen a meglepetés, akkor muszáj. Én, mint a jugoszi, én pleska kubai tudnám mondani rögtön, itt leszek, de nem
0: engedtek. De 50% esélye van, hogy az egyikben biztos leszel.
1: Ez biztos. Akkor várom sok szeretettel mindenki ma este, nagyon jól lesz a koncerte. Gyeretek. Én úgy szeretnék élvezni ezt a koncerte, hogy egy tűn nem lehet tenni, mert annyi ember lesz, ahogy mindig. Mert ez valami, ami sosem nem szabad elfelejteni, mondani, hogy köszönöm szépen Magyarországon, mert minden mellettem voltak. Akkoriban, amikor meg volt a régi zenekor, amikor Gábival voltam, amikor egyedül, akkor pláne ott voltak az emberek, ez valami hihetetlen. Mint éreznek, hogy most ezt az ülelés kell az Elsa, és minden egyes koncert ott voltak velem.
0: El lehet mondani, hogy Magyarország a te lelkedbe, meg családodba felküzdötte úgy Kuba mellé magát, tehát minthogyha ez is már az otthonod, meg szóval itthon vagy itt is, meg ott is.
1: Mondod neked valami, talán valaki nem fogja érteni igazándiból, de nekem most otthon Magyarországon. Mert olyan régen nem járom én Kubából, elmentem én Kubából, hogy én már tudod, amikor elmész egy helyről, mindenki más elmente. Akkor visszatérsz, már nem találod a szomszédok, már nem találod, akivel voltál, mert mindenki vagy Amerikában van, az egész Kuba házán kívül van.
0: Ja, jól tudom, a család egy jó része Németországban.
1: Igen, meg Franciaországban, meg Hollandiában. Akkor mindig, amikor megyek, új embereket találkozom. Akkor megyek, és akkor látom, élvezem akár egy turista, hogy az országban milyen szép, de ezek a régi emberek nem nagyon találkozom. Hamarosan találkozom belőlük itt, amikor megyek Amsterdamban, ott van egy jó fészek, ahol minden kubai, aki jártunk iskolába, mert minden, ott találkozom. Vagy New Yorkban ott rengeteg kubai vannak, és akkor ott tudunk élvezni, kiszemelékezni, hogy a régi szép idő, de Kubában már egyre kevesebb.
0: Elmondható rólad, hogy egyszerre vagy világpolgár és patrióta is?
1: Igen, pontosan. Igen, és Kuba Baltoszó sok, ez egy csodálatos országot, de mindannyian tudjunk, hogy mi zajlódik arrafele, és remélem, és kívánunk, aki ott laknak még, hogy legyen egy új világ, hogy végre már ott is rendben legyen minden dolog, mert ez csodálatos országot, rengeteg szép emberek, meg jó muzsikus, meg minden, ami már szükségem van neki, hogy egy nyitás legyen, hogy legyen ez a Kuba, ami régen volt.
0: Lehet tudni, hogy te mikor voltál ott utoljára, vagy mikor mész?
1: Én szoktam járni Kubával így gyakran. Ez nem ilyen 3 hónappal ezelőtt én voltam arrafele. Uh-huh. De nem ugyanaz nekem, mint amikor Gabival voltam, ez abszolút. Amikor én kerültem először már a tengerpartra, és nem volt ott, ez nagyon nehéz volt.
0: Annyit még álljunk el a kedves hallgatóknak, hogy Gábor imádta Kubát.
1: Igen.
0: Nekem ez külön élmény volt, hogy ti mentek.
1: Igen. És mondta, ez a meleg, ami mindenki panaszkodik. Mindig mentünk ilyen november, december, mert én mindig féltem, hogy ez az útben, vagy hotban fog, ami neha szokott lenni arrafele, hogy ne legyen jól neki, de egyszer kérte, hogy én szeretnék megkóstolni Kubába augusztusban, hogy megtudnék én tapasztalni, mi van arrafele. Ez hihetetlen volt. Megérkeztünk, és kitorálat olyan piros volt, mint egy paradicsom. Én mondta neki, ez a kubai meleg, de imádta ezt a szegész, szóval nagyon jó, meg annyira jól volt neki a kapcsolás a kubai emberek meg Gábor között. Mindenki imádta. Amikor Gábi elment, Finan Gábor elment,

0: lemez bemutató koncert lesz, hogy tervezel-e még alkotni akár melyik művészeti ágban még valamit hosszabb távon, amiről még nem tudunk, de nagyon szeretnénk tudni. Lesz-e valamilyen folytatás a most
1: Mint a
0: alkotó?
1: lemezek?
0: Igen.
1: Már dolgozom ebben, tudod? Én nem szoktam megállni. Én befejeztem az egy, már dolgozom, mert most már, ami sajnos, ez tényleg szomorú dolog, hogy már nem létezik ez a fizikális lemez. Már nem nagyon tudunk fogni, mint régen, hogy jaj, de jó, itt születek a kisgyermeken, itt vagy itt tartunk a kezembe, minden ez interneten keresztül. Már ez az egész, hogy kiadó, ami annyira szívból is elegáns. Hát én tartozom, nem tudom, milyen kiadó.
0: Igen, és akkor aranylemez lehet, vagy gyémán platina.
1: Igen, ezeket dolgok már, ez a múlt, már, hogy már ez egy ilyen, nem tudom, egy valami, most nagyon ritkán kezd lenni, hogy valaki, most ez erre a lemez, valaki mondta, akkor szeretnék, hogy legyen ilyen bakeli lemez. És akkor én mondtam, figyelj, én nem tudom, investálni rengeteg pénzt, hogy csak egy darab lemez csinálni neked. Szóval azt mondta, nem. Én fogom azt együtteni, mennyi ember kell, és akkor mondom neked, és akkor te csinálok, hogy mit tudom én, amíg legyen, kik 100, 300, 30, ami kell. És ez nagyon szép, hogy valaki
0: hozzáteszem szerintem, ez csak a egy szegény rendezvényszervező álma, vagy hogy mondjam, vagy jóslata, hogy a nosztalgia kezdte visszahozni a bakelit lemezeket, és szerintem mind a CD-t, mind a lemezeket egy idő után egyfajta nosztalgia, vagy visszahozza, mert az emberi természet ilyen.
1: Igen, és meg az emberek már kezdenek rájönni, hogy tényleg nagyon jó eszkúz ez az egész, hogy internet, meg mit tudom, de valami, aki kitalálta, remek volt, és gratulálok, és minden oké. De olyan távolság kreált az emberek közé, mert már alig beszélnek az emberek. Néha egymás szembe vannak, és küldenek SMS-ek. Ez egy nagyon szomorú dolog. Nem csak egy pár emberek, családtagok, emberek állandóan irogadnak.
0: Ez egy speciális élmény az én szempontból is, hogy valahol vagyok, nem indiszkrét akarok lenni, de szeretek ismerkedni, és oda megyek a közelben, meglátom, hogy a fülében van valami, vagy a kezében néz valamit, és akkor már úgy elmegy az önbizalmam.
1: Igen, mert ez hihetetlen, hogy utazol, és már nincsen ez az élmény, hogy vagy akár egy busz, vagy egy vonaton, vagy egy repülő, és beszél, és kapcsolatba kerülsz, aki mellette ül. Nem, mert mindenki van valami kucsulók a feje, és hallgassa valami, vagy nézik egy horrorfilm, vagy valami, de semmi, ami kapcsolatba lehetek a másik ember. És ez nagyon hideg. És már nagyon távol kezdünk lenni a másiktól, és ez nagyon veszélyes, figyelni kell, mert érzéketlenek kezdünk lenni. Mert amennyire nincsen kapcsolatban senkivel, akkor mindenki kezd lenni egy valami individualizmus, egy ego, hogy csak én vagyok, és akkor néha lássak egy ember, aki leesik az ókszín, mindenki megy utána, megy másfelé, mert ki tudja, mi történik.
0: Igen, ez olyan dolog, bocsánat, megint behozok új dolgokat, hogy ugye a vita, a kompromisszum, a ellentmondásosság, mind része az életünknek, vagy igen, például az alkupiacon.
1: Pontosan.
0: És ezek szerintem mind hozzátartoznak a személyiséghez, de ezeket a dolgokat fontosnak tartod, azok alapján, amit mondtál.
1: Igen. Akkor dolgozunk, legyen internet, de azért visszatérünk, mint a lemezek, hogy visszatérjenek a kiadó, visszatérjenek a bakeli lemez, meg a CD, meg minden, mert ez minden szép. Szerintem ez már bizonyos réteg, ez egy luxus dolog, hogy valaki mondja, én szeretnék, hogy legyen egy CD, és akkor meg fogom venni, és szeretnék, hogy legyen otthon, és akkor megtartja egy gépe, de most már nagyon sok hely tudsz lenni, mint egy ilyen temető, nem? Hogy tele van régi gépek, ami gyakszottak, mit tudom én. Mondom, ez nagyon furcsa, mert már alig tudsz dolgozni valamivel otthon, mert egy telefon beszél, maximum egy éve van veled, mert már amikor kezd a telefon valami boly lenni, muszáj venni egy újra, mert már nem kompatibel semmi, amivel. És akkor ez folyamatosan, ez a változás, akkor ki vagyunk? Egy idő után az ember nézi, hogy Meddig fogunk menni? Ufok vagyunk, vagy mi lesz?

0: Tehát baj, hogyha az emberek elvesztik ezt a fajta természetességüket, amiről te is beszélsz.
1: Már nagyon rika is, nagyon imádom. Ha valaki szeretik, akkor szívesen találkozunk, és ott leszünk. Én imádom, a gyógyító, ott vagyunk biztos valamelyik párban, és egy fála, ott fekszik el Elsa, kotak vannak melletten, és ha valaki empatikus van közel hozzá, már beszélgetünk. Rögtön jön valaki, jaj, szia, honnan jössz, van, aki ismer, de lehet, hogy valaki kulfodi, vagy valaki, aki, akkor is beszélgetünk, ez annyira jó. Tudod, és akkor mi vagyunk néhány emberek, akik direkt megyünk a fajta helyre, hogy tudunk kapcsolatba lépni. De ez, hogy leülnék egy hiteren, és akkor egy mobiltelefonban a szembe, vagy számítógép, ez.
0: Még egy kérdés. Kíváncsiak vagyunk még? Most nem teljesen, hanem az emberek a másikra, vagy a másik gondolataira, vagy a világra, hogy mi van körülötted. Megvan még ez a természetes kíváncsiság, vagy pont ez a baj, hogy nincs?
1: Van egy nagy rész, ami még mindig megmarad, és harcolunk, oda tartozom, harcolunk, hogy megmaradja ezt a szegés, mert ez nagyon szép. Mert ha a továbbra kíváncsi vagyunk a másik, akkor ez jelenti, hogy a világ feludni fog. Mert erősebb leszünk, mert együtt vagyunk, összetartunk egymás. De amikor nincsen, amikor már idegen vagy nekem, a másik is idegen, akkor mi lesz? Mert mindenki jár egy út, hogy ez a csokoszín út. Ez nem jó.
0: Azt hiszem, az előbb felsorolt legendák, akikről beszéltünk, tehát akár Szakcsi, akár Gábor, akár Babos, akár Köszeg, ők iszonyatosan nyitottak voltak a világra, és ez az, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy nem, ez csak hipotézis, visszakérdeztetek, hogy ez volt bennük, ami még nagyon sok pluszt adott?
1: Igen. Ez a nyitosság, ez a, hogy nem volt ez az, nem csinálom ezt, nem, bármivel, mint a gyerekek voltak kíváncsik, hogy most mi lesz, ez a mi hozzá, mi fogunk gyakszani, és akkor befejeztünk egy koncert, és nem volt ez a unalmas világ, ami mostanában nagyon lehet látni, hogy befejeztek, és akkor mindenki fogja az autó, hogy hazamegy, leül megint a fotelon, megnézni a foxi mesét.
0: Illetőleg az is nagyon fontos, hogy utána leülünk és beszélgetünk.
1: Ez az. Maradtunk, leültünk, beszélgettünk, terveztünk a következő koncerte, vagy a lemez, vagy sok egyszerű, hol fogunk evidelni, vagy jól érezni magukat együtt. Sőt, volt, amikor vakációztunk együtt. Ez nagyon szép. Ez jelent, amikor már egy formáció nagyon jó megvan. De most ez az egész nagyon nehéz megépíteni, akik maradtak, ez nagyon nehéz, mert van én legalább megbocsátanak mindenki, de én érzem egyfajta keserűség van, nem csak a zenevilág, a világ magad. Tudom, hogy nagyon sok pofonok kaptunk, hogy rengeteg dolog történt, de muszáj másképp nézni az egész, mert én nagyon sokat kaptam, de valahogy igyekszem, hogy nem maradni csak, hogy áj, de rossz volt. Ne, létezik egy mañana, egy holnap, egy új nap lesz. Újra fog felkelni, a nap hozzá nekem újdonságot. És erre akarom, ez erre kapaszkodom, és hiszem. Mert ha maradunk csak, hogy áj, de rossz, akkor nem fogom feludni, nem lesz világ akkor.
0: Azt hiszem, ennél szebb végszavat nem tudtunk mondani. Én javaslom mindenkinek, hogy menjen el a koncertre. Nagyon szépen köszönöm Elzának, hogy itt volt, illetőleg hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hideg heti magazin adását hallották.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja, programsorozata, motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó október 1-én 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. De szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újváros Református gyülekezetben. Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé Pünkösdi gyülekezetben. Budapest, 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban. A fasori evangélikus gyülekezet mellett a 7. kerületben a Városligeti fasor sarkán. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Elindult tegnap a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Tegnaptól immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi-politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az élet védelmében. A kampány célja felhívja a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Ma indulnak a női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Erdészné Kárpát Juditot hallják. Nyírteleken és a közeli görögszálláson Györfi Mihály lelkészi szolgálata alatt kezdődött meg az evangélikusok missziós kilépése az ott élők, köztük a nagyobb számban jelenlévő cigányság felé. Az itt kibontakozó együttműködés, az Isten áldásaként tapasztalható változások, még a világi média figyelmét is felkeltették. Műsorunkban a Philadelphia Evangélikus Egyházközség jelenlegi lelkésze mellett megszólal a gyülekezetnek három a szolgálatba hosszabb ideje bekapcsolódott tagja. Elsőként Malik Péter Károly lelkészt hallhatják, őt követi majd Bánszki István, a gyülekezet felügyelője, majd Bán Jánosné és Korpás Éva. A beszámolók az Evangélikus Egyház missziói és gyülekezeti munkatárs képzésén hangzottak el Nyíregyházán. Tartsanak ma is velünk a Lélekhangolóval!

Nos, tehát nagyon gyorsan szeretnék egy évet fölrajzolni itt a testvéreknek, hogy hogyan indult a, egyáltalán a gyülekezetünk, annak a missziója, és aztán átadnám a szót a testvéreknek, hogy néhány percben bizonyságtételekkel ezt egészítsék ki, mutassák be, hogy ez az ő életükben hogy történt, és ezt ők hogy tapasztalták. Az az ige, ami nagyon fontos a gyülekezet életében, a Philadelphia gyülekezetének, amit írt az Úr annak idején, hogy én már nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárnak be, ez a Jelenések 3:8-ból. És hát innen kapta a mi gyülekezetünk a Philadelphia nevet, Philadelphia Evangélikus Egyház Község. És ez úgy indult annak idején, hogy 92-ben Bozorádi Zoltán Esperes itt a nagy nyíregyházi gyülekezet kapcsán arra döntésre jutott, hogy bizonyos területeket le kellene választani. És így akkor még nyírszőlősi területet, a kertvárosi, illetve a nagycserkeszi területet. És így jött a hívás Györfi Mihály felé is, aki annak idején még Sámsonházán lakott és főfúrómesterként tevékenykedett. És bár elvégezte a teológiát levelező szakon, de ezzel úgy el lett volna az ottani szolgálatokban, de jött a hívás, és azt értette meg, hogy el kell indulni. De amikor ide jöttek és kipakoltak, akkor is még az volt benne, hogy ez tényleg normális dolog, hogy ők pont akkor építették meg a házukat, ott vannak a gyerekekkel egy viszonylag normális fizetéssel, és akkor ide jönnek egy ilyen olyan épületbe, amit egyébként lakhatásra alkalmatlannak nyilvánítottak, a fizetés is egészen más volt. Ez Isten akarata, és hogy mondta, hogy ha nem Isten akarata, akkor ő visszafordul akár, az Úr erősítse meg őt ebben, és akkor egy állítatos könyvet kinyitott, és ez az ige volt ott benne, hogy én már nyitott ajtót adtam eléd, és ők ezért imádkoztak, hogy az Úr nyisson kapukat, és zárjon kapukat. Így maradtak itt, és kezdték meg a szolgálatot, az evangélium hirdetést. Nagyon kevesen jártak akkor még nyírszőlősre, de aztán elkezdtek más területeken, nyírtelekre is, akkor kijártak akkor még a közösségi házba, és egyszerűen az evangéliumot hirdették sokféle hátterű embernek, és meghallották az evangéliumot. Megértették, hogy Jézus Krisztusban új életet kaphatnak, bűnbocsánatot nyerhetnek, szabadulhatnak, és adták tovább ezt az örömhírt, és hitből hitbe, szájról szájra terjedt az evangélium, hogy családon belül, hogy néha gyerekeken keresztül került be az evangélium a családba, és aztán jöttek a szülők is, nagyszülők, sokféle ilyen út volt. De a lényeg az, hogy egyre többen elindultak a hitben, és egyre inkább megmutatkozott az, hogy mire van szükség, milyen szolgálatokra van szükség. És a 90-es évek elején testvérek önkéntes módon szálltak be különféle szolgálatokba, így voltak ilyen drogprevenciós szolgálatok, vagy függőségben élőket segítették, alkoholmentő misszió, vagy a csellengő fiatalokat próbálták elérni. És többek közt így indult később egy ilyen kis újság is a fiatalok részéről, az Érted újság, ami ugye hát ilyen kettős értelmű, hogy érted van, meg érted is, hogy érted van. És ezt az újságot az akkori ifjúság nyírtelek minden házába eljuttatta. Tehát önköltségen kinyomtatták, és vitték az evangéliumot ilyen módon, és közben beszélgettek emberekkel, és azt látták, hogy nyírteleknek azon a részén is ugye elvitték ezt az újságot, ahol a cigányok laktak javarészt, és azt látták, hogy van ott érdeklődés, nyitottság a cigányság részéről, és így indult egyébként a cigány misszió is. Később a 2000-es években nyíltak kapuk, hogy ezek a szolgálatok már intézményesített formában is megindulhassanak. Így indult akkor a házi segítségnyújtó szolgálat, a tanyagondoki szolgálat, amiről itt van most a mostani tanyagondokunk István végzi ezt, közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálat, vagy támogató szolgálat, vagy népkonyha, amiken keresztül az embereknek a szükségeiben segített a gyülekezet.

0: Továbbra is Malik Péter Károly evangélikus lelkészt hallják.
1: Na most diakónia és evangelizáció, ami nagyon fontos, hogy ez a kettő együtt járjon. A diakónia evangelizáció nélkül szeretetlenség, és az evangelizáció és diakónia nélkül az. Ha valaki csak jótékonykodik, segít a másiknak, egyébként a szívében pedig ott van Jézus, de róla nem beszél, akkor ez milyen dolog, hogy a testi szükségleteiben segít, és a legfontosabbat meg miért nem mondja el? De fordítva is igaz, hogy beszél az Úr szabadításáról, közben látja, hogy szenved, meg megfagy, meg éhezik, és akkor nem igyekszik, hogy ebben is valamilyen módon előre tudja segíteni. És később is a programok így formálódtak, és a cigányság kapcsán is ezt látták meg a testvérek, hiszen elindultak cigány testvérek, megtértek, és lehetett látni az ő kérdéseiket, az ő nyomorúságaikat, mert ott például a Görögszálláson az volt a helyzet, hogy megtért valaki, de nem volt munkája. Akkoriban Görögszállás java része nem dolgozott. És hát itt jöttek ezek a kérdések, hogy jó, akkor segíteni kellene őket a képzések útján, vagy munkát kellene nekik adni. És így indult a szociális földmunkaprogramon keresztül a foglalkoztatás. Vagy lehetett látni azt, hogy ott a cigány gyermekek olyan hátránnyal indulnak, sokszor már az óvodába menet is, hogy azt mi nem is nagyon tudjuk elképzelni. Valaki azt se tudta, hogy kell a csapot használni, vagy a WC-t használni, vagy hogy kell megfogni helyesen a ceruzát. Ezekben ez a biztos kezdett gyerekház tudott segíteni. Tehát meglátták ezeket a szükségeket, adottak többször az állam részéről is ezek a lehetőségek, és a gyülekezet pedig beleállt. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a cigány misszió se úgy indult, hogy na akkor a vezetők eldöntötték, hanem a gyülekezetben ez ima téma volt, sokáig imádkoztak ezért, sokan imádkoztak ezért, és vállalták a szolgálatot, vállalták azt, hogy akkor megyünk, és hirdetjük az evangéliumot, és megyünk ki újra, és rendszeresen, és most itt vannak testvérek, akik a kezdetektől fogva most is járnak folyamatosan, és végzik ezt a szolgálatot. Hűségesen. Itt néhány képet hoztam, és tényleg csak így nagy vonalakban tudok erről most itt beszélni, de biztos kezdett ház annak idején, hogy indult, hogy itt van Györfi Mihály 2009-es állapotában. Azóta sokkal hosszabb az akkor voltam én itt 6 éves, és ez még a régi gyerekházban, ha nem tudom, felismerik a testvérek Püspök urat, meg Szabó Lajos, akkor rektor urat itt háttal ülnek. Érdekes dolog volt ez ott, hogy ez volt a vizsgaisten tiszteletem ott a cigány testvérek között, és amikor az úrvacsorai liturgia volt, akkor ez egy olyan pezsgő élő dolog volt, hogy ott helyben volt egy nagy konfliktus két család között, és amikor elhangzott a kérdés, hogy megbocsátottál-e azoknak, akik ellened vétkeztek, akkor ez ott zajlott le bennük, hogy akkor hát most megbocsátottam, nem bocsánat, és akkor ki tudtam, hogy megbocsátottam, és utána tudott jönni úrvacsorát venni. Tehát ugye a cigánytestvérek sokszor elevenebben élik ezeket, meg nyíltabban élik meg azokat a dolgokat, amik bennünk ott mélyen lezajlanak, vagy nem mutatjuk. Most a gyerekház már az új helyén van, a templomunkban tulajdonképpen. Aztán több más program is elindult, ez például a felkészülés segített a lányoknak a felnőtt életre. Ugye sokszor probléma volt az, hogy túl hamar beleszaladtak kapcsolatokba, felelőtlen szexuális élet folytán, ugye hamar gyermekük fogant, és hát meg nagyon hamar születtek a gyermekek, ott kellett hagyniuk a sulit a fiatal lányoknak, és utána ugye hát már mikor tudnák ezt folytatni, és ezek a programok abban segítették őket, hogy lássák azt, hogy hogyan lehet különféle módokon tovább lépni, kitörni ebből a helyzetből, és persze az evangéliumot is hirdették nekik, meg ezekre a dolgokra is felhívni a figyelmet, hogy érdemes várni. Most már egy fokkal később következik be ez az életükben, és többen tovább tudtak lépni, hogy már akkor középiskolát is elkezdhetik, van, aki el is végezhette közülük, és a szociális földmunka program is beindult. Hogy érdekes, hogy Isten hogy rendezte ezeket a dolgokat. Volt ez a lehetőség, de nem volt föld. De önkormányzat felajánlott egy földterületet, és amikor meglátták ott az emberek, hogy na ezt kellene kitisztítani, ők is azt mondták, hogy hát ez lehetetlenség. Kellett őket motiválni, bátorítani, bizony, hogyha 8 órában itt fogtok dolgozni, akkor ez ki fog tisztulni ez a terület. És így is történt. Ezek az emberek megtapasztalták, hogy a munkájuknak micsoda eredménye van, és hogy említettem, hogy akkoriban javarészt nem dolgoztak az emberek, most egyébként megfordult, tehát javarészt dolgoznak Görögszálláson. Most már nem a közmunka programok keretein belül, hanem az elsődleges munkaerő piacon.

0: vezet el túl. A lélek hangoló folytatásában Bánszky Istvánt, a nyírteleki Philadelphia evangélikus gyülekezet felügyelőjét hallhatják.
1: Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, én Bánszky István vagyok. Gyerekkoromban, mint a 90-es évek elején, amikor Misi bácsi ide került Nyírszőlősre, én a szomszédos településen laktam, evangélikus családból származó vagyok, így Misi bácsi minket is megtalált és hívogatott. Először konfirmáció, utána az ifjúságba becsatlakoztam, és viszonylag korán, 13 évesen meg is értettem én, hogy értem is meghalt az Úr Jézus. És befogadtam a szívembe, nagy örömmel jártam a gyülekezetbe, jártunk szolgálni. Jött a középiskola, és mivel anyukám egyedül nevelt minket, nagyon sokat kellett segítenem napszámba járni, dolgozni, és eltávolodtam szépen lassan a gyülekezettől, az Úrtól. Az életemben egy nagyon hosszú törés következett be, ami 15 évig tartott. Egy olyan mélységbe került az életem, amikor az forgott a fejemben, hogy van-e értelme az életemnek. Hajnalban felkeltem, beültem a traktorba, kimentem a határba, dolgoztam, este későn bejöttem. Ez ment napról napra. Nem volt más az életemben, csak ez. És akkor egy pillanatra ez átfutott az agyamon, hogy ennek így nincs értelme. De az Úr már küldte is a következő impulzust, hogy ott van ő. És talán ő tud segíteni. Visszaemlékeztem arra, hogy milyen is volt az életem, amikor a gyülekezetbe jártam. Ahol szerettek, ahol megbecsültek. Vágyott a szívem vissza, de a lábam nem tudott elindulni. Még ott eltelt 2-3 év, mire átléptem a templom ajtó küszöbét újra, és onnantól kezdve beszippantott ez a jó lét, úgymond. Az Úr Jézus már teljesen a szívemet megérintette újra, és egy biatorvágyi alkalommal, egy férfi héten vehettem részt, ahol megláttam azt, hogy milyen mélyre is süllyedtem. És hála az Úrnak le tudtam tenni azokat a bűnöket, amelyek megkötöztek engem ez alatt a 15 év alatt. És ki tudtam állni a gyülekezet elé, hogy itt vagyok újra, és szeretnék szolgálatba állni. Nem kellett sokáig várnom a szolgálatra, nagyon hamar kaptam az első szolgálatomat. Utána jöttek sorra a gyerekszolgálat, ifjúsági szolgálat. Mire észbe kaptam, azt láttam, hogy nem egyedül vagyok, hanem az Úr adott egy társat, aki már azóta a feleségem. Utána már közös volt a szolgálatunk. És az első találkozásom a cigány fiatalokkal a FEFE programban volt, és egy nagyon jó időszak volt, nagyon áldásos időszak volt ez a. Később a földmunkaprogramnak a vezetését kaptam meg. Ott nagyon komolyan formált az Úr engem, tanított engem. Mivel volt mezőgazdasági tapasztalatom, ebben nőttem fel, ebben dolgoztam, így láttam a lehetőséget, hogy mit lehetne kihozni abból a földterületből, amit megműveltünk. És én próbáltam őket munkára bírni, hogy akkor menjünk, csináljuk, mert akkor ez nagyon jó lesz, de hát ők ezt nem akarták. És voltak konfliktusok. Utólag tudtam meg, hogy a biciklimet többször kiszúrták, de hálás vagyok az Úrnak, hogy tetlegességben nem ment át ez a veszekedés, bár egyszer-kétszer azért közel volt a dolog hozzá, de az Úr formált engem is. Ki tudta munkálni bennem azt, hogy tudjak megelégedni azzal a kevéssel, amire képesek, amit el tudnak végezni. És szépen lassan motiválni őket, kaptam erre lehetőséget is a Szent István Egyetem kapcsán meghirdetett egy próbaképzést, Gödöllői Egyetem. Ott egy képzésen voltunk, amikor jött a hír, hogy összedőlt a fóliasátor, és megrogyott a térdünk. Leborultunk az Úr elé, Uram, most akkor hogyan tovább? Fólia nélkül nem tud menni a program tovább. És imádkoztunk közösen. És az Úr 3 hónap alatt megadta az új fóliára valót. Egy fél év múlva újra vetettünk a fóliába. Nagyon nagy csodákat éltünk meg, és később a tanyagondoki szolgálatra hívott el az Úr, amiért nagyon hálás vagyok, bár nagyon félve kezdtem ebbe a szolgálatban, mert hát nagyon sok nehézséget hallottam erről, hogy közvetlenül konfrontálódni az emberekkel, mindennapi kapcsolatban lenni velük, de az Úr ezt nagyon jól kihasználta, és nagyon sokat formált engem is benne, és ahogy az előző tanyagondok megfogalmazta nekem, hogy ez egy óriási lehetőség, mert nem alá-fölé rendeltség van, hanem egymás mellett vannak. Én vagyok ő értük. Segítem őket, hogy eljussanak a boltba, eljussanak az orvoshoz, eljussanak a gyógyszertárba, vagy a kórházba, vagy nagy bevásárlást csinálni, és közben beszélhetek velük a napi problémákról, említhetem nekik a megoldást, hogy az Úr Jézusnál keressék a megoldást, és nagyon jó beszélgetések alakulnak ki. Röviden ennyit mondanék, és szeretném átadni a szót.

0: továbbra is az evangélikus lélekhangoló műsor szól, amelyben a nyírteleki evangélikus gyülekezet cigánymissziós munkatársait hallhatják.
1: Bán Jánosné vagyok, én is a Philadelphia gyülekezetből jöttem. Annak idején körülbelül már 20 év is elmúlt, hogy én hitre jutottam. A polgármesteri hivatalban dolgoztam, és így nap mint nap találkoztam cigánytestvérekkel is. Sokszor fordultak hozzám kérésekkel, hogy nyomtatványt kitölteni, vagy egyszerűen csak beszélgetni szerettek volna. És olyan sokszor gondolkoztam én is azon, mint ahogy lelkész úr is mondta, hogy hogyan kellene menni hozzájuk, hogy ugye ha Krisztus meg tudta fordítani az életemet, ha engem meg tudod szabadítani, akkor őket is meg tudja. Nekik is ez az egyetlen lehetőségük van, hogy megismerjék Krisztust, és az ő életük is megváltozott. Aztán a gyülekezetből elkezdtünk kijárni, először csak havont egyszer mentünk, első vasárnap délutánonként, amikor mindig zsíros kenyeret kentünk nekik, teját főztünk, mikor, mi, de akkor még kevesebben voltak, utána aztán ez egyre jobban kezdtek szállni, egyre többen, és akkor néhány asszonytestvére úgy láttuk, hogy jó lenne foglalkozni külön az asszonyokkal, és akkor elkezdtünk egy ilyen alkalmat, ahova az asszonyokat próbáltuk meginvitálni. Hát volt olyan, hogy kimentünk, vasárnap délutánonként nem volt senki, aztán láttunk egy valakit jönni, volt kettő, és akkor ahogy telt az idő, elkezdtek szállingózni, egyre többen lettek, és érdekelte őket, amit el tudtunk mondani az evangéliumról, bizonyságtételek nagyon érdekelték őket, egész addig, amíg aztán a férfiak is elkezdtek bekérezkedni ezekre az alkalmakra, és akkor utána ez már úgy kibővült, hogy már istentiszteleti alkalmak is voltak. Először ugye még a gyerekházban volt, és volt olyan, amikor teljesen megteltek a termek. Vége volt az istentiszteletnek, és akkor a testvérek nem mentek el, hanem mondták, hogy énekeljünk még, beszélgessünk. Úgyhogy volt, hogy egy-egy istentiszteleti alkalom 2 óra is volt, meg még több. Aztán most ez az új a templomunkba, Görögszárs ugye a lehetőség ott van, de most egy kicsit kevesebben járunk. Most is úgy, hogy elkezdtek szállingózni, hogy hol egy, hol kettő. Csak bizakodhatunk, hogy majd újra megtelik a terem. Imádkozunk érte, nem tudhatjuk, hogy mi ebbe az Úr akarata.

0: Hangoló.
1: Köszöntöm a kedves testvéreket, Korpás Éva vagyok. Én nem régóta vagyok a gyülekezetnek tagja. Én úgy gondolom, hogy most már tudom pontosabban, hogy nincsenek véletlenek, mert engem a munka, de a munkán keresztül az Úr vezetett ehhez az evangélikus gyülekezethez. Tudnélik, jó példák, jó és rossz példák hírnökeként dolgoztam. Rádióriporter vagyok, és nekem nagyon tetszett az a cigány misszió, aminek hírét hallottam, hogy a Nyírteleki Philadelphia gyülekezetben milyen csodák történnek. Tehát a biogazdaság, a szociális földprogram, a biztos kezdett gyerekház. Tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kevés olyan gyülekezet van, nem csak evangélikus, hanem egyáltalán kevés olyan gyülekezet, ahol ilyen cigánymissziós munka folyik. Én egyébként eredendően evangélikus vagyok. Konfirmáltam is, de elhagytam az Urat. De aztán az Úrnak gondja volt arra, hogy én ne csak krónikása legyek az itt zajló eseményeknek, hanem hogy megtapasztaljam az ő csodatívő hatalmát, mert 3 évvel ezelőtt történt a szervezetemnek egy majdnem végzetes összeomlása. Tehát a sürgősségi intenzív osztályon 1,5 napról én nem tudok elszámolni. Azt mondták az orvosok, miután magamhoz tértem, hogy ne neki legyek, az orvosnak legyek hálás, hanem az égieknek, mert hogy ők fordítottak vissza engem, úgyhogy talán azt mondom, hogy egy kisebb fajta csoda, hogy én most itt vagyok és beszélek, és nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért. Tehát én nem csak, mint krónikása ezeknek a tevékenységeknek dolgozom, hanem itt maradtam a gyülekezetben is. Egész pályafutásomat végigkísérte az, hogy én cigány emberek között nagyon sokat megfordultam, főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Úgyhogy valahogy nem volt kérdés számomra, hogy az Úr szerintem engem erre a pályára állított. Tehát csatlakoztam az asszonytestvérekhez, és én is járok ki minden vasárnap. Hát van, amikor én sem tudok menni görögszállásra, a cigánymisszióban, ahol hát vannak olyan családok, akikkel tényleg azt mondom, hogy közeli jó kapcsolatot sikerült kialakítani. Tehát ha lelki segítségre van szükség, most például Sopron-Kövesden dolgozik egy házaspár, most már több mint 3 hónapja ez a cigány házaspár úgy tűnik, hogy kiállt a próbát, és én úgy gondolom, hogy ebben a testvéreknek és az Úrnak természetesen nagy szerepe van. Tehát most például ők azt kérték, hogy imádkozzunk, értük azért, hogy megmaradjon a munkahelyük, mert hiszen otthon még 2 család van, akiken nekik segíteniük kell. Tehát, hogy ilyen dolgokat hoz elénk az Úr, és mi igyekszünk szolgálni, igyekszünk szeretni, amíg lehet. És én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megtartott, és hogy tudtam olyan műsorokat is készíteni, ahol tudtam szólni. És én nem gondoltam, hogy hirdetni fogom az evangéliumot, tehát hogy ez számomra egy nagyon csoda dolog.

0: a nyírteleki Philadelphia evangélikus egyházközség lelkésze és a nyírteleki és görögszállási cigányság körében végzett missziói szolgálatok három hűséges tagja személyes hangon szólt egyrészt arról, amit az ő életükben és emellett a cigányok között tett Isten. Malik Péter Károly, nyírteleki evangélikus lelkészt, Bánszki István, gyülekezeti felügyelőt, Bán Jánosnét és Korpás Évát hallhatták.
1: Ez itt a Lélek hangot
2: kívánok. Köszöntöm az Evangélikus Rádió misszió.
3: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
1: Rádió misszió.
4: Önök továbbra is a Lélek hangoló
3: evangélikus műsort hallják.
4: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
5: Ez a farizeus úgy gondolkozik, hogy Jézus nem elég tökéletes ahhoz, hogy a bűnösöket kiszűrje. Valójában Jézus éppen a bűnösöket szűrte ki. És azokhoz jött. Nem véletlenül mondja azt, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.

az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió konferenciáján hallhatták a résztvevők azt a szentírási üzenetet, amelyet a lélekhangolóban is megosztunk. Egy utcanő, egy farizeus és Jézus. Foltmanók és lábmosás és az ember értéke. Deák Bálintot, a Parciumi Simonyi Falva evangélikus lelkészét hallhatják.

0: Deák Bálint simonyi falvai evangélikus lelkészt hallják.
1: Tehát Lukács evangéliuma 7. rész 36-tól 50-ig terjedő versek. Egy farizeus arra kérte Jézust, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárról tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti jobban őt? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Azt hiszem, hogy nagyon sokan úgy vagyunk, mint ez a Simon, hogy hát mi nem vagyunk annyira bűnösek, mint a világban lévők. Nagyon sokszor lehet ez van bennünk, hogy hát mi is úgy vagyunk, mint ez a farizeus, hogy hát a bűnösök miért is jönnek közénk? Miért van az, hogy be kell engedni másokat? És ugye a mai napon éppen erről hallottunk, az üdv hadsereg valójában így jött létre, így indult el, hogy volt egy gyülekezet, akik nem fogadták be az utcán lévő bűnösöket. Nagyon sokszor mi is ilyen farizeusok vagyunk. De ne menjünk éppen ennyire előre. Gondolom nagyon sok testvér előtt ismerős Max Lucadónak az Értékes vagy című kis foltmanókról szóló könyve. Abban pont erről van szó, hogy mindannyian külön-külön értékesek vagyunk. És mi történik ott abban a mesében? Valójában az, hogy egymásra fekete pöttyöket ragasztanak, hogyha valaki elbukik, valami olyasmit tesz, és hogyha valaki valamit jót tesz, hát a fehér pöttyöket. Nagyon sokszor így vagyunk mi is, hogy megbélyegzünk embereket. Egy kicsit úgy azon gondolkoztam, hogy hogyan néznek itt az a két személy, ez a farizeus és ez az asszony Jézusra. Az asszony úgy nézett Jézusra, mint aki, ugye ahogy Jézus fogalmaz, sok bűnét megbocsátotta. És a farizeus? Hát ha igazi proféta lenne, akkor tudná, hogy ez az asszony ki. Ez a farizeus úgy gondolkozik, hogy Jézus nem elég tökéletes ahhoz, hogy a bűnösöket kiszűrje. Valójában Jézus éppen a bűnösöket szűrte ki. És azokhoz jött. Nem véletlenül mondja azt, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem a tisztáknak, nem azoknak, akik azt gondolják magukról, hogy bűn nincs bennük, hanem a bűnösöknek van szüksége Jézusra. az, aki beismeri, hogy bűnös. Ez a Simon úgy gondolkozott, hogy lehet, hogy van bennem valami bűn, de hát azért messze menően nem vagyok olyan, mint ez az asszony. És egy kicsit nézzük meg, hogy Isten hogyan lát bennünket. Mert Isten egészen különösen lát. Valójában egyformáknak. Mindannyian bűnösek vagyunk. Nincsen, aki jót cselekedjék. Erről tesz bizonságot a Biblia. És mindannyian egyformán rászorulunk Jézus Krisztus kegyelmére. Jézus Krisztus áldozatára. Ha így kezdjük nézni az Isten szemüvegén, az Isten szemén keresztül a másikat, akkor nem fogom megbélyegezni. Legfeljebb úgy fogom látni, hogy hát ő is rászorul Isten kegyelmére. Szokták mondani, hogy nincsenek farkasok, csak eltévedt bárányok. Mi nagyon sokszor egymást farkasoknak nézzük, vagy mi vagyunk farkasok mások számára. Isten szemében sehol nem írja a Biblia, hogy hát eltévedt farkasokról beszél, hogy azokat megy megkeresni. Csak eltévedt bárányokat megy megkeresni Jézus.

0: Lélekhangoló.
1: Úgy végig gondoltam, hogy Isten hogyan lát bennünket, hogy mindannyian értékesek vagyunk. Nincs értékesebb, meg annál értékesebb, meg legértékesebb, egyformán értékesek vagyunk számára. Milyen értékesek, vagy mennyire vagyunk értékesek számára? Hogy az ő egyszülött fiát értünk odaadta. Mert annyira szeretett, hogy még őt se kímélte, Jézus Krisztus se kímélte. Sőt, ugye olvassuk azt is, hogy nem aranyon, nem ezüstön, hanem Jézus drága vérén váltott meg bennünket. Ennyire drágák vagyunk mi neki. Amit már említettem, ugye, hogy nagyon szeret bennünket. És mindenkit, kivétel nélkül. Én azt szoktam mondani, hogy nincsen olyan bűnös, akit Jézus ne tudna megváltani. De nincsen olyan jó ember se, akiért Jézus ne kellett volna meghaljon. És a másik, amit ugyancsak Isten szemüvegén keresztül láthatunk, hogy minden embert meg akar váltani. Hogy a kapcsolata az Istennel helyreálljon. Minden embert meg akar keresni. Már az első emberpárt is. Ádám, hol vagy? Nem Ádám indult el, és Éva indult el, hogy megkeresse az Istent, hanem Isten indult el utánuk. És ugyanúgy utánom is. Ezelőtt 5-6 évvel tettem itt bizonyságot, hogy Isten hogyan indított el engem. Valójában egy kíváncsiság által. Kolozsváron a református kollégiumban végeztem, és mikor bekerültem 9. osztályba, az történt, hogy jöttek estéről estére, és szóltak, hogy ekkor és ekkor van ima közösség, lehet jönni. Hát a nagyobbak, ugye a kis gólyákat próbálták úgy tanítgatni, hogy mindenhova lehet menni, csak ide nem. És Isten engem kíváncsivá tett, hogy vajon mi van ott? Miért tiltják ennyire? Elmentem oda, és ott ragadtam. Tehát valójában én is arról tudok beszélni, hogy egy folyamat az én életemben a megtérés, mert onnantól kezdve, mint formált, és mai napig azt mondom, hogy formál. De valójában ez ott indult el, hogy Isten engem kíváncsivá tett, hogy mi folyik ott. És mindannyiunkkal így akar kapcsolatba lépni. A másik, amit látunk Lukács evangéliumából, nem derül ki az asszonynak a neve. Nagyon jól tudjuk, hogy Máriáról van szó más evangéliumokból, de Lukács még a nevét se említi meg. Miért? Hát ez egy bűnös nő. Mindenki így ismerte. Te ilyen vagy. Bármit is cselekszel, te ilyen vagy. Kutyából nem lesz szalonna. Valaki egyszer így fogalmazott ezzel kapcsolatosan, az Isten országában csak kutyából lesz szalonna. Ott más nincs, más emberek nincsenek, csak olyanok, akiket nem lehet megváltani másképpen, aki beismeri, hogy én ilyen vagyok. Mike Sámuel neve lehet, hogy ismerős. Ő is egy lelkész családból származik. Az édesapja nagyon sokszor mondta el, hogy hát fiam, azért már jó lenne, látod, ennek a lelkésznek, annak a lelkésznek, a fia már megtért, hát azért te is jó lenne. Ő mondta el, hogy azt mondja, egyszerűen kerestem azoknak a lelkészeknek a gyermekeiben, hogy milyen hibákat követnek el. És mindig mondtam édesapámnak, hogy hát de tudod, hogy ez hogyan élt, keressük, hogy megbélyegezzük a másikat. Simonnál azt látjuk, hogy hát ő teljes mértékben ezt az asszonyt megbélyegzi, lenézi. Uram, te nem látod, hogy ez egy bűnös asszony? Nem lehet, hogy ide jön, még a végén az asztal közösséget is megfertőzi. Nagyon tetszik, hogy hogyan kezeli Jézus ezt az egész helyzetet. Nem kezdi el mondani, hogy Simon, te nem jól látod az egészet. Hát nézd meg egy kicsit, másképpen. Egyszerűen csak annyit mond, hogy Simon, van valami mondani valóm neked. És mennyire jó lenne, hogyha ezt Jézus sokszor mondaná nekünk. Nem feltétlenül ilyen helyzetben, hanem most sokszor. Mert ez azt feltételezi, hogy én akkor sokszor akarom tudni, hogy mi az Isten véleménye. Van mondani valója. Az a szomorú, amikor már nincs mondani valója. Az a szomorú, amikor nincs kijelentés. Sámuel prófétánál születésénél ott olvassuk, hogy nem volt kijelentés. Mennyire szomorú ez. És a mi életünkben vajon mikor volt utoljára kijelentése az Istennek? Vajon mikor szólított meg bennünket, hogy van valami mondani való? Lehet, hogy nem annyira kedves az, amit mond. Mert az életünket helyre akarja állítani. Nem mondott le Simonról se. És mennyire jó lenne, hogyha ennyire komolyan vennénk, hogy Uram, szükségem van arra, hogy Te megszólítsál engem.

0: a Lélekhangoló evangélikus műsorban Deák Bálint, parciumi lelkész, egy bűnös nő és egy farizeus Jézussal való találkozásáról szól igehirdetésében.
1: Ugyahogy először megközelíti Simon,

Te kellett volna megtegyed, de te egy kicsit magasabbra emelted a szintet. Olyan értelemben az orrodat. És mennyire jó lenne, hogyha nem tudnánk így gondolkozni, mint Simon. Miért? Mert akkor magunkat néznénk elsősorban, és nem a másikat. Nem azt néznénk, hogy hát neki több bűne van, hanem azt mondanám, hogy Uram, köszönöm, hogy az én bűneimet megbocsátottad, hiszen rengeteg van nekem is. És ilyen értelemben, ha megnézzük, Isten az én életemet akarja elsősorban megváltoztatni. És itt mindannyiunk életét külön-külön. Mennyire jó lenne, hogyha így átengednénk az Istennek, hogy Uram, te tudod, hogy én mit tettem. Te jól ismersz engem, te láttad, mennyi mindent tettem én. Uram, állítsd helyre az életemet. Életem minden egyes területét. Házasságomat, családomat, gyermeknevelést, munkahelyemet, mindazt, ami van. Állítsd helyre. És én hiszem azt, hogyha így tudunk jönni az Isten elé, ő abszolút mindent helyre fog állítani. Ezt tette Simonnal is. Nem olvassuk, hogy Simonban mi történt. Viszont azt olvassuk, hogy ott még voltak az asztalnál, és mikor az asszonynak azt mondja, hogy a te bűneid megbocsátottak, akkor ott megint elkezdik, hogy hát kicsoda ez a Jézus? Hát még a bűröket is megbocsátja? És olyan érdekes, hogy Jézus nem foglalkozik velük. Jézus nem mondja el nekik, hogy hát nézzétek, én azért az Isten fia vagyok, hát azért nekem ez is lehetséges. Nem kezdi el ott bizonygatni, hogy ő kicsoda. Egyszerűen csak ennyit mondani az asszonynak, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Miért? Mert ő tudta, hogy Simon életét is, és az asszony életét is helyrehozta, rendbe állította.

0: lélekhangoló műsorunkban továbbra is Deák Bálint evangélikus lelkész igehirdetését hallhatják.
1: Nagyon jó lenne, hogyha az lenne bennünk, mint egy misszionárius, elment egyszer egy szomszéd misszióba, és megkérdezte, hogy hát miért működik itt nálad ez az egész, hogy emberek jönnek, megtérnek, újjászületnek, nálam meg nem. Én is ugyanazt a munkát végzem, de nálam nem változik semmi. Beívta az irodájába, azt mondja, tudod mi, gyere, elmondom neked. Azt mondja, menj haza, menj be a te szobádba, vegyél egy krétát, húzd magad körül körbe. Azt mondja, utána mondd ezt az imádságot. Uram, kezd a változást ezen a körön belül. Mert úgy, ahogy szoktuk mondani, hát milyen kár, hogy nincs itt a szomszédom, hogy nincs itt ez, nincs itt az a személy, mert ez az igehirdetés pont neki szólt volna. Nem, Isten mindig minket akar megszólítani. Legfőjebb, hogyha engem küld tovább, hogy elmondjam neki, hogy jó lett volna, hogyha te is hallod ezt az igehirdetést. De elsősorban nekünk akar szólni. És ilyen szempontból elsősorban hozzám akar szólni az Isten. Engem akar megszólítani. És nagyon sokszor elgondolkoztam azon, hogy hát Uram, ezen a körön belül kezd. Mert ha elkezded itt a változást, akkor lesz a gyülekezetben, lesz a családban, lesz a környezetben változás. De ha ezen a körön belül nem kezded el, akkor nem lesz sehol. És ezt akarja Isten, hogy a mi életünkben ezt elkezdje. Egy kicsit úgy azon is gondolkoztam, hogy mennyire különbség van Simon és az asszony között. Hát Simon azt gondolja, hogy egy nagyon jó dolgot tesz Jézussal, hogy meghívja vacsorázni. Azért egy rabbit meghívni, megvendégelni, hát ez tényleg egy nagyon jó dolog. És ad valamit. Ad egy kevés.

esett a zövéből Jézusnak és a tanítványoknak, vagy a sokaságnak, aki még ott volt. És az asszony mit ad Jézusnak? Valójában mindenét. Hát ez a nagy különbség kettőjük között. Én vajon mit adok az Istennek? Odaadok mindent, és azt mondom, Uram, itt van az életem, teljesen a tiéd. Vagy azt mondom, hogy hát itt van egy vacsora, itt van a szolgálatom, ez a tiéd, a többi az én dolgom, az én életem, abban ne szólj bele. Nagyon sokszor így vagyunk mi is. Vajon Isten ezen a ma estén mit akar helyre tenni a te életedbe, az én életembe? Én őszintén megmondom, hogy az én életemben, amit Isten ezek által, az igék által rámutatott és helyre akar tenni, az az ima életem. Mert régebben nagyon sokat imádkoztam emberekért, és egy ideje már kevesebbet. Valamikor én is, tényleg nagyon is közben jártam emberekért, és ez egy kicsit meglankadt. És Isten azt mondja, hogy ebben változni kell. Az asszonyt elküldi, és azt mondja, a te hited megtartott. Lehet, hogy minket is így elküld, és azt mondja, a te hited megtartott. Lehet, hogy azt mondja, hogy menj el, ezzel a hittel szolgáljál. Ezzel a hittel mentsél meg másokat. Ezzel a hittel szolgáljál mások felé, és ne nézzed, hogy milyenek. Annak idején, mikor a lelki gondozói továbbképzésre jártam, ide Budapestre, a Semmelweis Egyetemre, volt egy évfolyam társam, egy csoporttársam, és annak idején ő Rómában tanult, egy katolikus személyről van szó. Ott Rómában elment a Teréz anya testvérei közösségbe, látta, hogy milyen jó kedvük van, csodálkozott, mikor közeledett, hát azt mondja, érezte, hogy a gyomra, mint a felfordulna. Csodálkozott, hogy hát hogy tudnak ebben a szakban ilyen jókedvűek lenni. Hát az utca embereinek a piszkos, koszos ruhájukat mosták, és közben ott énekelgettek, nevetgélgettek. Azt mondja, egy idő után ő is megszokta ezt. Ráragadt ez az öröm, hiszen örömmel végezték ezt a munkát. Ennyire jó lenne, hogy nem válogatnánk a szolgálatban, nem válogatnánk abban, hogy kihez menjünk el, hanem ahova az Isten küld, menjünk.

Mai lélekhangoló műsorunk a végéhez közeledik. Egy az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján elhangzott igei szolgálatot osztottunk meg, amelyben Deák Bálint, simonyi falvai evangélikus lelkész, egy bűnös asszony és egy farizeus Jézussal való találkozásának történetét magyarázta, amely Lukács evangéliuma 7. fejezet 36-tól 50-ig terjedő verseiben olvasható. A felvétel meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, amelyet a missio.luteram.hu címen találhatnak meg. Visszajelzéseiket, üzeneteiket örömmel fogadjuk, egyrészt e-mailen az evmis@luteran.hu címre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. További jó rádiózást kívánunk, szeretettel búcsúzunk, erős várami Isten.

0: hír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák-téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei missziói kórus, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem, Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én kedden lesz 18 órától. Molnár Lilla, H.I. János, a Géza gyerek a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Pieterson, Sweelinck művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll, Ciacona és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és fúga zárják. Az alkalmon igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba műsora. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
4: És Blejer Gábor.
3: Vendégünk a stúdióban Lévai Erika, iparművész, a Malka Design alapítója. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Szívesen jöttem, köszönöm.
3: Nagyon érdekes témákkal kerestél meg bennünket, illetve ezt a műsort, és rögtön úgy éreztem, hogy tényleg abszolút itt a helyed, hiszen nagyon sokat teszel azért, hogy a zsidóság különleges aspektusai eljussanak az emberekhez. Ezzel kapcsolatban az első kérdésem az lenne, hogy honnan jött az ötlet, illetve kik inspirálnak arra, hogy például gyerekjátékokat, fejlesztő játékokat hozzá létre, hiszen ezzel is foglalkozol.
5: Igen, hát nagyon egyszerű a képlet. Nekem is van a gyerekeim, és valahogy egy kicsit az életkorilag így is haladok velük, és látom, hogy nekik mik a nehézségeik esetleg, és valahogy ilyenkor ugye jönnek az ötletek.
3: És milyen ötletek azok, amik először megfogantak benned?
5: Mondjuk egy 3-4 éve jött ki ez a memória játék, ami egy ilyen, abban különleges ez a játék igazából, hogy nem csak egy szimpla memória, hanem egy ilyen szókirakos is lehet később játszani vele, tehát nagyon sok labból áll, és úgy elsőre úgy nagyon összetett a játék, aztán így mégis hosszabb ideig lehet ezt majd használni.
3: És miért tartott fontosnak, hogy ebben a mondjuk az alefbet, tehát a zsidó, a héber ABC betűi is megjelennek, illetve az ünnepekhez is kapcsolódik? Szerinted így könnyebben tudják a gyerekek a mindennapjaik részévé tenni a hagyományokat?
5: Hát egy, hogy én fontosnak tartom azt, hogy legyen, tehát hogy zsidó valláshoz köthető is legyen, meg hogy szép is legyen. Tehát legyen benne egy olyan igényesség, amiben, tehát meg egy olyan minőségi szintet képviseljen, ami tényleg elfogadható.
4: Egyetlen egy kérdés, hogy jöttél rá, hogy affinitása van a játékkészítéshez, illetve volt-e valami előzménye az életedben ezzel kapcsolatban, hogy azt mondtad, hogy úristen, ez milyen jó, hogy nekem vannak ötleteim, hogy tudom, hogy gondolkodnak a gyerekek, azon kívül, hogy neked is gyerekeid vannak.
5: Hát, tehát meglepő, hogy addig előtte nem nagyon, mert ugye igazából tehát más dolgokat csináltam, és így akkor ez a gyerek, saját gyerek gondolkodása, tehát ahogy látom, hogy ők hogy gondolkodnak, az váltotta ki azt, hogy ez ebben kicsit jobban oda tegyem magamat, mert így más volt teljesen.
3: És mi a tapasztalatod, hogy mennyire vevők erre a gyerekek, vagy mennyire szeretnek így ismerkedni a mondjuk a héber ABC betűivel, ha már itt tartunk a szókirakónál?
5: Érdekelse, vagy őket úgy nem nagyon láttam, hogy hát viszont tehát az, hogy a szülők lenyomata a gyerekben, tehát az viszont nagyon megmutatkozik, és ezt így pozitívként élem meg, hogy valójában ők is olyan egyedileg gondolkodnak, tehát, és ilyen egyszerű elemekből, tehát hogy mégis az volt egy nagyon sok, egy fontos gondolat, hogy egyszerű elemekből, hogy hogyan tud mégis egy különlegeset. Tehát nem az, hogy ilyen nagyon szép elemekkel kell gazdálkodni, hanem hogy ami egyszerűen megfogható itt a könyvben. Tehát ezt
3: a gyerekek számára egyszerűen megfogható?
5: Igen. Mondjuk amikor például ez a memóriakártya visszatérve, tehát tényleg a témánál maradva, az, hogy lényegében olyan nagyon át lett gondolva, hogy milyen szavak vannak ott. Volt segítségem is, tehát a Zizei Kultúrás Intézettel működtem együtt, és igazából tehát kicsit gyerekközpontúak, szóval sok minden jellemző. Kicsit gyerekközpontúak, akkor ugyanakkor van egy vallási volumene is, meg akkor egy kicsit nyitottabb is, tehát nem csak az alapszókészlet van. Tehát mindenki talál magának esetleg olyat, amivel...
3: Ebből én arra tudok következtetni, hogy ez akár felnőtteknek is hasznos lehet, hogyha mondjuk héberül tanulnak, nem csak gyerekeknek.
5: Hát igen, tehát ezt mondjuk ezt a részt használom ki, majd egy másik, ugye, amiről majd később fogunk beszélni, és ez direkt nem árulom.
3: Jó.
4: Ez lesz volna a következő kérdésem, hogy memória játékok mellett milyen egyéb kreatív játékokon gondolkozz, vagy találtál már ki?
5: Hát tavaly került forgalomba az, ami óvodás korban, tehát használtam, két részlete lett. Az egyik az, hogy tényleg a héber betűkkel egy ilyen térbeli fából ilyen kivágott, ilyen nagyobb, egy nagyobb darab, tehát több mint 20 centi, tehát mi a gyerekkezekben, és nagy, tehát hogy odafigyelést igény, és ilyen nagyon érdekes ilyen csapatjátékokat lehet vele játszani.
3: És ezek is a héber ABC betűt hát formálták?
5: Egy, hogy egyrésztől ugye van egy héber, másrésztől van egy testvére ennek a játéknak, a számkészlet, ami minden nyelven azonos. Tehát de ugyanerre a tematikára alapul. Tehát ez a tapincs meg, és hogyan, és egy kicsit másképp azokkal, amik esetleg nyomtatásba kerülnek.
3: Milyen képességeket fejlesztenek ezek a játékok, vagy mi volt a cél, amikor kidolgoztad őket?
5: Hát az, hogy ne csak az a tudat alakuljon ki, amit ez a kétdimenziális, hanem egy teljesen az egy más agy részeket mozgat meg. Mondjuk esetleg, hogyha lehet, hogy te is bajban lennél, hogyha mondjuk csukott szemmel kéne egy betűt azonosítani, csak azért, mert tapogat.
3: Ez így van, alapvetően tényleg.
4: Szerintem biztos. Emberek 90%-a így lenne vele, mert egész más, túlságosan vizuálisan vagyunk beállítva.
5: Na igen, és akkor ezt egy másik részbe is meg kell mozgatni. Így összetettebb lesz. Okay.
3: Az alapanyagok kiválasztásánál mi volt a legfontosabb szempont, amikor hát, ezek a játékok elkészültek?
5: Hogy gyerekbarát legyen, akkor azért is a formák is lekerekítettek, tehát ugye az a típus maga az eljárás is, tehát ott nincsen egy szálka se ahhoz képest, hogy ugye fáról van szó, tehát olyan, úgyhogy ez fontos volt.
4: Technológiával ki segített neked ezt elkészíteni, illetve a sokszorosításba?
5: Hát van, aki ugye ez gyártja, de ezekre én mindig így ráakadok ezekre az emberekre, a technikákra. Ami még különlegesebb a játékban, egy-egy olyan betű van a héberben, ami nem egyből van kifaragva, hanem kettő, és erre is van, itt van megoldás. Nem tudom, hogy sikerült ez a gondolatmenet, hogyha veszel egy ilyen műanyag héber betűkészletet, és akkor ugye hát ők úgy gyárták ezt a fröccsönt, hogy egybe van, tehát például héj, és akkor ott a kis lába. Tehát, ugye, és ez egyrészt ez zavaró, mert ugye az külön van, tehát megvan a miért, hogy miért van külön, és akkor itt ezt meg tudom valósítani, hogy ugye akkor azt tudni kell, hogy keresek egy másik részt is a dobozból, amit odarakhatok. Tehát mondjuk így mindig.
3: Akár egy kis puzzle-nek is felfoghatok.
5: Tehát, igen, hogy nem ér véget ott az, hanem valami még hiányzik, és azt meg kell találni.
3: És a gyerekjátékok mellett ugye a Malka Design, tehát iparművész vagy, mikkel foglalkozol még, vagy mik azok, amik így közel állnak hozzád, mint alkotó, kreatív emberhez?
5: Igazából, tehát sokféle anyaggal dolgozom, tehát az nem derül neki, hogyha csak úgy ránéznél a végtermékekre, hogy textil tervező vagyok, ez nem lenne.
3: Ezt is tudjuk fogni.
5: Igazából, tehát, hogy az volt a kiinduló pont, ami mondjuk tényleg ötlet arra, hogy az anyagoknak a sokfélesége, tehát hogy megy a szövés az alapszakon, tehát hogy ez abból áll, hogy a semmiből valami, tehát ugye van egy fonal, és akkor végén ezből egy anyag. Most igen. Ezt a magic, ezt a varázslatot, hogy hogyan ejtjük meg, ez
3: próbálod más technikákban is alkalmazni?
5: Valahogy így, igen, valahogy ez azért az megmaradt.
4: Mennyire figurális, amit csinálsz, illetve milyen témái vannak?
5: Igen, hát alapból, tehát szóval, amiről még nem mondtam, tehát hogy lényegében nagyon érdekes, mert én úgy kezdtem, tehát hogy amikor nem a tanulás ment, tehát nem az, hogy tanuljon az ember és olyan projekteket csináljon, hanem amikor már befejeztem az iskát, hogy végül egy zsinagógát kellett először így valami ablakokat kellett ott ilyen megoldanom, ilyen témákat, hogy az volt az első munkám, úgyhogy már egy-egy plusz más zsinagógában is szerepelek, ilyen apró.
4: Nyugodtan lehetne nevesíteni a zsinagógát, igen? Csak hogyha valakit érdekli. Sőt, kérem, hogy nevesíts.
3: Így van.
5: Igen, megpróbálom összeszedni, oké. Okay. Az első, tehát Milánó, tehát pont akkor ott voltam, úgyhogy akkor ott ilyen 5 ilyen üvegablak van, tehát ott arra van ráfestve, tehát ez ilyen arra.
3: Tehát az üvegre festett.
5: Igen, tényleg? Arra kellett, igen, arra, és az van ott áll. Aztán lényegében onnan jött egy másik ötlet, úgyhogy amit még nem sikerült megvalósítani, tehát van egy nagyon jó kidolgozott témám, ami szintén, tehát üvegre lehet megcsinálni, 12 törzs, tehát ez egy ilyen feldolgozott saját világ. akkor igazából tehát az üvegekkel is foglalkoztam, tehát egy kicsit, de nem abban a konvencionális témában, amiben ugye általában az emberek, hogy Tiffany-kkal csinálják egy lámpát. Na, az sose sikerült valahogy, hogy ez nem volt olyan.
4: Hogy képzeljük el? Mert nagyon érdekes, hogy mit lehet üvegre csinálni.
5: Hát, például ugye akkor, tehát akkor kijött ez a nagyon szép, ez a mezőze tok, ami térbeli, tehát olyan érdekes, hogy azt, hogy sokkal térbeli, mint ez a esetleg a muránói üvegnek, amit ők fújnak. Tehát teljesen más technikával van, és akkor sikerült ezt megvalósítani, és akkor ebből ugye végülis egy ilyen végtermék, tehát ilyesmi. Aztán utána ugye ma ami van, meg esetleg, hogyha majd máshol találkozom, mert ugye például a Judafest, meg az ilyen helyeken azért szoktam lenni, és majd leszek is, tehát közeljövőben lesz, akkor például mezőzetokok vannak, más mondjuk fából, esetleg más típus, vagy egyéb ilyen fém dekorációk. Fém. Tehát a fém is
3: fém?
5: Bejött. Aha, fém is bejött.
3: És fémből miket készítesz?
5: Ilyen térbeli dolgokat.
3: De hogy azt értem, hogy
5: belső dekoráció lehet. Esetleg, tehát bármi lehet, ugye megrendelő ilyen kívánság. Ami lett, például mondjuk a Latiba is lett egy háj, akkor Alma utcában is van. Tehát
3: igen, ezt akartam kérdezni, hogy nem biztos, látom, hogy most mindenki kiszalad Milánóba megnézni ezt,
5: ja,
3: az üveget, hogy esetleg Magyarországon
4: tudnak menni.
3: Igen, van-e olyan hely, ahol lehet találkozni a te munkáiddal, esetleg zsinagógák, vagy imatermek, vagy bárhol?
5: Igen, tehát igazából, tehát akkor az Alma utcában lett. Előtte egyébként az amerikai alapítványi iskolában volt egy ilyen összeműködés, tehát a saját volt egy ilyen öntvényformám, amiből csináltam sokat, ilyen gipszet, és akkor végül is a gyerekek megfestették, és azt applikáltunk. Erre lehet, hogy emlékszel, nem?
4: Igen. Kicsit azért nevesítsük az Alma utcát is, meg amiről mondtam, a szeretet volt, tehát az Alma utcai szeretet otthonról beszélsz?
5: Igen, ott van egy zsinagóga.
4: Igen, tehát egy zsinagóga és egy szeretet otthon, tehát hogyha meg akarják találni, mert te érted, hogy mi az Alma utca, de a hallgatóink nem.
5: Igen, jó, oké.
4: A szeretet volt pedig a Bessenyi utcában az Ortodox Hitközség által feltartott általános iskola és gimnázium.
5: Igen,
4: és óvoda. Ott is érdemes megnézni a...
5: Ez a velük együtt működtünk, hogy meg lehessen az amerikai úton, ott is, tehát a zsinagógában, az ott látható majd.
3: És oda mit készítettetek?
5: Nem volt olyan egyszerű azért, mert a gyerekek szépen megfestették, az egy dolog, csak hogy, és akkor ebből ugye mit hozunk ki, és akkor ebből a formából lett mégis egy trendeli forma, öntvényből lett kirakva egy menóra.
3: Ez nagyon különleges.
4: Nagyon szép ünnepi keretében adták át, azon ott voltam.
5: Igen?
3: Mikor volt ez?
5: Több éve, nem tudom.
4: Szerintem legalább öt éve volt. Még az amerikai utat is egy kicsit nevszerűsük, itt most a kórháznak a zsinagógájáról beszélünk,
5: igen.
4: Ugye?
5: Igen.
4: Egyetlen egy kérdés, hogy mondtad, hogy ennyi és ilyen helyeknek csinálsz különböző dolgokat. Az egyetlen egy kérdésem ebben a kapcsolatban, hogy civilben csinálsz másoknak is, vagy csak kifejezetten zsinagógákra, illetve vallási dolgok számára alkotsz?
5: Hát főleg azért ez a vallási vonal, de hát egyének is lehetnek igényei vagy kérései. Úgyhogy az, de hogy igen, tehát ez így alakult ki.
3: Pont itt annyira szerencsés helyzetben vagyok, nem úgy, mint a rádióhallgatók, de a kezemben vannak a képei azoknak a mezőzetokoknak, amiket készítesz, illetve abból néhánynak, és amik nekem különösen tetszenek, azok az ilyen kis magyar népmese mintás.
5: Igen.
3: Hogy ez honnan jött, hogy összehozd ezt a magyar zsidó kultúra, vagy nem is tudom, hogy nagyon szépek.
5: Ez egy érdekes, ez nem teljesen tőlem jött, tehát ez valaki így felhívta rá figyelmet, és akkor mondom, hát oké, jó. Hogy ebben a típusban végülis három kollekció létezik. Ugye az egyik az ősi zsidó szimbólumokkal való ilyen elemekkel való díszítés. Ugye van ez a magyar népmesés, és meg a kalocsa.
3: Kalocsa is van?
5: Igen, kalocsa is van.
3: Fú, hát ezek tényleg gyönyörűek, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom javasolni. Legközelebb a Judafest lesz olyan Judafest esemény, ugye, amire igen, kitelepülsz, igen, és ott meg lehet téged, illetve az alkotásaidat is találni. De még nem fejezzük be a beszélgetést, igazából még csak most jön a java, viszont hamarosan néhány másodperc múlva egy rövid szünet következik egy kis zenével, és folytatjuk a beszélgetést a stúdióban a vendégünk Lévai Erika, iparművész, a Malka Design alapítója. Néhány perc múlva visszavárjuk Önöket, ez itt a Merkaba.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, ez itt a Merkaba műsora, a stúdióban a vendégünk Lévai Erika iparművész, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
1: És Blejer Gábor.
0: Rövid zene után visszatérünk, és folytatjuk műsorunkat, kalandozásunkat egy kicsit a zsidó művészetek világában, hiszen Erika olyan dolgokról mesélt nekünk, hogy hogy is lehet három dimenzióban megvalósítani vallási témájú dolgokat fémből, fából, illetve egyéb anyagokból. Most viszont térjünk át egy kicsit egy másik missziódra, vagy hivatásodra, vagy ahogy tetszik, nem tudom, minek hívjuk, hiszen felnőtt oktatási programot szervezel. Mesélnél nekünk erről egy kicsit?
2: Igen, végülis ugye a betűkkel már, mint látjuk, már sok ideje foglalkozom, és végülis ez vezetett arra, hogy valahogy nem csak a gyerekeknek, hanem láttam, hogy máshol is esetleg igény lenne az, hogy tudjanak olvasni az emberek héberül, tehát ugye Magyarországon ez egy nehézségnek számít, és igazából ezt az akadályt egy kicsit jobban kéne átugrani, és ennek egyrészt egy ilyen intellektuális megért, tehát több részből áll ez a kurzus, tehát hogy a címe magának a kurzusnak misztikus utazás a Héber ABC-vel, és lényegében minden egyes betűről, tehát egy jó fél órát vagy 3-4 órát beszélünk. Amikor világosan ugye, el tudjuk magyarázni, hogy egyébként az elején, hogy hogyan is néz, miért is így néz ki az betű, és miért nem amúgy, miért nem másképp, ugye? És minden betűnek ugye, vannak ilyen energiavonzatai, tehát ez egy filozofikus kurzus részben. Más részben meg fogunk olyan szavakról is beszélni, ami ugye ezt az energetikát hozza, tehát ez is van. Van gyakorlati vonzata is, mert a végén, tehát olvasni is lehet majd ezzel a tudással felvételezve. Tehát
0: több aspektusból vizsgálod, illetve járod körül a Héber ABC betűit.
2: Igen, tehát egy nagy részben ez a filozófia meghatározó, és igazából sok egyéb ilyen kis gyakorlati dolog is van. Tehát például volt igény arra, hogy mert már így oktattam, tehát volt, hogy akartam, tehát hogy azt néztem meg, hogy mi kell, aki találkozik ezzel az anyaggal, és akkor több dolgot még így beépítettem. Például, hogy kössék össze ők is. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy hol legyen a vonalvezetés, a vastag és a vékony vonalaknak a találkozása is aztán.
1: Egyébként csak egy pici gyakorlati példát, mert lehet, hogy a hallgatóinkat is érdekli, hogy miért bírnak ilyen energetikával a betűk. Egy példát mondanál, vagy hogy mégiscsak belelássunk, csak egy picikért.
0: Egy pici ízelítő.
1: Nem kell sok, csak amit úgy gondolod, hogy olyan jó példa, hogy egy frappáns történeten keresztül ezt megértjük.
2: Igen. Hát én tudtam, hogy kapok egy ilyen kérdést.
1: És
2: nagyon nagy bajban vagyok, mert ugye sok mindenről szó van. Igazából nem csak a betűkről van szó, hanem a magánhangzókról is, tehát a kurzuson belül. A betűk kb. Úgy viselkednek, mint a test, és lényegében milyen jó, csak úgy tudjuk kiejteni őket, hogyha kap egy ilyen lélekszintet is, és akkor a magánhangzó, ami ugye alá kerül, tehát a betű alá kerül, ebbe lehet kiejteni. Tehát mi is úgy állunk össze, hogy a test és a lélek, és akkor ez lesz egy ilyen egység. Hát mondok egy példát. Például vannak olyan magánhangzatok, amik pontokból állnak, és hogy két egymás mellett lévő pont. Van két egymás mellett lévő pont, meg két egymás alatt lévő pont. Mik ezek a pontok? Ezek a pontok lényegében égi testek, tehát a nap és a hold. És volt egy olyan sztori, tehát sok történet van ebben a filozófiában, nem tudom, hogy ez így most így... Tehát lényegében az volt, hogy végül is a világ teremtésekor járunk, ugye ezek a két nagy égitest tehát az örökkévaló megteremtette, és akkor utána a holdnak feltűnt, hát hogy hogy lehet két dudás egy csárdába, hogy én a nappal, tehát hogy, és ezt a vágyat, ezt megmondta az örökkévalónak, hogy kettő ugyanolyan hasonló égitest így egyszerre, és akkor azt mondta az örökkévaló, hogy ránézett a holdra, és akkor azt mondta, hát hogy lehetnek ilyen gondot, és akkor azt mondta, oké, akkor te lekicsinyítelek. És igazából ugye most a holdnak ugye nincs saját fénye, tehát egy kicsit kisebbnek gondoljuk, más egyéb tulajdonságai vannak. És akkor tehát csak így röviden nem fogom ezt így elmondani, csak az tehát teljes mértékben, csak az, hogy ez a két reláció, meg ez a történet, ez a két pont. Tehát, hogy egyenkor egyenrangúak voltak, aztán amikor egyik úgymond a másik alá került, és lényegében, amikor lesz egy olyan pont, amikor visszakerül, az örökkévaló megbánta ezt a tettét, hogy amit a holddal így rögtön válaszolt neki, és úgy korrigálta magát, hogy amikor majd a messiási időkben, akkor végül is az lesz a történet lényege, hogy a hold visszakapja a saját, tehát a saját fényét, tehát egy magasabb helyzetbe kerül, tehát visszaáll ugyanaz a pozíció, ami volt a teremtéskor.
0: Hú, ez annyira érdekes, hogy tudnám még hallgatni órákig.
2: Azért mondom, hogy kicsit így lerövidítettem, de ez a pontoknak a harca.
0: Ez a pontoknak a harca, és akkor így végig mész az egész ABC-n, illetve a magánhangzókon is hozzá. Igen. Fú, hát ez nagyon, tényleg nagyon izgalmasan hangzik, és nagyon tetszik. Kicsit menjünk ki személyesebb témákba. Honnan jött neked ez az érdeklődés így ennyire a Héber ABC iránt? Vagy mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy ilyen szinten és elég mélyen, tehát elég profi szinten akarsz ezzel foglalkozni, vagy megismerkedni?
2: Nagyon érdekes, mert ugye én Izraelbe tanultam, tehát mondjuk a héber nyelv, tehát hogy ugye az úgy valamire megy. Tehát, most ezen felül, tehát ez a betűk, ez egy utána jött, miután elkezdtem mondjuk térben is csinálni, és akkor így valahogy itt én így kicsit így meg is ragadtam ennél, hogy akkor, és az ember nem tudja, hiába tudja a nyelvet, nem tudja, hogy ennek milyen mély, ilyen filozófiai vonzatai vannak, ahogyan ez kialakult. Tehát, hogy ez egyre mélyebbe lehet az ember, hogy ásom.
0: Akkor elkezdődik az alapszinten, és így egyre inkább így beszippant, hogy még egy szint, és még egy szint.
2: És, hát így, és akkor összeállt most így ez a kurzussá. Lényegében, tehát ez felnőtteknek szól, ugye, tehát egy csomó, tehát olyan dolog, tehát ez felnőtteknek szól kifejezetten, és hát akiket eddig tanultam, tehát nagyon élvezik.
1: Mondtad, hogy Izraelben voltál, tanultál, ha jól emlékszem?
2: Igen.
1: Mennyi ideig és hol?
2: Hát ez egy college, tehát ilyen design college. Akkor még, amikor én tanultam, tehát úgy nézett ki, hogy csak ilyen textil és divat része volt. Most ez nagyon kifejlődött, a Schenker College, ami Tel Aviv. Mm-hmm. Úgyhogy úgy tudomásom szerint, akkor még én voltam az első, meg egyetlen magyar, aki utána lehet, hogy utána jöttek többen is. Az egy mondjuk elég jó iskola. Tehát ugye a nyitott gondolkodás megmaradt, tehát hogy és technikailag is nagyon jó. Szóval, hogy jó oktatást tudnak nyújtani a diákoknak.
0: Mióta készültél erre a kurzusra? Gondolom, tehát te fogod tartani, tehát mióta készülsz arra, hogy mióta tanulod, illetve mikor állt össze, hogy ezt meg akarod valósítani?
2: Hát, tehát ez most így nagyon összeállt, de ez több vonalból áll mindig. Tehát, hogy ugye sosincs olyan, hogy valami kész van, ugye ezt így tudjuk, csak most már, úgyhogy még vannak ennek még egyéb ilyen vonzatai, és egyébként csak lehet, hogy még fogunk beszélgetni, nem tudom, milyen köretek között. Van egy másik játékon, amin dolgozom, de ez még nem, tehát nem ilyen publikus, remélem, hogy, tehát, és ami szintén a betűkhez kapcsolódik, és felnőttek, és játszok.
0: Igen, felnőttek? Hát akkor nagyon várom, ezt szorgalmazzuk, hogy minél hamarabb legyen kész.
2: Felnőtt és gyerekek, de főleg felnőttek, szóval ez igen. Úgyhogy remélem, hogy egyszer az is kész lesz.
0: Szerintem eléggé felkeltettük az érdeklődést ez iránt, a kurzus iránt, úgyhogy áruljunk el ilyen gyakorlati részleteket.
2: Igen,
0: is
2: én is erre gondoltam.
0: A gondolat, hogy hol, mikor és milyen feltételekkel lehet csatlakozni hozzá.
2: Úgyhogy az őszi ünnepek után, tehát körülbelül ilyen október, tehát Rózsasana után biztos, tehát utána tervezem.
1: Az nagyon fontos kérdés tevődik, mert egyszerre foglalkozom most már gyerekekkel is, meg felnőttekkel is. Mit látsz különbséget? Ez nagyon-nagyon nehéz bizonyos embereknek, mert van, aki vagy gyerekekhez van szokva, vagy felnőttekhez van szokva. Egész más motivációik, egész más tanulási szokások vannak. Te hogy látod ezt a dolgot?
2: Jó, hát ez egy összetett olyan kérdés, de... Tehát igazából ugye gyerekeket úgy nagyon nem tanítottam, hogy így leüljek, mint egy pedagógus, csak maga az a...
1: velük.
2: Hát úgy, igen, foglalkoztam velük, csak olyan szempontból inkább a dolgoknak a kifejlesztése szinten volt. Ezt a kurzust, ezt meg fizikálisan is én. Tehát ez egy másik lépcső, amit mondjuk meg kell lépni ilyenkor. Hát meg minden esetben profinak kell lenni, meg hogy igazából itt is, ami jellemző, hogy többféle szempont, tehát több mindent csinálunk. Ugye vannak olvasási gyakorlatok, összekötős, aztán mindenféle, szóval ilyen gyakorlati elemek is vannak. Tehát, hogy ami maximum, amit lehet a betűkről, próbálom így egyben átadni.
0: Említetted, hogy lehet, hogy online változatban is elérhető lesz ez a tanfolyam. Addig is, amíg ez kiderül, van-e olyan weboldal, ahol téged lehet követni, vagy folyamatosan informálódni?
2: Igen. Lényegében a Facebook oldalon a Malka Design-on lehet érdeklődni, az nagyon up-to-date, az ott mindig ott vagyok. Honlap is van, ott esetleg régebbi ilyen dolgokat meg lehet nézni.
0: És mi a honlap címe?
2: Ugyanaz, malkadesign.com. Van egy kötőjel közte.
0: És tényleg továbbra is nézegetem itt a képeit, az alkotásaidnak is lenyűgözőek, amiket csinálsz. Az előbb említettük, hogy a Judafesten leszel legközelebb. Oda játékokat viszel ki, vagy csak dísztárgyakat, vagy mire számítsunk, mivel készülsz a Judafestre?
2: Hát úgy vegyes, tehát hogy mindenből egy kicsit, tehát ugye játékok is lesznek, aztán meg ezek a mezüzetokok is. Meg
0: igen, ezről elfelejtettünk beszélni, hogy mi is az a mezüzetok.
2: Igen.
0: Mert ugye nagyon szép ez a szó mezüze, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan miről is beszélünk, esetleg a hallgatók közül, hogy milyen célt szolgál, illetve miért vagyunk ennyire lelkesek iránta.
2: Lényegében ez az én művészeti lehetőségem, és arra, hogy egy belső dekorációról van szó, ugye? Tehát, hogy és egy kicsit megmozgatni ezekkel a színekkel, amit látunk. De a mezőtök ugye zsidó otthonokban ajtófélfára helyezhető, tehát minden ajtón van, kivétel mondjuk a mellékhelyiségeken, és egy ilyen védelmet ad. Tehát azzal az a kláf, az a pergament, ami bele van írva, tehát ez hordozza azokat a tehát ezek a betűknek az összessége hordozza azt, hogy nyugalom, védelem legyen otthon.
1: És béka a házban.
2: Igen.
0: Tehát jó energiákat hoz be a házba. Igen. Akkor tényleg fontos, hogy megfelelő öltözetet kapjon, ugye, és ezeket a tokokat gyártott többek közt el.
2: Igen, tehát, hogy...
1: Csak egy nagyon rövid, mert tényleg mindjárt végzünk ebben a fél idővel, hogy mi ez a Judafest pontosan?
2: Tök jó. Hát most...
0: Hát igazából, ugye a Judafest egy ilyen zsibvásár, ahol mindenféle szórakoztató dolgok. Nem tudom, szerintem gasztronómiai, ilyen szórakoztató udvar.
2: Igen. Hát már több éve megy, nem is tudom.
0: Igen. Hát szerintem már nincs is olyan ember, aki ne hallott volna róla, de most már miattad is mindenképpen megéri kimenni, mert sok remek program, úgyhogy most hajrá mindenkinek a Judafestre. Addig viszont mi még zenélünk egy kicsit, és folytatjuk a beszélgetést Lévai Erikával. Mindjárt folytatódik a Merkaba. Jövünk vissza.

0: Vissza is tértünk, ez itt még mindig a Merkaba, a stúdióban a vendégünk Lévai Erika iparművész. Rengeteg témát érintettünk már az elmúlt fél órában, de most szeretném, hogyha egy kicsit személyesebb vizekre elveznénk, hiszen alapvetően a munkásságodat rendkívül meghatározza a zsidóság, illetve a zsidó vallás, szinte minden szinten jelen van, és ahogy így ugye elnézlek minden az életed minden pillanatában. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy te hogy választottad ezt az utat? Tehát, hogy vallásos családból jöttél, vagy felnőtt korodban döntöttél úgy, hogy a vallás ilyen szinten meghatározó lesz az életedben?
1: Hát érdekes ez az út, mindenkinek gondolom. De igazából, tehát én is a Veselényi utca iskolában érettségiztem. Nem tudom, hogy ez így még így az első évfolyamok közül.
2: Tehát ez olyan 90-ben.
1: Igen.
2: 94.
1: Igen, tehát az első között, tehát ez a... ne számoljunk, ez jó. Igen. És, de hát az ugye még nem garancia semmire, csak igazából mondjuk valamelyes, tehát hogy így, akkor lehet, hogy tehát a szülők is valamilyen utat választottak, aztán utána az, hogy kimentem Izraelbe, ez is ilyen, nagyon ilyen gyorsan jött, tehát ott teljesen más volt még. Még a történet, tehát igazából, tehát nálunk se volt jellemző ez így annyira, hogy a vallási dolgokkal annyira foglalkoznának. Tehát ugye a szüleim generáció az nem így nőtt fel. Tehát, hogy és igen, ezzel az... ugyanúgy hozták ezt az átlagos életformát. Úgyhogy, de hát és akkor...
2: Mennyibe változott ott ezen Izrael neked? Tehát mennyi ideig voltál kint, és ott mi történt veled, ami egy kicsit ebbe az irányba toltál?
1: Hát igazából akkor így annyira, így nem ez volt a jellemző, de mondjuk ugye a héber nyelv az egy ilyen mindennapos dolga vált, tehát mondjuk az abban lévő, ugye, tehát akkor abban így elég otthon érzem magam, és valójában akkor ez így nagyon így egyértelműen így jött, meg így nagyon ilyen gyorsan, úgyhogy ez így nem lehetett mit tenni. És de akkor még, tehát ezek a vallási dolgok nem voltak annyira jellemző. Ez csak később.
0: Én sokakat megszoktam arról kérdezni, hogy melyik a kedvenc ünnepünk, melyik áll hozzájuk a legközelebb.
1: Ja, hát...
0: Mert van egy jó pár ünnep, van ugye? Egy jó pár lehet választani.
1: Igen, minden héten ünnepeltünk. Hát egyébként tényleg nagyon ártatlan, meg egyszerű kérdés, de nagyon nehéz választani. Mindenkinek, mindegyik ünnepnek vannak a vonzatai. Hát egyébként mondom, hogy tényleg, ha már az egyszerűeknél mondjuk egy szombat is ünnep, és akkor ez is jó. Minden héten ez a megszokott, ez a 6 plusz 1 felállás. Tehát ugye ez a teremtés célja a szombat.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ugye az összes többi nap az azért van, hogy a szombat fényítem el, tehát akkor most akkor ezt választottam, de bármelyiket más is választottam volna.
0: Igen, most egyébként ugye nem régen volt Legbaumer, ami egy igen, nagyon vidám ramazuri, és amit előtte meg utána ugye az Omer számlálás időszak, igen, ami viszont egy ász időszak, tehát nem igazán szoktunk kirúgni a hámból, hogy úgy fogalmazzak, viszont közeledik Sávuot ünnepe.
1: Ja.
0: Ami hozzám nagyon közel áll, én nagyon szeretem, hogy virágba borulnak a zsinagógák is, és eleve vegetáriánus vagyok, tehát az, hogy teljeset iszünk, nekem külön öröm. Neked milyen emlékeid vannak Sávuotról? Esetleg Izraelben másképp megye ez, mint nálunk, vagy mik azok, amik így elsőre eszedbe jutnak erről az ünnepről?
1: Hát egyébként most egy nagy felüdülés lesz így az Omer szállás végén, mert nagyon érzem a hatását az Omer időszaknak, a korlátozó időszaknak, úgyhogy mindenképpen egy ilyen...
2: Megkönnyebbülés?
1: Igen, tehát várom, hogy egy kicsit ilyen, hogy ez így valahogy így az ember túlélje ezt a...
2: Egyetlen kérdés, hogy jól tudom, Sávuot éjszakáján vírasztás van talán nálatok is a kolelbe, illetőleg, hogy részt veszel ebben, vagy a családod valamilyen szinten részt vesz.
0: Tanítasz-e Sávuot éjszakáján?
1: Igen, hát egyébként tehát szokás tanulni, és egyébként tehát szoktam is, de most lehet, hogy ilyen teljesen ilyen családi most veszük ezt a formát. Tehát a latívban, tehát szoktam néha részt venni, de azért nem, azért mégis úgy mondjával, hogy nem tudok mindig, tehát hogy nagyon viszonylag ritkábban, csak utazásokkor, vagy egyéb ilyen dolgokat szoktunk
2: találni. És a ti életetekben az a nap hogy fog megjelenni a családi életben? Tehát amit mondtad, hogy családi körbe akarod eltölteni, tudhatunk erről valamit?
1: Hú, hát meg kell terveznem. És de erre nagyon oda kell, tehát csak még ez még nem jött el. Most lassan készülik, mert voltak ilyen stációk, mert most ugye a forrás újság, most az újságban csinálom ugye a borítót.
0: És akkor ezt nem is tudtam, ezt nem fejtsük ki. Igen.
2: Igen.
0: Ugye van a forrás magazin, igen.
1: De most szerintem jó lett a borító most.
0: És te csinálod a borítóját?
1: Hát már nem tudom hány éve.
0: Fú.
2: Mi ez a forrás magazin, ha már így beszélünk róla?
1: Úgyhogy hát ilyen 600 példányban jelenik meg. Igazából, és egy ortodox lap, tehát nagyon jó, magas, tehát szerintem Magyarország egyik legszínvonalasabb olyan lapja, amiről egyéb szellemi értékeket, táplálékokat kaphatunk.
2: És ez ki adja ki ezt az újságot? Tehát ez kinek a terméke?
1: Latív alapítvány.
0: És ugye alapvetően, tehát ortodox, tehát zsidóvallási témák vannak benne, és tényleg valóban magas szintű. Mindig olvasom, hallom őszintén.
1: Nem tudtad, hogy ilyen borítok?
0: Igen.
1: És tetszik a borítok?
0: Nagyon, és különösen a borítók mindig nagyon tetszek, meg persze az írások is, tehát tényleg nagyon jó a magazin.
2: Publikációsban nem vagy csak a grafikai munkákat?
1: Csak a borító. Csak az első oldal. Mindenki, ez egy összetett munka, csomó önkéntes hang a fordít, tehát hogy ez egy ilyen összeműködés.
2: Bocsánat, beszéltünk arról még ugye nem olyan rég, hogy kimentél Izraelbe, ott hány évet töltöttél el?
1: Ja, ez tényleg látom, hogy ez izgalmas.
0: Nagyon érdekli.
1: Igen, ez nagyon érdekli. 5-6 évet.
2: És akkor végezted ezt az iparművészeti dolgot?
1: Igen. Első diploma.
2: Milyen volt ott, mert tulajdonképpen
0: intenzív.
2: Egy egész más...
0: Intenzív?
1: Hát igen, ilyen éjjel-nappal. Igen, hát ugye szerintem a művészeti iskolák azok nagyon egyébként kicsit olyan megviselő. Szóval olyan szempontból, hogy a projektekben ugye az eltöltött idő, amit ott kell, azt nagyon sokáig kell csinálni. Hát meg
0: igen, meg ugye a kreatív munkák általában olyanok, hogy se vége, se hossza. Tehát, hogyha benne vagy egy folyamatban, akkor azt tényleg éjjel-nappal
1: csinálsz. Igen, ez olyan éjjel-nappal volt.
0: Én nem vagyok iparművészet, én csak élvezem az iparművészet áldásos hatásait, de a zenében is így van, hogyha alkotó
1: igen,
0: időszak,
1: akkor nem tudsz megállni. Igen. Hát ez ugyanaz.
0: Viszont azért a család néha megállásra kényszerít most.
1: Igen, nem, már. Tehát a Belenzt azt tehát, tudni kell tartani, ez itt a kihívás az egészben. És azért mondom, hogy, tehát, hogy mindenre tehát oda fogok

0: Tehát hogy hozod össze ezt, mint családanya, mint vallásos, tehát gyakorlatilag te vagy otthon a fő, a lényeg, te vagy a központ, ugye a zsidó otthonok központja az anya, az édesanya, a feleség, és ott van a két kicsi fiad, és amellett nagyon komoly szellemi munkát végzel, mert azért egy ilyen tanfolyamra eleve felkészülni, meg ennyit tanulni önmagában rengeteg időt jelent. Hogy tudod ezt összehozni, vagy mi az, ami téged feltölt, vagy kikapcsol, miből merítesz energiát?
1: Hát lényegében egyébként nagyon érdekes, hogyha a másikat tanítja az ember, tehát hogyha van egy ilyen információ átadás, az úgy oda-visszahat, tehát hogy akkor az ember látja, hogy valami volt egy ilyen értelme, hogy valami keletkezett, mondjuk ez akár visszaforgathatja az energiát is ebből a szempontból. De nagyon tudni kell azt, hogy mit, mikor, tehát ez ugye az életben, úgyhogy ezt nagyon meg kell, ezt nagyon... Megmondom, te is így vagy érzel.
0: Abszolút, de nem mindig sikerült. Hogyha neked sikerül, akkor menjek hozzá tanulni ezt is.
1: Nem, van a periódusok, akkor így átgondolom, hogy minél hatékonyabban, tehát a kevesebb idő ráfolytása, minél hatékonyabb van végezzem ezt.
0: Állandó logisztikai
1: készenlét. Igen.
2: Egyetlen kérdés felmerül, hogy találtál annak idején a Latívra, mert nagyon szerves rész az életednek.
1: Ja. Hát, ez így már nagyon az elején volt, sőt egyébként, tehát a férjem Rafkertit még Izraelből ismerte, tehát ugye, szóval, és valahogy így egymásra találtunk, és én úgy vettem észre, tehát ő is tehát egy nagyon magas szellemi szinten van, tehát így, és nekem mindig egy ilyen példa volt, tehát hogy egy igazi rabbi szerintem.
0: Szívem.
1: Akihez lehet fordulni.
0: Tehát gyakorlatilag Rafkerti személye, aki miatt a Latívra.
1: Mondok egy másik dolgot, mert ugye eszembe jutott, ugye nem tudom, hogy tudjátok, hogy a rabbi, hogy ez is egy rövidítés. Mondottál?
2: Nem tudtuk.
1: Na, igen. És? Azt mondja, Rosh Bnei Israel, tehát hogy a feje az Izrael, tehát hogy az Izrael nemzetségének a feje. Tehát így
2: jött.
1: Ez a rövidítés. Rosh Bnei Israel.
0: És mi a különbség, ha azt mondjuk, hogy rabbi, vagy az, hogy ráv?
1: Hát a ráv az mindig sok, tehát a tudása sok, és a rabbi meg ugyan körülbelül ez, amit így
0: elmondtam. Hát ezzel vissza is tértünk ugye az kicsit előző rész témájához.
1: Igen, tehát hogy minden, igen, mindig sok minden.
0: Mindig kikötünk a betűknél, illetve a misztikusabb, több rétű jelentésénél.
1: Ezt csak azért mondtam, hogy valószínűleg sokak nem tudják ezt.
0: Nem, ez nagyon jó.
2: Fontos információ
0: igen,
2: volt.
0: Igen. És tényleg még nem beszéltünk a számértékéről, ja, a hibevetőknek, nem, mert mindegyikhez tartozik ugye egy szám, és ez is egy külön kategória.
1: Persze, most ezzel is van, tehát ez az óraanyagát képezi, csak ezt így eltitkoltam.
0: Tehát csak egy kicsit felcsigázzuk a hallgatókat, és menjen mindenki megtanulni, hogy milyen titkokat rejt a héber ABC numerikus világa.
1: Gondolkodtál, hogy ez miért fontos? Miért fontos, hogy van valaminek számértéke? Ez felmerült benned?
0: Sokszor felmerült, de igazából...
1: Nem tudtad a választ.
0: Így van.
2: Nagyon sokan nem tudjuk megmagyarázni.
0: Igen.
1: Tehát lényegében azért fontos, hogy ugye megmérjük a betűk mondjuk súlyát, mert ugye számok, tehát akkor van. Hogyha vannak azonos számértékek, akkor azonos, tehát hogy párosíthatjuk ezeket a fogalmakat, és akkor így bánhatunk velük. Tehát jobban megérthetjük azonokat a fogalmunköröket. De most nem mondok példát.
0: Jó.
1: Majd van aki jó példáim, csak nem akarom most így.
0: Ha valaki hát példát akar,
1: igen.
2: Akkor. Azt hiszem, akkor érdemes akár téged megkeresni, illetőleg felkeresni a Latív Kollát. Kicsit arról mondj valamit, hogy hol találhatnak meg, mert mondtad, hogy az oktogon könnyékén, tehát hol találják meg a Latív Kollát és a kurzusaidat?
1: Tehát ez az egy kurzus lesz, és ezt ott az Oktogon címet most itt tök.
0: Szerintem az igen. Most úgy is, ugye...
1: Igen, ezt meg tudják.
2: Igen, az interneten.
1: Andrássy út valamennyi. Ez így.
0: És hogy említetted, a Facebookon találnak.
1: A Facebookon, igen, a Facebookon, ott mindenkinek válaszolok, meg amúgy is, ha megkeresnek, tehát ott van.
0: Tehát facebook.com/malkadesign,
1: igen.
0: Így, ahogy mondjuk.
1: Igen.
0: Remélem, hogy nagyon sokan megtalálnak, és nagyon sokan keresnek, illetve mindenkinek ajánlom, hogy menjen ki szórakozni, mert a Judefest valóban egy egyedülálló élményt nyújt az év során a fesztiválok forgatagában. Van-e még valami, amit amit

0: El szeretném mondani, mielőtt elköszönünk, hiszen fogy az időnk. Sajnos, pedig ilyenkor, mikor belemelegedünk a beszélgetésbe, én legszélsebben abba se hagynám estig, de hát ez van.
1: Hát köszönöm, hogy itt lehettem egyébként, és remélem, hogy majd egyszer még találkozunk, nem tudom milyen formában.
0: Hát én ebben biztos vagyok, mert szerintem számíthatsz ránk.
2: Olyan dolgokkal foglalkozol, ami több réteg, és talán mélyebben is érdemes belemenni.
0: Így van. Így van, és hát sok sikert a tanfolyamhoz. Remélem, hogy online változatban is elérhető lesz, habár szerintem én személyesen is be fogok nézni hozzád, mert nagyon-nagyon izgalmas és nagyon érdekel ez a világ. Tehát akkor Facebookon Malka Design, illetve köszönjük, hogy itt voltál velünk. Lévai Erikát hallották, a Malka Design alapítóját, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria
2: és Blejer Gábor.
0: A technikusunk segítségét is köszönjük. Ez volt mára a Merkaba, jövő héten újra találkozunk, addig is jó pihenést, jó szórakozást mindenkinek, viszont hallásra!

0: hír összeállításunk következik.
1: Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutató életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, tehát holnaptól 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudomány területek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretett szolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat szeptember 21-én az Alzheimer világnapon. Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével. Amennyire módjában áll, sportoljon és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével, folytatta. A képernyőn túl is van élet, tanúsítvánnyal ismeri el a Betesda a gyerekek digitális egyensúlyát támogató intézményeket. A tudatos képernyő használatot, az egészséges életmódot, a mozgást, az offline kapcsolódást és az online-offline egyensúly kialakítását támogató óvodák, iskolák és sportegyesületek jelentkezését várja a Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A tanúsítványokat október 12-én a képernyő idő csökkentő konferencián adják át. A Betesda Gyermekkórház hisz abban, hogy a családok mellett a közösségek így az oktatási intézmények és sportegyesületek is fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyerekek és a fiatalok digitális képernyő használata tudatossá váljon, és az online jelenlét mellett maradjon idő a mozgásra, a játékra, a pihenésre, a személyes kapcsolatokra és a valódi élményekre is. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Ma csütörtökön mozog a felhősödés, ezért eső is előfordulhat. Az északi szél élénkülhet, és 18-23 fokunk van. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél, és a 18-23 fok.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Esti Kornél csodálatos utazása. Pacskovszky József 1994.

0: A 48 éves Esti és a 18 éves Cornélis csodálatosan utazik. Az érettségizett fiatalemberre vár a tenger, az első csók és a szüzesség elvesztése. A középkorú, de a halállal kacérkodó, beérkezett író viszont az eltékozott életével kénytelen számot vetni.
1: Én egy évszámmal kezdeném, 1895. Az egyik dédszülőm is akkor született, de nem ezért, hanem mert hogy Tanulmányok a hisztériáról címen megjelenik egy fontos mű, és egy fontos ember, aki megjellegezi a következő évtizedeknek az irodalmát is, hogy aztán az irodalom meg majd a filmeknek is megágyazzon. Ugye Freudról beszélünk, Freud Zsigmondról, aztán ő fog foglalkozni majd 5 éven belül még, vagy már most foglalkozik az álomfejtéssel, és aztán majd kell neki nyilván egy nemzetközi áttörés is, hogy a 10-es évektől már valóságos Freud divatról beszéljünk, hogy létrejöjjenek bizonyos pszichoanalitikai társaságok, és a Freudnál ugye mindannyian, akik középiskolában érettségiztünk, vagy általános iskolában, szóval hogy tanuljuk a Freudnál, ahogyan a személyiséget 3 részre bontja. De hogy jön ez ide? Hát Kosztolányi Dezső a közös pontunk most.
0: Még egy összekötő kapcsolat akkor, hadd említsek meg, ez Csát Géza, Kosztolányi Dezső unokatestvére, aki maga is pszichiáter, és Freud egyik legkorábbi magyar átültetője. Amellett, hogy novellaíró is.
1: Na most, amikor Freud divattá válik, akkor azokban az években itt van egy magyar irodalmi forradalom, ugye a nyugatosok robbantanak.
0: A nyugat első nemzedéke.
1: Ugye Kosztolányi, Babits, Tóth Árpád, Juhász Gyula. Kosztolányinak 1907-ben megjelenik a 4 fal között, és aztán majd a Szegény kisgyermek panaszai. Zárójel, ez fontos, hogy itt a gyermek már előjön, ugye Freudnál is ez egy kulcsfigura.
0: És nem az csak ember... azért, hanem mert 1924-ben meg a Bush férfi panaszai jelenik meg. Tehát ez a kettősség, amelyre ez a film épül, a fiatal fiú és a Bush férfi, tehát az életben valamiképpen csalódott férfi kettősége, az köt tett címekben is előmutatható, illetve hát ez ihlette Matúz Jánost és Pacskoszki Józsefet, a két forgatókönyvíró.
1: Na de itt van nekünk ez a Kosztolányink, és hogyha most mennénk érettségére, akkor onnan építenénk föl, hogy egyszerre ő egy lírikus, egyszerre egy regényíró, ugye Pacsirta, Édes Anna, vagy előttük még a Néró a véres költő. Olyan szép, hogy a 20-as években ő regényeket ír, de aztán majd főleg a 30-as évekhez kötjük. Ugye 1933-ban jelentkezik, vagy 34-ben jelenik meg Esti Kornél kalandjai. Szóval van itt egy nagyon-nagyon szerethető novellistánk is.
0: Én évszámrajongó vagyok, tehát akkor az érettségimet én meg onnan indítanám, hogy 1885, és oda kellene eljutni, hogy 1936. Ha utána gondol az ember, nem sokat élt ez a szegény Kosztolányi.
1: Miért? Majdnem 76-van, 50 év.
0: Igen, 51 évet élt, és ugye itt a filmben ez a 1848, ez kihangsúlyozódik. Nem mi akarjuk rávetíteni Kosztolányit erre a filmre, hanem fordítva Esti Kornél alakját ő maga alkotja meg a saját hasonmásaként. Mégpedig azzal a megkettőzéssel, Freudot már emlegetted, hogy, és ez nem csak életkori, hogy egy költőben ő benne lakik, de talán mindannyiunk egy bohém, szabados, fiatalos, kalandvágyó ember, anarchista és lázadó, ez volna az Esti Kornél, és egy másik ember, aki kénytelen civilizálódni, belehelyeződni a polgári világba, ez volna Kosztolányi Dezső az ő életművében. Pacskoszki tovább gondolja ezt, és ő nem Kosztolányit vezeti bele ide a vonatútba, ami a kerettörténetét adja a történetnek, hanem az Estit és a Kornélt választja ketté. Esti volna az idősebb, beérett író, és Kornél volna ez a tinédzser.
1: Egyik cimborám, amikor elkezdett tanítani, hát érezte, hogy neki az anekdoták lesznek a fő hát tanári műfajai is, noha anekdota az már azért akkoriban kezdett kimenni a divatból, és hát akár magáról is mesélt, vagy a ő ifjú korából, ami pár évvel korábban történt, amit hogy ezeket az órákat megtartotta.
0: Boldogult ifjú koromban.
1: Így van, és hát nem akarta ezeket e per egyben elmesélni, úgyhogy kitalált egy írói, vagy egy ilyen tanári alter ego nevet, és gondolt, hogy a diákok úgyse tudják, főleg ez egy műszaki szakközépiskola, úgyhogy az Esti Kornél nevet kezdte használni magára, és jó pár évig működött ez, és aztán a gyerekek így kezdték mondani, hogy mi sejtjük, hogy ez az Esti Kornél, ez a tanár úr, mert hogy aztán az szüleiknek mesélték, hogy a tanár úrnak az Esti Kornél cimborája ezt csinálta, azt csinálta, stb. Na, szóval vigyázni kell, ha ezt akarnánk használni, de azért az irodalomban is van már előzménye annak, amikor az alkotónak alakmásai volnának, akár Dante isteni szijátékában,
0: Vergilius.
1: Így nagyon jó, vagy ifjú Werther szenvedéseinél is érezzük az ifjú Goethét, akár Pál utcai fiúk a Boka vagy Nemecsekben fölleljük Molnár Ferenc gyerekkori élményeit, akár a nagy kedvenced Marcel Proust is az Eltűnt idő nyomában című regényben felfelbukkan, és még sorolhatnánk egy csomó művet. Ebben a korban egyébként a Pendragon legenda is eszünkbe juthat,
0: bár nem
1: biztos, hogy ezeken az élményeken mind keresztül ment Szerbanttal.
0: Képzeld el, én is, amikor, tehát van egy barátom, van egy filmelemző műsora, és amikor ebben a filmelemző műsorban saját magáról akar elmesélni történetet, akkor azt így kezdi el, hogy van egy barátom.
1: Ne viccelj. Hát ez nagyon-nagyon veszélyes, nem lehet gyorsan átlátni a szitán. És akkor még egyébként, aki a nagy kedvencünk az irodalomból, az Bod Benedek, vagy éppen lehet, hogy ő medve volna. Szóval, hogy
0: És a Kosztolányi Ottlik vonal, az így kristálytiszta gerincként feszül az irodalomban, folytatható nyilván Esterházy Péter, meg a Péterek nemzedéke felé.
1: Szóval nagyon izgalmas az Ottliknál, hogy ő nem egyetlen figurába írja bele magát, hanem mondjuk háromba. Milyen? Na de visszatérve, a filmeknél is, mi a alter egónak a lényege, hogy nyilván egyrészt hasonló világnézetet, hasonló életkörülményeket képvisel, vagy élt meg, mint az alkotó.
0: Másrészt pedig lehettem volna. Tehát amikor döntés helyzetbe válaszúthoz érkezik az ember, akkor valamerre megy, de talán folytatja azt a nem választott életét is, hogy ott mi történhetett volna. Erre van például az irodalom.
1: Igen, tehát, hogy mondjuk elképzelem azt, hogy milyen lehet egy boltból lopni, akkor nyilván én ezt íróként, költőként, tanárként nem teszem meg,
0: mert
1: nem tehetem meg.
0: Vagy
1: félek, pusztán csak egy féreg vagyok, aki félek a jogi következményektől, de milyen jó lenne ezt megírni, és megpróbálni átélni, hogy mi mennék akkor keresztül, ha mondjuk azt az almát, vagy csokit ellopnám a boltból.
0: És mennyire posztmodern, késő modern akkor ez a játék Kosztolányinál, akinél ez meglepőbb, és éppen úgy Pacskovszkinál, akinél ez ugye annyira nem meglepő 1994-ben, tehát az elbeszélő ebben a filmben hol az idős esti, hol a fiatal Kornél, hol valaki más, hol pedig nem tudjuk, hogy most éppen melyik őjük beszél, illetve az is kiderül, hogy néha ő megbízhatatlan elbeszélő, nem is az történt, vagy az már nem is a valóság, amit most látunk a filmben.
1: Most, ha már a rendezőt így behoztad, nagyon érdekes, mert neki sok-sok filmje van, de lehet, hogy azt kéne mondani, hogy ő ténylegesen egyfilmes rendező, mert a többi az nincs nagyon e filmnek a közelében, sem megtekintésben, sem elfogadottságban. Viszont nagyon érdekes, mert a rendszerváltáshoz szoktuk kötni ezt a filmet. És azzal kapcsoljuk, vagy azzal vetjük össze, hogy az ekkori magyar filmek azok vagy a jelen, főleg társadalmi átalakulására, értékválságára reflektálnak. Mondjuk nagy kedvencünk az a Csable Csacsi, vagy Szerintem az jó ide, és nem kell hosszan sorolni. A másik, és ez teljesen jó szimbóluma egyébként a rendszerváltásnak, ahogyan elhúzódik a forgatás, vagy van a másik, a Tar Béláék csapata, esetleg még Fehér György is, akik meg ilyen mélyebb, elvontabb filozófiai kérdéseket vizsgálnak.
0: Elég feketén-fehéren, vagy elég szürkén.
1: Igen, szokták is fekete szériának mondani, és ehhez képest meg Pacskovszky, akiről azt mondják, hogy Makkárolynak és Szabó Istvánnak a diákja, ő egy teljesen más irányzatba kóstol bele, vagy irányzatot követ.
0: Igen, mert azt vetett föl, ez tetszik nekem, hogy nem csak az emberi életben élhetjük ezt át, hogy az elején tele vagyunk reményekkel, tervekkel, derülátással, és eltelik 3 évtized, vagy akár 36 év mondjuk, és csalódottság, szomorúság, a remények elillanása, csőd közeli helyzet jöhet elő, hanem a történelemben is adódhat ilyen, és akkor ez olyan, mint a kicsit megelőlegezni, most nem futok bele semmilyen pártpolitikába, de azért korhangulatként érzékelhető. Nem csak 36 évvel a rendszerváltás után, lehet, hogy 30, meg 25, meg 20 évvel utána is, hogy nem teljesen ilyen lovat akartunk, vagy ahogy elképzeltük, az nem pontosan úgy teljesedett be.
1: És ezt nagyon jól lehet látni egyébként, a melyik filmet említettem? A Csable Csacsini is, hogy belekezdünk egy filmbe, és nem jut el a mozikba, vagy nagyon nehezen. Ez is elképesztő, hát sorsú, ahogyan elkészült. Tehát itt ígértek nekik fűt, fát, elképesztő
0: Európai nagy, Uniót.
1: Igen, európai koprodukciót, és minden egyebeket. És ehhez képest meg, ha nagyon finoman fogalmazunk...
0: Fél árboc.
1: Igen. Tehát, hogy fél költségvetés, fél gázsi, de lehet, hogy jóval az alatt készült el.
0: Azért megnézték a 12.000-en moziban, ami az akkoriban szokásos szerzői film nézettség. Uh-huh. Mi pedig ma is nézzük ezek szerint.
1: Mára mennyire. Egyébként erről lehetne beszélni, hogy mennyire nézzük, vagy ki nézi, ki nem nézi, mert szerintem azért a mai fiatalok nem feltétlen nézik. Szerintem egyébként nézhetőbb film.
0: Most tehát... össze lesz a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy konferencia Kosztolányi Dezső Esti Kornél ciklusáról, ahol szóba kerül a film is.
1: Értem. De hogy azt akarnám mondani, hogy azon hangosan gondolkodom, hogy mondjuk ki nézi ezt a filmet, mennyire nézik. Egyébként nagyon érdekes, hogy jobb film, mint amennyi ember látta. Szóval nagyon sokan gyönyörű sorokat írnak erről a filmről, hogy mennyire átadta nekik a kort, vagy a hangulatot, vagy ezt a figurát, vagy aztán Kosztolányinak a világát, stb. Stb.
0: Kosztolány azért jól el van látva a filmművészetben. Fábri Zoltán volt az első 1958-ban, aki Kosztolányi művet filmesített meg, az Édes Annát, aztán Ranódi László jött tulajdonképpen egy trilógiával, a Pacsirtával 63-ban, az Aranysárkánnyal 66-ban, és a Színes tintákról álmodom című 80-as művel, ami a Kulcs, a Fürdés és a Kínai Kancsó novellákon alapul.
1: Most említsük meg, hogy Pacskovszky tudatosan Máté Gábort kérte föl a főszerepre. Valahol például ezt írják, hogy Máté Gábor annyira félisten ebben a filmben, hogy egyszerűen elállt tőle a lélegzetem is.
0: Ő nagy filmje.
1: Igen, és akkoriban neki már 10 éve játszódik egy Kosztolányi estje, tehát abszolút...
0: Alkatilag Kenny... is elénk hozza az
1: író. Igen, Kenny vágja ezt az életművet.
0: Hát érdekes, a fiatal Esti Kornélt pedig, tehát Kornélt, Erdélyi Mátyás játsza.
1: De ki ő? Neki kezdjük az apjával.
0: Már világhírű.
1: De egyrészt az apjával is kezdhetnénk, meg a nagypapájával, meg a dédpapájával is.
0: Én tehát az ükapjáról kíváncsi, de nem készültél.
1: Óriási, meg az ükanyját is említhetnénk, de tényleg olyan család, hogyha végnéznénk, hogy ki mindenkinek van mondjuk szócikke a Wikipédián, akkor legalább 4-5 figurát kiemelhetünk, zárójel ennek a filmnek nincs, láttad te is, nincs magyar Wikipedia szócikke, csak angol.
0: Minden esetre operatőr lett Erdélyi
1: Mátyás. Na, de még előtte mondjam el, hogy az édesapja, Erdélyi Dániel, egy grafikus feltalálója, művészeti Superman, ővele már foglalkoztunk, a Szabó István apa című filmjében, ő volt a gyerek Takó, ha már ezt a műfajt behoztuk. Ezzel szemben Erdélyi Mátyásról azt szeretted volna mondani, hogy,
0: hogy ő a Saul fia, Oscar
1: Díjas. Világhírű operatőr. Így van. És most a DZ-vel arról beszélgettünk, hogy Erdélyi Matyi a Vörösmartiba járt-e vagy sem. Na de, és az operatőrét ennek a filmnek is említsük meg.
0: Gózon Francisco.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Na, Francisco. Francisco.
1: Mert ő külföldön.
0: Venezuelai és magyar.
1: Igen, a legjobb. Na most, az egyik nyitó kérdésem az lenne, hogy kell-e a Kosztolanyi novellákat ismerni ehhez a filmhez? Vagy fordítva, kell-e ezt a filmet ismerni Kosztolanyi novelláihoz?
0: Azért kérdezed jól, mert valóban kétféle nézést eredményez. Azért nehéz elképzelni, most az érettségit említetted, nehéz elképzelni olyan magyar embert, aki Kosztolányról semmit ne tudna, vagy Esti Kornélról soha nem hallott, tehát valószínűleg ez épít egy alaptudásra, de mondjuk, ha külföldön forgalmazták volna ezt a filmet, külföld fontos szerepet játszik benne, a fiatalember Fiumébe, Riekába utazik, a Esti pedig Berlinbe utazik, és Bécsben mind a kettőjüknek van egy fontos kalandjuk. Tehát külföldön, ugye Kosztolányítás nélkül lenne ez a filmnézés, az egészen más élményt jelent. Szerintem az túl kusza volna, ha tippelhetek.
1: Na most beszéltünk már az alter egóról, beszéljünk akkor a filmes alter egókról, és milyen vicces, hogy a filmnek a egyik műfaja az az, hogy tudatfilm. És a kettő összekapcsolódik.
0: És képzett társításos tudatfilm.
1: Mondok egy példát, tavaly Marienbadban, vagy mondjuk Alain Resnais-től, vagy inkább a 8,5 egy nagyon-nagyon jó példa.
0: Ugye állandóan beszél, az elbeszélő, ugrások vannak benne, valamiről eszébe jut valami, azért van igen, szervező elve a filmnek, ez
1: de nagyon-nagyon fontos, hogy nem lineáris. Még itt említsük meg a tudatfilmeknél a Tükör című film, mint Tarkovszkitól arról beszélgettünk, ezek nem annyira könnyű nézésű filmek, vagy a bizonyos esetben a Mulholland Drive is az, vagy egy makulátlan elme örökragyogása, vagy a Memento, szóval hogy nagyon széles tárháza van ezeknek a tudatfilmeknek, de amit fontos elmondani, amit itt mondtál, egyrészt ezek nagyrészt szerzői alkotások, és itt nem a külső cselekményen van a hangsúly, hanem a szereplő, a főhősnek a belső világán, ezek megélési. Lehetnek a gyerekkori emlékeim, álmaim, képzeletem, stb. Stb.
0: A kulcs ehhez a filmhez szintén egy párhuzam, ez a Szimbád, Huszárik Zoltán 1971. Most tehát a művészi minőségre nem akarok kitérni, a Szimbád az egy fantasztikusan nagy film, de érdekes, hogy Pacskovszkijék az Esti Kornél novella ciklusnak egy nem annyira hangsúlyos vonalát hozzák be fővonalként ide, ez pedig a férfinő viszony, vagy másképp mondva a nők elcsábítás történetei, meg a csalódás ebben a nők csábításában eltékozolt életben, és ez bizony ez a Szimbádnak a vonala, tehát Krúdi világában központi jelentőségű az evésen kívül.
1: Kicsit Kosztolányit vegyíti Krúdival ezek szerint Pacskovszki. A fontos ide rakni, hogy a Szimbád az nehezebben értelmezhető film, viszont sokkal több rétege van. Mi eljutottunk egy spirituális szinthez is. Itt nem érezzük ezt a spirituális rétegzettséget.
0: A spirituális azt nem. Még egy párhuzam, ez a halálnak a kérdése.
1: Hát az ott van mind a kettőben.
0: Igen. Ami nekem itt fura volt, tehát a halál azért sokszor előjön, ugye már amikor a szüzességét készül elveszíteni, akkor is a barátja és annak a kedvesek, kiugranak a negyedik emeletről, jó, ez inkább humoros rész, meg nyilván nem így történt, de aztán ő maga is leugrik a szalmás házról 50 évesen, mert menekül a nő előtt, 18 évesen meg akarta szerezni a nőt, meg is szerezte, 50 évesen, amikor a nő számon kéri, hogy miért nem jött vissza érte Bécsbe a pincérlányhoz, akkor meg menekül a nő elől, és kiugrik a padláson, meg hát ugye van a kabaré énekesnő, akinek a temetésén is részt veszünk, és utána kísértetként megjelenik az ő lakásában, és már éppen megérintenék egymást, amikor eltűnik a jelenés, és a film vége is tulajdonképpen egy ilyen, egyrészt a fiatalembernek a tengernél megkezdődik az élete, másrészt neki így az életútjának felén rájön, hogy az az életútjának a vége, ugye 51 évesen van meg Kosztolányi, a halál meg a fény felé tart az út, tehát a halál az nagyon kerülgeti ezt a filmet.
1: Uh-huh. Meg hát a halál és a szerelem, hát ez is Freud bizonyos értelemben, nem? Érosz és Thanatos. Jól említem? Oké. Okay. Egyik kult szó az a nosztalgia lehetne. Ugye, ha már Eszterházit behoztuk, ő mondja, hogy a nosztalgia azért veszélyes, mert kimazsolázgatjuk a múltból azt, ami szép volt. És az
0: Proustot
1: nem olyan...
0: már említetted.
1: Igen, de ezek a korok, hangulatok, milliók, ruhák, stb. A másik kult szóként lehet, hogy azt mondanám, hogy tágítás, tehát ott van az a vonatút, és akkor ez elkezd különböző emlékeket, élményeket, álmokat előhívni bennünk, hősünkben, mi történt 30 évvel ezelőtt, és akkor nagyon érdekes, hogy tényleg mi is belegondolunk abba, hogy fiatalon hogyan viszonyultunk ugyanahoz a dologhoz. Volt, amikor lehet, hogy nem is voltunk annyira érdeklődőek, de az a fontos pillanat, amikor már meg kialakul bennünk a vágyakozás, reménység, kis naív hittel, és milyen ugyanarra a helyre ellátogatni, hát nem is öregként, de már az életközepi válságon túl, amikor az ember visszanéz, számot vet az életével, stb. Említettem múltkor az India anyánk című film kapcsán egyik nagy kedvenc jelenetem, ahol azt látjuk, hogy ahogy a nő egy esküvőn visszaemlékszik arra, amikor 30 éve a saját kisgyerekeivel játszott ott, és előtte a férjével, hogy tényleg így az élményeink egy helyszínen akár hagymaszerűen tudnak megnyílni, aztán kérdés, hogy visszazárjuk-e ezeket, de hogy nekem is van ilyen helyszínem Erdélyben, ahol ott voltam, ahol kb. Felnőtté váltam lelki értelemben, ahol megtaláltam valamit, ami nekem nagyon fontos, és nagyon sokszor visszajártam ebbe az erdélyi településre, de már nem biztos, hogy szeretnék találkozni azzal a lánnyal, akivel akkor megismerkedtem, és lehet, hogy én is elmenekülnék előle. Milyenek vagyunk mi, Szabi? Tehát, hogy e történet alapján mi is hűtlenek vagyunk a ifjúságunkhoz, meg az ifjúságunk szereplőihez, meg a boldogult ifjúkorunk illúzióihoz?
0: Nagyon nagy kérdés a filmben, hogy miért érzi úgy 50 évesen, hogy eltékozolta az életét. Ugye a nosztalgiát említetted, akkor kitágítanám, az időt mondanám, mert nem csak a múltba visszatekintés van, hanem a jövőbe előtekintés is. A 18 éves fiatalember kifejezetten élettervet készít, ő... majd valószínűleg a bujaság a főbűne, tehát a megismerés szenvedélye, így is mondhatnánk, ő meg akarja ismerni a világot, tehát utazni akar, az utazás a fő motívum, a nőket is meg akarja ismerni, meg a tájakat is meg akarja ismerni, és befutott író akar lenni. És amikor ez elérkezik 30 évre rá, akkor valami miatt azt érzi az író, hogy ő nem ilyen lovat akart, vagy hogy, de hát ez az Esti Kornél énekében is, amit nyilván fejből is tudunk tetszőleges sorait idézni, mi sekély a mélység, mi mély a sekélység, ezzel foglalkozik, hogy vajon ez az esztétizáló életmód, amelyet Kosztolányi élt, ennek van-e mélysége, van-e tartalma? Az, hogy ő Berlinben felolvasóestet tart, exkurzus, én ezen gondolkodtam, hogy ő most magyarul fogott felolvasni, vagy egy német fordításban fogja felolvasni, vagy az azok, de fura műfaj ez a felolvasó, és belföldön is, de külföldön meg még furcsább. Na de visszatérve, exkurzus vége, tehát hogy miért érzi úgy, hogy eltékozolt az életét, vagy hogy ki szóródott az idő homokja a kezei között?
1: Most eszembe jut, amikor bölcsészkarra jártunk, nem tudom, hogy a társaimnak hány százaléka reménykedett abban, hogy egyszer majd író vagy költő lesz. Bevallom őszintén, bennem azért volt ilyen vágy. És
0: én egy filmelőző podcastet szerettem volna.
1: Na hát, kevés ilyen ember van, de hogy pont...
0: Különösen a 90-es években.
1: Igen, de pont Kosztolányi per az idős Esti Kornél vett úgy számot, hogy sikerült-e, vagy volt-e ennek értelme. Hát ha valakinek sikerült, akkor az ő...
0: De az utolsó kötetek Osztrányinak, 1935, az a Számadás című.
1: Világos, csak hogy hány magyar író tart Berlinben felolvasó estet, hány egyetemi társam jutott el erre a szintre? Hát nem sok. Nekem ez egy fontos állítás. Bedobnék egy szót, amit lehet, hogy a Nagy V. Gergőnél olvastam, lehet, hogy másnál. Palimpszest. Ismered?
0: Hát ilyen rétegzettség.
1: Igen, hogy a vonatút kapcsán említik meg, hogy ez is egy sajátos palimpszest. Micsoda ez? A pergamenek, meg a papíruszokat, amikor hát olyan nagy értékük volt, elkezdtek egy idő után rá írogatni, megpróbálni letörölni, kivakarni, újra ráírni. Aztán sokszor ez nem sikerült. És később fedezték föl, hogy hoppá-hoppá, mondjuk ez a középkor után, hogy ott ráírtak valami evangéliumot, vagy valami vallásos himnuszt, de alatta lehet, hogy mondjuk Cicero állam, az Államról című szövege van. És akkor ezeket föl tudjuk-e fedni, vagy akár bizonyos református templomokban lehet látni, hogy alatta egy középkori freskó található, és itt is ezek a rétegek, ahogy egymásba játszódnak, Kosztolányi szövegei fölött Pacskovszky filmje, vagy ahogy a jelen rárakódik a múltra, és a múlt nem tűnt el, de azért kicsit átalakult.
0: Kosztolányi szövegében a megkettőzött esti.
1: Az idős esti, vagy a Kornélra az esti, és akkor az emlékezet, és akkor itt el tudunk oda is jutni, hogy a mi emlékezetünk is egy palimpszest, ahogyan a mi emlékeink is egymásra rakódnak, csúsznak, ismétlődnek, átírnak egymást, akár meghamisítják azt, ami történt. És itt a filmnyelv is palimpszest-szerű, azáltal, ahogyan különböző filmes stílusokat behoz ide Pacskovszky.
0: A Pacskovszkyéknak a film történet is fontos, és legalább két ponton ez előtűnik. Talán a legelső ilyen filmként szokás emlegetni a Lumière testvérek Lajos és Ágoston A vonat érkezése című rövid filmjét 1896. A fekete-fehér mi voltal, a néma filmes utalásokkal, a burleszk csetlésbotlás behozásával, mind erre a korra utal, hiszen 1903 az, amikor Kornél utazik.
1: És
0: a
1: másik... Igen, és Kosztolányi is, meg Esti Kornél is valószínűleg látta ezeket, és ez volt a beszédtéma a kávézóban, ahogy te.
0: Igen, hasonlóan Georges Méliès 1902-es utazás a Holdba című filmjére, amely megint egy utazás, vonat és utazás, és ez kifejezetten képileg is meg van jelenítve, amikor kinéznek a vonatablakon, a vonatablak egyébként sokszor mozi vetítővászonként működik, Akkor ott látják a Holdnak ezt a arccal ellátott alakját, amely Méliès filmjében egyszer beszélnünk kéne róla, ne kerüljük ezt meg, a filmjében fontos szerepet játszik.
1: Bevallom őszintén, én azért nem szerettem ezeket a részeket, értettem a koncepciót. Jó, régen, nagyon régen, amikor először láttam, nem értettem, akkor lehet, hogy még tetszett is. Most egy picit időnként idegesített. Ami fontos a filmnél, hogy gyakorlatilag ugrándozik, mondjál erre szinonimákat, cikázik, a különböző szintek és síkok között, legyenek ezek narratív szintek vagy idősíkok, és lesz, amikor már a reális, valós világból is kilépünk különböző valóságon túli, szürreális
0: akár
1: területekre.
0: Túli. Igen.
1: Ott van valami démonikus nőnek az árjázása például.
0: Nekem azért fontosak a jelenetek, meg fontosak a novellák is, és ha még egyszer végig gondolja az ember, akkor a belőlük sütő humor. Ezek olyanok, mint ilyen pesti anekdoták volnának, például a Bécsi asszony története, hogy a barátja kölcsönkéri a lakást, szerelmi légy ottokra, aztán, és ő meg moziba jár, Kornél addig moziba jár, megint a filmtörténet jelentősége, ami a szeretkezéssel áll ezek szerint párhuzamban, de aztán észreveszi a barátját az utcán egy másik nővel, ezek szerint nem ő van a lakásában, és akkor kiderül, hogy a női szeretője az tovább használja a kölcsönkért lakást szerda esténként az ő saját szeretőivel, és ha már így alakult, akkor Esti Kornél is meglátogatja az ő saját Esti Kornél lakásában szerda este ezt a hölgyet, a kép elbúcsúzott bajszos katona szeretőjétől, és ők is megejtenek egy légy ottok.
1: Hát ez nagyon kaszabb vált idézi számunkra. Fontos említeni, hogy a filmszemlén nagyon-nagyon pozitívan fogadták ezt a filmet, de azért nem annyira, sokáig azt gondolták a legtöbben, hogy ez fogja majd elnyerni a fődíjat, végül Gotthárd Péter részlege nyeri azt el, de sok ilyen-olyan díjat azért elhoz ez, például a legjobb operatőr, vagy a legjobb női mellékszereplő díját.
0: Milyen fantasztikus az a jelenet is, amikor ő éppen örömmel beszámol barátjának, hogy megírta az Esti Kornél énekét, föl is olvassák ezt a filmben, őt ízlelgeti a szavakat, a barátján pedig látjuk, hogy valami nem stimmel, és ugye az eredeti novellában a haldokló gyerekét siratja, vagy előre gyászolja a férfi, itt pedig a feleségéről van szó, aki megkapta a halálos betegség kór ismét az orvostól, és akkor, hát ez végül is borzalmas dolog, ahogy a versben ő elégedetkedik és vidámkodik, a barátja meg, hát a vers tetszik neki, de egészen más gondok foglalkoztatják, és ezek feleselnek egymásra, de igazából ebből is egy ilyen humoros ellentét lesz, hogy az életben milyenek vagyunk, és az is kitűnik belőle, ami már a fiatal esténél is látszott, meg ahogy a nőkhoz hozzááll, hogy itt egy velei önző emberrel állunk szemben. Most én nem Kosztolányit támadom, inkább az ő önkritikáját húzom alá. Ő így ábrázolja magát ebben a hasonlásában.
1: Nem gondolom, ezzel vitatkoznék. Szerintem csak eljátszik ezzel, hogy ilyen is lehetne. Tehát nem semennyire nem vetíteném ezt ki Kosztolányira, még ha korábban én is tettem ilyen félreérthető mondatokat.
0: És ugyanígy, amikor az első csókja ugye egy ilyen kicsit sükebóka lányjal esik meg a vonatalagútban, és megint eltelik 30 év, és találkozik az anyukával, aki ugyanott volt a kupéban, ők hárman voltak ott, és az anyukának ottan mindenfélét megbán, meg megvall, de jön anyukának a férje, és kiderül, hogy a kislány már nem él, akivel az első csók megtörtént, az anyuka pedig beleőrült ebbe, és talán meg is süketült, vagy nem hall. A török lány története is szép, az megint késő modern vagy posztmodern, hogy a szerelmet nem csak érzésekben éljük meg, hanem nyelvileg is, vagy nyelvi valóságunk teremti a valódi valóságunkat. Kücsükkel, kicsikém a török lányjal azt éli át, hogy milyen fontosak a török eredetű szavaink a nyelvben. És még ilyen Kosztolány is bökverseket is beraknak Pacskovszkijék. Alapvetően a Csók című novellán alapul meg az utolsó fölolvasáson, és akkor ez egészül ki mondjuk Rusz Krisztina csodálatos látogatásával. A film címe is innen származik. Ő ugye ez a kabaré énekesnő, aki meghal és kísértetként visszalátogat. De a bolgár kalauz és a vele kapcsolatos nyelvi félreértés is előtűnik Pacskovszkijéknál. Útirajz, melyben elmesélem, hol szerettem volna utazni. Regényes életrajz, melyben arról is számot adok, hogy a hős hányszor halt meg álmában. Esti Kornél csodálatos utazása. Pacskovszki József, 1994. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Senki sem proféta a maga hazájában. Bizonyára előfordult már velünk is, hogy elutasítást tapasztaltunk olyan személyek részéről, akik az ismerőseink. Megbíztunk bennük, talán a barátainknak hittük őket. A senki sem proféta a maga hazájában közmondás éppen erre a jelenségre világít rá, hogy az embernek saját környezetében a legnehezebb elfogadtatni magát. Gyakran nem kapjuk meg azt az elismerést és tiszteletet, amelyet eredményeink alapján megérdemelnénk. A közelség és a megszokás elhomályosítja az értékeket, csökkenti a tekintét. Így fordulhat elő, hogy ugyanazt a gondolatot vagy teljesítményt idegenek nagyra becsülik, míg az ismerősök közönnyel fogadják. Rosszabb esetben, ha sikeresek vagyunk és helytállunk a mindennapi küzdelemben, irigyeink akadnak. A másoktól kapott elutasítás akkor a legfájóbb, ha a szeretteinktől kapjuk. A senki sem proféta a maga hazájában az emberi látásmód korlátairól szól, mert az ismertség sokszor elveszi a rácsodálkozás képességét, és az ember értékeit csak akkor fedezik fel igazán, amikor már kilép a megszokott környezetéből. Ezért fordulhat elő az, hogy nem becsülnek meg ott, ahol a legjobban ismernek, különösen a saját szülőhelyünkön vagy a közösségünkben.

lehet, hogy egy külföldön ünnepelt művészt, aki ott teltházas koncerteket ad, itthon alig ismernek el, és a saját városában csak kevesen járnak a fellépéseire. Arra is volt már szomorú példa, hogy egy kiváló tudós és kutató nem kapott figyelmet a munkahelyén, elutasították ötleteit, de amikor egy külsős tanácsadó mondta ugyanazt, őt azonnal elfogadták. Ilyen és ehhez hasonló esetekre alkalmazzák ezt a sokat hallott közmondást. Senki sem proféta a maga hazájában, de kevesen tudják, hogy ez is bibliai eredetű. Az evangéliumokban többször olvashatunk olyan eseményeket, amikor Krisztussal is hasonlóan bántak a közvetlen környezetében. János evangéliuma első fejezetében írja le ezt a tragikus kijelentést. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt.

Az Úr Jézus földi élete során állandóan ezzel szembesült. Jézus életének egy sajátos pillanatát rögzítik az evangéliumok, azt, amikor a megkeresztelkedés, a pusztai 40 napos böjt és a nyilvános működés megkezdése után híressé vált tanítóként visszatér Názáretbe, ahol nevelkedett, és látták gyermeknek, ifjúnak, majd kétkezi munkásnak. Bár szolgálatának kezdete óta nem volt velük, de rokonai hallottak tetteiről. Amikor újra megjelent, érdeklődésük és várakozásuk a legmagasabb fokra hágott. Itt voltak a régi ismerős arcok, anyja, testvérei, és minden szem rászegeződött, amikor szombaton belépett a zsinagógába, és elfoglalta helyét a többiek között. Lukács evangélium a 4. fejezetében beszámol arról, hogy Jézust kérték meg, olvasson fel Ézsaiás próféta könyvéből. Amikor a tekercset kinyitotta, az ott található rész, amit olvasni kezdett, az eljövendő Mesiásra vonatkozott, ez a szakasz Ézsaiás 61. fejezetéből való. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyitását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

Az Úr Jézus ezután magyarázni kezdte az elhangzott igét. Beszélt a Mesiásról, mint az elnyomottak, a foglyok szabadítójáról, a betegek gyógyítójáról, a vakok szemének megnyitójáról, arról, aki az igazság világosságát árasztja a világra. Megnyerő modora és szavainak csodálatos jelentősége olyan erővel ragadta meg hallgatóit, amilyet még sohasem éreztek. Máté így ír erről a 13. fejezetben. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás a fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk a nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És megbotránkoztak rajta. Jézus erre így szólt. Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Ez utolsó mondat Lukács feljegyzésében pedig a következőképpen szól. Bizony mondom néktek, egy próféta sem kedves a maga hazájában. Az Úr Jézus szerette Názeretet, hiszen ott volt az otthona. Szerette az ott élőket, a rokonait és ismerőseit. Mindez megkönnyíthette volna küldetését, de helyette azonban elutasításban lett része. Pedig nekik is Isten országának örömhírét akarta hirdetni. Talán arra számított, hogy ők befogadóbbak lesznek, mert ismerik őt. De nem ez történt, mert Jézusnak itt kellett megtapasztalnia az ősi igazságot. Senki sem próféta a maga hazájában. A názáretiek szavaiból kiérződik a botránkozás, mintha azt akarnák mondani, közülünk való, éppen olyan, mint mi vagyunk. Hát akkor mit képzel magáról? Ő akar minket tanítani, oktatni? Pedig tapasztalhatták bölcsességét,

Az a tény, hogy közelről ismerték és tudták róla, hogy nem tanult nagyvárosi vagy külföldi iskolákban, és évekig egyszerű kétkezi munkás volt, mindez csak megerősíthette volna bennük azt a meggyőződést, hogy Isten működik általa, és valóban csak is Istentől származhat tudása, csodatevő hatalma, tehát az ő küldötte és prófétája. Ehelyett megbotránkoztak. Igaz, egy pillanatra meglepődtek bölcsességétől, és elámultak csodáin, de aztán hitetlenül elutasították. Szűk látókörük megakadályozta, hogy elfogadják, hogy egy olyan ember, mint ők, aki ott nőtt fel a szemük előtt, szüleit és testvéreit is ismerik, ő a próféta, sőt ennél is több, a megígért messiás, az Isten fia. Amikor Jézus az igét magyarázva kijelentette, ma teljesedett be ez az írásati hallásotokra, a hallgatóság az elhangzottakon kezdett gondolkodni. Őket, izraelitákat, Ábrahám gyermekeit foglyoknak nevezte, akiket meg kell szabadítani a gonosz hatalmából, akik sötétségben vannak, és az igazság világosságára van szükségük, sőt a pogányoknak adott állásokra utalt. Hallgatóinak nemzeti büszkesége fellángolt. A tömeg dühösen megragadta Jézust, kihurcolták a zsinagógából és a városból is. Meg akarták őt ölni, ezért egy szakadék szélére vitték, le akarták onnan taszítani. Ekkor azonban Jézus hirtelen eltűnt. Isten angyalai védőn körül zárták ellenségei elől, és biztos helyre vezették. A názáretiek ismerték a régi Jézust, de most nem tudtak hinni benne, mert aki a zsinagógában állt, bár ugyanaz az ember volt, mégis teljességgel másnak látták. Ez volt az, ami csodálkozást, döbbenetet váltott ki belőlük. E magatartásuk miatt az Úr Jézus nem is tehetett ott semmi csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg. Olvassuk Márk 6. fejezetében. Alapjában véve furcsa mondat ez, hiszen akár meg is ütközhetünk rajta, és arra gondolhatunk, az ember hitetlensége tehetetlenné teheti magát Istent. Nem erről van szó. Ezek az emberek elutasították az Úr Jézust, bezárták fülüket az evangélium előtt, és a lelküket a kegyelem előtt. A názáreti dráma alapjában véve a mi hitünk drámája, amely az emberiség történetét mindig is végig kísérte. Tegyük fel a kérdést önmagunknak, meglátom-e vagy nem a hozzánk hasonlóvá lett ember fiában, Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiát, aki nem csak közöttünk élt, hanem személyes megváltónká és üdvözítőnké lett. Ne utasítsuk el az Úr Jézust, mint ahogy a názáretiek tették, hanem törekedjünk minél jobban megismerni őt, ápoljuk a vele való kapcsolatot, és engedjük, hogy irányítsa életünket.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az életadó folyam. A mai ige Ezékiel 47:9. vers. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut patak, igen sok hal lesz. Gondolatok az igéről. A próféta látomásában az éltető víz a holttengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó lelki élet támad. A kegyelem szabadon áramlik, Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jó tetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végig folyna utcáinkon és sikátorainkon is, bár beáradna a házamba, és addig emelkedne, amíg minden egyes zúg megtelne vele. Uram, árazd az élő vizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt, úszni benne. Ó, megváltom, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel. Nyomorult, száraz és merev vagyok. Jöjj, és eleveníts meg, hogy kirügyezzem, virágot hozzak, és gyümölcsöt teremjek a te dicsőségedre. Eleveníts meg, Krisztusért kérlek. Ámen. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam ma és holnap. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont ma és holnap, szeptember 24-e és 25-e között. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidő belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek: Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Újra velünk van Lóri, akit már megszokhattatok, és ismét vendégünk Nyári Attila podcastben. Köszönjük neked, hogy újra elfogadtad a meghívást.
4: Szia Attila!
5: Köszönöm szépen a meghívást!
3: Miénk a megtiszteltetés. Egy olyan témával készültünk, ami nagyon sok fiatal, és talán nem csak fiatalok számára fontos kérdés, ez pedig a maga az identitás, Krisztusban lévő identitásunk, szolgálatnak a megtalálásának a kérdése, hogy ki vagyok, kinek kell lenne, mi az, amire elhívott Isten, van egyáltalán mindenkinek valami különleges elhívása az életére, vagy egyáltalán csak megtérünk, és itt megszakad az élet. És szeretném, hogyha erről beszélgetnénk egy kicsit, mert ez egy olyan dolog, ami nagyon sok fiatalt érint, nagyon sok fiatalt foglalkoztat, és szeretnének jó döntést hozni, mi meg szeretnénk nekik ebben segíteni, és ezért hívtunk meg Attila, hogy mondd el a te szemszögedet is ezzel kapcsolatosan. És az első kérdés, szeretném, hogyha egy ilyen mítoszt most ledöntenénk, vagy megalapoznánk, az mégis annak a kérdése, hogy általában hogyan kell helyes döntéseket hozni, és csak egyetlen egy helyes döntés van, vagy az Úr azt mondta, hogy figyelj, itt van egy csomó döntés, és csinálsz, amit akarsz.
5: Hát egy ilyen könnyed téma ez így. Nagyon egyszerű, nyilván egy mondattal le lehet zárni.
3: Rövid rész lesz a mai.
5: Nagyon összetett kérdés. Egyébként ugye az előző adásban emlegettük a Biblia Elvitere podcastet, amit nemrég kezdtem el, és a múltkori adás az konkrétan a házasság témája szempontjából tette fel ezt a kérdést. Szerintem az például egy nagy döntés, most nyilván tudom, hogy nem kapcsolódik szorosan a mi témánkhoz, de ott például nagyon sok embernek benne van a fejében, hogy Isten tud, választ egy utat neked, egy embert, őt rendeli mellé társnak, és neked igazából semmi más dolgod nincs, mint hogy megtaláld ezt. De most nem a házasságról beszélünk, hanem hogy Isten akaratáról általában, csak szerintem ez így bemutatja példaként, hogy ez különböző nagyságú döntésünkben, a döntéseinkben az élet során előjön, hogy mennyire a mi ilyenk a döntés, és mennyire Istennek van egy akarata, és nekünk csak az a feladatunk, hogy felfedezzük.
3: Igen, még ahogy gondolkozok ezen a témán, egyre inkább azt veszem észre magamon, meg másokon is, hogy ugye, hogy a szolgálatot keressük, akkor az egyre közelebb áll az identitásunkhoz. És ugye egy 16 évesnek még az identitása nincsen teljesen kifejlődve, nagyon sokat változik, nagyon sok input érjőt, nagyon sok minden befolyásolja, hogy mondtam, és ez is kialakítja az ő szolgálatát, hogy milyen tapasztalatokon megy keresztül, mi az, amiben jó, mi az, amit szeret, és Rick Warrennek volt egy ilyen tesztje, hogy így mondjam, amit úgy nevezik, hogy shape, és ez egy akronim, minden betű jelent valamit, és ez azt határozza meg, hogy neked milyen lelki ajándékaid vannak, mi az, amit szeretsz, miben vagy jó, milyen a személyiséged, és milyen tapasztalatokkal rendelkezel. És hogyha valaki egy ilyen döntés előtt áll, vagy nagyon keresi az elhívását, hogy én hol szolgáljak, vagy mit csináljak a gyülekezetbe, az életbe, magánéletembe is, akkor vizsgáld meg ezeket a pontokat, hogy te mégis mibe vagy jó, vagy mit szeretsz csinálni, és csak imádkozz azért, hogy Uram, küldj el engem. Uram, mutasd meg, hogy hova menjek, mit kell tegyek, nyisd fel a szemem, és én hiszek abba, hogy ő ezt meg fogja tenni.

0: És a másik gond szerintem, ami nagyon sokszor el tudunk tévedni, az az, hogy mind, mikor az elhívásról van szó, mind valami nagy dologra gondolunk, hogy én egy nagy pásztor leszek, dicsőítésvezető, proféta, vagy hasonlóak. Közben az elhívás az nem csak ebből áll. Az elhívás abból is áll, hogy te egy valami háttérmunkát végzel, és ezáltal segíted másokat, hogy például egy nagyon jó szakmabeli ember, vagy lehet az akár tanárnő, akár hát egy bármilyen kétkező munkás, mert az úr erre is el tud hívni minket. És van, aki, hallottam nemrégiben egy ilyen történetet, hogy valaki nagyon szeretett volna pásztor lenni, el is kezdte a teológiát, és egyszerűen egy botrány miatt őt kicsapták, közben nem is volt semmi gondja, és utána az úr arra hívta el, hogy katona legyen, és így mentsen életeket, így szolgáljon. Tehát nyitott szemmel járjunk, ahogy mondtátok, hogy legyen ott mellettünk Krisztus, és akkor kialakul ez az egész szerintem.
1: Igen, szerintem egyetlen egy dolgot tennék hozzához, amit te mondtál, mert ez egy nagyon nagyfokú önismeretet feltételez, tehát, hogy akár kitölts egy ilyen tesztet, ugye ahhoz azért jól kell ismered magad. Szerintem Calvin volt az, aki azt mondta, hogy önmagunk megismerése nélkül Istent sem tudjuk igazán megismerni, de az a baj ezzel, hogy ez az életünk folyamán változik. Tehát, hogy egy 16 éves fiatal, tehát visszagondolok a saját 16 éves önmagamra, hát szerintem gőzöm nem volt még, hogy mire van ajándékom, mire nincs ajándékom, mi a dolgom. És én még emlékszem, hogy a 20-as éveimben is nagyon nagy vergődés volt ez, tehát hogy mire hív Isten. És akkor volt egy, tehát most is van egy barátom, ő egy gánai szolgáló, és ő adott egy ilyen modellt, ami nekem nagyon sokat segített, és ő azt mondta, hogy gondolkozz ilyen időszakokba, vagy fejezetekbe az életeddel kapcsolatban, hogy a 20-as éveidbe, tehát egy 30 éves életkorod előtt próbálj ki, amit csak tudsz, tehát amire lehetőség nyílik a gyülibe, vagy akárhol, és kicsit is van kedved hozzá, vagy belefér az idődbe, csináld. Ne azon gondolkozz, hogy most erre híve Isten, vagy nem, hanem próbáld ki magad, tedd oda magad. És azt mondta, hogy 30-40 éves korunk között alakul ki az, hogy mi az az egy dolog, amire igazán hívva vagyunk, de még akkor is csinálunk egy csomó mindent. És ő azt mondta, hogy 40 és 50 éves korunk között jön az az időszak, amikor letisztíthatjuk mindent, ami már nem a fő elhívásunk részéhez tartozik, hogy tényleg így rá tudjunk fókuszálni arra az egy dologra, amire Isten így teremtett minket, és a 50 éves korunk után pedig az a feladatunk, hogy segítsünk másokat végig ugyanezen az úton. És nekem akkor ez ilyen nagyon nagy segítség volt, mert így levette azt a stresszt, hogy nekem nem tudom, így 27 évesen el kéne döntenem, hogy mi az elhívásom. Mert még nem az az időszak van.
0: Igen, ez nagyon jó, és hallottam talán egy olyat is, hogy általában az embereknek a 7. vagy 8. szolgálata az, ami mellett kitart, és amiben megtalálja a helyét, és igazán gyümölcsöző tud lenni.
1: Nagyon érdekes.
0: És ha már volt szó erről a szakaszos dologról, megtörténhet esetleg az is, hogy én túl sok időt töltök egy szakaszba, vagy nem figyelek eléggé Istenre, mert ugye szó volt arra, hogy közel kell lenni Istenhez ahhoz, hogy megkapjuk az elhívásunkat, és el lehet ezt valahogy rontani szerintetek? Van olyan példa, hogy én nem vettem észre mi Istennek az elhívás, és emiatt nem alakult úgy az életem, ahogy szerettem volna. Tehát eltévesztető az az elhívás, amit Isten szánt nekünk, vagy nem?
2: Talán az a könyv mondja ezt, és taglalja egy külön fejezet, hogy élned kell, mielőtt meghalsz. Talán ott olvastam ezt, és a szerző ott erre teszi ki a hangsúlyt, hogy ha te nem engedsz Istennek, akkor hív mást, küld mást. Tehát ő véghez viszi a feladatát, véghez viszi a tervét, de nem biztos, hogy veled. És szerintem el lehet mulasztani. Akár azzal, mert más választasz, hogy félsz beleállni, vagy nem engedelmeskedsz, vagy tudom is, hogy van, hogy bűnt engedsz meg az életedbe. Tehát én nem úgy látom, hogy ennyire ideális az élet, hogy mindenki ott van a helyén. Tehát vannak, akik nem vagyunk ott a helyünkön. Lehet, hogy attól keresztények vagyunk, meg ott leszünk a mennyországban, de amire Isten elhívott, vagy amit akart volna tőlem, én abban nem engedelmeskedtem. És akkor küld mást. Én ezt így látom, hogy ez előfordulhat, hogy tudatos nemet mondás, így van?
1: Erre gondoltam én is. Mert a másik esetben azt gondolom egyébként, nem tudom, hogy éneklitek-e azt a dalt, a Legjobb helyen című dalt, Hellinger Andrissal írtuk egyébként, és ez pont az ő élettörténetéből született meg, és az fogalmazza meg az a dal, hogy sok minden nehézségen átmentem, meg sok rossz dolgon keresztül, de hogy mégis, ahogy visszanézek, azt tudom mondani, hogy a legjobb helyen vagyok, mert azok a nehézségek beépültek azzá, aki ma vagyok, és lehet, hogy ma már más döntéseket hozok, amiatt, amin átvitt Isten. Csak szerintem ez teljesen más, mint amikor valaki tudatosan mondjuk érzi az Úr hívását, vagy kap egy jellempróbát, és egyszerűen nemet mond az Úrnak, vagy elutasítja. Erre én is úgy gondolom, hogy van lehetőségünk. Tehát hogy nem az lesz, hogy én mindig nemet mondtam Istennek minden egyes lehetőségnél, és ő mégis azt vitte véghez az életemen keresztül, amit ő akar. Én ezt sem hiszem.

0: Kicsit azért szeretném eloszlatni a félelmeket, és az ilyen a rossz gondolkodást ezzel kapcsolatosan, mivel ugye akik ezt kérdezik, hogy elszalaszthatom-e Isten akaratát, úgy gondolják, hogy figyelj, most van bennem egy érzés, és akkor ez Istentől van, vagy nem Istentől van, és mi van, hogyha rossz döntést hozok. És ezzel az a rossz hozzáállás, az a rossz gondolkodás, hogy az Istentől való hívás nem olyan, mint egy telefonhívás, amire van egy percet, hogy felvett, hogy nem, akkor ott marad, mint a nem fogadott hívás, és egész életben foghatod a fejed, hogy fú, hát bárcsak felvettem volna a telefont. Bárcsak engedtem volna Isten hívásának, mert hogy valaki engedett, és hogy milyen jó helyen van. Nem, ez az Isten hívása egy folyamatos hívás. Még akkor is ugye el lehet szalasztani, hogyha nemet lehet neki mondani, több ideig tart. Nem csak egyszer mondja, hogy figyelj, Márk, most csináld meg ezt, és nem csinálod, akkor hát ez a hajó elment. Nem, hanem folyamatosan ébrezget téged, mutatja az utat, hogy miért kéne oda menjél, mutatja ezt a bizonyos problémát, amire te lehetnél a megoldás, vagy igény keresztül vezet és bátorít téged. Tehát nem kell attól félni, hogy én most mindenféleképp el fogom szalasztani Istennek az akaratát, csak azért, mert nem figyeltem, vagy nem voltam elég bátor, mert Isten, ahogy vezet, az egy folyamat. Lépéstől lépésre vezet. És ha még nincs meg a bátorságod, akkor nyugodtan imádkozz érte, imádkozz tisztánlátásért, hogy uram, mutasd meg, mert én ezt még nem értem. De hogyha tőled van, akkor én belelépek ebbe, és elvállalom. Tehát nem kell feltétlen félni, mert az isteni elhívás nem egy egyszeri alkalom, hanem ez egy folyamat, és hogyha tényleg közel vagyunk Istenhez, akkor ez szépen kimunkálja benne szerintem.
1: Hú, ahogy erről beszéltél, nekem eszembe jutott egy gondolat, hogy azt mondja ez a gondolat, hogy Istennek sokkal fontosabb az, hogy te kivé válsz, mint az, hogy mit csinálsz. És szerintem itt a kérdés, hogyha valaki azzal a szemlélettel éli az életét, vagy ilyen nyitott az Úr felé folyamatosan, mit csinálsz? És szerintem itt a kérdés, hogyha valaki azzal a szemlélettel éli az életét, vagy ilyen nyitott az Úr felé folyamatosan, hogy mutasd meg, hogy mire akarsz használni. Na akkor biztos vagyok benne, hogy Isten úgy fogja alakítani, hogy az ember belekerüljön az elhívásába. De a szív állapota fontos szerintem, kevésbé az, hogy most konkrétan mit fogsz csinálni, mit fogsz tenni. Nem tudom, hogy ezzel így egyetértetek-e.
0: Persze. És ugye az előző részben is meséltük azt, hogy te is voltál ezt a gyülekezet plántáló, voltál pásztor egy gyülekezetnek, most egy kicsit más irányból közelíted meg ezt az egész evangelizációt, illetve az emberek felé való szolgálatot. Tudnál pár dolgot mondani, hogy te mégis hogyan kaptad ezeket az elhívásokat? Milyen konkrét úton által vezetett téged Isten, akár mások által, akár ige által, hogyan történt ez a te életedben?
1: Az én sztorim az úgy kezdődött egyébként, hogy keresztény családban nőttem fel, tehát én egy gyülekezetben nőttem fel, és azért nagyon hamar szerintem ilyen 12 éves, 13 éves korom körül én már elkezdtem szolgálni, és igazából most, hogy így mondod, visszagondolva szerintem 15 dolgot csináltam, nem is csak hetet, tehát hogy onnantól kezdve, hogy nem tudom, zongoráztam, vagy orgonáltam az Isten tiszteleteken odáig, hogy kint voltam a kocsikat megőrizni, mert ugye Budapest belvárosa nem volt mindig biztonságos, vagy éppen karvezettem, vagy gyerekbibliaórát tartottam, vagy... Tehát nem tudom, hogy tudjátok, én jártam baptista egyházzenei tanfolyamra, csak úgy szólok.
0: Ez sok mindent megmagyaráz.
2: Éreztem, hogy a kémia van köztünk.
1: Úgyhogy tehát mindent is csináltam, meg volt nálunk a gyülekezetben ilyen, hogy délután ilyen közös kajálás, akkor arra mindig volt egy fiatal csapat, akik kenték a kenyereket, meg nem tudom, és akkor ebben részt vettem. Szóval nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztam. De egy idő után elkezdtem azt észrevenni, hogy amikor ilyen foglalkozást tartok például a gyerekeknek, tehát hogy a Bibliát így tanítom nekik, ezek ilyen, nem tudom, 6 és 12 közötti gyerekek voltak, akkor éreztem, hogy így a szívem így életre kell. Tehát, hogy így nagyon szerettem ezt csinálni, és ezt sok éven át csináltam valaki mellett, aki én kicsit mentorként maga mellé vett. És aztán igazából jöttek ezek a lehetőségek, megkértek egy táborban, hogy egyszer prédikáljak, és akkor fú, hát szétizgultam magam, de annyira azt éreztem, hogy életre kell az egész szívem, szellemem, lelkem, mindenem, amikor hirdethetem az igét. És akkor valahogy így álltam ebbe bele, de az az érdekes, hogy még akkor se tudtam például, hogy én mondjuk gyülekezetet szeretnék plántálni, vagy lelkipásztor szeretnék lenni. Tehát én amúgy mentem és kommunikációs szakmában dolgoztam, különböző kommunikációs ügynökségeknél, és inkább ez úgy jelent meg az életemben, hogy bibliaórákat bizonyságtétel. És ez lehet olyan egyszerű, hogy valaki kiírja egy vasárnapi istentisztelet után, hogy ma voltam gyülibe, és ez szólt hozzám

0: az ige hirdetésből. Ti hogy gondoljátok ezt a témát? Vagy hogy valaki megosztja a saját történetét egy videón keresztül, vagy csak kiírja azt, hogy figyeljetek, tudjátok, nem szeretek nyomulni a hitemmel, nem szeretjük senki, hogyha ráerőltetünk másra a hitét, vagy valaki ránk erőlteti a hitét, de én nekem nagyon sokat változtatott Isten az életemen, és hogyha valakit az ismerőseim közül érdekel, tökre szívesen leülnék egy kávéra, írjatok rám. Lehet, hogy ennyi egy online evangelizáció, és lehet, hogy lesz egy ember, aki azt mondja, hogy hát én az osztálytársad voltam 20 éve, de kíváncsi lennék, hogy mi van veled, meg mi ez az egész Isten téma az életedben. Szóval szerintem nagyon sok lehetőség van, de itt inkább a miértet hangsúlyoznám, és szerintem ez most ugyanaz, mint amit Pál apostol mondott, amikor írta a szolgálati terveit, és mondta, hogy megyek Efézusba, mert ott most egy sokat ígérő és nagy kapu nyílt meg előttem. De az ellenség is sok. Szóval, hogy én azt látom, hogy az online tér az most egy óriási lehetőség az evangélium számára, és nem tudjuk, meddig lesz nyitva. De most nyitva van. Szóval én mindenkinek azt mondom, most menjünk és hirdessük az evangéliumot.
1: Fú, ez nagyon jó, amit mondtál, és teljes mértékben egyetértek, mert ha visszanézünk a múltba, akkor minden művészetet Krisztus alapozott meg. És ha most megnézzük azt a művészetet, vagy tartalmat inkább, amit lát naponta az ember, sehol nincs ott Krisztus. És hogyha mi keresztényekként nem kezdünk el ilyen tartalmat, ilyen művészetet gyártani, akkor tényleg akkor semmi válik az egész. De nagyon tetszik, amit mondtál, hogy ott van ez a vágy az emberek szívében, jó ezt látni, jó ezt hallani, és hát tényleg reméljük, hogy ezt ki fogják használni, és megtalálják itt is az ő szolgálatukat. Atti, nagyon szépen köszönjük ezt a mai beszélgetést, számomra nagyon sok hasznos dolgot mondtál, remélem, hogy a hallgatóink számára is, és bátorítunk minden hallgatót, hogyha ezt a podcastet befejeztétek, akkor hallgassátok meg Attila podcastjét is, a Biblia Elvitelre nevezett podcastet. Attila, köszönjük szépen még egyszer.
2: És rájön.
0: Én is nagyon köszönöm, és így drukkolok, meg imádkozok értetek a ti szolgálatotokban, hogy nagyon sok fiatalnak, meg kevésbé, vagy régebb óta fiatalnak tudjatok segíteni ezekkel a tartalmakkal. Köszönöm a meghívást, nagyon megtiszteltetek.
1: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
4: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
3: Mindezt érted. Érted már?
4: Majd megfogod.

Leleszi Balázs, Károly, virág legyek. Uram, te azt mondtad, gyümölcseiről ismerni meg az embert. Ó, add, Uram, hogy ne gyümölcs, hanem virág legyek, mert akkor dől el, bot-e az, vagy fűzfa vesző, vagy gyöngyvirág, vagy aranyeső, mert ekkor dől el az élet ütemére, mivé éled, lassan, észrevétlen, ha megnő. Ha aranyeső volnék, leszállnának kelyhem méhébe a tarka pillangók, a szorgos méhek, s vinnék belőlem szét az ujjongás porát, dalaimat, az enyhülés harmatját. Vinnék széjjel az élet réten, és én mindenkit beengednék szirmaim fogadó termébe. A hívőt, a szenvedőt, a magányost, a megfáradtat, a hitetlent. Ha gyöngyvirág volnék, ott illatoznék az Úr asztalán, míg tündöklő fényességben megtörik a kenyeret. Zsoltárok harsannak, igék égnek, hatalmas erejű vigasztalás, s ekkor, akarva, nem akarva, imádkozó gyöngyfürtjeim a teremben széjjel peregnének.

0: a napversét elmondta Kálmánné Szendrő Katalin. Beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A legfőbb dolog az, hogy jelenlétemben élj. Így fokozatosan jobban tudatosul benned, lényem, mint a körülötted lévő emberek és helyek. Ez a tudatosság nem von le semmit a másokkal való kapcsolataidból. Sőt, ezáltal még inkább képes leszel arra, hogy szeretetet és bátorítást nyújts nekik. Békességen fogja átjárni szavaidat és viselkedésedet. Aktívan tevékenykedsz a világban, mégis tartod az egy lépés távolságot tőle. Nem rendülsz meg könnyen, mert jelenlétem, amely körülvesz, elhárítja a problémák csapásait. Ez az az ösvény, amit eléd helyeztem. Ahogy teljes szívvel követed bővölködő életet és békességet tapasztalsz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Nyolcvankilencedik Zsoltár, 16.-17. vers. 16. Zsoltár, 8. vers. Péter második levele, 1. fejezet, 2. vers.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy Élettanár című sorozatunkban az elmúlt hetekhez hasonlóan a szépség kérdésével foglalkozunk, azon belül is önmagunk elfogadásával. Rifoszkó Ildikót hallhatjuk.
1: Sokan elégedetlenek a külsejükkel. Az iskolában, ahol tanítok, a kamaszok egytől egyig más külső tulajdonságaira vágynak, egyáltalán magasabbak vagy alacsonyabbak, karcsúbbak vagy dundibbak, vagy más hajszínűek szeretnének lenni, és sorolhatnám. De hálás vagyok azért, hogy az Úr nekem egészen kézzelfogható vezetés által segített megszabadulni a szépség hamis elutasításától. Emlékszem még, hogy fiatal lányként mennyire taszítottak azok a nők, akikben kialakult egy helytelen kegyességi stílus, amely a szépség elnyomásához vezetett. Azt hiszem, bátorítanunk kellene egymást, a fiatal lányokat is, hogy az Isten által adott szépséget a helyes módon éljük meg, az ő dicsőségére és azért, hogy az embereket ő hozzá vezessük. Nem azért, hogy magunkhoz vonzuk és kössük őket. Milyen fontos az a lányok, a fiatalasszonyok, az idősebb asszonyok számára, hogy eljussanak testük elfogadásához. Mennyire tudnak a fiatal lányok szenvedni attól, hogy például az édesapjuk bizonyos hiányosságaikra valamilyen megjegyzést tett. Magukkal cipelik azt, és szenvednek a túl nagy orruktól, vagy a nem olyan formás lábaiktól, vagy valami apróságtól, ami másoknak talán nem is nagyon tűnik fel, de őket fogva tartják az negatív kijelentések, ami nem engedik, hogy elfogadják önmagukat, örömet lejjenek magukban. Ez gyakran egészen méreható baj oka lehet. Egy asszonyt még abban is gátolhat, hogy örömmel adja oda magát a férjének. És azért van szüksége egy nőnek férje megerősítésére is. Egy nőnek újra meg újra hallania kell, hogy férje azt mondja, szeretlek, vagy hogy szépnek talállak. Ha egyszer ebből a szempontból elolvassuk az énekek énekét, akkor felfedezzük, hogy a fiatalasszony, a menyasszony az elején meglehetősen elfogódott. Tudatában van egy hiányosságának. Ne nézzétek, hogy milyen barna vagyok, a nap sütött le engem. Azután látjuk, hogy kedvese, szerelmese újra meg újra megerősíti őt. De szép vagy, kedvesem, de szép vagy. Részletezi. Szép az alakod, a halántékod, a szád, az ajkaid, és sorolhatnánk. Olyan gyengéd szavakkal segíti az ifjú férj szerelmesét önmaga elfogadásában, hogy az végül el tudja mondani. Barna vagyok ugyan, de azért szép. Azért tudja elhinni magáról, hogy szép, mert a férjének tetszik. Érdekes dolog ez, hogy a nőknek annyira szükségük van erre a megerősítésre, hogy hallaniuk kell, szeretlek. Elgondolkoztam azon, hogy miért van ez így. Azt hiszem, azzal függ össze, amit olvasunk. Mózes első könyvének 3. rész 16. versében azt írja a Szentírás, vágyakozol férjed után. Azért van ez, mert egy asszony lelkileg sokkal jobban kötődik a férjéhez, mint a férj eleinte a feleséghez. Egy szép könyvben olvastam egy vonzó fiatal nőről. A nő bejött a lelkész irodájába, aki azzal foglalkozott, hogy házassági tanácsokat adott, és közölte vele, szeretnék önnek elmesélni valamit a házasságunk történetéből, amit tovább adhatna. Aztán felállt és azt mondta, tessék csak megnézni a lábamat, látja, tiszteletes úr, milyen csúnya. A lelkész csodálkozott, hogy ez a nő ilyen felszabadultan megmutatta neki a gyönge pontját. Lábai fatörzsekhez hasonlítottak, és mindent el lehetett mondani róluk, csak azt nem, hogy szépek. Aztán az asszony elmesélte neki, hogy fiatal lányként mennyire szenvedett ettől, mennyire szorongott mindenütt, azt gondolta, most megint a csúnya lábamat nézik. Micsoda ellentéte volt ez annak a felszabadultságnak, amellyel most beszélt erről anélkül, hogy elpirult volna, vagy elfogódottá vált volna. De miben van ennek a titka? Elmesélte, hogy férje ismerettségük elején egyszer ezt mondta. Úgy szeretem a lábadat, mert biztonságérzetet ad nekem. Ezt ő természetesen nem tudta rögtön komolyan venni. később aztán megértette,

0: részesült elfogadásban és szeretetben, amely gondot okozott neki. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy egy nőnek feltétlenül szüksége van erre a megerősítésre, mert a házasság első éveiben és talán még később is az elmaradó megerősítés miatt szenvedni fog a félelemtől, hogy elveszti a férjét. Az asszonyoknak viszont azt mondanám, hogy ne nyafizzanak, ne kényszerítsék ki ezt a szeretetet, hanem fogadják el a férjeiket úgy, ahogy a Teremtő megalkotta őket. Előfordult, hogy egy férj azt válaszolta nekem, hiszen naponta bizonyítom a feleségemnek, hogy szeretem, érte dolgozom, mellette vagyok, kosztpénzt adok neki. Ez nem elég. Egy asszonynak hallani kell, hogy a férje szereti őt, és egy férjnek tudnia kell, hogy felesége szépséghibáira vagy gyöngeségeire tett negatív megjegyzései növelik az asszony félelmét. Olykor egyáltalán nem tudatosan csúsznak ki a szánkon olyan kijelentések, amelyek mély sebeket okoznak hosszú-hosszú évekig, talán egy életen át is. Ezek a félelmek mélyen belénk ivódhatnak, és még a tisztázó beszélgetést is megakadályozhatják. Kedves hallgatóim, én régóta élek házasságban, de mi ketten is, mint házastársak a férjemmel, csak nemrég vallottuk be egymásnak 15 év után, ami félelemként mindig is ott volt a háttérben. Ma azt mondhatjuk, ha korábban kimondtuk volna a gondolatainkat, sok nehéz órát takaríthattunk volna meg magunknak. A házasságban szükség van bölcsességre. Egy asszony, aki 8 évi házasság után teljesen kétségbe volt esve, megkérdezte tőlem, hogy mit tegyen. Kérdeztem, mennyi ideje házasok, majd ezt válaszolta, 8 éve. Ó, hiszen akkor ti a házasságban még gyerekcipőben jártok, gondoltam. Én már milyen régen vagyok házas, és azt hiszem, ma már értem, hogy hogyan tehetem boldoggá a férjemet. Ne csüggedjünk el, ha a házasságban vannak hibák. Ez hozzátartozik a növekedésben, az éréshez a házasságban. Mégis azt kívánjuk, hogy ez a néhány utalás megtakarítson, vagy legalábbis megrövidítsen egy-két szenvedést.
1: Ildikó valami olyasmivel kezdte mondandóját, hogy az iskolában, ahol dolgozik, sokan elégedettenek a külsejükkel. Úgy gondolom, hogy ez nem csak arra a bizonyos iskolára igaz, hanem általános probléma is, nem csak a fiatalok körében. Sajnos olyan világot élünk, amelyben egyrészt hihetetlen hangsúlyt kapott a külső megjelenés, az, hogy hogy néz ki valaki, milyen az alakja, a haja, a bőre, a szeme színe, a lába, stb. Másrészt erre egész iparágak épültek. Harmadrészt a technika segítségével a valóságtól elrugaszkodott testképet mutatunk be, mint ami elérhető és ideális. Sőt, aki nem ilyennel rendelkezik, az tulajdonképpen értéktelen valaki, sugallják. Nézzük sorra ezeket. Egy rendőrségi hírt olvastam néhány hónappal ezelőtt, melyben arról számoltak be, hogy valahol Közép-Amerikában eltűnt egy fiatal hölgy, s a rendőrség az internetről levett képével indított körözést a megtalálása érdekében. Ez még rendben is lenne, csak itt jött a bökkenő, miszerint a család jelezte, hogy téves a közzétett fénykép, nem az eltűnt személyt ábrázolja. Mint kiderült, mindenkinek igaza volt. Ugyanis a hölgy olyan képeket töltött fel magáról a közösségi platformokra, melyek annyira feljavítottak voltak a különféle számítógépes programokkal, hogy már nyomokban sem hasonlított az eredetire. Tehát a rendőrség jól dolgozott, hiszen elvben a hölgyet ábrázoló fényképet használt, s a családnak is igaza volt, miszerint a közzétett fotó alapján nem lehet felismerni eltűnt hozzátartozójukat. Hol van itt az igazság? Sehol. Már rég elveszett a hiúság oltárán. Még mielőtt félreértene valaki, nem szeretném ezt a fiatal nőt elítélni, mivel beleesett abba a csapdába, melyet az ördög készített, és nem csak neki. Ha előveszünk egy 60-70-80-as vagy 90-es években készített fényképet, s összehasonlítjuk napjaink fotóival, akkor döbbenten megállapíthatjuk, hogy még az akkori sztárokról és modellekről készült profi fényképek is gyenge kiadásai a legegyszerűbb mobillal készült felvételeknek. A hölgyek alakja a régi kép

Peken egyáltalán nem olyan tökéletes, mint a mostanság készülteken. A hajuk, a mosolyuk, a kezük, és még ki tudja, hogy mi mindenük, valahogy mégiscsak jobban hasonlít a valóságra, mint amit mostanság próbálnak elhitetni velünk, hogy milyennek kellene lennie egy csinos nőnek. És ezzel nem csak a fiatal leányokban és tisztes családanyákban okozhatnak felesleges frusztráltságot, hanem azokban a férfiakban is kialakíthatnak egy elvárási szintet a leendő társukkal vagy életük párjával szembe, akik előszeretettel nézegetik ezeket a mondjuk ki manipulált képeket. Ki nyer ezzel? Senki. Pontosabban a szépségipar, ami napjainkban egy ugyancsak virágzó iparág. S itt nem csak a különféle kozmetikumokra gondolok, habár azokból is rengeteg van, hanem most már, hogy más ne említsek, a gyógyszeripar, az egészségügy, a turizmus is beszállt ebbe. Wellness centrumokat építünk, fogyasztó tablettákat fejlesztünk, se szeri, se száma a kozmetikai szalonoknak, a műkörmös üzleteknek, és egyre többen veszik igénybe a plasztikai sebészek szolgáltatásait is. Az úgynevezett botox kezeléseket már a 10-20-as éveikben járó fiatalok is igénylik, mondván, hogy ők nem akarnak ráncos öregekké válni. Hogy ez mennyi idő meg pénz, amit a szépség oltárán áldoz az emberiség, nem szeretném még csak megtippelni sem, félek, hogy nagyon alábecsülném. Zárójelben jegyzem meg, hogy miközben mindenre van pénz is, szellemi tőke is, meg infrastruktúra is, az éhezés a nyomor felszámolására nem mindig akad, és a harmadik világban élő gyerekek tanítatására se futja. Jobb, ha belátjuk, hogy Isten nélkül ilyen álszentek és önzők vagyunk mi emberek, s ennyire csak magunkra gondolunk. Idáig jutottunk. S miközben a külső szépségért szinte bármire képesek vagyunk, közben nem veszük észre, hogy saját butaságunk csapdájába estünk. Mert lehet, hogy valaki kívülről már-már tökéletes. Persze azt nehéz megmondani, hogy ki is a tökéletes, de tételezzük föl, hogy valaki már elérte azt a vágyott külsőt, melyért akár nagyon-nagyon sok milliót is áldozott, de ezzel még belül az maradt, aki volt. Nem lett se okosabb, se kedvesebb, se jobb társ, sőt, akinek csak az a fontos, hogy néz ki, az félő, hogy belül is csak önmagára gondol, csak önmagáért él. S ugye senki nem kívánna tartósan együtt élni egy énközpontú, narcisztikus valakivel. Milyen ördögi kör? Az Úr Jézus szavai visszhangoznak a szívemben. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi? Olvashatjuk a Lukács evangéliuma 9. részében. Kár lenne így járni. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az életadó folyam. A mai ige Ezékiel 47:9. vers. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut patak, igen sok hal lesz. Gondolatok az igéről. A próféta látomásában az éltető víz a holttengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó lelki élet támad. A kegyelem szabadon áramlik, Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jó tetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végig folyna utcáinkon és sikátorainkon is, bár beáradna a házamba, és addig emelkedne, amíg minden egyes zúg megtelne vele. Uram, árazd az élő vizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt, úszni benne. Ó, megváltom, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel. Nyomorult, száraz és merev vagyok. Jöjj, és eleveníts meg, hogy kirügyezzem, virágot hozzak, és gyümölcsöt teremjek a te dicsőségedre. Eleveníts meg, Krisztusért kérlek. Ámen. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Elindult tegnap a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Tegnaptól immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az élet védelmében. A kampány célja felhívja a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Ma indulnak a női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-től 27-ig a metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Október a reformáció hónapja programsorozata, motto, megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó október 1-én 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. De szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újváros Református gyülekezetben. Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé Pünkösdi gyülekezetben. Budapest, 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban. A fasori evangélikus gyülekezet mellett a 7. kerületben a Városligeti fasor sarkán.
0: Kulturális programajánló.
1: Őszi lelkész továbbképző tanfolyam ma és holnap. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont ma és holnap, szeptember 24-e és 25-e között. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Kutatók éjszakája. A Kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutató életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, tehát holnaptól 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudomány területek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg október 1-e és 3-a között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelki pásztorok tanulmányai napjával veszi kezdetét. Pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a baranyai és a bácskiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton sor kerül a dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatására.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretett szolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat szeptember 21-én az Alzheimer világnapon. Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel a figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével. Amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével, folytatta. A képernyőn túl is van élet, tanúsítvánnyal ismeri el a Betesda a gyerekek digitális egyensúlyát támogató intézményeket, a tudatos képernyő használatot, az egészséges életmódot, a mozgást, az offline kapcsolódást és az online-offline egyensúly kialakítását támogató óvodák, iskolák és sportegyesületek jelentkezését várja a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A tanúsítványokat október 12-én a képernyő idő csökkentő konferencián adják át. A Betesda Gyermekkórház hisz abban, hogy a családok mellett a közösségek, így az oktatási intézmények és sportegyesületek is fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyerekek és a fiatalok digitális képernyő használata tudatossá váljon, és az online jelenlét mellett maradjon idő a mozgásra, a játékra, a pihenésre, a személyes kapcsolatokra és a valódi élményekre is. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Már tegnap megérkezett az őszi napi egyenlőség. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható. A hét elejétől az eddiginél jóval hűvösebb levegő áramlott a Kárpát-medencébe, de a hétvége közelettével melegedés lesz, növekszik a hőmérséklet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Életszínvonal. Bár a mai technika látszólag közel hozza az embereket, belsőleg egyre inkább idegenek lesznek. A luxus és az életszínvonal emelkedés belsőleg üressé, szellemileg ellaposodottá, lélektelenné és mélységesen boldogtalanná teszi őket. Joseph Kenetich.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Ha emlékeznek kedves hallgatóim az elmúlt hetekre, hónapokra, akkor talán a legtöbben vissza tudják idézni, Izraelnek a Jordánhoz való megérkezésénél tartunk. Honfoglalás következik. Már elindultak, már Isten fölbátorította Józsuét, de hogyan tovább? Mi az, amit Isten el akar végezni? A legutóbb arról beszéltünk, hogyan készítette elő Józsué szolgálatát az Úr. Ma azonban arról fogunk beszélni, hogyan szembesítette Isten Józsuét és az egész népet, hogy nem mindig az a feladat, ami a feladatnak látszik, néha a feladatainkat átvállalja az Isten. De ad olyan feladatokat, amiket rajtunk kívül senki más nem végezhet el. No, talán azt mondják most a hallgatók, ez az ember rébuszokban beszél, talányokat mond. Éppen azért, hogy mindenki megértse, hadd olvassam már is Isten igéjét, Józsué könyve 5. fejezeténél van nyitva nálam a Szentírás, az 5. fejezet első versétől olvasom. Amikor meghallotta az Emóriak összes királya, túl a Jordánon, nyugat felé, és a kánaániak valamennyi királya a tenger mellett, hogy kiszárította az Úr a Jordán vizét Izrael fiai előtt, amíg átkeltek rajta, megdermett a szívük, elállt a lélegzetük is Izrael fiai miatt. Abban az időben mondta az Úr Józsuénak, csinálj kőkéseket, és végeztesd el újból Izrael fiai között a körülmetélést. Józsué tehát csinált kőkéseket, és körülmetélte Izrael fiait az Arálót halmon. Azért metélte őket körül Józsué, mert az Egyiptomból kijött egész férfi nép, a harcosok mind meghaltak a pusztában, útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Körül volt ugyan metélve az egész nép, amely kijött, de a pusztában született nép közül senkit sem metéltek körül útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Mert 40 esztendeig járták Izrael fiai a pusztában, miközben az Egyiptomból kijött egész nép, valamennyi harcos elpusztult, mivel nem hallgattak az Úr szavára. Ezért megesküdött az Úr, hogy nem engedi meglátniuk azt a földet, amelyet esküvel ígért meg az Úr atyáiknak, hogy nekünk adja, a tejjel és mézzel folyó földet. Fiaikat azonban, akiket a helyükre állított, körülmetélte Józsué. Ezek körülmetéletlenek voltak, mert útközben nem metélték körül őket. Amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a táborban maradtak, amíg erőre nem kaptak. Aki ismeri egy kicsit a Szentírást, egészen biztosan tudja, honnan is származik a körülmetélés törvénye. Ez bizony visszanyúlik a távoli múltba. Amikor Ábrahámot kiválasztotta magának Isten, és parancsba adta neki a körülmetélést, mint külső jegyet, azért, hogy visszavonhatatlanul örök szövetség bélyegeként ott legyen Ábrahámon és minden utódján jelezve, hogy ők Isten kiválasztott népe. Ahogy eltelt az idő, Izrael népe gyarapodott. Úgy tűnik, hogy az egyiptomi fogságban, az egyiptomi 4 évszázad alatt a körülmetélésnek a szabálya az benne maradt ennek a népnek a szívében. Ha a ma közhasználatban forgó szót akarom használni, hozzátartozott Izrael önazonosságához, azaz az identitás tudatához. Tudták, hogy ez egy olyan jegy, ami megkülönbözteti őket Egyiptomtól, megkülönbözteti őket a más népektől. Aztán elindultak a fogságból. És hogy nem, valami miatt ez a nagyon fontos jelkép háttérbe szorult, feledésbe merült. Ki tudja miért? Találgathatunk ugyan. Az egyik nagyon fontos ok talán, hogy a beszámoló szerint úgy olvassuk Isten igéjében, hogy nem csupán Izrael fiai indultak el a fogságból való szabaduláskor, hanem közéjük keveredett mindenféle elegy-belegy nép is. Ez az elegy-belegy, ez egy nagyon fontos szó, mert azt jelenti, hogy mindenféle olyan népek, törzsek, vagy emberek keveredtek Izrael népe közé, akiknek fogalma nem volt arról, hogy ki az Úr, mit akar az Úr, mit parancsolt az Úr, nem is voltak Izrael leszármazottai, de egyszerűen a fogságból való szabadulásnak a lendülete őket is magával ragadta. Ők is elindultak, mintha ők is izraeliták lettek volna. Pedig valójában nem voltak azok. Mózesben talán túl nagy volt ezen a területen a tolerancia. Nem először. Aki ismeri a Szentírást, tudja, hogy Mózes, amikor családot alapított, és feleségül vette Cipórát, akkor bizony úgy születtek meg Mózesnek a gyermekei egymás után, hogy Mózes tekintettel a más népből származó asszonyra nem metélte körül a fiait. Annyira, hogy Mózes csak akkor hajtotta végre a fiain ezeket a fontos Isten által rendelt szertartásokat, amikor Isten visszaküldte szabadulást hirdetni Egyiptomba saját népéhez. Akkor se jó szántából. Azt olvassuk a Szentírásban, rátámadt az Úr és meg akarta ölni. Akkor értette meg Mózes és a felesége, hogy lehetetlen úgy járni az Úrral, hogy semmibe vesszük az ő parancsait. Hogy lehetetlen úgy képviselni az Urat, hogy közben azt teszünk, amit mi akarunk. Rá kellett döbbennie Mózesnek és Cipórának is, hogy életkérdés az, hogy Isten mondott valamit, és azt mi megtartjuk-e. Mégis, amikor pusztába indult Izrael népe, a feledés homálya borította ezt a fontos törvényt. Sok mindennel lehet indokolni, lehetne orvosi okokat sorolni, a nagy pusztai vándorútnak a veszélyességét, és még sok mindent. De tessék csak megnézni, kedves hallgatóm, mikor hozza szóba az Úr ezt a tételt? Akkor, amikor Izrael a legkevésbé számít rá. Már túl vannak a Jordánon való átkelésen, már ott vannak azelőtt, hogy szembenéznek Jerikó falaival, néhány nap talán csak és harcba kell indulni, és akkor azt kérdezi az Úr Izraeltől, hol vannak a bélyegek, hol vannak rólatok azok a jegyek, amelyekkel bizonyítanátok, hogy hozzám tartoztok. Hol vannak a szövetség jegyei? Hozzátok rendbe az elmulasztott dolgokat! És Izrael fiainak ebben a helyzetben nem várt dolgokkal kell szembenézni. Szembe kell nézni, hogy Isten nagyon komolyan gondolja. Ma olyan világban élünk, kedves hallgatóim, amikor sokszor Istenre hivatkozva utasítják el még igehirdetők is az Istennek való engedelmességet. Olyan világban élünk, amikor anulláljuk, amikor eltörlünk mindent, amit Isten nekünk a Szentírásban megmondott. Ma a legtöbb ember a maga módján hívő. Lehet, hogy valaki azt hiszi, hogy én viccelek ezzel, de ez nem így van. A népszámlálási biztosoknak mondtuk ezt mi magyarok. Amikor azt kérdezték a legtöbb magyartól, hogy milyen módon vallásos, nagyon-nagyon sok százezer honfitársunk válaszolta a magam módján. Ami azt jelenti, hogy hiszem, hogy van Isten, és úgy élek, ahogy én akarok, és ez legyen jó Istennek. Isten azonban az igét nem azért adta nekünk, hogy mi a magunk módján legyünk keresztények. Mi magunk módján legyünk istenfélők. Mi a magunk módján legyünk istenkövetők. Józsuének szembe kellett nézni azzal, Isten elvárja a szövetség megtartását. És nem csak az a szövetség megtartása, hogy betartom-e a szövetség ilyen-olyan-amolyan pontjait, hanem az is a szövetség megtartása, hogy viselem-e a szövetségnek a bélyegeit. Nagyon sok mindenről kéne ennek kapcsán beszélni. Beszélni a keresztségről, a hitvalló keresztségről, arról, hogy hogyan gondoljuk, hogyan értelmezzük. Beszélni az úrvacsorázásról, arról, hogy hogyan értelmezzük Krisztusnak azokat a szavait, hogy ezt kell tenni majd, azért, hogy kifejezzük a vele való közösségünket, a vele való szövetségünket. Milyen sok keresztény legyint erre az egészre. Keresztség, nem keresztség. Mit számít? Úrvacsora, nem úrvacsora. Mit számít? Most már ott tartunk, hogy bibliaolvasás, nem bibliaolvasás. A lényeg az, hogy a szívemben mi van, igaz? Lehet, hogy valaki azt mondja, kemény szavak. Józsué nem kemény szavakkal találta szembe magát, hanem Isten nagyon kemény elvárásával. Azt akarja az Isten, hogy olyan nép induljon Jerikóval szemben, amely komolyan veszi, hogy ő Istenhez tartozik. Miért? Mert nem szokásos módon kell majd harcolnia. A legnagyobb fegyver, amit Izrael be fog vetni Jerikó ellen, az engedelmesség lesz. Az Istennek való engedelmesség. Máig próbálják különböző tudományágak művelői elmagyarázni, hogyan omlottak le Jerikó kőfalai. Beszélnek különös frekvenciákról, rezgésekről, beszélnek a hanghatásairól és sok mindenről. És be kell, hogy valljam, kedves hallgatóim, a legkevesebb szó esik még teológusok között is az engedelmességről, mint a legfontosabb hatásról. Nem kellett tudni Izraelnek, hogy milyen frekvenciák fognak az ő gyaloglásuk és templomi zenélésük hatására keletkezni. És sok mindent nem kellett tudni. Egy dolgot kellett tudni. Mit mondott az Úr? A szerint járunk-e? És Isten tulajdonképpen ott a pusztában, Jerikó és a Jordán között azt tesztelte, hogy tudatában vannak-e Izrael fiai, hogy a szövetség az nem két egyenrangú fél között köttetett, hanem hogy Izrael tartozik ebben a szövetségben engedelmességgel az őt kiválasztó, az őt elhívó, az őt eddig vezető és megtartó, a szabadulás élményét újra és újra meghozó Istennek. Az Úr Jézus azt mondta, nem ti választottatok ki engem. Én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy menjetek el és teremjetek gyümölcsöt, és ez a gyümölcs maradjon meg. Azt is mondta az Úr Jézus, aki nekem szolgál, engem kövessen. Vajon hány keresztény van, aki ma Krisztus követését tartja a legfontosabb céljának? Ott a Jordán és Jerikó között az engedelmesség tesztje folyt. Dicsőség Istennek, mert Józsué és a nép kész volt az engedelmességre.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Akik az elmúlt héten velünk voltak, emlékeznek, remélem, hogy emlékeznek, hogy arról az időről kezdtünk beszélgetni, amikor Izrael már átkelt a Jordánon, de még nem indított ostromot Jerikó ellen. Arról kezdtünk el beszélgetni, hogy Isten egy különös tesztet készített. Itt látta elérkezettnek az időt a mindenható, hogy szóba hozza Izrael fiainak és Józsuénak az elmaradt szövetségi jegyeket. Hogy szóba hozza nekik, hogy 40 éven keresztül úgy vándoroltak a pusztába, hogy elmaradt a körülmetélés. És hogy most olyan harcosok nőttek föl, akik az Úr nevében akarnak majd harcolni ugyan, de az, hogy az Úrhoz tartoznak, ennek a bélyege hiányzik róluk. Valami hiba van, és lehet, hogy ez kívülvaló számára rendkívül csekély értékű vagy jelentőségű hiba, de Isten úgy ítéli meg, csak úgy lehet Isten seregében az Úrral együtt harcba szállni, hogyha tudatában van az ember annak, és tisztában van azzal, hogy kihez tartozom, ki volt az én elhívom, ki az, aki velem szövetséget kötött, ki az, aki szabadulást adott nekem, és kinek tartozok elszámolással az elhivatásomról, kinek tartozok engedelmességgel. A következő napokban Izrael fiai csatát kell majd, hogy vívjanak Jerikó ellen. De ebben a csatában a legfontosabb eszköz majd az engedelmességük lesz. Fontos kérdés. Készek lesznek az engedelmességre? Vagy a maguk feje szerint akarnak járni? Az, hogy Isten rábírta és rákényszerítette Izrael fiait a körülmetélkedésre, az nem csupán egy külső jegy elvállalására való késztetés volt, hanem azt akarta Isten tudatosuljon Izrael fiaiban. Engedelmességgel tartoznak, és az Úrnak kell odaszentelni magukat. Ám nem ért véget ez a dolog, mert amikor megtették a körülmetélést, akkor Isten így folytatja. Amikor Gilgában táboroztak Izrael fiai, elkészítették a páskát a hónap 14. napján, este Jerikó síkságán. A páska második napján kovásztalan kenyeret ettek a föld terméséből, és pörkölt gabonát ugyanazon a napon. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből, nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették. Itt most megállunk egy pillanatra, és gondoljuk csak végig. A páska ünnepre azt rendelte Isten, hogy minden évben meg kell majd ünnepelni az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Ám ha visszafelé lapozunk, nagyon kevés utalást találunk arra Mózes könyveiben, hogy Izrael fiai a pusztai vándorút alatt valóban megünnepelték volna a páskát. Ó, ezer okot lehet erre sorolni. Minden bizonnyal, minden áldott nap emlékeztek a szabadulásra. Hát hogy ne emlékeztek volna, hiszen ott volt fölöttük nappal a felhőoszlop, éjszaka pedig tűz lángjában látták maguk között jelen lenni Izrael istenét, az Urat. Igen ám, de amikor Isten parancsot ad nekünk egy dologra, azt nem véletlenül szokta tenni. És ráadásul az ő parancsai nem opcionálisak, ha tetszenek érteni, mire gondolok. Nem választhatóak, nem egy lehetőség a sok közül, és még az is lehet, hogy így teszek. Amikor Isten megmond valamit, annak mindig az a nagyon határozott szándéka, hogy azt tegyem is úgy. Nem azért, mert nincs más választásom, hanem azért, mert nincs más jó út. Isten soha nem mondott, tanított nekem semmi olyasmit, vagy adott parancsot valami olyasmire, ami ne az én érdekem lenne. A páska egy nagyon fontos ünnep volt. Újra és újra el kellett mondani a következő generációnak, a következő nemzedéknek, Isten ad szabadulást. És ha belegondolunk, kedves hallgatóim, Izrael fiai minden esztendőben új és új gyermekekkel gyarapodtak a pusztai vándorút során is. A nép szaporodása, emberi utánpótlása nem szakadt meg. Gyermekek születtek, ifjak nőttek föl, fölserdültek, harcosokká váltak, felnőtt férfiakká váltak,
akikbe át kellett plántálni, át kellett volna plántálni a szabadulásnak az megtapasztalását, és azt a tudatot, ennek a népnek az ura, vezetője, királya. Nem Mózes, nem egy testület, hanem maga az Úr. Amikor Jerikó síkságán Józsué parancsot ad a páskára, az egy nagyon komoly megalázkodási ünnep. Azt jelenti, emlékszünk még arra, milyen hatalmas kézzel nyúlt bele Egyiptom történetébe a mi Istenünk az Úr. Emlékszünk arra, milyen módon fordította meg a veszendő izraeli sorsot. Hogy adott szabadságot a rabszolgaság helyére? Emlékszünk arra, hogy véráldozat árán váltattak meg Izrael elsőszülöttjei. Ehhez az ünnephez azonban hozzákapcsolódott még valami. Ennek az ünnepnek a keretében Izrael fiai először esznek annak a földnek a terméséből, amelyet Isten neki készült ajándékozni. Bizonyára nagyon nagy örömünnep volt ez. Nem a sajátjukat ették, nem a saját vetésüket ették, honfoglalóként érkeztek, gondolom annak idején, amikor Vereckei szorosnál Árpád apánk belépett a Kárpát-medence területére, ő se a saját vetését ette az első évben, és nem a saját lovainak nőtt eredetileg a fű, amit aztán lelegeltetett, úgyhogy különösen ezen ne akadjunk ki, vagy ne botránkozzunk meg, kedves hallgatóim, ez mindig így volt a történelemben, de azt a termést ették, amit Isten azon a földön engedett teremni, amelyet nekik szánt. És bizonyára nagy öröm volt. Ritka élménye volt a pusztai vándorút alatt Izrael fiainak, hogy friss, pörkölt gabonát, friss, kovásztalan kenyeret elsenek. És másnap reggel hiába indultak az asszonyok szokásos körútjukra, már 40 éve járták a pusztát az asszonyok, ugye emlékszünk, kedves hallgatóim? Évszaktól, hónaptól, naptári naptól függetlenül, ami nem teljesen igaz, mert szombaton, ugye emlékszünk, kedves hallgatóim, nem volt manna. De egyébként minden áldott nap jött a manna, amolyan mennyei kenyér, minden áldott nap megkapták a napra szükséges táplálékot, ám mikor először ülték meg a pászkát, azon a napon Isten azt mondta, hogy ennek az ideje lejárt. 40 év után hihetetlen nagy csalódást okozhatott az asszonyoknak. Gondolom, hogy egymás után mentek vissza, és álltak Józsué elé, hogy üres a kanna. Hiába mentünk mannát gyűjteni. Mi lesz most? Éhen fogunk halni. Hát eddig az Isten gondoskodott rólunk, most honnan lesz majd kenyerünk? Honnan lesz majd ennivalunk? 40 év után Isten elérkezettnek látta az időt, hogy ez a nép újra megtanulja a letelepedett nép életét. A Kánaán az ő országuk. Isten ígérte nekik. De azt nem ígérte Isten, hogy Kánaán földjét nem kell majd verejtékkel, fáradtságos munkával, nagyon kemény munkával megmunkálni, belevetni, aztán gondozni a vetést, és aztán majd aratni. Isten a radikális megoldások híve, úgy tűnik a Bibliából. Tehát egyik nap még van manna, másnaptól pedig föl kell készülni egy újfajta életformára. Azt hiszem, Józsué számára is rendkívül nehéz lehetett ez a helyzet. Ott vannak a férfiak, körülmetélkedéstől legyengülten, megtisztult szívvel ugyan, pászkát ünnepelve, de ugyanakkor ott van annak a csalódása, hogy nincs manna. És ott van előttük Jerikó. Hogy fogják tudni megvívni ezt a várost? Honnan lesz hozzá az erő? Nézzük csak, mit tett ekkor Józsué. Amikor Józsué Jerikónál volt, föltekintett, és azt látta, hogy egy férfi áll előtte. Kivont karddal a kezében. Oda ment hozzá Józsué, és megkérdezte, közénk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Az pedig így felelt, nem, az Úr seregének a vezére vagyok. Most jöttem. Ekkor Józsué arccal a földre borult,
és ezt mondta neki: mit akar mondani szolgájának az én uram? Az úr seregének a vezére ezt felelte Józsuénak: old le a sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsué pedig úgy tett. Mennyi veszteség, emberi veszteség, legyengült férfiak, oda a manna. Hát most hogy lesz? Isten válasza pedig, hogy Józsué találkozik egy angyal fejedelemmel, Izrael seregének a vezérével. Azt üzeni ezen keresztül neki az Isten: Józsué, bizonyos lehetőségek ideje lejárt, bizonyos emberi képességek korlátozottak, de jelen van az Úr. Ki fog harcolni majd Jerikó ellen? Nem véletlen, hogy ez az angyal kivont karddal a kezében találkozik Józsuéval. Itt az angyal sereg. Ők majd harcolnak. Tudták ezt ők Mózestől. Sokszor hallhatták Mózesnek, az Isten emberének az imádságában: angyalainak parancsol felőled, hogy hordozzanak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. De hát más dolog hallgatni egy ilyen szép éneket, ugye? És más dolog benne lenni. Józsué számára ott az üzenet: majd Isten megoldja. Kedves hallgatóm, a mi megváltónk is valami hasonlót mondott nekünk. Azt mondta: ne aggódjatok a holnap felől, ne mondjátok, mit együnk, mit igyunk, mi beruházkodjunk. A holnap majd aggódik magáért. Keressétek először Isten országát és annak igazságát. A többi majd ráadásként megadati. Elmerek indulni hittel ezen az úton, mert ez az út vezet az életre.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 24-e. Ez a nap Gellért napja. Szent Gellért előkelő velencei családból származott. Utazásai során került Magyarországra, és lett Szent Imre herceg nevelője. István király 1030-ban kinevezte csanádi püspökké. Járta a vidéket, kijelölte a templomok helyét, és folyamatosan keresztelte az embereket. Szent István király halála után a püspök pogánylázadók kezére került, akik 1046. szeptember 24-én a mai Gellért hegyről a mélybe taszították. A Duna mellett nagy sok nép vevé körül, és hajinálni kezdék kővel. Őkedék Szent Keresztnek jegyét hányja vala elejükben, és egyik sem találja vala. Annak utána ragadák mind szekerestül, és egy nagy hegyről aláereszték, kinek kelem földe neve. De mikoron méges élne, gerelyekkel átalverék őtet, és egy nagy kövön az Duna szélén eltörék fejét, és azonképpen mártíromságnak koronáját vevé. Az, mely kövön kedék kiontották vele agyavelejét, 7 esztendig sem árvíz el nem moshatta vérét, míg felgyűjtették az jámbor egyházi népektől.
2: 1083. július 26-án Szent László király kérelmére Gellért püspököt a Szent Szék a szentek soraiba iktatta. Budapest védőszentje is, Szent Gellért, vértanú halálának helyszínén a 11. században templomot emeltek, ahová betegek tömegei jártak gyógyulást keresni. Innen is eredeztethető a hegy aljában feltörő gyógyforrások erejébe vetett hit. A hagyomány szerint ezen a helyen a sebek begyógyultak, a törött csontok helyükre illeszkedtek, ha fölöttük a sebesült anyja, leány testvére vagy jegyese egy üdvözlégyet és egy hiszekedjet elmondott.
1: Gellért bölcsességét, atyai szívét árulja el a Szimfónia Ungarorum ismert jelenete is. Éjszakai szállásán egy őrülgető szolgálólány magyar énekének hangjára ébredt föl. A dallamot szépnek, különösnek találja, a lányt pedig jókedvel végzett munkájáért megjutalmazza. Így lett Gellért a magyar népköltészet első hírmondója.
2: Szent Gellért éjszakájához hiedelmek is kapcsolódtak. Aki szeretett volna boszorkánnyá válni, annak a regula szerint éjfélkor ki kellett menni a keresztútra, krétával maga köré kört rajzolnia, hogy védve legyen. A körből tárgyalhatott az ördöggel, s utána sok alakban árthatott embertársainak.
1: Emlékezzünk Sopmérei Ágoston 1804-es születésnapjára. A gyermekgyógyász Páduában szerzett orvosi diplomát. 1836-ban ő létesítette az első ortopédiai intézetet. 1839-ben alapította a Pesti Szegény Gyermek Kórházat. Ő írta egyetemi tanárként az első gyermekgyógyászati tankönyvet 1847-ben. A szabadságharcban előbb koleraorvos, majd honvédorvos. A bukást követően Törökországba menekül, aztán Angliába, ahol 1851-ben megalapítja a Manchesteri Gyermekkórházat.
2: A Szív Világszövetség, a WHF 1998-ban alakult. a WHO

0: napi kenyérért és az életért.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Máté 5:5.
1: A szelídség sajnos elveszni látszik agresszív és egoista korunkban. Gyakran a gyöngeséggel párosítják, és már csak azért sem becsülik nagyra ezt az erényt. Ám Isten arra hív, hogy szelídek legyünk. A szelídség voltaképpen Isten előtti alázat, és fele barátaink iránti jóság. A szelíd ember elismeri, hogy mindent Isten tart a kezében, akiben bízhatunk akkor is, ha a dolgok, mint oly sokszor, nem éppen vágyaink szerint alakulnak. A szelídséghez tehát az Úrban vetett bizalomra van szükség. Azaz, a szelídség tudatos választás eredménye. Amikor valaki Istenre támaszkodik, ő benne bízik, ahelyett, hogy saját útjain törtetne előre. A szelídség inkább erő, semmint gyöngeség. Hiszen ahhoz kedvezőtlen körülmények vezetnek, mint az erő, vagy a bátorság hiánya. De figyeljünk Jézus Krisztusra, aki a Máté evangélium a 11. fejezet 29. verse szerint így szólt. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Természetesen Jézus a szelídség legtökéletesebb példája, és sokszor viszont a legnagyobb bátorság formájában nyilvánult meg. Számunkra adott lehetőség az, hogy az Isten és egyszülött fia jóságába vetett bizalomból fakadjon az önérdek és a magabiztonság ellentéteként a szelídségünk. Ha ez megvalósul, gondolataink nem csupán önmagunk körül forognak. Éppen ez a lelki nyugalom elérésének legfontosabb föltétele. Hiszen nyugtalanságunk oka legtöbbször annak tudható be, hogy csak a magunk hasznát vessük, csak a mi akaratunk számít. Tanuljunk Ellen White-tól. Az emberek harcolhatnak, vagy dacolhatnak érveikkel. De az önzetlen szeretetet, szelíden sugárzó élet olyan érv, amelynek nem tudnak ellent mondani. A Krisztus szelídségével jellemezhető következetes élet

0: hatalom a világon.
1: Istenem, tudom, hogy a szelídség nem belőlem fakad, hanem a te ajándékod, amely akkor nyilvánulhat meg, ha minden nap feltétlenül átadom magam, és készségesen engedelmeskedem neked. Kérve kérlek, hozzon a mai este belső békét számomra. Teljes bizalommal fordulok hozzád, és köszönöm, hogy tudhatom, pontosan ott vagyok, ahol lennem kell. Alázattal köszönöm a végtelen lehetőségeket, amelyek az irántad való hitemből erednek. És köszönöm az adottságokat, melyeket feladataim teljesítéséhez kaptam. A krisztusi lelkület töltsön el, hogy a bennem föllobbanó rossz indulatot is le tudjam győzni a tőled kapott szelídséggel. Segíts, hogy alázatosan és szeliden forduljak minden ember felé, különösen a bennem sebeket ejtők felé. Kérlek továbbá, Uram, ne csak rajtam könyörülj, hanem rajtuk is, akiket a gonosz megtéveszt és fölhasznál. Bocsáss meg nekik és nekem, mert nem tudjuk időnként, hogy mit cselekszünk. Mekkora károkat okozunk ebben a szép, teremtett világodban egymásnak. A te irgalmad tegye lehetővé, hogy őszintén átalakítsam az életemet, ha te ajándékozol megbékélést és szelídséget szívembe, és így igaz hittel éljek ebben a kísértésekkel terhelt világban. Segíts, hogy a gonoszságot jósággal viszonozzam, és ments ki engem a gonosz minden látható és láthatatlan csapdájából, hogy szelíd alázattal szüntelenül dicsőíthessem a te mindenható segítségedet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja, programsorozata, motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó október 1-én 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. De szokás szerint közzétették azokat a programokat is, amelyeket a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa szervez októberben. Területi női találkozó lesz október 3-án 10 órától 15 óráig a szombathelyi evangélikus gyülekezetben. Szombathely, Körmendi út 2. Ökumenikus missziói napot tartanak Sziget-Szent Miklóson október 11-én 17 órától az Újváros Református gyülekezetben. Sziget-Szent Miklós, Kálvin tér 3. A reformációi gálaestet október 18-án 17 órakor tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Budapest, Rákóczi út 21. Reformációi istentisztelet lesz október 25-én 10 órától az Agapé Pünkösdi gyülekezetben. Budapest, 14. kerület, Tököli út 46. A hónap záró alkalma a reformációi megemlékezés október 31-én 17 órától lesz a Reformáció Parkban. A fasori evangélikus gyülekezet mellett a 7. kerületben a Városligeti Fasor sarkán. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Elindult tegnap a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Tegnaptól immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az élet védelmében. A kampány célja felhívja a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Ma indulnak a női csendes napok Pilis Csabán. Szeptember 24-től 27-ig. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től 27-ig van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás mérsékelt lesz és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a prófétai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.

Kedves hallgatóink! 2022. március 17-e és 20-a között Napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozatot a Jelenések könyvéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök a Soproni Evangélikus Egyházközségben. A sorozat 4 előadást tartalmaz. Ezt a 4 előadás sorozatot most kedves hallgatóink számára is szeretnénk közvetíteni profétai üzenetként Gáncs Péter nyugalmazott elnök püspöktől. A 4. előadás a Jelenések könyve 5. és 6. fejezetéről szól. Ezért az előadás közvetítése előtt hallgassuk meg a Jelenések könyve 5. és 6. fejezetét és annak rövid magyarázatát, ahogy szoktuk közvetíteni a rádióban az Olvassuk Együtt a Bibliát sorozatunkban, és utána meghallgatjuk a magyarázatát ennek a profétai üzenetnek, Gáncs Péter előadásában.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A jelenések könyve. 5. rész. A bárány átveszi a 7 pecsétes könyvet. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön.
2: Az angyalok és a teremtmények éneke.
1: És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, és így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megületett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülői és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen. És a vének leborultak, és imádták őt.

0: Jelenések, 5. rész. Ebben János látja az atyát, amint a trónon ül, és jobb kezében tartja a tekercset, ami minden ember cselekedeteit tartalmazza. A tekercs minden népről, nyelvről és ágazatról tartalmaz szimbolikus nyelven írt információkat, egészen a föld történelmének kezdetétől fogva a végéig. János sír, mert úgy tűnik, hogy senki sincs, sem a mennyben, sem a földön, aki ki tudná nyitni a tekercset, és meg tudná oldani a föld bűn problémáját. Új személy érkezik a trónterembe, a bárány, aki úgy jelenik meg, mint aki éppen megáldoztatott. Jézus, az áldozati bárány, át tudja venni a tekercset, feltörheti a pecsétet, és megismerheti annak tartalmát. A nemrégen megáldoztatott és feltámadott Jézus veszi az emberek életéről és az eseményekről szóló főjegyzéseket tartalmazó tekercset, és cselekedni készül. Ez a nap pünkösd napja, Krisztus előtt 31-ben. A 4 lelkes lény és a 24 vén leborul és imádja a bárányt, mert vére árán mentette meg őket Isten számára. Mindez arra kell, hogy indítson bennünket is, hogy arcra boruljunk és dicsérjük a bárányt. A 7 lámpás vagy lélek, amelyek a Szentlélek teljességét jelképezik és a trón körül állnak, most kiküldetnek az egész világra. A Szentlélek kitöltetése Jeruzsálemben Krisztus előtt 31-ben annak közlése volt, hogy a megváltó beiktatása megtörtént a mennyben. Jézus Krisztus ígérete szerint elküldte a Szent Lelket a mennyből követőire, annak jeleként és biztosítékaként, hogy ő főpapként és királyként megkapott minden hatalmat mennyen és földön, és ő lett a felkent népe fölött. Az angyalok, a 4 lelkes lény és a 24 vén figyeli Jézus beiktatását, mint főpapét és királyét, ám ők ugyanúgy látták Jézus haláltusáját és győzelmét a földön, valamint szemlélői lesznek annak is, ahogy az emberek győzelmet aratnak Jézus Krisztus hatalma által. Ezek a vének leborulnak és így kiáltanak: méltó a megületett bárány, hogy övé legyen az erő, a gazdagság, a bölcsesség, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Mi is boruljunk le Jézus az Isten báránya előtt, hálából megmentő kegyelme iránt. Egyedül Jézus méltó dicséretünkre és tiszteletünkre.
1: A jelenések könyve.
2: 6. rész. A 4 első pecsét és a 4 lovas.
1: És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól:
2: jöjj!
1: És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szól: jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a 3. pecsétet, hallottam, hogy a 3. élőlény szól: jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, A rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen. Egy mérce búza egy dénár, és három mérce árpa egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól. Jöjj! És láttam, íme egy fakóló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt, és hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. Az ötödik pecsét. És amikor feltörte az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. A hatodik pecsét. És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha. A telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és ki állhat meg.

Jelenések 6. rész. Ez a fejezet azt mutatja, a mennyei szentély nyitva áll Jézus szolgálata számára. Elkezdi kinyitni a pecséteket a tekercsen, és lovak indulnak futva az időn át. Mit jelképeznek ezek a lovak, és ki irányítja őket? Az első három ló az egyházat jelképezi. Zakariás 10:3, Ézsaiás 63:11-13 alapján, vezetőjük pedig Jézus. A negyedik lovon a halál és a pokol lovagol, ám a legsötétebb órában is Jézus tartja erősen a halál és a sír kulcsait. Semmi sem történik egyházából, amit ő ne látna előre, és ne tartana irányítása alatt. A Jelenések könyve 2.-3. fejezetében szereplő 7 gyülekezet Isten különböző korszakokban élő gyermekeinek szükségletét jelzi, és arról is biztosít, hogy Jézus segít megoldani a problémáikat. A 7 pecsétről szóló leírás az egyház politikai és vallási hitehagyását szemlélteti a keresztény korszakban. A 7 trombitáról szóló szakasz az egyházra kimondott ítéletről szól, ami a hitehagyás következménye. Isten egyháza, amit a fehér ló jelképez, a Krisztus utáni első 2 évszázadban működött, és elvitte az evangéliumot az egész római világba. Ők Isten ígéjére támaszkodtak, és a mártíromság volt legfőbb jellemzőjük. A kereszténység meghódítja a pogányságot, Konstantin római császár fölveszi a keresztény vallást, és az egyház és állam összevonásával behozza a pogányságot az egyházba. Sátán titkos cselvetéssel eléri, amit az üldözéssel nem tudott elérni. Amint az egyház egyesül az állammal, ezt a vörös ló jelképezi, megkezdi azoknak a hívőknek az üldözését, akik elutasítják ezt az új szerveződést. Az Isten igéje által okozott szakadás kezd megmutatkozni az egyházban. A hitehagyás egyre mélyebb és mélyebb lesz a sötét középkorban. Ezt már a fekete ló jelképezi. Amint Jézus az igazság mérlegén kezdi mérni a hitehagyó egyházat. Az Isten igéjét és az igazi evangéliumot szinte teljesen elfeledik az emberek. A Szent Lelket nem engedik munkálkodni szívükben. Az egyház lelki hanyatlása kiteljesedik, ezt a fakó színű ló jelzi. Az egyházat azonban még mindig Jézus Krisztus irányítja, mert nála vannak a halálnak és a sírnak a kulcsai. Az 5. pecsét felnyitása az aranyoltár alól kiáltó lelkekről szól. Ez azok jelképe, akik Isten ígéjéért szenvedtek mártírhalált. Az ő vérük ítéletért kiált. Azt mondja nekik Isten, pihenjenek még egy ideig, mert az ítélet bizonyosan eljön. A 6. pecsét nyílik, és megjelennek Krisztus eljövetelének jelei. Lisszaboni földrengés 1755. november 1-én, a sötét nap 1780. május 19-én, és a meteor eső 1833. november 13-án mind Jézus közeli eljövetelét jelezték. Mi a 6. pecsét idején élünk. Az egek még nem nyíltak ketté, a sziklák még nem zuhannak a mélybe. A 6. pecsét leírása egy kérdéssel végződik. Ki állhat meg? Hisszük, hogy Jézus segítségével mindenki.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém, s könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsáss meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ragadj meg minket önfeláldozó szereteteddel, s téríts meg önzésünkből, hogy minket is szorongasson a te szereteted, s többé ne önmagunknak, hanem neked éljünk, embertársaink javára. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra, bőt harmadik vasárnapjára, okuri vasárnapjára, az Istenre tekintő szemek vasárnapjára választott újszövetségi ige szakasz a Jelenések könyvének 5. illetve 6. fejezetéből a következőképpen. Így tesz bizonyságot János apostol, és láttam, hogy a trónus és a négy élőlény közelében a vének között ott állt a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, s feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól, jöjj, és kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek. Amikor feltörte a 4. pecsétet, láttam, íme egy fakó ló, a rajta ülőnek neve halál és pokol követte őt, és hatalom adatott neki a föld 4. részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és gyökhalállal. Eddig a választott ige, foglaljunk helyet. Krisztusban, szeretett drága testvéreim, ahogy hallottuk már a vasárnap névadó zsoltár sorában szemeink, ezen a vasárnapon az Úrra tekintenek. Nem mindegy, hova nézünk már a bevezető ige, az induló hét heti vezér igéje figyelmeztetett. Ne hátrafele nézzünk. Ne is lefelé nézzünk a porba, ahonnan vétettünk és ahová vissza kell majd egyszer térnünk, hanem emeljük föl a tekintetünket. Aki már olvasta a gyülekezetünk böjti újságját, a Krisztoforosztanak első oldalán Néz föl címmel olvashatjuk Hegedűs Attila szolgatársam sorait, és ez az írás egy televízióban is látható, talán sokak által látott is, megnézett film sorozatra is emlékeztet, amelynek az volt a címe, hogy Néz föl, illetve hogy Ne néz föl. Többféle módon is lehetett fordítani az angol címet. Azok kedvére, akik ezt nem ismerik, csak annyiban mondom el a tartalmát, hogy arról szól, amivel a világ nap mint nap számol, szinte nincs olyan hét, hogy ne érkeznének hírek, hogy valamilyen titokzatos, talán üstökös, talán meteor közelít a föld felé, reméljük, hogy elkerül minket, de ha becsapódik, akkor mi lesz? És ez a film arról szól, hogy az emberek
mernek-e nézni azzal a ténnyel, hogy esetleg ennek a világnak vége lehet. És a film szereplői, politikusok, újságírók, tudósok különböző módon viselkednek abban a helyzetben, amikor a tudósok egy része kiszámítja, hogy már csak napjai vannak bolygónknak. Sokan azt mondják, nem kell törődni vele, nem kell fölnézni, nem kell figyelni a jeleket. Éljünk a pillanatnak, a mának, aztán majd csak lesz valahogy. A mai vasárnap azzal az örömhírrel köszönt ránk, hogy bátran nézzünk föl, mert nem egy pusztító meteor közelít a föld felé, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus közeledik. Emeljétek föl fejeteket, ő maga mondja, közeledik megváltásotok napja. A jelenések könyve, amellyel három estén keresztül foglalkozhattunk az elmúlt napokban, pontosan az a könyv, amely nem megrettenteni, sokkolni, megijeszteni akar minket, hanem sokkal inkább vigasztalni, bátorítani, hogy jön valaki, akit ismerünk, jön valaki, akiben a bárányt fedezzük föl, és most azok ülnek a legjobb helyen ebben a szép templomban, akik láthatják ennek a szószéknek a melvédjét, azt a gyönyörű szimbólumot, amit templomépítő őseink fontosnak tartottak, hogy amikor a gyülekezet a szószékre, az igére figyel, akkor lássa ott a bárányt, a hét pecsétes tekercsen ülve. Lássa azt a valakit, akinek egyedül van arra lehetősége, hogy a világ jövőjét formálja és kézbe tartsa. És ahogy hallottuk a választott alapigébe, a föltört pecsétek nyomán megszólaló hír, jövendőlés, profécia sokszor valóban hátborzongató és ijesztő. Tehát arról van szó, hogy a jelenések könyve egyszerűen ki akarja nyitni a szemünket. Nem engedi, hogy egyfajta ostoba struc politikával a homokba fúrjuk a fejünket, a szemünket eltakarjuk. Figyelmeztet arra, hogy a bűnnek, az Istentől elfordult életnek következményei vannak, és ezeket a következményeket el kell szenvedni, de ezeket Isten kegyelméből túl lehet élni. Az a bárány nyitja ki a szemünket, aki meghalt értünk, ahogy hallottuk az igében, aki megváltott minket, aki szeret minket, ahogy a jelenések könyve első soraiban olvassuk ezt a vallomást. Igen, ő az, aki visszatér, nem azért, hogy elpusztítsa ezt a világot, hanem hogy megújítsa. Nem azért, hogy eltörölje az emberiséget a föld színéről, hanem azért, hogy egy új éggel és új földdel ajándékozzon meg minket. Ugyanakkor ennek az új világnak a születése, mint minden születés, fájdalmas vajudás, és azok a látomások, amelyeket az előbb már fölvillantottam az apokaliptikus lovasokról, ugye az apokalipszis szó a jelenések könyvének kulcs szava, azt jelenti, hogy Isten leleplezi, megmutatja mindazt, ami az emberiségre vár, ami nem egyszerűen előttünk van, hanem amiben benne élünk, hiszen föltételezem, hogy talán nem kevesen összerezzentünk, amikor arról olvastam, hogy az egyik ilyen apokaliptikus ló, amikor megjelenik, annak nyomán elvétetik a békesség a földről, hogy emberek öldösik egymást. Nem kell sajnos nagyon messzire menni, hogy ennek a drámai képeivel szembesüljünk. Ezek a képek ébreszteni akarnak minket, ezek a képek föl akarnak rázni minket arra, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, az alkalmat, addig, amíg Isten kegyelme elérhető, amíg az ő igéje, mint kapaszkodó rendelkezésünkre áll.
Lehet. Sokak számára kicsit archaikusak, régiesek ezek a képek, a jelenések könyvéből. De hát akkor hadd hívjak segítségül egy kortárs, evangélikus lelkész, teológus, akinek a neve talán egy német gyökerű gyülekezetben ismerősen cseng, Jörg Cinkre gondolok, ki ebben az esztendőben lenne 100 éves, már nincs közöttünk, de írásai velünk élnek tovább, és egy pár évtizeddel ezelőtt egy olyan prófétai látomás vetett papírra, amely többféle magyar fordításban, hittankönyvekben is megjelent, biztos sokak számára ismerős, az a címe, hogy a teremtés utolsó 7 napja. Igen, mi szeretünk számolgatni, hogy vajon hol tartunk, hanyadik órában vagyunk, hanyadik pecsétnél tartunk, hanyadik apokaliptikus lovas érkezik. Ő azzal a vízióval játszik ebben a meditációjában, hogy elindul egy visszaszámlálás. Kezdetben Isten az ős káoszból kozmoszt, szép rendezett világot teremtett, amit azonban az ember annyira tönkretett, hogy arra a bravúros isteni beavatkozásra van szükség, hogy az Isten újjá teremtse az ember által okozott káoszból az új eget és az új földet. De most még ott tartunk, hogy ennek a régi teremtett világnak talán utolsó szakaszában, utolsó napjaiban vagyunk. Ezt pontosan senki nem tudja. Most ebből olvasok néhány sort, és mindenki döntse el, hogy ő hogyan érzi, hogyan éri meg, vajon hanyadik napon vagyunk, hanyadik órában. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, idézi Jörg Cink a Biblia első sorait, de sok millió év után az ember végre elég okosnak érezte magát, és szólt, ki beszél itt még Istenről, magam veszem kezembe jövőmet, kezébe is vette, és elkezdődött a föld utolsó 7 napja. Az első nap reggelén elhatározta az ember, hogy szabad és jó, szép és boldog lesz, nem Isten kép mása, hanem csupa nagybetűvel ember, s mert valamiben hinni kellett, hitt a szabadságban, s a szerencsében, a tőzsdében és a haladásban, saját terveiben és saját biztonságában, és biztonsága érdekében, rakétákkal és robbanó atomfejekkel töltötte meg talpa alatt a földet. És akkor ne csodálkozzunk, hogyha mostanság ég a talpunk alatt a talaj. Aztán jön a második nap víziója is, talán ez is nagyon ismerős. Elpusztultak az ipar szennyvizétől a halak, a vegyi kombinát, hernyók ellen készített porától a madarak pusztultak el, a közlekedés kipufogó gázától a mezei nyulak, a vésli szép piros színétől az ölebek, a tengerbe került olajtól és az óceánba üritett szeméttől a heringek, mivel a szemét rádió aktív volt. Talán nincs olyan nap, hogy ne látnánk a híradásokban ezt ábrázoló, szinte apokaliptikus, ijesztő képeket. És aztán jön a harmadik nap, amire most különösen is érzékenyen rezonálok, miután tegnap a lővérekbe sétálattam feleségemmel, és szinte bele porzottam abba, hogy hogy szenved a kiszáradt erdő, a repedezett talaj, hogy a Deák útból egy csepp víz sem jön már. És erről szól ez a harmadik napi vízió. Elszáradt a fű a réten, a lomba fákon, a moha a sziklákon, a virág a kertekben, mert az ember maga irányította az időjárást, maga osztotta el pontos terv szerint az esőt, csak egy kis hiba csúszott az esőt elosztó számítógépbe, és mire megtalálták a hibát, az uszályok már a kiszáradt folyó fenekén vesztegeltek. Aztán jön a negyedik nap, ezt most nem olvasom föl, egy olyan döbbenetes látomás, ami megint csak sokunk élménye lehet, hogy emberek pusztulnak el, mert az emberek által kitenyésztett baktériumokból kiszabadult valamennyi, és járvány söpört végig a földön. Ugye
Ilyet se csak a tudományos, fantasztikus regényekben olvasunk manapság. És aztán jön az ötödik nap látomása, amikor az emberek pánikba esnek, és azt a bizonyos piros gombot valaki megnyomja, mert veszélybe érzi magát, és tűz borítja be a földgolyót. És a mennybéli angyalok látják, hogyan válik a kék bolygó először vörössé, majd piszkos barnává, és végül hamu szürkévé, és 10 percre félbehagyják éneküket. Egy mennyei Isten tiszteletbe kapcsolódtunk be a mai alapigénk elején, ahol láttuk a bárányt, és körülött a mennyei gyülekezetet, és döbbenetes ez az ellenkép, ez az ellenpólus, hogy elhallgat még a mennyben is az ének, hisz az Isten ezért a világért akar megtenni mindent, ezért a világért lett emberré, jött el Jézus Krisztusban, és ezért némul el még az angyalok kara is, amikor az ember öngyilkos élet pusztító, önmagát pusztító, tragikus sorsát látja. És végül egy utolsó napot is még vizionál Jörg Cink, amikor már a föld újra kietlen és puszta lesz, mint a kezdet kezdetén, és nem az Isten lelke, hanem az ember lelke lebeg lidércként a káosz felett, és a pokolban az ördögök gúny kacaja hangzik föl, az embert nevetik ki, aki a jövőjét a maga kezébe vette. De, és itt nem ér véget a Jörg Cink vízió, és nem ér véget az alapigénk se, hisz arról hallottunk, hogy mindezek a csapások ugyan bekövetkeznek, de ezek adatnak, vagyis van valaki mögötte, aki ezt valamilyen határig megengedje, de Isten kézbe tartja ennek a világnak a sorsát. A bárány az, Jézus Krisztus az, aki a pecséteket megnyitja, aki elengedi ezeket az apokaliptikus lovakat, de határt is szab a pusztításuknak. Azt így a Jörg Cink utóiratként a drámai látomás sorozat végén: hinnünk kell, hogy ez a világ és az emberiség, annak sorsa és jövője nem az ember, hanem valaki másnak a kezében van. Valami hasonlót írt Ady Endre is 100 évvel ezelőtt már Menekülés az Úrhoz című költeményében, akkor így val: lehetetlen, hogy senkié vagy emberé az élet. Az élet nem gazdátlan. Az élet nem senkié, és az élet nem a miénk, hanem az élet Isten ajándéka. Ezért emelhetjük föl minden sok külső nyomasztó jel ellenére és azzal szembe is reménységgel a szemünket opuli vasárnapján a bárányra, akit itt látunk a szószék melvédjén, az értünk szenvedett, értünk meghalt és értünk föltámadt Jézus Krisztusra. Ő adjon nekünk reménységet, ő adjon nekünk vigasztalást, és ő adjon nekünk olyan tekintetet, a hitlátását, hogy soha ne veszítsük előtt szem elől, hanem őt kövessük egészen addig, amíg aztán színről színre meglátjuk őt, az ő asztalának, az ő országának boldog vendégei, lakosai lehetünk örökre. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te figyelmeztesz minket. Nem mindegy, hova nézünk, mert ahova nézünk, azt tükrözi az egész életünk. Ha visszafele a múltba meredünk, akkor csak múltunk van. Ha lefelé nézünk, csak mulandóságunkat, a port tükrözzük. De ha fölemeljük tekintetünket, akkor a te világosságot ragyoghat föl a mi szemünkbe is. Így segíts, hogy legyünk a fény továbbadói, tükrözői, mindannak a reménységnek, vigasztalásnak, amit mai igédben is nekünk ajándékoztál. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.

Kedves hallgatóink! A profétai üzenetekről szóló műsorunkban a napkelte előtt címmel tartott böjti evangelizációs sorozat negyedik előadását hallották a Jelenések könyve 5. és 6. fejezetéről. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus elnök püspök előadásában. Ezek az előadások tehát 2022. március 17-e és 20-a között csütörtök és vasárnap hangoztak el a Soproni Evangélikus Gyülekezetben a Napkelte előtt című böjti evangelizációs sorozatban. Az előadó Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök, aki korábban az evangélikus egyház elnökeként is dolgozott, szolgált.

Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek.

A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október a reformáció hónapja. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa idén is október 1 és 31-e között rendezi meg az október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepsége október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amelyen igét hirdett Pap János, baptista egyházelnök. Közreműködnek a Veselényi utcai baptista gyülekezet énekkara, a református Kálvin kórus, a pünkösdi zenei missziói kórus, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30 perctől térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem, Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én kedden lesz 18 órától. Molnár Lilla, H.I. János, a Géza gyerek a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes. Ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt a Biblikus Szabad Egyetem 15. kurzusára, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ és jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el. Októberben is kelenföldi barokesték. A kelenföldi barokesték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a korabarokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek fel. Jan Pieterson Sweelinck művei közül az Echo Fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Ciacona és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Allein Gott, valamint a C-moll Preludium és fúga zárják. Az alkalmon igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás mérsékelt lesz, és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

Kedves hallgatóink! Ismerkedjünk ma a magyar barokk világával, a 17. század legnagyobb alakja, Zrínyi Miklós munkásságát alapul véve. A barokk fontos eszmei alapja, a világ rendjének ellentétekből kibontakozó összhangja. A hit erejéből, a szenvedély lendületéből tisztul le a hierarchia, a rend bizonyossága, a fény és árnyék kontrasztja érzékelteti az érzelmek széles skáláját, a szelídségtől, a borzalmon át, az extatikus örömig. Ennek a színpompás gazdag kornak nagyszerű alakja Zrínyi Miklós, a törökverő szigetvári hős dédunokája, aki a török elleni harcokban méltó utóda. De monumentális egyénisége több síkon is kiemelkedővé teszi. Hadvezéri tehetség. Korának legélesebben látó politikus elméje. Katonai elméletíró. Egész lelkével, a hazájáért felelősséggel cselekvő és alkotó költő, író és közember. Jellemszilárdságáról és emberi értékeiről kortársai is méltatva szóltak. Így ismerte el emlékiratában a Zrínyi halálánál is jelenlévő Bethlen Miklós: akkor magyar virtuózus és híres ember hozzá hasonló nem volt.

0: rendkívüli műveltségét a jeles Pázmány Péter irányításával szerezte a korán árvaságra jutott 6 nyelven beszélő, még többön olvasó főúr. Tanulmányait a jezsuiták gráci, bécsi, nagyszombati iskoláiban végezte. Járt a barokk Rómában, fogadta őt 8. Orbán pápa. Hosszabb időt töltött a kultúra akkori fellegváraiban, Nápolyban, Velencében, Firenzében. Folyamatosan nyomon követte az európai szellemi életet. Csáktornyai birtokán fényes udvartartást vitt, könyvtára és képgyűjteménye is kiemelkedő volt. Írói munkásságának jeles darabja a Szigeti Veszedelem című eposza, melyben a dédapa emléke előtt tiszteleg, de amelyben saját élethivatása, hitvallása, erkölcsi magasrendűsége is olvasója elé rajzolódik. Közelítésünkben a nagyepikai műfaj, az eposz barokk sajátságait is sorra vesszük, közben föltárva a mű eszmei értékeit is. Bevezetőül Toldi Ferenc Irodalmi Arcképek című munkájából idézünk. Az Zrínyász eszméjében, melyet költője e szempontból fogalmazott, mutatkozik meg először is Zrínyi Miklós műalkotó öntudatos lángelméje. Isten maga vonja össze a zivatart Magyarország fölött, büntetésül az elfajult nemzetnek. De ott van a szigetben egy istenes és hazaszerető kisdett csapat, mely a szent hitért és hazáért önfeláldozó készséggel küzd az ellenséges túlerővel. Mint megváltója nemzetének, mint engesztelője az ég méltó haragjának, elesik ugyan. De elesik, miután a pogány hadat számtalan vitézeitől s legjelesebb vezéreitől megfosztotta, miután magát a világhódító szultánt megölte, s ezáltal a hadjárat következményeit a kis sziget romlására szorítván a roppant és utolsó veszedelmet a hazától elhárította, s e föloldozásért a megengesztelt Istentől közvetlenül a menny örömei közé magasztaltatik föl. Eposzi tárgyról lévén szó, kezdjük mi is a tipikus eposzi kellékkel, a tárgy megjelöléssel. Tegyük ezt az Egy katona énekből, az In laudem confiniorum című vitézi versből Balassi Bálintot idézve. Az jó hírért, névért, s az szép tisztességért ők mindent hátrahadnak. Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak. A vitézség, a tisztes helytállás tehát az eposz tárgya. Zrínyi maga így kezdi barokk eposzát.
1: Fegyvert, vitézt éneklek!
0: Egyértelmű a klasszikus latin költővel, Vergiliusszal való rokonsága. Arma virumque cano. Az olvasónak írott előszavában hivatkozik is Zrínyi Homéroszra és Vergiliusra, bár szép alázattal. Homérusz 100 esztendővel a trójai veszedelem után írta históriáját, én nékem is 100 esztendővel azután történt írnom szigeti veszedelmet. Virgilius 10 esztendeig írta Éneidoszt, én nékem pedig egy esztendőben, sőt egy télben történt véghez vinnem munkámat. Egyikhez is nem hasonlítom pennámat. S természetesen mások a kor kívánalmai, de Zrínyi vállal célja is konkrét, amit az ajánlásban így fogalmaz meg.
1: Dedikálom eze azt munkámat, az magyar nemességnek adja Isten, hogy véremet utolsó csöppig hasznosan néki dedikálhassam.
0: Megérlelődött Zrínyiben az 1640-es évek közepén a törökkel vívott, ám a Habsburgok által nem támogatott harcok alapján a fölismerés, hogy a magyarság a saját erejéből szabadulhat csak a töröktől. Erről szeretném meggyőzni a nemeseket az 1645-46 telén írott hős énekkel. Egyrészt közösségi cél vezeti tehát Tollát, és személyes, magas erkölcsiség. Másrészt a kor eszménye, a mélyen megélt keresztény hit. Ezek vezérlik abban, hogy az ókori ihletésen túl keresztény eposzt, abban barokk tablót, imitáció Krisztit, krisztusi áldozatvállalást állítson olvasói elé.

0: Már a tárgyválasztás ezt a megoldást követeli, hiszen a mű cselekménye Arany János szavaival Szulimán, Isten végzéséből roppant haderővel jő Magyarország, közvetve az egész kereszténység ellen. A veszély, mely a hon fölött lebeg, iszonyatos. De egy kis vár, egy elszánt maroknyi nép, egy Isten választotta hős, megtöri az ellen túlnyomó erejét, s önfeláldozásával megmenti a hazát. Arany, Zrínyi és Tasszó című művéből idéztünk. Vagyis a műben a nemes célért vállalt önfeláldozás a központi eszme. Ez vezet el a fölmagasztaltatásig, a zárókép Pünkösdi öröméig.
1: Angyali légió ott azonnal leszáll, dicsérik az Istent hangos muzsikával. Gábriel bán lelkét két tized magával földről felemeli gyönyörű szárnyával. És minden angyal visz magával egy lelket, Isten elejében így viszik ezeket.
0: Tudatosan készíti elő ezt a záró mozzanatot az egész mű. Arany János is csodálta az eposz szerkezetét, melyben a szerteágazó szálak egysége és célszerű elrendezése meglepő megoldásokkal társulva valósul meg. Eleget tesz e barokk kompozíció kettős követelményének, látomásos elemeivel a valóság határain túlra ragadja az olvasó képzeletét, miközben a részletek reális ábrázolásával megteremti a valóság illúzióját. Már a kezdeteknél megnyilvánul a három indító esemény szál különbözőségében és a harmadik énekben elénk táruló, mégis összefonódó egységében. Isteni rendelkezés, Arszlánpasa vállalása, Zrínyi imája.
1: Véghetetlen irgalmú, szentséges Isten, az, ki engem segítesz minden ügyemben. Te vagy én nékem, győzhetetlen fegyverem, pajzsom, kőfalom, minden reménységem. S vitéz szűvel áldottál, s van böcsületem világ előtt, nem érhet az én érdemem annyit, mennyi sok jókat te tüled vettem. Mert az én érdemem nálad annyit tészen, mennyi vizet kis fecske szájában veszen, az megmérhetetlen tenger mélység ellen. Annyi én érdemem, te kegyelmed ellen. Ne engedd meg, Uram, noha érdemlenénk, hogy haragod miatt földig törettetnénk, hogy azt te szent nevedet ők megnevetnék. Mit ülünk, te hol vagy? Kevélyen kérdeznék. Mutasd meg őnékik, hogy te vagy nagy Isten, hogy te kívüled máshon Isten nincsen. Ki megyen utánad, nem jár setétségben, hanem viszi utad az örök örömben. Nem nékünk, nem nékünk, Uram, tisztességet, de szent nevednek adj örök böcsületet. Minket azért áldj meg, hogy híjuk nevedet mi segítségünkre, és bízzunk te benned.
0: A mű szerkezetének alapvonása az ellentétezés. A hetedik énekig tartó hosszú előkészítés teszi hihetővé, hogy a hatalmas támadó sereg legyőzése nem lehetetlen, mert pusztán szervezetlen nyers erő, szemben a mindent önként vállaló védők hősiességével. A kontrasztok az epizódokban bomlanak ki, valamint a szereplők jellemében, helyzeteiben, és a végzetszerűséget érzékeltető véletlenekben, mint például a postagalamb elfogása. A végkifejletet megrajzoló két utolsó ének a fény-árnyék kettősére alapul. Alderán, a sötétség ura, az egész alvilágot mozgósítja a hősök ellen, de már nincs hatalma fölöttük. a fény fiai Gábriel arkangyal vezetésével visszaűzik a pokolbéli szellemeket saját világukba. A tömörítés is jellemző eszköze az írónak az ábrázolásban. Például a történelmi forrásai alapján megismert 10 szigetvári ostromot egyetlen nagy küzdelemmé sűríti a 10. énekben. Az ókortól kötelező eposzi műfai elemeket pedig a mély hit sugárzása hatja át. A keresztény vallásnak megfelelően hangzik föl a mű elején az invokáció, a fohászkodás is Szűz Máriához fordulva.
1: Mózsa, te, ki nem rothadó zöld laurusból viselett koszorúdat, sem gyönge ágból, hanem fényes, mennyei szent csillagokból, van kötve koronát holdból és szép napból. Te, ki szűz anya vagy, és szülted uradat, az, ki örökkén volt, s imádott fiadat úgy, mint istenedet és nagy monárkádat. Szentséges királyné, hívom irgalmadat. Adj pennámnak erőt, úgy írhassak, mint volt, arról, ki fiat szent nevéért bátran holt. Megvetvén világot, kiben sok java volt, kiért él szent lelke, ha teste meg is holt.
0: A következő eposzi kellék, a Deus Ex Machina is ebben a szellemben épül.
1: Az nagy mindenható, az földre tekinte, egy szembefordulásból világot megnézi, de leginkább magyarokat észben vette. Nem járnak az úton, kit fia rendelte. Látta az magyarnak álhatatlanságát, megvetvén az Istent, hogy imádna bálvánt. Csak az eresztené szájára a zablát, csak az engedné meg, tölthetné meg torkát. Hogy ő szent nevének nincsen tiszteleti, ártatlan fia vérének böcsületi, jószágos cselekedetnek nincs keleti, sem öregembernek nincsen tiszteleti. De sok feslett erkölcs és nehéz káromlás, irítség, gyűlölség és hamis tanácslás, fertelmes fajtalanság és rágalmazás, lopás, emberölés és örök tobzódás, megindult ezekért méltán ő haragja.
0: Krejcz Rajmunné szerint igen fontos látni az eposz nyelvi stiláris gazdagságát. Külön színt adnak stílusának finom nyelvi fordulatai, a délnyugat-dunántúli tájszók, a szultán környezetét hitelesítő török nyelvi elemek. Szembetűnő, a hősi élet megkívánta testi és lelki erő megnyilvánulásait festő képek, természeti erőket megidéző gazdagsága. Vihar, szél, mennydörgés, lángok, hegycsúcsok, hatalmas tölgy. Monumentális képei, hasonlatainak valóság anyaga, barokkosan meglepő jelzői, színes nyelvhasználattal jelenítik meg a gyakran véres eseményeket, hitelesítve a heroizmust. A hősök nemes szándéka tehát, mint egy átvállalva, megváltani a népet a bűntől. Ezt a mozzanatot erősíti az is, hogy a főhős Zrínyi az utolsó út előtt lemond a világi hívságokról.
1: Minden drágasságot ő rak egy rakásban, víztüzet alája osztán egy fákjában, mind füstbe bocsátja, az mennyi kincse van.
0: Vitézségük épp ekkorra érte el célját, hiszen Isten kegyelmez a magyaroknak.
1: Te, Gábriel, nézd osztán, hol vannak szigeti vitézek, ha testi köntösből levetkőzik lelkök. Azt ti kezetökön előmbe jüljenek, itt rendelt helyekben örökkén legyenek.
0: A lelkek Isten színe elé kerülése, az önfeláldozás önként vállalása a köz érdekéért az eposzban mindvégig megjelenik. A harci, küzdő jelenetekben, keresztény katona halálakor mindannyiszor megjelenik a kép, erős ellentétben a pogány török harcos végzetével.
1: Mert ültök Istennek ti mostan jobb kezén, meglátjuk mennyországban egymást. Olintbék, ő keserves lelke nagy föld alá repül.
0: A török Demirhan a szigeti Delividdel folytatott, mindkettőjük számára halálos bajvívás után
1: siralmas lelkét föld alá veté,
0: míg Delividnek
1: látja ég az ő lelkét.
0: Vagy ellentétbe ágyazva, kimondva,
1: holtan keresztény az nagy egekre néz, de az lelke után töröknek földbe néz orcája.
0: Maga Alderán, a sötét erők képviselője is, a pokol lakóinak így példálózik.
1: Mégis, ti szégyennel csak elszenvedtétek, mikor az föltámadt ember közületek kivíve lelkeket, és mind közületek nem volt, ki ellent állott volna keresztnek. Az ég azt végezte ti szégyenetekre, hogy minden ellenség fusson kereszt jelre, és minden tisztesség szálljon köröztjénre.
0: A szigetieket pedig így jellemzi.
1: Nincsen bizodalmok ő nekik semmiben, csak abban, ki függött az ő köröztiben.
0: A keresztényekre szálló tisztesség, vagyis az erények mindegyike megtestesül a szigetiekben. Mentesek ők a korabeli magyarság bűneitől. Őket a hazaszeretet, az önfeláldozás, az erkölcsi tisztaság hatja át minden tettükben. Ezzel a heroizmussal válnak méltóvá Krisztus követésére. Például Demirhan Hamvivám miatti bosszújában akar harcolni, míg a magyar
1: azért, hogy Istennél nyerhessünk kegyelmet.
0: Vagy Juranics és Radivoj hősies küzdelme a törökkel szemben a várbeliekért, a vitészségért és egymásért.
1: Engem öljetek meg, nem az én társamat. Társa mellett lelkét Istenhöz bocsátá.
0: Velük, mint egy negatív párhuzam, Rusztán és Delimán kevéségből eredő összecsapása, Rusztán halála. Ugyancsak az erényt dicsőíti, Delivid és szerelmes házastársa, Borbála, vitéz helytállása, egymásért való kiállása. Vörös Marti szól róla a költőről írott versében. Delivid szép hölgye, miként jár férje után, Szolimán seregében, az angyali hűség szárnyain, és védőt, mint lel diadalmas urában. Ezzel szemben Delimán és Kumilla házasságtörő kapcsolatában az erotikus vonzása döntő, Kupidó nyilának nem állhatnak ellen.
1: Mint borostyán fával összekapcsolódik, mint kígyó oszlopra reát tekereszik, ennyi mód két főnix összvecsingolódik.

0: Humilla éppen a harctól, vagyis kötelességétől, hivatásától akarja visszatartani kedvesét.
1: Őrizd az éltedet, melyen az enyém áll. Nem állhat borostyán, ha ledül, az tölgy szál.
0: Ám a szép Kumilla éppen Delimán mérgezett kardja miatt hal meg, és a török vitéz keservében, indulatában két napon át
1: mesztelen az fákat tövéből rángatja, valahol ki talál, öl, ront és szaggatja, bosszút akar állani, mert keresztényen.
0: Viszont keresztény erény az Isten akaratának mindenkori figyelembevétele, minden tedben az Istenhez fohászkodás, a neki szóló hálaadás, odafordulás, létezésének teljes elfogadása.
1: Mindenképpen próbál az Isten bennünket. Nem árt lelkünknek, mert az Isten segít. Az mi reménységünk, az pedig Istennél. Elhagyjuk örömest mennyekért szigetet. Nem röjtöm Istentől vett talentumomat. Nem miénk az lélek, hanem az Istené. Együtt hálát adván az élő Istennek, háromszor szent nevét hanggal kiáltják meg.
0: Istennek van a kezében az oly nagyon sokat emlegetett szerencse is. A műben fél száznál is többször kerül elő a legkülönfélébb kontextusokban. Itt is említhető Balassi Bálint, ő is értéknek tartotta, ahogy például az Egy katona énekben írja, mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe. Az időt és Zrínyi korában is jelentése még közel állt, vagy azonos volt a sors jelentéssel. Zrínyinek 1660-61-ben írott az Török áfium ellen való orvosság című röpirata élete emblematikus jelmondataként kezdődik a latin közmondással. Sors bona nihil aliud. Jó sors, semmi más. Eposzában konkrétan megadja a kiindulást az értelmezéséhez.
1: Ül vala az Isten abban a székiben, az, honnan világot nézi kegyelmesen. Szerencse és természet alázatossággal állnak ő alatta, készek szolgálattal.
0: Még a galamb szárnyai alól előkerülő levél is, amely a királyhoz íratott, így zárul.
1: Isten tartsa felséged jó szerencsében.
0: A negyedik énekben 8 versszakot 5-től 12-ig szentel a szerencse leírásának.
1: Boldog az, ki jóban el nem bízza magát, de kész szívvel várja szerencse forgását, mind jón, mind gonoszon álhatatlanságát, látjuk szerencsének sokféle játékát.

0: Az eposznak fontos cselekmény és szerkezeti eleme a harcok vállalása, természetesen Istenre építve. De ha ki bízik Istenében, szereti hazáját, vagyon egy csepp magyar vér benne, kiáltson föl az égben az Istenhez. Nehéz ugyanez a hivatal nékem, de ha az Isten a hazámhoz való szeretetet rám tette, ímé kiáltok, ímé üvöltök. Hajj meg engem, élő magyar! Ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz! Írja, amint egy 15 évvel később a már említett röpiratában. A szigeti veszedelem megírása idején és azután is a haza iránti odaadás vezeti nem csak pennáját, de életeseményeit is. Saját katonai gyakorlata hitelesíti a műveket, és az eposzban a páratlan realitással ábrázolt harci jeleneteket. Önmaga is átélte, saját gyakorlata is ihlette a végtelenül változatos összecsapások és a halál leírását is. Vörös Marti is említi róla írt versében. Forr véresen és szilajon dalaidban az emberölő harc. Ezek is eszközei annak, hogy az erkölcsi fölény okán, az epizódok fordulataiból következően, valamint a csodás elemek, a földön túli, fölötti és alatti erők hatása folytán a török hatalmas fölényének érzete csökken. A mérhetetlen ostromló sereg számos kudarcot vall. Erkölcstelenségük bestelenségben is megnyilvánul.
1: Hogy mi családságot török ne indítana, mint pogány ellenségnek szokása vala. Meg nem tartja sem hitit, sem szavát, ihon most is megszegi esküt mondását.
0: A védők viszont sorra érik el sikereiket. Ehhez kapcsolódik a főhős, Zrínyi heroikus személyisége, példaadása, lelkesítő ereje. Ő is vallja egész életével, volenti nihil difficile. Aki akar, annak semmi sem nehéz. Ez a török áfium utolsó sora. És ahogy híres, biztató orációjában mondja, harcolnunk peniglen, nem akarmi okért kell, hanem keresztény, szerelmes hazánkért, urunkért, feleségünkért, gyermekeinkért, magunk tisztességért és életünkért. Ez az hely, ez az vár légyen dicsőségünk, avagy madárgyomra mi koporsóhelyünk. Ismét utalhatunk Balassira. Sok vad s madárgyomra gyakran koporsója vitézül holt testeknek. És benne van a török áfium kemény kérdése is. Elfussunk, nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg nem találjuk. Ez az eszme már Vörös Marti szózatáig mutat előre, a nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. A hős Zrínyinek a harcban sem tud ellenállni senki. Számos küzdelemben, összecsapásban ott van vitézei előtt és között, és nem is győzi le egyetlen hősnek jellemzett ellenfél sem. Az utolsó, halálos csatakép, mint egy visszautal a kezdő sorra.
1: Itt fegyver fegyverrel találkozik össze, vitéz is vitézzel kapcsolódik közben.
0: Ebben az összecsapásban ütközik meg Zrínyi a császárral, Szulimánnal, akit nagy, híres, hatalmas uralkodóként ábrázol a szerző, még a lovát is isteni erejűnek festi. a hős Zrínyi kardjától esik el.
1: Vérét is életét az földre bocsátá, átkozódva lelkét császár kiindítá.
0: Noha a költő dédunoka tisztában van a történelmi valóság tényeivel, miszerint a török császár nem Szigetvárnál búcsúzott az élettől, de így erőteljesebb a műben Zrínyi Héroszi alakja. S őt ember nem is sértheti.
1: De Janicsár gólyóbb is Zrínyit földre veti.
0: S már emeli is a hősi halált vállaló magyar vitézeket az angyali légió. Ez a hiteles barokk látomás is a költő és harcos legbensőbb élménye. Ahogyan az egész Sziréna kötetet záró perorációban, berekesztésben, zárszóban írja, magamnak ugyan nagyobb részem hordoztatik széllel az magas egeken. Vagy ahogy Toldi Ferenc mondta, a menny örömei közt magasztaltatik föl.

Zrínyi Miklós, feszületre, részlet. Sírtál már eleget, lám, Ariannáért, fogyattad könnyedet csak egy violáért. Hídd ki most magadból könnyedet nagy okért, árasz kataraktát szemedből méltóért, azért, ki köröztfán függött bűneidért, az, ki Istened volt, megholt váltságodért. Hogy nézhetsz emberre, ember teremtője, így téged megcsúfolt ő hitetlensége, annyi sok vett jókért, mint tengerfövenye, mint latrot, mint tolvajt feszíte köröztre. Onnan is mutattad, igaz juhász voltál, veszett nyájod után magasról vigyáztál. Atyádnak vétkekért sokat imádkoztál, és elfelejtkezni vétkünkről akartál. Virágzott tested is, halálos sebektől, ázott a szemed is igen bőv könnyektől, szájad megkeserült az mérges ecettől, bajt vittál, harcoltál halállal, vitézül. Vitézek, Istene, te függsz az köröztfán, ki győzedelmes vagy, s ezer sereged van. Hun karod, fegyvered, hun vitézséged van. Hun van angyali kar, hun istenséged van. Hely, mert te ezeket mind fogytig letetted. Égi hatalmadat, nagy istenségedet. Az emberi testet magadra fölvetted azért, hogy hulladhasd érettünk véredet. Azért, hogy poklokban láttad merültünk volt, azért, hogy mi lölkünk örökségre megholt. Szállottál le égből, az hun lakásod volt, függöttél köröztfán, az kint tested megholt. Látod, mi érdemünk, mint küvön hangyonyom. Sok bűnünk peniglen, mint levél az fákon, mint örvény tengeren, és fövény az parton, és mennyi madár jár levegőben szárnyon, de mind ezeknél is nagyobb te kegyelmed. Annak vége nincsen, s azért bízunk benned. Mi hasznod féreggel neked törvényközned, hatalmot mutatnod és ránk fegyverkezned? Uram, nem mi értünk, semmi érdemünkért, hanem kegyelmezd meg magad irgalmáért. Ne legyen heában, hogy fiad ontott vért köröztfán mi értünk, az mi váltságunkért.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kutatók éjszakája. A kutatók éjszakája egy Európa szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutató életpálya népszerűsítésére. Idén is szeptember utolsó hétvégéjén, tehát holnaptól 25-én és 26-án lehet bepillantani a különböző tudományterületek titkaiba. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottságának akciói által kezdeményezett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája vonzóvá váljon a fiatalok számára, fiúknak és lányoknak egyaránt. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretett szolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyéspüspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat szeptember 21-én az Alzheimer világnapon. Székesfehérváron egészségügyi szűréssel hívták fel figyelmet a betegség megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével. Amennyire módjában áll, sportoljon és legyen egy egészséges életvitele, egészséges életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki ezt az egészséges állapotot elveszíti, amikor ezt veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen támasz, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget felvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével, folytatta. A képernyőn túl is van élet, tanúsítvánnyal ismeri el a Betesda a gyerekek digitális egyensúlyát támogató intézményeket. A tudatos képernyő használatot, az egészséges életmódot, a mozgást, az offline kapcsolódást és az online-offline egyensúly kialakítását támogató óvodák, iskolák és sportegyesületek jelentkezését várja a Református Egyház Betesda Gyermekkórháza. A tanúsítványokat október 12-én a képernyő idő csökkentő konferencián adják át. A Betesda Gyermekkórház hisz abban, hogy a családok mellett a közösségek így az oktatási intézmények és sportegyesületek is fontos szerepet játszanak abban, hogy a gyerekek és a fiatalok digitális képernyő használata tudatossá váljon, és az online jelenlét mellett maradjon idő a mozgásra, a játékra, a pihenésre, a személyes kapcsolatokra és a valódi élményekre is. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi idő. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás mérsékelt lesz és 19-24 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Életszínvonal. Bár a mai technika látszólag közel hozza az embereket, belsőleg egyre inkább idegenek lesznek. A luxus és az életszínvonal emelkedés belsőleg üressé, szellemileg ellaposodottá, lélektelenné és mélységesen boldogtalanná teszi őket. Joseph Kennedy.

0: Boldogok a szelidek, mert ők örökségül bírják a földet. Máté 5:5.
1: A szelídség sajnos elveszni látszik agresszív és egoista korunkban. Gyakran a gyöngeséggel párosítják, és már csak azért sem becsülik nagyra ezt az erényt. Ám Isten arra hív, hogy szelídek legyünk. A szelídség voltak éppen Isten előtti alázat, és fele barátaink iránti jóság. A szelíd ember elismeri, hogy mindent Isten tart a kezében, akiben bízhatunk akkor is, ha a dolgok, mint oly sokszor, nem éppen vágyaink szerint alakulnak. A szelídséghez tehát az Úrban vetett bizalomra van szükség. Azaz, a szelídség tudatos választás eredménye. Amikor valaki Istenre támaszkodik, ő benne bízik, ahelyett, hogy saját útjain törtetne előre. A szelídség inkább erő, semmint gyöngeség. Hiszen ahhoz kedvezőtlen körülmények vezetnek, mint az erő, vagy a bátorság hiánya. De figyeljünk Jézus Krisztusra, aki a Máté evangélium a 11. fejezet 29. verse szerint így szólt. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Természetesen Jézus a szelídség legtökéletesebb példája, és sokszor viszont a legnagyobb bátorság formájában nyilvánult meg. Számunkra adott lehetőség az, hogy az Isten és egyszülött fia jóságába vetett bizalomból fakadjon az önérdek és a magabiztonság ellentéteként a szelídségünk. Ha ez megvalósul, gondolataink nem csupán önmagunk körül forognak. Éppen ez a lelki nyugalom elérésének legfontosabb föltétele. Hiszen nyugtalanságunk oka legtöbbször annak tudható be, hogy csak a magunk hasznát lessük, csak a mi akaratunk számít. Tanuljunk Ellen White-tól. Az emberek harcolhatnak, vagy dacolhatnak érveikkel. De az önzetlen szeretetet, szelíden sugárzó élet olyan érv, amelynek nem tudnak ellent mondani. A Krisztus szelídségével jellemezhető következetes élet, hatalom a világon.
0: Istenem, tudom, hogy a szelídség nem belőlem fakad, hanem a te ajándékod, amely akkor nyilvánulhat meg, ha minden nap feltétlenül átadom magam, és készségesen engedelmeskedem neked. Kérve kérlek, húzzon a mai este belső békét számomra. Teljes bizalommal fordulok hozzád, és köszönöm, hogy tudhatom, pontosan ott vagyok, ahol lennem kell. Alázattal köszönöm a végtelen lehetőségeket, amelyek az irántad való hitemből erednek. És köszönöm az adottságokat, melyeket feladataim teljesítéséhez kaptam. A krisztusi lelkület töltsön el, hogy a bennem föllobbanó rossz indulatot is le tudjam győzni a tőled kapott szelídséggel. Segíts, hogy alázatosan és szeliden forduljak minden ember felé, különösen a bennem sebeket ejtők felé. Kérlek továbbá, Uram, ne csak rajtam könyörülj, hanem rajtuk is, akiket a gonosz megtéveszt és fölhasznál. Bocsáss meg nekik és nekem, mert nem tudjuk időnként, hogy mit cselekszünk. Mekkora károkat okozunk ebben a szép, teremtett világodban egymásnak. A te irgalmad tegye lehetővé, hogy őszintén átalakítsam az életemet, ha te ajándékozol megbékélést és szelídséget szívembe, és így igaz hittel éljek ebben a kísértésekkel terhelt világban. Segíts, hogy a gonoszságot jósággal viszonozzam, és ments ki engem a gonosz minden látható és láthatatlan csapdájából, hogy szelíd alázattal szüntelenül dicsőíthessem a te mindenható segítségedet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk a jelenések könyve magyarázatának egy újabb szakaszához. Ez pedig a pergámumi gyülekezetnek szól. A pergámumbeli gyülekezet angyolának írd meg, ahogy mondja a jelenések könyve, 2. fejezet 12. versétől az ige. Ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, akik Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Tér meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen Számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak új fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja.

nézzük meg most részleteiben, hogy miről is szól ez a gyülekezeti levél. Ugye azt mondtuk, hogy ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Ez teljes mértékben egy picit visszautalás az első fejezet 16. versére. Nézzük és olvassuk el, az első fejezet 16. vers így szól. Vala pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jő valaki. Ezt mondja a szöveg. Mindehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a 2 élő éles kard legelőször a római hadseregben volt alkalmazásban. Egy rövid kard, amelyiknek nem csak egy éle volt, hanem ha kicsorbult, vagy más irányú mozdulatot tettek vele, minden irányban életveszélyes volt. Ez a római hadsereg egyik, többek között, egyik zsenialitása volt, egyik újítása volt. A kard viszont ebben a szempontban, a jelenések könyvében az ítéletet is jelenti. Az ítéletet is, itt azt is jelenti, hogy Jézus az, akinél a két élő éles kard van, aki a bírói hatalmát valamilyen módon ebben a keresztény harmadik korszakban is érvényesíteni fogja. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy dicsérettel fordul a pergamoni keresztények felé, hogy nagy részük hűséges maradt az általuk megismert igazsághoz. Ebben az időben, mint ahogy egyetlen keresztény korszakban sem volt könnyű hűségesnek maradni. Hiszen a hűség az egyfajta veszélyt jelentett. Hiszen az embereknek folyamatosan igazolniuk kellett, hogy ők nem tartoznak ahhoz a föld alatti szekta mozgalomhoz, akiket keresztényeknek neveznek. A keresztényekre ráfogták, ha nem is ebben a korszakban, de egy kicsit ennek a korszaknak az elején, vagy pedig az előző korszaknak már a végén, hogy a keresztények emberhúst esznek, embervért isznak, hiszen azok a pogányok, akik oda lopóztak, csak annyit hallottak, hogy ez az én testem, fogyasszátok el, ez az én vérem. És ugye látták, hogy valami piros van ebbe a kehelyben, valamilyen titkos szektának a gyülekezése, valami föld alatti kőmíves mozgalom, ősi kőmíves mozgalom, így nagyon sok hazugság és babona terjed a keresztényekkel kapcsolatban. A következő versben pedig, amit előbb említettünk, azt mondja, hogy ahol a sátán királyi széke van. Ez egy teljesen egyértelmű célzás a császárkultuszra. Mi volt a császárkultusz? A császár már életében teifikálódott. Ez azt jelenti, hogy istenné vált. Vagyis a császárt nem csak a halála után, a korábbi császárság idejében, csak a halála után vált istenné, akkor elégették egy hatalmas nagy mágián, és amikor megsemmisült a mágia és a csontjai is elégtek, akkor egy sólymot elengedtek, ez általában az éjszakában volt, tehát sötét körülmények között, vagy a nap felkelte, vagy pont a nap nyugta után, és ahogy a sólyom, a megzavarodott madár szépen elszállt, úgy gondolták, hogy a lelke most szállt fel az istenekhez, és innentől fogva a császárokat istenként kellett tisztelni. Igen ám, de bejött nagyon hamar Trajánus császár idejében, aki János apostol idejében élt, hogy már a császárt életében Istennek tekintették. Na most el tudjuk képzelni, hogy mit jelentett az akkor élő keresztények számára ez a császárkultusz? Hát a halált. Mert ha valaki ezt nem fogadta el, akkor az ellensége volt a társadalomnak, a római császárnak is az ellenségévé vált. Emlékezhetünk, hogy múlt héten Hangyás testvér feliratában volt, hogy ezeknek az embereknek egy császári rendelet alapján azt olvashattuk, hogy ezeknek az embereknek semmilyen jogaik nem voltak, nem fordulhattak bírósághoz
semmilyen jogorvoslati fórumhoz azokért a sérelmekért, amelyeket vele szemben bárki elkövetett, ugyanakkor ezeket az embereket minden különösebb indok és ok nélkül börtönbe lehetett vetni, vagy akár az életüket is el lehetett venni. Tehát a város jelképe a kígyó. A kígyó pedig valamilyen módon Sátánt jelképezte. A város lakóinak minden évben be kellett mutatni a császár iránti lojalitásuk bizonyításaképpen egy áldozatot, erről pedig egy írásos igazolást kaptak. Bárkitől, bárhol megkérhették, hogy mutassa meg, hogy hol van a legfrissebb igazolása, hogy ő az isteni császárnak bemutatta az áldozatot. Aki pedig nem tudta bemutatni ezt az igazolást, az törvényen kívülivé helyezték. Nem tudom, hogy fel tudjuk-e fogni, hogy mit jelent, hogy törvényen kívül az ókorban. Szóval bárki bármit csinálhatott azzal az emberrel. Elvehette a vagyonát, megölhette, megkínozhatta, megerőszakolhatta, mit mondjak még borzalmasabb dolgokat ennél. Nem volt joga. Semmilyen joga nem volt. Nem védhette meg magát, mert az már jogtalanság lett volna a részéről. És kérem szépen, nem csak a rabszolgákkal tettek így, bármilyen nemű, rangú emberről, ha kiderült, hogy keresztény, törvényen kívüli vé vált. És utána azt mondja, hogy Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöletett nálatok. Antipás. Vagy, kicsit görögösebben kiejtve, Antipász. Hogy ki volt Antipász, azt pontosan nem tudjuk. Nagyon szép görög átlag név. Olyan, mint a János vagy a László ma. Minden ötödik, tizedik embert így nevezték. Van egy nagyon kicsi, halvány, hagyomány és tradíció Antipász haláláról, amikor megtalálták és elfogták, akkor később mágia halállal halt meg Domitianus császár idején. Az egyetlen név szerint megemlített mártír a jelenések könyvében. Sok mártírról olvashatunk, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik az életüket odaadták, akik hűségesek voltak, akik mártírokká váltak, de nem tudjuk a nevüket. A jelenések könyve csak egyetlen egyet nevez meg, Antipászt. Egy biztos, hogy Antipász ennek a városnak, Pergánumnak volt a szülöttje. Így az ott élő keresztények minden bizonnyal tökéletesen ismerhették magát az embert, a tetteit, és ismerhették a halálának a körülményeit is, bizonyára sokkal jobban, mint mi.

mártír. A mi szóhasználatunkban, a magyar szóhasználatban ez a kifejezés egy picit más jelentéssel jelenik meg, mint az ókorban az eredeti jelentése volt. Mártír legelőször is az, aki tanul. És már is, amikor ezt a szót kimondjuk, akkor valamilyen igazságszolgáltatási helyzetbe kerülünk. A mártír pedig az, aki nem csak tanúskodik, hiszen az ókorban a tanú az nem csupán azt jelentette, hogy elmondta, hogy mit látott, mit hallott, hanem a tanú az ítélet után együtt szenvedett az elítéltel. Tehát ha az elítéltet halálra ítélték, akkor a tanúja is automatikusan halállal kellett, hogy lakoljon. Ha az ítéletben felmentő ítéletet hoztak, akkor a tanút is fölmentették. Szóval az ókorban tanúnak lenni, az nem valami olyan dolog jelentett csupán, amit a mai igazság szolgáltatásban, igen, én ezt láttam, azt láttam, ezt hallottam, igen, köszönöm szépen, viszontlátás. Esetekben a tanút épp úgy fogva tartották, akár házi őrizetben, akár egyéb szabadságvesztési körülmények között, mint a gyanúsítottat. És itt Antipász milyen tanú? Hű, nagy kérdés, tudunk-e az életünk árán is kitartani az evangélium mellett? Nem is az a nagy kérdés, hogy tudunk-e? Akarunk-e? És ilyenkor úgy gondoljuk, hogy ezek mind valami régi dolgok, nagyon szép, történelmi helyzetekkel találkozunk, de ez a mi életünkben semmit nem jelent. Pedig minden keresztény korszak a következő korszakban és az azt követő korszakban is megjelenik. Így a hetedik korszakban a Laodicea, bár ezt rosszul ejtjük ki mi adventisták, abszolút, hadd ejtsem ki jól, a laodikeai korszakban minden korábbi hat korszaknak a jellemző helyzetei és ismérvei kialakulnak. Mennyi Antipás kerülne ki saját gyülekezetünkből, ha holnap valami módon, akár az életünk árán is helyt kellene álljunk az általunk megismert igazságért? Ha holnap üldöznének bennünket, és ugyanazt tennék velünk, mint a pergámoni emberekkel, és csupán azt kérdeznék, hogy adventista vagy, igen, akkor mindenedet elszedjük. Akkor mehetsz a börtönbe. Nagyon kíváncsi lennék, hányan tartanánk meg a hitünket. Mert csak elég egy kis BKV sztrájk, persze én azoknak mondom, akik itt vannak, és már is a látogatottságunk visszaesik 50%-ot. De mi lenne akkor, ha életveszélyt jelentene az, hogy eljöjjek és meghallgassam az Isten üzenetét? Hányan maradnánk otthon? És tudnánk megfelelő okokat keresni. Én idős vagyok, nekem gyermekeim vannak, nekem el kell tartsam a családot. Az Úr látja, hogy az én szívem az az övé, és a többi az nem számít. Szóval találnánk valamilyen mentő helyzeteket. Nagy kérdés, hogy ma mennyien adnák fel hitüket, mennyien adnák fel meglátásaikat, elvüket, hogy megmentsék életüket. Pergamonban meghalt egy ember. Így hívták Antipász. Semmi többet nem tudunk. De annyit tudunk, hogy ez az ember, Antipász, a hitéért halt mártír halált. És a 14. vers azt mondja, de van valami kevés panaszom ellened. Jézus megszólal ismét, mint a bíró. Ismét úgy szólal meg, mint aki tökéletesen átlátja a helyzetet. Panasza van a pergámoni gyülekezet ellen. Ezek valami csodálatos tartó oszlopok voltak, korintoszi tartó oszlopok voltak.
És ezek a tartó oszlopok mára már természetesen itt feküdnek, emellett a hatalmas nagy épület mellett. Ez pedig valamikor egy sírboltozat volt, ebbe a hatalmas nagy kőtömbbe helyezték el a keresztények a halottaikat. Valami panasza van a názáreti Jézusnak az ennek a korszakban élő keresztényei ellen. Mert azt mondja, hogy mert vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Szóval pergamoni korszak második felében megváltozik a körülmény. Már nem üldözik a keresztényeket. Már nem kell félni, hogy börtönbe kerülök, hogy elveszik mindazt, amit az életben Istentől kaptam. Már nem a jogtalan, kitaszított keresztény vagyok, hanem kezdek felemelkedni. És a környezetem, a pogány környezetem már ismeri, hogy én keresztény vagyok. És a kereszténységnek van valami minősége. Már, amikor vásárolok az agórán, a piacon, akkor már ott is kitüntető figyelemmel fordulnak a keresztények felé. Ennek a városnak kezd a megbecsült honpolgára lenni. Bár ekkor még senki nem gondolta, hogy a kereszténység lesz az a szervezet, az a vallás, aki majd megmenti a rómaiakat a végső pusztulástól. Aki Róma túlélését fogja elősegíteni. Ha ezt 100 évvel korábban valaki mondta volna, és ezt komolyan mondta volna, akkor valószínűleg, hogy az igazság és elmeügyi szakértőket kirendelték volna, mert ezt senki nem hitte volna el. De mégis egy ilyen nemű fordulat következik be. Szóval már Antipás csak szép emlék. Antipás egy történelmi emlék. És ha itt fölmegyünk a város fölé tornyosuló hegyre, ahonnan 360 fokos kilátás nyílt. Hihetetlenül tiszta időben, hihetetlenül messze el lehetett látni, szinte a horizonton túlra. Itt egy hatalmas nagy római helyőrség állomásozott, figyelték az esetleges feltűnő ellenséget, és a rómaiak tökéletesen berendezkedtek. Szóval, hogyha végignézünk, akkor 50-60 kilométerre el lehetett látni. És a város lakói fölnéztek, és ott volt a sátán királyi széke. Volt ott minden, egy kis Róma, minden utca itt fönt márványból készült. Csodálatos korintoszi oszlopfő, színház, gladiátorjátékok, cirkusz, minden, ami kellett. És a keresztények is azt veszik észre, hogy néhány évtizeddel korábban még ők voltak a cirkuszi játékoknak a tárgyai, de most már egy-két keresztény elmegy, és kezdenek a keresztények is asszimilálódni. Elkezdődik a hitehagyás. És János apostol, aki benne lüktet az Ószövetségben, aki ismeri az ószövetségi kódokat, az Isten által kapott kinyilatkoztatást pedig átfordítja ószövetségi nyelvre, és az ószövetségi nyelven keresztül mondja el az üzenetét. Bálám proféta, a moábita Bálák király szolgálatában állt. Nagyon érdekes Bálám nevének a jelentése. Népet felemészteni. Ahogy ez Mózes 4. könyve 22., 23. és 24. fejezetében megtaláljuk feljegyezve. Úgy emésztette föl Bálám és Bálák az izraelitákat, hogy megalkuvásra biztatták őket. És úgy látszik, hogy Izrael életében, az Ószövetségben a megalkuvás az mindig sokkal hatékonyabban működött, mintha valaki fegyverrel ment volna Jeruzsálem ellen. Évszázadokon keresztül, akár mekkora túlerő volt, nem tudták bevenni Jeruzsálemet.
de ha Bálák botrán követ vitt, és ezt vetette az izraeliták elé. Egy kis kompromisszum itt, egy kis kompromisszum ott, egy kis kompromisszum a lelki életemben, a lelki ismeretemben, a szívemben, és akkor már is kész volt. Fél életem keresztény volt, fél életem pogány volt. Ha akartam, keresztényként éltem, és erre hivatkoztam, a hét másnapján pedig úgy éltem, és úgy tettem a dolgaimat, mint a pogány. Szóval megtanultam két éltű életet élni. Víz alatt és víz fölött, a pogány és a keresztény környezetben épp úgy tudtam élni, létezni, és vitatkozni, argumentálni. A gonosszal kötött alku a legveszélyesebb volt mindig a történelem során. És ez történik Pergánom esetében. Az ellenséget nagyon egyszerű felismerni akkor, amikor valaki megtámad egy várat. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy a váron kívül állók, azok mind az ellenségek. De mi történik akkor, ha a bezárt kapukon bejut az ellenség? És ez az ellenség a barát formájában és a képében él mellettem. Csak jön egy pillanat, amikor a falakon belül lévő barát egy pillanat alatt ellenséggé válik. Menthetetlen ez a város. Pergámon, vagy más fordításban, és a Károli fordításban is így találjuk, Pergamum jelentése azt jelenti, hogy citadella, vagy dicső város, dicső falakkal övezett város. Szóval ennek a korszaknak a végére az ellenséget már nem a kereszténység sorain kívül kellett keresni, hanem igenis, a kereszténység sorain belül volt Bálám a zsidó és a keresztény írás magyarázatokban mindig a csábításnak a prototípusát jelképezte. Hasonló a helyzet, mint a korintusi gyülekezetnél is, hiszen itt is arról van szó, hogy egyenek a bálvány áltozatokból és paráználkodjanak. Mi volt a korintusi gyülekezetben talán egy korszakkal vagy két korszakkal korábban a probléma? Lehet-e enni a bálvány áldozati húsokból? Mert a mészárszékeken nem lehetett más húst venni, csak a korábbiakban a pogány császár isten tiszteleten feláldozott állatok húsából. És nagyon hamar elterjedt az a nézet és az a gondolkodás, hogy aki ebből a húsból eszik, ugyanannak a pogány istentiszteletnek a részesévé válik, azonosul vele, nem lélekben, hanem testben. Ezért a keresztények elkezdték tiltani, és azt mondták, hogy nem lehet ezekből a bálványáldozatokból enni. És két korszakkal később megint mi a probléma? Hogy esznek a bálvány áldozati húsból, és paráználkodnak. Az Ószövetségben a paráznaság, náof, különben ez a szónak a jelentése, három dolgot jelent. Hűtlenség, paráznaság, vagy idegen kultusz. Tehát, mert úgy gondolták, hogy aki idegen kultuszban vesz részt, az Isten iránti szempontból válik hűtlenné. Szóval olyan erkölcstelen megalkuvások alakulnak ki ebben a korban, ami megalapozza a következő korszaknak, hadd mondjam így, mélyrepülését, bukás sorozatát. A tévejgés és az igazság elkezd vegyülni egymással Pergamon városában, aminek az eredménye a pusztulás.

A recept nagyon egyszerű. Végy két kanál igazságot, és tégy ehhez a két kanál igazsághoz egy csipetnyi gonoszságot és hamisságot. És az eredmény biztos lesz. A pusztulás biztos lesz. Egy példát hadd említsek föl, ami ebben a korszakban történt. Az őskeresztények szombatja helyett egyre inkább a konstantini vasárnapot kezdi ennek a korszaknak a kereszténysége ünnepelni, és hadd mondjam el, a laodikeai zsinat, vagy laodiciai zsinat 29. kánonjában így találjuk feljegyezve. A keresztények ne cselekedjenek úgy, mint a zsidók, akik a sábat napján nyugodnak. Minden ifjú, a városok lakói és valamennyi mesterség folytatója a nap tiszteletre méltó napján, vagyis a vasárnapon nyugodjon meg minden munkától. Szinte minden dekádban, minden évtizedben, ahogy megyünk előre, egyre inkább azt látjuk, hogy ennek a korszak a kereszténysége, ennek a korszaknak az emberei kezdik feladni azokat az értékeket, amiért az őseik, apjuk, anyjuk, nagyanyjuk az életükkel fizetett. Vajon milyen mély a hatása a mai erkölcstelen és korrupt világnak a kereszténységre? A keresztények a mai világban vajon megeszik-e a bálvány áldozati húst? Természetesen jelképesen értem. A keresztények a mai világban a náafot, a paráznaságot elkövetik-e? Utána a 15. vers azt mondja, így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. A nikolaiták tanítása megint egy nagy-nagy homály. Mert azon kívül, kérem szépen, hogy a Jelenések könyvében itt szerepel, sokat nem tudunk róluk. Évszázadokkal később keresztény egzegéták, az apostolok cselekedete 6. fejezet 5. versében azonosítják Nikolausszal a nikolaiták cselekedetét. Egy biztos, hogy a nikolaiták teljes mértékben fellazították a határt a pogányság és a kereszténység között. Mindent lehetett a kereszténynek csinálni épp úgy, mint ahogy a pogányoknak lehetett. Krisztus következetes erkölcsi tanítását fellazították. Minden szabad, de nem minden használ. De a mondatnak ezt a részét ennek a korszaknak a keresztényei, legalábbis a korszak végén, már nem mondták. Szóval, ha ment az utcán egy pogány és egy keresztény, semmilyen körülmények között nem lehetett különbséget tenni. Még 200 évvel később nem kellett, hogy megszólaljon, rá lehetett mutatni, ez egy pogány ember, ez pedig egy keresztény. Ha végigmegyek az utcán, nem szólok egy szót se. Vajon mit látnak rólam az emberek? Keresztény vagy pogány? Testvéreim, ha bármelyikünknek, akik több generációs adventisták vagyunk, én 4. generációs vagyok, a fiam 5. generációs. Szóval, ha az én dédnagymamám, akiről egy vagy két képen van, föltámadna, és csak úgy némán megállna, és figyelne egy nap, hogy én mit csinálok, vajon mit látna az életemből? És a mi életünkből vajon mit látnának az elődeink, akik az életüket, a vérüket, a tisztességeket és a becsületüket adták azért, azért a hitért, amit tettek? Vajon nem váltunk-e szép, lassan, észrevétlenül olyanokká, mint az a közeg, amelyben élünk? Vajon nem következik-e be a mi életünkben is pontosan ugyanaz, mint Pergamon életében bekövetkezett?
mindent lehet már tennünk, anélkül, hogy lelkiismeret furdalásunk lenne. Ma már el lehet válni, legfeljebb utána újból meg kell keresztelkedni. Lehet karácsonyfát ültetni, de 60-80 évvel ezelőtt még nem lehetett, bocsánat, karácsonyfát állítani. Lehet szombaton utazni. Még az én időmben a lelkészek pénteken megérkeztek, és nem utaztak. Mi már szombaton konferenciákra is megyünk. Külföldre repülőre szállunk, mert így olcsóbb a repülőjegy. Szóval mindent csinálunk ma már pontosan ugyanúgy, mint ahogy a világ csinálja, csak egyetlen egyben még talán nem adjuk fel. Szombaton délelőtt összejövünk. De sem délután, sem péntek este. Nem szól nekünk ennek a korszaknak az üzenete? Szóval ez volt a nikolaiták cselekedete, amire azt mondja az Úr, hogy gyűlölöm. 16. vers. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Térj meg, ha nem, ellened megyek hamar. És ennek a korszaknak a vége nem volt olyan szép és csodálatos, mint az eleje. Aki nem tér meg, mindegy, hogy melyik korszakban éljen, aki nem tér meg, sosem fogja megtudni, hogy mit jelent a jézusi elveket küldeni, a jézusi elveket követni. Aki nem tér meg, nem fogja megismerni soha Isten országát. Aki nem tér meg, az mindig vívni fog, de nem mással, mint magával a názáreti Jézussal. Aki nem tér meg, az mindig csak Isten országának ajtajáig jut el. Lesznek győztesek, és lesznek vesztesek. És nagyon érdekes, ennek a levélnek az üzenetében Jézus nem szól a vesztesekhez. Nem próbálja őket befolyásolni, csak annyit, ellened megyek, és vívok az én számnak kardjával, hamar ellened megyek. És nézzük meg, hogy milyen csodálatos győzelmet ígér majd a többieknek. Azt mondja, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Testvérem, halljuk-e mi a lélek szavát? Nem a prédikátor szavát, nem a mellettünk ülőnek a szavát, nem a gyülekezetben dörgedelmeskedő hangokat. Hadd kérdezzem meg, mikor hallottad utoljára a lélek szavát? Mert a lélek szól. Csak egy rohanó világban élünk. Egy pusztító, rohanó világban, ami tele van zajjal, és ezt a zajt még néha mi is növeljük, tetézzük. Jó hangosra fölcsavarjuk azokat az eszközöket, amin keresztül hallgatjuk a zenét, hogy lehetőleg mindent elnyomjunk vele. A lélek pedig csendesen és halkan szól. Nem fog kiabálni, nem fog dörömbölni, csak halkan fog szólni. Nagy kérdés, képesek vagyunk-e hallani? Akarunk-e hallani? Van-e fülünk? Van-e belső hallásunk? Mert a lélek ott mélyen szól.

Ez volt az a hatalmas víztározó, ami a városnak a vízellátását biztosította annak idején, és a rómaiak erre a körülbelül 3-400 méter magas

amely 3000 év távlatából is hirdetik ennek a kornak a nagyságát és hatalmát. És egy hatalmas nagy földrengés elpusztította ezt a várost. Majd a Jelenések könyve 2. fejezet 17. verse így folytatja. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki megkapja. A pusztai vándorlás idején Isten mannával táplálta az éhező népet. Az égből lehulló manna, Isten által küldött mennyei kenyér a reménységet jelentette az embereknek. A pusztában nem lehetett elmenni egy piacra is vásárolni, nem lehetett elcserélni semmit, mert ott nem volt senki, akivel beszélhettek volna. Ott pusztán az Istenre voltak hagyakozva. De nekünk a mennyei kenyér helyett van földi kenyér, vagy van egyéb kenyér. És Isten ennek a korszaknak, az embereinek azt mondja, hogy adok a győzedelmesnek az elrejtett mannából. Manna. Hadd fejtsen meg ennek a héber szónak a titkát. Mi általában úgy mondjuk, hogy kenyér. De inkább ez nem a jelentésére, hanem inkább magára, az ennivaló tartalmára vonatkozik. Ez két szóból áll. Machna. A mach az azt jelenti a héberben, hogy mi. A ná pedig nyomósító szó. Mi ez? Mi ez? Egyszer csak látták, hogy az égből hullik a manna, és oda mentek, és egymástól kérdezték, machna, mi ez? És így lesz ennek a kenyérnek a héber elnevezése. Mi ez? Isten a mi ezeket ma is akarja az égből hullajtani. Csak nekünk nem kell. Vannak konzerveink, vannak mélyhűtőink, és mi elővesszük onnan. És Isten azt szeretné, hogyha mennyei kenyeret fogyasztanánk. A hagyomány szerint Jeremiás annak idején, amikor jött a babiloni sereg, Krisztus előtt 587 és 586-ban a templom körül elrejtette a szövetség ládáját. És hadd kérdezem, mi volt a szövetség ládájában? Egy korsó. Mi volt ebben a korsóban? Manna. Pedig a mannának volt egy nagyon nagy érdekessége. Nem lehetett raktározni és két napra valót szedni, kivéve pénteken, amikor a szombatra valót is meg lehetett szedni. És Isten azt mondja, tegyétek el az örökké valóság számára, hogy évszázadokig emlékezzetek, és ez a manna nem romlott meg. Van egy zsidó hagyomány, amelyik azt mondja, hogy a messiási ütkorszakban manna eső fog ismét esni az égből, aláhullani az igazak és a hűségesek számára. Talán erre utal az elrejtett manna. Mert nem azt mondja, hogy adok enni a mannából, hanem az elrejtett mannából. És azt mondja, és adok annak fehér kövecskét. Vissza kell menjünk a római és görög bírósági eljárás rendjébe, ahol az esküdszéknek a tagjai egy fehér és egy fekete kővel rendelkeztek. És amikor a bírósági tárgyalás lezárult, amikor ítéletet hoztak, akkor minden esküdt elővette a zsebéből, vagy a megfelelő helyről, azt a követ, ami az ő véleményét kifejezte a terhelttel szemben. Ha felmentő ítéletet akart adni, akkor milyen követ tett be? Akkor fehér követ. Ha pedig ítéletet akart, és azt mondta, hogy ez pedig bűnös, abban, amiben vádolják, akkor fekete követ. Ennek van egy másik magyarázata is. És ezzel fejeznénk be

mai elmélkedésünket, a görög antik versenyek alkalmával a győztes, annak a számnak a győztese a koszorú mellé kapott egy úgynevezett hivatásos fehérkövet, amelyre rá volt írva ennek az újdonsült bajnoknak a neve. És Isten egy ilyen kis fehér kövecskét ad a győztesek számára. Fehér márványból készült névjegy kártyát jelent ez, amelyet Isten készít el a győzteseknek, és erre ráírja a győztesnek az új nevét. És ezt senki nem tudja, csak azt tudja, aki ezzel az új névvel rendelkezik. Kívánok mindenkinek fehér kövecskét. Hiszen az életben oly sokszor kaptunk már fekete követ. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Az Isten kegyelméből. Amen.

Bódás János, hadd maradjak veled. Olyan látványos csodát, mint Simonnal, uram, nem tettél soha én velem. Nem szakadozott, mint övé a hálom, nem ficánkolt benn hal töménytelen. Nem is mondtam soha, hogy távozz tőlem, uram, mert én bűnös ember vagyok. Mégis dicsőséges úrnak ismerlek, kinek hatalma mindennél nagyobb. Mert csodákat bizony velem is tettél, kedves csodákat, s nem is keveset, napról napra, mióta megszülettem, velem már 1000 csoda is esett. Hogy reggel felkelhetek, s újra látok, épp vagyok, élek, lélegezhetek, hogy körülvesznek hívek, jó barátok, szerethetem, akiket szeretek, hogy a gond mellé akad öröm bőven. Van jó ruhám, kenyerem, italom, s a szép gondolat virágkél szívemben, versben boldogan eldalolhatom. Hogy gyermekeim szárnyra ereszthettem, van kocsim, vár szép, kényelmes lakás, hogy láthatom vetésem kikelését, s megérem tán, hogy jön az aratás, hogy nem vetted le rólam a palástot, s a legnagyobb csoda, hogy rám bízod még most is, amit hányszor elhibáztam, hogy hirdessem evangéliumod. S mit mondjak még? Mind csoda, ami rajtam történt. Az út, a család, hivatás, te adtad ezt, nem én. Hatalmad őrzött, vezetett, tartott csak meg senki más. Bár e csodákban téged láttalak meg, s hogy dicsőséges orcád rám ragyog, sose mondom, hogy uram, távozz tőlem, mert méltatlan, bűnös ember vagyok. Bár érzem bűnöm sokaságát, súlyát. Rád szorulok, elvesznék nélküled, kérlek, ezután is irgalmaz. Ölej át, el ne engedj, hadd maradjak veled.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Handel Dixit Dominus című művét.

Elhangzott Handel Dixit Dominus. Befejezésül részletet hallgathatnak Handel Alkalmi Oratórium című művéből.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Handel Dixit Dominus és az Alkalmi Oratórium című művének részletét hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.
1: Szeptember 24-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét, az Ezékiel könyve 36. fejezetének 36. verséből olvasom. Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr, építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Az új szövetségi ige, a jelenések könyve 7. fejezetének 9. és 10. verséből szól hozzánk. János látomásban írja: íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. És hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Drámaian aktuális képek jelenhetnek meg a szemünk előtt a prófétai szót olvasva, a romba dőlt városokról és a pusztává lett földekről. A rombolás sokszor csak egy pillanat műve. Az évek, évtizedek alatt felépített házak, évszázados múltat őrző városok az emberi gonoszság gátlástalansága miatt egyszer csak romhalmazzá válnak. A kizsigerelt természet pusztulása hosszabb folyamat következménye, és ezzel arányban annál ijesztőbb annak visszafordíthatatlansága, és, ahol van erre esély, a nagyon lassú regenerálódása. Amikor ezeket a problémákat imádságban tárjuk Isten elé, időnként így visszhangzik bennem: Uram, mindent elrontottunk, kérlek, csinálj valamit. Szégyenkezve, mégis reménykedve mondom el ezt az imádságot. Isten azonban meghallgatja az életünk fizikai vagy lelki romjai fölött elmondott kérésünket. Szégyenünk és kilátástalanságunk akkor válik mégis bizalommá és erőforrássá, amikor megtapasztaljuk, hogy Isten nem helyettünk végzi el a munkát, hanem mindenek előtt bennünk kezdi meg a lelki újjáépítést. Megerősít abban, hogy vele minden mélységből van fölfelé vezető út, minden tehetetlen, bénító állapotban fel tud ruházni új erővel, reménységgel, és eközben ő maga is velünk munkálkodik. Imádkozzunk! Uram, hálát adok újjáteremtő irgalmadért. Nem az életem romjainak porladó köveiből építesz újjá, hanem megbocsátod a bűneimet, és valóságosan újjáteremtesz. Lényegileg megújítasz. Add, hogy ha még nem is látom a romok helyén az új otthont, a szomjas földön az életjeleit, tudjak mégis bízni ígéretedben és hűséges szeretetedben. Adj ma is lendületet, testi lelki erőt és áldást hozó esőket. Amen. Az áhítatott Puskás Sára írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr, építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. János látomásban írja: íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. És hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az életadó folyam. A mai ige Ezékiel 47:9. vers. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut patak, igen sok hal lesz. Gondolatok az igéről. A próféta látomásában az éltető víz a holttengerbe ömlik, és még ebbe a halott tóba is életet visz. Amerre Isten kegyelme jár, ott azonnal maradandó lelki élet támad. A kegyelem szabadon áramlik, Isten akaratának engedelmeskedve, amiképpen a folyó is jó tetszése szerint kanyarog. Amerre csak halad, nem azt várja, hogy az élők menjenek hozzá, hanem ő teremt életet a maga megelevenítő áradatával. Bárcsak végig folyna utcáinkon és sikátorainkon is, bár beáradna a házamba, és addig emelkedne, amíg minden egyes zúg megtelne vele. Uram, árazd az élő vizet barátaimra, családomra, és add, hogy engem se kerüljön el. Már ittam belőle, de kívánok belemerítkezni, sőt, úszni benne. Ó, megváltom, szeretném, ha gazdagabb lenne az életem. Kérlek, jöjj hozzám, tölts el, míg teljesen megelevenedem és megerősödöm a szolgálatra. Kérlek, Uram Istenem, tölts meg a belőled áradó élettel. Nyomorult, száraz és merev vagyok. Jöjj és eleveníts meg, hogy kirügyezzem, virágot hozzak és gyümölcsöt teremjek a te dicsőségedre. Eleveníts meg, Krisztusért kérlek. Ámen. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam ma és holnap. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont ma és holnap, szeptember 24-e és 25-e között. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottságának közleménye. A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága az egyházmegyei közgyűlések jegyzőkönyvei alapján összeállította az egyházkerületi tisztségekre jelöltek névsorát. A jelölteket felhívta a törvényben előírt nyilatkozatok megtételére. Az elfogadó nyilatkozatok és a bemutatkozások törvényes határidőn belül beérkeztek, amelyek alapján a jelöltek hivatalos névsora betűrendben így van. Püspök jelöltek: Hella Ferenc lelkipásztor, Márkus Mihály lelkipásztor, egyházkerületi főgondok jelölt pedig Nemes Pál presbiter. Az időjárásról. Megkezdődött az őszi

0: Idő. Pénteken sok napsütés, kevés felhő várható, legfeljebb futó záporokkal. Marad az északi szél és a 18-23 fok. Szombaton gyengén felhős, napos, száraz időre van kilátás. A légmozgás mérsékelt lesz és 19-24 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk. A testi, szellemi gyarapodás mellett és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Varga Diana, a Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat intézményi lelkésze a Tolna megyei Gyönkön. Diana koraszülött volt, ennek folyományaként nem lát. Mégis tisztán látja Isten szeretetének működését az életében, aki őt lelkészi szolgálatra hívta el. Ennek útjáról is kérdezem a következő közel fél órában.

0: Mit jelentett számodra a gyülekezeted kisgyerekként?
1: A gyülekezet az biztonságot jelentett. Igazából akkor nem is gondoltam bele, hogy számomra mit jelentes, csak elmentünk akkor minden vasárnap. Az otthoniasságot, az otthoni gyülekezet jelentette, de a nagymamámnak a hite volt az, ami kislánykoromban eléggé szembetűnő volt nekem. Ő teológiát végzett levelező szakon, utána ő tanított is kisgyerekeket, és azt is jó volt egy kicsit közelebbről látni. Mi Móron laktunk akkor, anya pedig a Móri gyülekezetbe vitt el. Meg ott volt Dédi, aki a természet szeretete által mutatta meg nekem az Isten jelenlétét a világban. Még akkor búzát is termelt, mutatta a búzát, hogy néznek ki a szemek, és akkor a kertben, meg az üvegházban sokat voltam vele. Az nagyon szép volt, a nagypapámmal, meg a szőlőben voltunk. Úgyhogy amikor nem Pestre jártam iskolába, honnan hétvégenként mentem haza, ezeket tapasztalhattam meg otthon.
0: Akkor számodra szinte, amennyire vissza tudsz emlékezni, természetes volt, hogy Isten létezik, és hogy őt meg is szólíthatod akár?
1: Igen. Azt sose kérdőjeleztem meg, érdekes, azt nem, hogy létezik-e vagy sem. Nem is az volt a kérdés számomra, hogy ő van-e, hanem sokszor inkább az, hogy miért enged meg történéseket a világban, hogy miért nem avatkozik közbe jobban, vagy hogy nem hagyja el az embert, hanem tényleg úgy van, ahogy megígéri, hogy velünk van, hogy ezt miért nem lehet mindig érezni. De az, hogy Isten létezik, azt valahogy sose kérdőjeleztem meg. Az is nagy bizonyítéka volt számomra a létezésének, hogy amikor én megszülettem, és koraszülött voltam, hogy elmesélték, hogy háromszor élesztettek újra, meg agyvérzést is kaptam, aminek a következtében a jobb lábam az rövidebb lett, és hogy tényleg csak ennyi bajom lett, hogy nem látok meg a jobb oldalam, egy kicsit ügyetlenebb, mint a bal. Tudtam tanulni, hogy nem vagyok értelmileg akadályozott. Ezek mind az Isten csodái számomra.
0: Csodálatos már ez is, hogy így nézett, tehát hogyha erről az oldalról nézzük, akkor hálása lehet az ember. Más pedig azt mondaná, hogy te is mondhatnád Istennek, hogy miért engedte ezt. A szüleidben nem tudsz róla, hogy esetleg okozott törést, hogy te nem teljesen éppen tudtál felnőni?
1: Az elején ők mindent megmozgattak, hogy én lássak, aztán ez nem sikerült. Lehet, hogy akkor azért szomorúak és kétségbe esettek voltak, de ahogy szerintem látták, hogy más bajom nem lett, úgy elfogadták. Inkább a nagynéném az, aki valahogy szerintem a mai napig nem tudja ezt elfogadni, hogy én nem látok, sajnos. Ő mindig azt mondogatja, hogy hát ha nagyobb hitünk lett volna, akkor Isten ezt nem engedi. Ha most nekem is hitem lenne, akkor Isten visszaadná a látásomat, amiben én nem is kételkedek, hogy meg tudná adni Isten, hogy lássak. De én el tudom fogadni azt, hogy így vagyok. Én úgy vagyok vele, hogy inkább azt nézzem, ami van, és nem azt, ami nincs. Tehát én ezért nem szoktam külön imádkozni, és számomra ez nem betegség, hanem egy állapot.
0: Hogyan élted meg kisgyerekként mégis, hogy más vagy, mint a többiek? Aztán hogyan kerültél Istenhez is közel?
1: Először katolikus iskolába jártam Pestre. Már 3,5 évesen oda kerültem óvodába, és ott a katolikus liturgiához elég közel kerültem. Meg otthon eljátszottam hétvégéken. Emlékszem, ott öntögettem a vizet, mintha az lenne a bor, és akkor mondtam, hogy ez Jézus vére. És akkor Dédi azt mondta, hogy egyszer belőlem pap lesz. Ezeket komolyan vettem, meg sokat énekeltem, meg imádkoztam is, de akkor ez még nem volt annyira tudatos szerintem. Később, ahogy a vakok iskolájába kerültem, ott fura volt, hogy vegyes osztály van, és valahogy ott már ugye elkezdődött az, hogy kinézték egymást a gyerekek. És akkor hazakerültem, ott is egy katolikus iskolába, ott egy idei katolikus hittant is hallgattam, aztán evangélikust is, meg konfirmáltam is, szóval, hogy akkor még közelebb kerültem Istenhez. Utána gimibe kerültem Móra, ott kezdtem el először azt esténként, hogy a Bibliát végigolvasom teljesen, mert akkor már CD-n meg volt az egész Biblia. Fú, az emlékszem, az annyira nagy szám volt, hogy tudtam a teljeset olvasni. Éjszakákon keresztül így olvastam, Ószövetségen teljesen átrágtam magam. Aztán jött az Új Szövetség, amit azért már ismertem a Braille-ben olvasottak után. Akkor volt ugye az, hogy pályaválasztás is az ember jelentkezzen. Hát én először a gyógypedagógiára akartam, de közben meg elkezdett érdekelni az, hogy az emberekkel így megbeszéljem a problémáikat. Gondoltam, hogy de én nem pszichológiát szeretnék tanulni, hogy teljesen azt, hanem inkább lelki gondozást, ami a hithez kötődik. Valahogy azt mondták, hogy hát ahhoz jobb lenne elvégezni a teológiát, hogy utána az könnyebb legyen a mentálhigiénére. Jó, akkor azt még nem így mondták, de hogy oda eljutni a lelki gondozói szakra. Jó, én jelentkezek a teológiára, de nem lelkész szeretnék lenni, mert én nem szeretnék prédikálni. Úgyhogy lelkész nem leszek, de azért elvégzem a teológiát. És akkor imádkoztam is ezért, és akkor végül is azt mondtam, hogy oké, de akkor Jézus nélkül nem fogok egy tapottat sem menni, és akkor az utolsó pillanatban adtam be a teológiára a jelentkezést, és csak oda. És akkor föl is vettek, erre akkor elhívásként tekintettem. És akkor végül is Győrbe kerültem idősek otthonába, 2 évig dolgoztam idősek között, úgyhogy Isten tiszteleteket tartottam. De orvosházán már jó gyakorlatot szereztem ezekből, az jó volt. Ott jöttem rá, hogy intézményi lelkész szeretnék lenni, nem gyülekezeti. Érdekes, hogy ahogy mondta a püspök, hogy ez a lelkészség, ez szerinte nem, úgy egyre inkább megfogalmazódott bennem, hogy szerintem meg igen. Azt szeretnék lenni.

0: a Lélek hangolóban Varga Diánát, a Gyönki Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat intézményi lelkészét kérdezem. Hogyan dönti el az ember, hogy most az ő akarata szerint menjen tovább, vagy Isten is szólt ebben, vagy Isten adta azokat a gondolatokat, amik benned megszülettek, és hogyan lehet jól dönteni szerinted az ilyen nagy döntésekben?
1: A jó döntéseknél is megvan mindennek az akadálya. Utána nem az lesz, hogy simán megy minden a maga útján, hanem valamiért akkor is meg kell küzdeni. Szerintem onnan lehet tudni azt, hogy mi az Isten akarata mondjuk az életükben, legalábbis az én életemben, amit én megtapasztaltam ebből, hogy békességem van-e abban, amit döntök például. Hiszem azt, hogy mondjuk ha lehetetlen helyzetekbe is kerülök, akkor Isten ott van. Tehát például az, hogy felvettek a teológiára, azt, hogy a görög hébert, azt meg tudtuk oldani együtt a tanárokkal, hogy le tudtam szigorlatozni szóban, hogy ezeket például együttműködve meg tudtuk csinálni. Ezek számomra azt jelentették, hogy Isten nem szeretne mást, és hogyha meg nem lenne békességem ebben, akkor ő mutatott volna mondjuk egy másik utat. Viszont arra most kezdek rájönni, hogy küzdelem nélkül az út sem igazi. Hogyha nem lenne vívódás, meg nem kellene megdolgozni az életünkért, akkor nem tudnánk úgy értékelni azt, ami van. Isten azt akarja, hogy felnőtt emberek legyünk a hitünkben is, és persze vele erről lehet beszélgetni, és kell is, de vannak olyan helyzetek az életünkben, ahol nekünk kell meghozni a döntést. De az elhívást az ember meg úgy is érzi, mint ahogy én is éreztem. Tehát, hogy az alap az mindig a lelkiség, meg a lelki gondozás lesz.
0: Olyat is említettél, hogy Jézus nélkül nem mennél. Mit jelent neked, hogy veled van Jézus abban, amerre mentél?
1: Elsősorban az, hogy ő mutat nekem valamit, és hogy én így belevonom az életem összes dolgába, úgy, mint egy barátot. Most is, hogyha lakókhoz is megyek például, és van egy sugallatom, hogy XY-hoz be kellene nézni. Mondjuk eredetileg nem hozzá készültem, és akkor van úgy, hogy kiderül, hogy de jó, hogy benéztem hozzá, mert vagy olyan volt, hogy már később rosszabbodott az állapota, vagy pedig szüksége volt éppen arra, hogy valaki ott legyen vele. És valahogy az elhívásomnál is ezt éreztem, hogy ha nem oda jelentkezek, akkor megmaradna bennem ez a noszogatás, vagy el lehet egy idő után hallgattatni, csak azt azért mindig megbántam később.
0: 2019-től Gyönkön szolgálsz, végül is intézményi lelkész lettél a Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálatnál. Többféle telephelyen működik ez a szolgálat, ha jól tudom.
1: Igen.
0: És leginkább idősekkel dolgozol együtt.
1: Én egyelőre most csak Gyönkön vagyok, és 7 épülete van 215 lakóval, meg 70 dolgozóval körülbelül, és minden nap másik épületbe megyek. Délelőtt szoktak lenni általában az Isten tiszteletek, és akkor az Isten tisztelet után pedig a személyes egyéni beszélgetések jönnek. És akkor a lakókhoz bemegyek szobába. Most már, ahogy egyre jobban ismernek, azért egyre többen igénylik a beszélgetést, hogy legyek ott velük egy kicsit. Tehát a legtöbbeknek van igényük a személyes beszélgetésre, van, akinek meg csak egyszerűen arra, hogy oda köszönjek neki, és megkérdezzem, hogy hogy van. Van 2 épület, ahol azért vannak elég súlyos demensek, hát ott Isten tiszteletet tartani, az ott nehéz. Ott általában inkább meseolvasással érdemes, vagy bibliai történetek elmesélésével, mintha a mesekönyvből olvasnánk, úgy megértik, főleg az enyhén súlyosak. Vagy a múltkor karácsonykor kitaláltam egy mesét a betlehemi csillagról, hogy hogyan követte nyomon Jézus születését, és ami benne volt a fejemben, azt elmeséltem mese formájában, és nagyon figyeltek a lakók, azt mondták, úgyhogy most karácsonyra szeretném teljes egészében leírni ezt a mesét, tényleg akkor el tudjam úgy mesélni, hogy rendesebben.

0: Lélekhangoló.
1: Mit jelent számodra a lelki gondozás, ha az idősekhez mész be? Mit látsz, milyen problémáik vannak leginkább, és mik azok a pontok, ahol érzed, hogy Isten ott van veled, és valamit tud nekik adni rajtad keresztül?
2: Az időseknél én nagyon sokszor azt érzem, hogy ez inkább tűzoltás. Mert ugye ők elkerültek otthonról, nekik a gyökereik azok otthon maradtak. Nagyon kevesen vannak, akik teljesen elfogadják azt, hogy ők otthonban vannak. Persze azért a legtöbben megértik azt, hogy be kellett kerülni, meg van, aki magától kezdeményezte ezt. A témájuk nagyon sokszor a múlt szokott lenni, hogy mi volt akkor. Most meg inkább arra van szükségük, hogy valaki mellettük legyen, mert sokszor gyanúsítják a szobatársukat, hogy ellopják a pénzüket, meg nem tudom, tehát hogy ilyenkor, amikor olyat mondanak, ami nem igazán történt, meg például az a kihívás, hogy ezt úgy komolyan venni, hogy közben viszont ne bántsam őt meg, ne sértsem meg, hogy esetleg nem emlékezett jól, hogy én őt akkor is ne gyereknek tekintsem, mert ő akkor is ember. Akkor is tisztelettel beszéljek vele. Mert nekik az szokott szerintem a legnagyobb probléma lenni, hogy ugye leesnek a lábukról, pelenkázni kell őket, ebben a nehéz helyzetben ott lenni mellettük, segíteni nekik abban, hogy ha ezt ők nem is tudják elfogadni teljesen, de hogy próbáljanak meg egy kicsit megbékélni ezzel. Meg az szokott még nagyon számítani, amikor például imádkozunk. Egyszer voltam haldokló mellett, és az utolsó időszak az nekem nagyon szép volt, ahogy ő hálás volt, hogy akkor én őt ott meglátogatom, és hogy ott vagyok mellette. Megitattam őt vízzel, ilyen kis, olyan cumis üvegszerű üvegből, és az nekem is nagyon nagy sikerélmény volt, hogy tudtam itatni, és az nekem is nagyon jó érzés volt. Igazán azzal lehet nekik segíteni, hogyha az ember mellettük van, és rendszeresen rájuk néz.
1: Te hogyan gondozod a saját lelkedet, vagy hogyan lelki gondoz téged Isten?
2: Nekem nagyon fontos az Istennel való közösség kapcsolat. Tehát, hogyha nem lenne a mindennapjaim része, akkor nem is csinálnék semmi ilyesmit, ami a lelkészséghez, meg a lelki gondozáshoz kapcsolódik. Nagyon fontos volt számomra a mentálhigiéné, mert ott volt spirituális óránk. És tényleg olyan volt, mint egy lelki gyakorlat, mint egy ilyen csendes napra ült volna be az ember. És az Istennel való kapcsolatot egy kicsit így fejleszteni, más perspektívából látni, hogy mondjuk mindenről beszélgetni vele, azokról is, akiket lelki gondozunk, meg hogy a saját magunkról is, hogy nem mindegy, hogy mi hogy vagyunk lelkileg, ezt ott nagyon-nagyon ránk bízták, hogy ne legyen mindegy, hogy mi hogyan vagyunk lelkileg. Tanított minket a Pál Feri, aki ugye nagyon népszerű ma, ő mondta, hogy muszáj a szabadság, mert egyszerűen, ha az ember nem töltődik föl, akkor nem tud másoknak segíteni. Tehát nem az a cél, hogy az ember rosszul létig másokért égjen, mert csak akkor lehet minőségi szolgálatot nyújtani nekik, meg Istennek is, amiben elhív, abban is akkor tudunk jól benne lenni, hogyha figyelünk magunkra. Nekem a szemlélődő imádság, amit én akkor kezdtem el megismerni, amikor a mentálhigiénét tanultuk, mikor vagy mondok valamit, vagy nem, vagy elképzelek képeket, ha nem is mondok szavakat, és hogy Istennel így vagyok együtt egy jelenlétben, az nekem nagyon fontos. És ugye ez nem ilyen pár perces imádkozás, hogy akkor jó, amikor van egy percem, akkor megcsinálom, mert ehhez azért több idő kell. Ez többször is lehetne, mert ez az igazán feltöltő. De amit szoktam, az, hogy például reggel 4-kor fölkelek, és akkor teát iszok, meg kávét iszok, és akkor közben beszélgetek Istennel, meg megtervezem a napomat, meg megosztom vele az érzéseimet, nem feltétlen úgy, hogy elmondom szavakkal, hanem csak úgy magamban, ahogy előjönnek belőlem. Megkérdezem őt is, hogy mit szeretne, meg hogy mit csináljak akkor az adott napon, meg hogy sugalljon, ahogy eddig, és jönnek ezek a sugallatok, és ezt nagyon jó megélni, hogy amikor jönnek, akkor azok nem véletlenül jönnek. És akkor így, amikor ez megvan, akkor felkészülök a napomra, egy kicsit tornázok, meg egy kicsit ráhangolódom még arra a témára, amit majd Isten tiszteleten kicsit boncolgatni fogok, és akkor már el is jön a reggel, majdnem 9 óra, és akkor szépen átvonulok az adott épületbe. Arra jöttem rá, hogy nekünk lelkészeknek, ha van szabadságunk, már pedig van, akkor azt komolyan kell venni. Magamon is megtapasztaltam, meg másokon is láttam, hogyha az ember ezeket nem veszi komolyan, akkor a kiégésének a következtében sokkal súlyosabb dolgok történhetnek vele, és sokkal hosszabb időre kieshet a szolgálatból, mint hogyha azt mondaná, hogy akkor abban az évben azokat a napokat, heteket igenis arra szánom, hogy kikapcsolódom. És azért is vannak szerintem havonta az LMK-k is, hogyha bármi van, akkor tudjunk egymástól segítséget kérni. Ez fontos.
1: A lelkészi munkaközösségeket mondod,
2: igen. Igen.

0: a Lélek hangolóban Varga Diánát, a Gyönki Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat intézményi lelkészét kérdezem. Talán nehéz elképzelni a hallgatóknak, hogy hogyan bátorodtál így fel, hogy egy ilyen nagy önállóságot és jövésmenést igénylő és mindenféle aktivitást igénylő szolgálatot vállalj, illetve hivatást vállalj. Soha nem tör rád egy olyan bizonytalanság érzet, hogy ott vagy a világban, és mennyi minden rád van bízva, és hogy egyszer csak nem fog menni.
1: Igen, mostanában tud szorítani az, hogy tényleg sok ember rám van bízva, tehát hogy a lakók, azért a dolgozók is, hogy ők hogy vannak, és nehéz, mert mondjuk közülük nagyon sok mindenkiről utólag tudom meg, hogy amikor felmondtak, azt előtte mi előzte meg bennük, hogy sokakról kár, hogy nem tudtam, mert nem mondták el a küzdelmeiket. Persze ez nem baj, mert annak mondják el, akinek szeretnék, csak hogy sokszor annyira bánt az engem, hogy de hát, hogyha tudtam volna róla, akkor tudtam volna érte imádkozni, vagy tudtam volna rá gondolni. 285 ember van így rám bízva, ha az intézményen belüli embereket nézzük, és igen, nem azt mondom, hogy sok, de mostanában kezdett el úgy rám törni az, hogy igen, ez felelősséggel jár, mert jó, nem én vagyok felelős az életükért, viszont amit tudok értük megtenni, azt úgy szeretném megtenni. Én nem szeretek mulasztani, de sokszor azt veszem észre, hogy óhatatlanul is sokszor mulasztok. És azért ennek a bizonytalansága valahogy bennem van. Ebben próbálok egy kicsit jobb lenni.
0: Nem azért mondtam ezt, hogy most felkavarjak benned valami olyasmit, ami bánt téged, csak talán így gondolhatunk mi is rád, hívő testvérként, de egyébként mi bátorít téged, vagy mi hoz ki, vagy esetleg tudsz-e olyan igét mondani, ami most így a szíveden van, vagy segíteni szokott?
1: Az, hogy Jézus azt mondja, hogy a juhai nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket a kezéből, az olyan stabilitást ad, meg biztonságérzetet, mert mostanában sokszor nem érzem magam stabilnak. Ez nem baj, hogy én ezen most átmegyek, mert szerintem az embernek az életében, mivel az életüknek szakaszai vannak, ezért mindegyik szakasznak megvan a maga küzdelme. De hát ahhoz is bátorság kell persze, hogy én fölmenjek Pestre, közlekedjek a bottal, és ezek kellenek. Ezek jó, hogy vannak, jó, hogy járok föl Pestre, meg járok a pszichodrámára, meg járok ebbe a munkaközösségi csoportba. Ezek fontosak nekem, meg hogy találkozom a barátaimmal is. Szeretek olvasni is, irodalmi műveket is, regényeket is, meg teológiát is igyekszem. Tehát azt mondjuk nem mondhatom el magamról, hogy unatkozom, mert azt nem szoktam. De igen, most van az életemben egy ilyenfajta nehézség, és ez persze ez lehet azért is, mert hogy nincsen külön családom, származási családomon kívül, de ott meg más problémák lennének, és az embernek mindig megvan a maga megküzdeni valója.
0: Te önmagadat is én úgy látom, hogy tudod építeni, bátorítani, illetve Istennel való kapcsolatod számomra példaértékű, és én szeretnék ilyen békés és feltöltődéssel járó órákat tölteni Istennel. Szerintem ez mindannyiunknak ajánlható. Még mit üzennél, ami a szíveden van tényleg most, és amit csak te tudsz nekünk elmondani?
1: Egyrészt szerintem mindenkinek szüksége van a kicsit tudományosabban a transzcendenshez való kötődésre. Én mondanám, hogy az Istenhez való kötődésre, a Jézussal való kapcsolatra, mert hogy bennem most annyira az van, hogy Jézusban válunk nagykorúvá. Tehát Jézusban válunk lelkileg felnőtt emberekké. Mert a szabadulás az éppen, hogy oké, hogy felszabadít, de felelősséget is tanít nekünk, én szerintem. Bennem van a kis hercegből az a mondat, a Róka mondta azt, hogy felelős vagy a rózsádért, és valahogy én azt tudnám mondani, hogy mi felelősek vagyunk saját magunkért. Tehát Isten ezt tanítja nekünk, hogy ő felelősséget vállal értünk, meg szeret bennünket. Lényeges tanulnunk a szeretetet, hogy egymás hogy szeressük, de ahhoz mi is kellünk. Ugyanúgy szerintem én azt gondolom, hogy meg akar minket tanítani arra, hogy saját magunkért is tudjunk felelősséget vállalni. Mert ő ott van nekünk, mindig is ott lesz, kapaszkodhatunk bele, viszont nagyon fontos, hogy felnőttekké tudjunk válni, hogy uralkodni tudjunk, akár mondjuk a saját indulatainkon, hogy meg tudjuk ezeket tanulni, hogy felelősséget vállaljunk magunkért, hogyha elfáradunk, vagy hogyha azt mondjuk, hogy most éppen szükségünk van feltöltődésre, hogy ne szégyeljük ezt kimondani, mert ma inkább az szégyen, hogyha valaki nem küzd időhiánnyal. Nem is csoda, hogy sok lesz a személyiségzavar az emberek között, egyre többször lesz szükség pszichiáterre, mert akkor idejük adunk ki. És nagyon fontos, hogy megálljunk, hogy az ember ezt akarja. Isten nélkül én azt gondolom, hogy ez nem megy, de ő mindig ott van. És az, hogy ő egy élő kapcsolatot akar velünk, és azt akarja, hogy lelkileg is egészségesek legyünk. Meg talán még az is egy fontos, amire rájöttem, hogy az Isten akarata általában az, ami a békével meg a szeretettel összhangban van.
0: Az Evangélikus Rádiómisszió műsorában, a Lélekhangolóban vendégünk egy látássérült lelkész volt, aki teológiai mellett mentálhigiénés végzettséggel is rendelkezik. Lelki gondozói elhivatottságát 2019 óta a Gyönki Lakner Aladár Evangélikus Szeretetszolgálat intézményi lelkészeként éli meg. Amint hallhatták, a Jézussal való mély kapcsolatából erőt és útmutatást merítve képes hálát adni az életéért, és támogatni a rábízottakat. Az interjú megtalálható, újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelyet a http://missio.luteran.hu webcímen találhatnak meg. Az Evangélikus Rádiómissziónak írhatnak e-mailt a következő címen evmis@luteran.hu, illetve SMS üzeneteiket a 0620 620 36 79-es számra várjuk. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzom. Erős váram is.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a Testi-Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdája vagyok, Gábel Bea. A mai vendégem Gazdag Tamás, és mielőtt még bármit is mondanék rólad, szeretném idézni az egyik mondatodat, amit egy interjútban adtál, tehát hogy kicsit idézzelek. Azt mondtad, hogy amikor megalapítottad a cégedet, az egyiket, hogy már akkor sem adtad magad olcsón. Ez volt ez a mondat.
1: Szép jó napot kívánok. Én is üdvözlök mindenkit, sok szeretettel.
0: Igen, és most nyilván nem akarok ezzel poénkodni, meg gondolom, ezt már mindenki elsütötte, de van az a latin mondás, hogy nomen est omen, tehát hogy a név kötelez, és benne van a nevedben a Gazdag Tamás, és nem is ezzel akarok poénkodni, mert mondtad, hogy te egy nagyon laza, vicces beszélgetést szeretnél, úgyhogy próbálok ezt felnőni ezt a feladathoz.
1: Remélem, ez ki fog derülni az elkövetkezendő időben.
0: Igen, mindent megteszek, hogy ez ilyen vicces is legyen. Engem az érdekelne, hogy téged, és mielőtt még rátérnénk arra, hogy pontosan mivel is foglalkozol, hogy téged mit tesz gazdaggá, Tamás? Tehát, hogy, és ez most bármi lehet, amitől úgy érzed, hogy az gazdaggá tesz.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Engem leginkább azt tesz gazdaggá, hogyha egyrészt másoknak tudok segíteni azzal, amit én tudok nyújtani az embereknek. Harmadrészt meg talán az, hogyha én tudom a saját szabadidőmet 100%-osan beosztani.
0: Most nem tudod?
1: De azt gondolom, hogy igen, úgyhogy gazdagnak érzem magam, ahogy mondtad, és a név kötelez, úgyhogy azt gondolom, hogy elég tartalmas és gazdag életem van. Ha szabad ezzel a szófordulattal élni.
0: Igen, tehát akkor nem tudjuk, melyik volt előbb, hogy később
1: a
0: jött a neved,
1: a tojás, így van.
0: De minden esetre találkozott a kettő. Tehát tulajdonképpen két fő területen mozog az életed, az egyik a gasztronómia, a másik meg a kommunikáció, és eszembe jutott egyébként erről egy kicsit olyan asszociáció, egy ilyen kicsit olyan hasonlat, hogy nagyon érdekes, amikor van az a leves, ugye paradicsomleves vagy húsleves, amiben benne van a betűtészta.
1: Ez így van, igen.
0: És hogy kerül az ételbe a kommunikáció? Ez a kérdésem.
1: Nagyon egyszerű erre a válasz. A gasztronómia az egy művészet, és azt gondolom, hogy a kommunikáció is egy művészet. Mindkét területen emberekkel foglalkozunk, csak egy kicsit másképp. Az egyik oldalon, a gasztronómia oldalán az emberek pocakjára próbálunk hatni, a kommunikáció oldalon meg szerintem leginkább az emberek lelkére.
0: Mert tulajdonképpen a kettő még megint összefügg, nem? Mert hogy szokták mondani, hogy például egy férfihoz is a hasán keresztül lehet eljutni, tehát a lelkéhez a hasán keresztül.
1: Legalábbis a legtöbb férfinek,
0: igen. Te is ilyen férfi vagy?
1: Hát én ebben a szempontból elég különlegesnek érzem magam, mert az étellel lehet a legkevésbé levenni a lábamról, inkább a intellektuellel, a személyiséggel lehet engem elvarázsolni. Ebből a szempontból másodlagos az étel vagy a gasztronómia.
0: Örülök ennek a válaszodnak, hogy nálad mondjuk ez nem ilyen prioritás, mert az ember tényleg azt gondolná, ugye, hogy a nőnél van a fakanál, és akkor a férfi meg leül a tévér, és kovárja, hogy kiszolgálják, de akkor te ez nem ez vagy. Tehát akkor téged úgymond nem lehet ezzel lefőzni.
1: Hát sokan próbálták már ezt. Engem sokkal jobban lehet bár kiről is legyen szó, akár férfiről vagy nőről, inkább ésszel, IQ-val és EQ-val lehet engem megfőzni, ha szabad ilyen átvitt értelemben beszélnünk. Szóval nálam először győz az EQ, aztán az IQ, és harmadrészt jöhet az ebéd vagy a vacsora.
0: Ez egy szép triumvirátus, egy ilyen hármasság. És ha már ennél a szónál maradunk, hogy lefőzni, valakit lefőzni, ugye ebben a szóban benne van az, hogy versengeni. És van ez a verseny, amikor a másikat tényleg le akarjuk főzni. És akkor most egy picit viccesen tegyem fel a kérdést, mert készültem, hogy vicces legyek. Tehát amikor te például versenyzel, mert valahol az üzleti világ mégiscsak egy verseny, és tehát van konkurencia, stb. Te milyen versenyző fél vagy, hogy először kiklopfolod az illetőt, mielőtt megsütöd, vagy hogyan főzöl le valakit?
1: Köszönöm a példát. Én azt gondolom, hogy nem tudom, maradjunk-e a gasztronómiai példánál, vagy nem, de talán inkább ide egyszerűbb egy sport példával jönni. Szerintem ez olyan, mint a maratonfutás, hogy nem az a lényeg, hogy az első 5 kilométeren legyél elő, hanem az a lényeg, hogy a legvégén te legyél az, aki átszakítja ezt a célszalagot. Szóval ez egy hosszú távú dolog, mind a gasztronómiában, mind a kommunikációban, vagy akár egy ilyen boxmeccs hasonlattal is jöhetnék, hogy nem az a lényeg, hogy 5 másodperc alatt leüssem az embert, hanem az a lényeg, hogy a végén az én kezemet emeljék fel a magasban, mert akkor én győztem.
0: Tehát nem az a lényeg, hogy kiütötted az ellenfelet, hanem hogy ne tudjon felállni. Tehát,
1: gyakorlatilag igen.
0: K.O. legyen a másik fél tulajdonképpen.
1: Gyakorlatilag igen.
0: És akkor ide kapcsolódik, hogy utána olvastam, és olvastam veled interjúkat, párat.
1: Nincsenek titkok. Ma a 21. században az internet világában mondhatom azt, hogy nyitott könyv vagyok, legalábbis amennyire engedem, hogy az legyek.
0: Hát igen, ez is egy jó kérdés, hogy hol vannak a határok, tehát hogy mennyire nyithatjuk ki ezt a könyvet, és mondjuk hány labba engedünk betekintést.
1: Én azt gondolom egyébként, hogyha megtartunk egy bizonyos határ, de ezen a határon kívül kinyitjuk magunkat, akkor sokkal nagyobb bizalmat adunk az embereknek, és ezáltal sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni.
0: Tehát akkor úgy érzed, hogy alapvetően ahhoz, hogy az emberek bizalmat adjanak neked, ahhoz először akkor neked kell bizalmat ébresztened bennük. És akkor ezzel gyakorlatilag egy csomó emberben ez a bizalom ki is nyílik feléd.
1: Én azt gondolom, igen, legalábbis, hogyha az elmúlt 25 évemet nézem, akár szakmai, akár magánéleti területen, azt tapasztaltam, hogy ha én megadom a bizalmat, akkor sokkal előbb adják meg nekem a bizalmat, és az sokkal hosszabb távú és mélyebb kapcsolódás lesz.
0: Ez megint egy nagyon érdekes kérdés egyébként, tehát hogy hol van a bizalomnak a határa, és majd erre még visszatérünk, csak hogy picit tényleg tegyük világossá, hogy mi ez a terület. Home Catering a neve.
1: Az így van.
0: A gasztronómiai oldalnak, amivel foglalkozol, és tulajdonképpen úgy erről azért mondj két szót, és aztán ehhez kapcsolódva lesz majd egy kérdésem. Tehát, hogy ez hogy néz ki?
1: Hát gyakorlatilag a Home Catering az most már egy 12 évre nyúló agymenésem, ha szabad ilyen viccesen fogalmazzom. Ez egy teljesen véletlen ötlet folytán pattant ki az agyamból. Már abban az időben, csak hogy gyorsan kontextusba helyezem ezt a dolgot, nagyon sok üzleti rendezvényre voltam hivatalos, és azt tapasztaltam, hogy minden egyes ilyen üzleti rendezvény nagyon egységú ez a cateringes kínálat, és mivel az alapvégzettségem vendéglátós, és elég sokat el is töltöttem már a vendéglátásba, azt gondoltam, hogy hát ha ezt, akkor ezt biztosan sokkal jobban meg tudom csinálni, mint azok a kiszolgálók vagy cégek, akik ezeket biztosították, úgyhogy gyakorlatilag innen kezdődött egy egyszemélyes one-man showként, és hogy a nevében is benne van Home Catering, tehát ez egy teljesen egyszerű otthonra szabott szolgáltatás lett abban az időben még itt Európában nem is nagyon volt ilyen szolgáltatás, aztán nyilván utána 4-5-6 évre már aztán kinőttek, gomba mód szaporodtak a ilyen-olyan privátsév szolgáltatások, de amikor én elkezdtem, akkor mondhatom, hogy Magyarországon úttörő voltam ebbe, és tényleg van másokként indult, és azzal a fajta kapcsolati rendszerrel indult ez az egész, ami nekem akkor volt, és ott kaptam néhány olyan embertől alapbizalmat, és akkor itt vissza kapcsolódhatunk a bizalom kérdéséhez, hogy tudtam, hogy ott nekem nincs más esélyem arra, tehát ott nekem olyat kell nyújtanom, hogy aztán utána szájról szájra terjedjen, és gyakorlatilag így indult a Home Catering.
0: tulajdonképpen akkor téged rendeltek meg. Tehát amikor az ember megrendelte valaki a szolgáltatást, akkor téged, mint Gazdag Tamást rendelt meg, és akkor tulajdonképpen benne voltál az ételben. Tehát így is, úgy is, tehát kívülről, igen, meg belülről tehát, is, hogyha nézzük az egészet.
1: Igen, tehát gyakorlatilag nem azt rendelték meg, amit én nyújthattam, hiszen nem tudták, hogy mit nyújthatok, hanem abban bíztak, aki én vagyok, és ez egy fokozott feszült koncentrációt igényelt, mert nem volt második esély. Tehát, hogyha ott eljátszottam volna bármiféle bizalmat, akkor ez nagyon nem jött volna össze. Úgyhogy igen, tehát visszatérve, nagyon fontos az emberek közötti bizalom, mert azzal tudunk elindulni hosszú távon.
0: Igen, hát a bizalom is, meg amit mondtál, tényleg egy nagyon fontos dolog az első benyomás, és tényleg szokták mondani, hogy az első benyomás nem lehet megismételni. Tehát akármit csinál az ember, ott van egy benyomás, és már azt, azon már dolgozni kell, meg csiszolni kell, hogy nem lehet megismételni. És nem mindegy az ember, hogy lép fel, meg ilyesmi. És ehhez a szolgáltatáshoz kapcsolódva, ugye home catering, benne van az a szó, hogy otthon. Nagyon érdekelne, hogy te most ebben a világban otthon érzed magad?
1: A catering világban, vagy úgy általánosan?
0: Általában.
1: Ez is egy fantasztikus kérdéseket teszel fel, úgyhogy...
0: Úgyhogy egy, lehet, hogy nem vicces, de...
1: De egyébként meg tudom találni benne a viccet, okay. De most szeretnék komolyan válaszolni. Igen, otthonosan érzem magam ebben a világban, azért, mert talán egy dolgot tudok az átlagnál jobban, alkalmazkodni az aktuális helyzethez.
0: És ha mondjuk ezt a világot, az univerzumodat egy otthonnak képzeljük el, akkor hogyan rendeznéd be ezt az univerzumot? Tehát, hogyha most otthon azt mondod, hogy jól érzed magad, esetleg mi az, ami még változtatnál, vagy amit mondjuk úgy átrendeznél ebben a világban?
1: Régen legóztál?
0: Képzeld el, nekem volt, nem mondom meg a koromat, de ez régen-régen volt, és én nekem tényleg volt legóm.
1: Vagy nem tudom, esetleg a gyermekeidnek volt a legója.
0: Na, a gyerekemnek volt, a fiamnak, de ő például utálta. Úgyhogy de nekem
1: képzeld el az én univerzumot, mint egy legót. Hogy van egy alap, tudod, vannak a legóknak ilyen alap egységei, amikre tudsz építeni. Na, az én univerzumom pontosan ilyen. Mindig én határozom meg, hogy éppen melyik legót fogom meg, és azt hova teszem. Ez mindig attól függ, hogy mit kíván meg az adott helyzet.
0: Akkor ez kell egyfajta vizualizálás is? Tehát, hogy mondjuk van egy alap, és akkor te már látod előre, hogy azon a Lego alap

0: pozitív, meg egy negatív értelme is. Tehát van az az alkalmazkodás, amikor az ember mondjuk feladja önmagát, amit ugye nem szabad, de egyébként meg azt gondolom, hogy az életben semmi sincs alkalmazkodás nélkül. Tehát most nem akarok elkalandozni, csak nagyon sokszor hallom. Tehát például én ismerek egy olyan lányt, aki azt mondta, hogy összeért egy listát, hogy milyen férfit képzel el magának, és akkor mondjuk volt olyan, hogy tulajdonképpen minden stimmelt, egyetlen egy dolog nem, az pedig, hogy mondjuk az illető dohányzott. Uh-huh. És így az egészet, az összes, itt a 100 pont stimmelt, egy mondjuk nem, és az egészet húzta át. És ez egy nagyon érdekes, hogy van, amikor az emberek tényleg nem hajlandóak mondjuk alkalmazkodni, és akkor abból meg hosszú távon nem lesz igazán eredmény, vagy nem lesz egy pozitív dolog, hogyha nincs meg ez az alkalmazkodás.
1: Talán jó szó ez az alkalmazkodás, bár én azt gondolom, hogy ebben az esetben, amit elhoztál példát, és akkor itt egy picit rátérnék a kommunikációs vonalra, de gondolom, majd erről úgy is fogunk beszélni. Talán nem is az alkalmazkodás szó itt a lényeg, hanem a priorizálás, mint fogalom. Tehát a te példádban is azt mondtad, hogy minden stimmelt ennél a lánynál, csak az, hogy dohányzott az illető. Ő a dohányzást priorizálta az első helyre, hogy neki ez kizáró ok volt, de szerintem a legnagyobb probléma az, hogy meg sem adta az esélyt arra, hogy esetleg ez meg tudjon változni. Úgyhogy igazából nagyon-nagyon vigyázom mindenki arra, hogy mire gondol, mert aztán abból az alapanyagból fog főzni. Ha így visszakapcsolhatok a gasztronómiára.
0: Ez egy állatra jó mondat volt, mert én is azt gondolom, hogy nagyon fontos a gondolat. Ez sorba jön elő egyébként a beszélgetésekről, hogy mennyire fontos a teremtő gondolat, és egy kicsit egyébként pont ezt kapcsolódóan tényleg van egy hasonló kérdésem, tehát meleve ezzel készültem ezzel a kérdéssel. Pont láttam egy videót, és pont arról szólt egy kicsit, amit mondasz itt a gondolatok, de egy kicsit ki volt szélesítve, hogy mindennek van egy frekvenciája, egy vibrációja, és ezt átadjuk a másik embernek. Tehát lehet tényleg érzékelni, hogy kinek milyen ez a frekvenciája. És egy kicsit, hogy belevágjunk még a lecsóba.
1: Remélem tojásos, mert ezt úgy szeretem.
0: Oké, akkor olyat csinálunk. Ugye a másik terület, amivel foglalkozol, tárgyalás technikának a tartása, és az lenne a kérdésem, hogy te például a tréningeken, amikor jönnek a résztvevők, és mondjuk elkezded a résztvevőket így végigszkennelni, akkor érzed ezeket a frekvenciákat már ugye az elején, hogy ki negatív, ki pozitív. Hogy ezek a frekvenciák mennyire mennek át a számodra, ezek a vibrációk ilyenkor?
1: Fú, ez is egy nagyon jó kérdés. Már nem is tudom, hanyadik jó kérdés, amit felteszem, úgyhogy...
0: Most a fizetős minden, lesz a...
1: Igen, minden héten fogok ide jönni egy interjúra, mennyi jó kérdés van. Igen, érzem, de talán nálam annyiból szerencsésebb a helyzet, hogy én igyekszem csak olyanoknak oktatást tartani, akik saját maguktól jönnek és keresnek meg, és nem teszik ezt nekik kötelezővé, mert szerintem azzal sokkal, sokkal egyszerűbb, vagy sokkal gyorsabban tudunk előre haladni. Volt már olyan, amikor valakinek kötelezővé tették, és itt bejön ez a frekvencia, hogy természetesen éreztem, hogy ezt gyakorlatilag egyáltalán nem akarja az illető, de aztán próbáltunk olyan viccesen beszélgetni, vagy olyan vicces feladatokat csinálni, amitől elkezdtem feloldani ezt a konkrét illetőt, és a végén már ő volt az, aki gyakorlatilag haza se akart menni a tréningről, de hogy visszatérek egy mondat erejéig ezekre az érzésekre, talán mondhatom, hogy intuitív ember vagyok, ugye egyből megérzem azt, hogy ki milyen frekvencián mozog, úgyhogy azt is érzem, hogy te nagyon sokat készültél erre az interjúra, mert magas frekvencián mozogsz. Én meg egyszerűen csak azáltal vagyok most magas frekvencián, hogy nagyon vártam ezt a beszélgetést, és nagyon kíváncsi is voltam, hogy mi fog itt történni. Úgyhogy inkább ilyen izgatottsági frekvencia van bennem, de... Szóval lehet érezni az embereket, hogy épp milyen állapotban vannak, viszont azt egyértelműen kell

0: látni és érezni, hogy az az állapot, amivel jönnek, az nem neked szól. És nem szabad személyessé venni azt az állapotot, amit te kapsz, mert alapvetően az nem neked szól.
1: Ez így van, és két dolog jutott eszembe, egy picit szeretnék veled vitatkozni, és tehát egyetértek veled, de egy picit vitatkozni szeretnék veled. De az egyik megjegyzésem az lenne, hogy ugye mi egy üzleti klubban találkoztunk, és ott kommunikáltunk egymással, és tényleg nagyon érdekes volt, hogy ahogy megkérdeztelek, hogy vállalnál egy ilyen beszélgetést, úgyhogy pedig azért ez nem egy több éves ismerettség, és kapásból, tehát gondolkodás nélkül igent mondtál. És hogy nem tudom, ezek szerint működött ez a frekvencia köztünk, vagy nem tudom, mert hogy de tényleg nem is gondolkodtál.
0: Teljes mértékben működött.
1: Remélem, hogy ez az intuíció, ez majd utólag is a műsor végén, a beszélgetés végén, majd azt fogod mondani, hogy akkor jó volt az intuíciót, szóval remélem, hogy ez lesz a válaszod.
0: Az esetek 96%-ában nem szokott csalni az intuíció, úgyhogy ha ez megtörtént volna, már nem beszélgetnénk.
1: Ja, akkor már fel is álltál volna.
0: Így van, tehát talán mondhatom, hogy eljutottam magammal szembe addig, hogy ha valami nem épít, akkor azt én ott abba hagyom.
1: Ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtad, és akkor ezt megerősítetted bennem, hogy akkor ez a frekvencia tényleg működik, és hogy hasonló frekvencián vagyunk. Nem ezt akartam megcáfolni egyébként, vagy nem ebbe akartam belekötni, hanem amit mondtál...
0: Azt szeretem egyébként, ha belekötnek abba, amit abba én is bele tudok kötni.
1: Tehát nem azt, hogy beleköpnek a lecsóba, de hogy kicsit belekötnek.
0: Okay. A levesembe.
1: Levesembe, igen, meg a levesbe, igen. Hanem azt szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy amit mondtál, hogy igen, van olyan, amikor egy tréningre valakit tényleg küldenek, és ha ott nincs meg az illetőnek a döntési szabadság, akkor nyilván az az illető nem akar ott részt venni a tréningen, az nem lesz az övé. Tehát ez nagyon fontos az életben, hogyha valami nem az enyém, nem az én döntésem, nem az én választásom, akkor egy másik irányba fogok menni. De amit mondasz, hogy most valakinek negatív vagy pozitív a frekvenciája, én azt gondolom, hogy azért, mert valaki önszántából megy, attól még lehet negatív. Tehát vannak olyan emberek például, szerintem az életben nagyon sokszor előjön, mostában pont az érdeken gondolkodtam, hogy az életben mennyi érdek kapcsolat van, ami nem lenne baj egyébként, csak van az az érdek, ami mondjuk a másikat elviszi és megnyomja. De hogy szerintem azért, amikor valaki mondjuk egy negatív, egy kritikus ember, de tudja, hogy neki érdeke mondjuk, hogy elmenjen egy tréningre, mert mit tudom én, olyan emberek mennek, akin keresztül az érdekei érvényre juthatnak, vagy neki kell ez a tudás, mert az érdeke azt kívánja, attól még lehet szerintem totál negatív.
0: Nem tudok, és nem is akarok ezzel a kijelentéseddel vitatkozni.
1: Remélem is.
0: Viszont azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy lehet totál negatívként úgy odajönni, hogy valami érdeked fűződik ahhoz, hogy te ezzel részt vegyél, viszont mindenképpen kell egy belső motiváció, és a belső motiváció az egy pozitív megerősítés. Pozitív megerősítés meg egy magas frekvencián működik, ami teljes mértékben kioltja a negatív gondolkodást és a frekvenciát, tehát nem tudsz egyszerre negatív is lenni, meg pozitív is lenni. Na. Tehát lehet, hogy te odajössz negatívan, de mégis van valami ott belül, amit lehet, hogy nekem soha nem fogsz elmondani, de mégis van valami olyan, ami miatt odajöttél, ami belülről fakad. És hogy egy nagyon rossz példát mondjak így az első blokk végére. Tudod-e, mi a különbség a között, hogy kívülről törünk fel egy tojást, vagy hogyha belülről?
1: Húha, most jön a... Nem tudom, hogy ez az intelligencia teszt, úgyhogy még van, és még hátra van az emóció teszt, ugye az emocionális intelligenciám, stb. Hogy kívülről, vagy belülről?
0: Mi a különbség? Egyezünk meg, kapsz annyi
1: időt... Fel kell
0: időt,
1: törni, mondjuk, nem?
0: Tehát, hogy... Kapsz annyi időt, amíg a szünet tart, meghallgatunk egy jó zenét, és utána belevágunk.
1: Oké, legyen úgy akkor, kedves hallgatóink, azért, hogy én el tudjak gondolkodni ezen a kérdésen, tartunk egy szünetet, és hallgatunk egy szép zenét. Jövünk vissza.

0: Üdvözlöm újból a hallgatóinkat, azok is, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba, Testi-lelki jólét című műsor, és a műsornak a mai vendége Gazdag Tamás, aki rögtön sarokba szorított, és gyakorlatilag akasztják a hóhért alapon most nekem tett fel egy kérdést, egy tojással kapcsolatban. Ezt megismerted, légy szíves még egyszer? Mert ugye kaptam egy kis gondolkodási időt, de hát keveset szerintem.
1: Az volt a kérdésem, hogy tudod-e mi a különbség a között, hogy egy tojás kívülről törődik fel, vagy belülről?
0: Szerintem most az jutott eszembe, hogyha kívülről törünk fel egy tojást, akkor tulajdonképpen nem ő adja meg magát, hanem olyan, mint egy, lenne egy külső kényszer kicsit. Tehát amikor a tojást kívülről kell megkopogtatni, és ugye levenni a héját, akkor ez egy picit olyan, hogy van benne valami erőfeszítés, valami külső erő, valami külső hatás. De hogyha egy tojás belülről van felbontva, vagy megtörve, az egy kicsit olyan, mintha a tojás is részt venne benne. Tehát mintha a tojásnak lenne úgymond saját akarata. Van az a technika, amikor valakit ugye el akarok húzni, és mondjuk el akarok húzni jobbra.
1: És amilyen akkor... erőre húzod, olyan erővel.
0: Igen, meg az a része, hogyha jobbra akarom elhúzni, akkor egy picit hagynom kell, hogy ő húzzon el, és ahogy elengedi magát, nem rak már bele erőt, akkor meg vissza tudom húzni. Tehát nekem valami ilyesmi párhuzam jutott eszembe.
1: Most lesz egy nagyon erős kijelentésem, és nagyon remélem, hogy az interjú legerősebb kijelentése lesz ez.
0: Halljuk.
1: Ha kívülről töröd a tojást, az az élet vége. Ha belülről, az az élet kezdete.
0: És ez olyan szempontból is metafora, hogy a tojás, mert a tojás ugye ez egy petesej tulajdonképpen, amit aztán ugye meg kell termékenyíteni, hogy csibe legyen belőle. Tehát ilyen szempontból is érted ezt a hasonlatot?
1: Teljes mértékben, hisz gondolj bele, az előbb arról beszéltünk, hogy olyan emberek jönnek, akik negatívak, aztán belőle mégis van egy pozitív dolog.
0: Értem, oké, értem, így most már teljesen értem. Remélem a hallgatók is. Mert mindenkinek megvan ugye a saját gondolata, azért jó egy ilyen műsor, mert mindenkiben gondolatot ébreszt, és akkor mindenkinek más és más.
1: Tehát az egyiknél eltemetjük az életet, a másiknál megüdvözlünk az életet.
0: De szép, ez egy nagyon szép gondolat. Meg amit még akartam kérdezni, és remélem most eszembe jut. Ja, igen, amit mondtál a frekvenciákra, és ez egy nagyon szép gondolat, hogy nem lehet egyszerre valami negatív, meg pozitív is. És egyszer egy ismerősöm mondta, hogy így van ez a fájdalommal is. És tényleg, ha az ember belegondol, akkor ezt le lehet tesztelni, ugyanígy, hogy te engem leteszteltél, már nem tudom, hogy hány pontot kaptam még.
1: Nem pontoztalak, nem ez volt a cél.
0: Na, remélem, hogy ezért egy magasabb kategóriát érek el. Tehát egyszerre tényleg nem tudunk több fájdalmat érezni. Szóval valakinek fáj mondjuk a feje, de megcsípi magát, jó erősen, de nagyon-nagyon erősen, hogy tényleg fájjon, akkor úgymond, nem azt mondom, hogy elmúlik a fejfájás, de nem arra fog fókuszálni. Tehát, hogy tényleg nincs egyszerre több fájdalom egy időben. És amit mondasz, ebben még tényleg nem is gondoltam bele soha, hogy ez a negatív-pozitív se lehet mondjuk egy időben. Bár azért azt megkockáztatom, hogy azért, ha valaki elmegy oda hozzád, bár gondolom azért...
1: Nem tudsz egyszerre negatívan is gondolkodni, meg pozitívan is, mert... Tehát nagyjából bizonyított tény, hogy egy napban egy ember kb. 65 ezer gondolatot próbál a saját agyán áttuszkolni.
0: Nők is?
1: Hát lehet, hogy ők akár kétszer többet, de ez az
0: átlag. Azért,
1: de ez az átlag, és nem tud egyszerre pozitív dologra is gondolni, mert meg negatív dologra is. Tehát ez jó, végig gondolod, akkor be fogod látni, hogy gyakorlatilag nem tud egyszerre rossz is lenni, meg jó is. Tehát az egyik gondolatok jönnek a másik után. Az lehet, hogy az egyik gondolatod pozitív után van egy negatív, meg, de egyszerre nem tudsz kettőre gondolni.
0: Abszolút egyetértek, tehát ez tényleg egy nagyon jó gondolat, hogy végig is fogom magamban pörgetni, mert abszolút van benne ráció, és van benne észszerűség. Meg amit mondasz, ha már még mindig a frekvenciáról beszélünk egy kicsit, az, hogy milyen a környezetnek a frekvenciája, ugye egy magasabb frekvencia, mondjuk egy alacsony frekvenciájú ember tényleg át tud fordítani. És amikor van mondjuk egy tréning, ahol jó a hangulat, és mindenki pozitívan gondolkozik, és mondjuk otthon hagyja a gondjait, akkor az az ember, aki esetleg mondjuk alacsonyabb frekvencián működött, az is fel tud emelkedni.
1: Igen, mert gyakorlatilag az emberek mágnesként működnek.
0: Jaj, de jó gondolat ez.
1: Úgyhogy azt vonzod, amilyen te magad vagy. Tehát ha te alacsony frekvencián mozogsz, akkor alacsony frekvenciájú embereket fogsz vonzani. De az a jó hírem, hogy ezt lehet irányítani. Tehát, hogy ez nem csak úgy van, hanem ezt te tudod irányítani. Ez egy döntés kérdése, hogy te most jól akarod érezni magad, vagy rosszul akarod érezni magad. És ugye hát itt jön, amiről az előbb beszéltünk, a teremtés ereje, tehát a mostani életed az a régebbi gondolataidnak a kivetülése, úgyhogy úgy élsz most, ahogy régen gondolkodtál. Hogyha másképp szeretnél élni, akkor semmi már dolgod nincs, mint megváltoztatni a gondolkodásmódodat.
0: Azért megdöbbentő, amit most mondtál, mert meg tudom neked mutatni, itt van a kérdés a telefonomban, és ezt írtam fel így magamnak, mert ezt is egy videóban hallottam, mint gondolat, és abszolút azonosulok vele, hogy a világ engem tükröz vissza, ami belül van, azon kívül, és gyakorlatilag itt ez volt a kérdés, van. És ugyanezt mondtad most el, és ugyanezt tükrözted vissza, amit én most itt leírtam, hogy ez tényleg így van, hogy a gondolat...
1: Pedig nem néztem meg, és köszönöm, a jegyzetét nem néztem meg.
0: Én azért szoktam így dugdosni, hogy véletlenül se legyen ilyen összehallás, de tényleg nagyon meglepődtem most, hogy pont ezt mondtad, és az is kapcsolódik ehhez, hogy ha... Tehát ami bennem van, ugye azt tükrözöm ki a világra, és hogyha magamat meg tudom változtatni, akkor a világ is ugye reflektálódik erre. Tehát a világ is erre a változásra vissza fog tükrözni valamit, és változni fog. Tehát, hogy azért szokták mondani, hogy ha magadat megváltoztatod, akkor a világot is meg tudod változtatni, és az is érdekes egyébként, hogy azt, hogy mi hogy gondolunk ugyanarra a dologra, az megint rajtunk múlik, nem? Tehát ugyanazt a dolgot láthatjuk az egyik nap tök szépnek, a másik nap nagyon csúnyának, a harmadik nap érdekesnek, a negyedik nap unalmasnak, tehát ez mindig változó, nem?
1: Az a rossz hírem mindenkinek, hogy senkit nem tudunk megváltoztatni, csak saját magunkat. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, és talán ez lehet egy jó tárgyalástechnikai tanácsom is, ha szabad ilyet adnom, hogy ahhoz, hogy egy teljesen minden milyen tárgyalásba, akár otthon a családtagodba, dal is, vagy bárkivel.
0: Mi legyen a vacsora például?
1: Például ez is egyébként egy tárgyalás képét képezi, hogy vajon most ide menjünk, vagy oda menjünk, ezt tegyük, vagy azt tegyük. Tulajdonképpen ahhoz, hogy te nyerjél, ahhoz azt kell tenned, hogy egyértelműen ki kell nyilvánítanod, hogy te egy win-win helyzetet szeretnél kialakítani, ahol se te nem akarsz sérülni, és azt sem akarod, hogy a másik fél vagy a partneret sérüljön, és onnantól kezdve ezek a negativitások és állarcok le fognak kerülni, és már is ott tartunk megint, hogy a pozitivitás, a bizalom meg lesz irányodban, és onnantól kezdve talán sokkal egyszerűbben lehet bármiféle konfliktust vagy helyzetet megoldani.
0: Abszolút. De amit mondasz, erre kíváncsi vagyok, hogy te tárgyalás technikát oktatsz tréningen, és tulajdonképpen ennek akkor is van valahol egy állapotváltoztató, személyiségváltoztató szerepe. Tehát mint egy kicsit én ezt akkor is egy küldetésnek is érzem. Tehát az az ember, aki bemegy, és kíváncsi arra, hogy mit fog tanulni, mit fog a magáévá tenni, abban az emberben el fog valami indulni, amitől úgymond megváltozik, és ebben igazad van persze, hogy neki kell befogadnia, és neki kell megváltoznia, de ebben akkor is van egy kicsi, tehát akkor is van szereped. Tehát, hogyha most megint nézzük a frekvenciát, hogy küldesz mondjuk egy ilyen impulzust, hogy egy ilyen lökésszerű hullámot mondjuk, és abból a másik fog valamit változtatni. Tehát, hogy azért lehet az embereknél ezeket a dolgokat egy kicsit így simogatni, hogy változzanak valamerre, hogy nem tudom, ezt te mit tapasztalsz a tréningen, hogy mennyire volt ilyen, amikor valaki tényleg totál megváltozott mondjuk a tréninged után, vagy később hallottad, hogy változott.
1: Az emberek azért szoktak megváltozni, vagy megváltoztatni a saját hozzáállásukat és gondolkodásukat, mert mire elérünk a tréning egyharmadához, addigra rájönnek, hogy tulajdonképpen nincs tankönyv, tehát hogy nincs, csak életszerű példák vannak, nincsenek leírt sémák. Tehát az egész nem a marketingről szól, hanem arról szól, hogy te hogy tudod úgy megismerni a másikat, a másik kommunikációját, testbeszédét, reakcióit, hogy azt úgy tud a saját javadra fordítani, hogy közben, vagy akár úgy is mondhatom, hogy tudod befolyásolni, hogy közben nem manipulálod.
0: Igen, ez is egy jó szó. Igen, erről is van egy kérdésem. Meg amit mondtál, most azért mosolygok, hogy megint kicsit próbáljak vicces lenni. Tehát van mondjuk a tárgyalás technika, és mondtad, hogy nincsenek sémák, nincs marketing. Tehát alapvetően én nem mondhatom azt mondjuk, hogy szeretek főzni, vagy nagyon, mivel nem szeretek, ezért annyira nem is tudok, és akkor ez nem lenne egy jó marketing fogás, hogy azt mondanám egy férfinak, hogy hú, én aztán állatira jól főzök. Viszont tárgyalás technikával el tudom magam adni.
1: Ez így van. De hát ugye neked nyert helyzeted van, mert a hölgy vagy, úgyhogy talán könnyebb neked lesz, mint nekünk férfiaknak, de talán nem is kell, hogy eladd azt, hogy te tudsz főzni, mert aki rád kíváncsi, az nem arra kíváncsi, hogy te tudsz-e főzni.
0: Reméljük.
1: Ha arra kíváncsi, hogy tudsz-e főzni, akkor az nem rád kíváncsi, csak arra kíváncsi, hogy mi ez, amivel te ki tudod szolgálni.
0: Nekem volt egy ismerősöm, és például azt mondta, hogy a segítség az, amire a másiknak szüksége van. És ez nagyon, nagyon megfontolandó dolog szerintem, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy valakinek akarunk segíteni, valakinek kínálunk valamit, és egyáltalán nem biztos, hogy a másiknak arra van szüksége. És például volt egy... Ez pont valamelyik beszélgetésben előhoztam már ezt a tréninget, hogy volt egy online párkapcsolati tréning, és azt mondta a tréner, hogy mindenki írjon össze olyan dolgokat magáról, ami szerint ő, tehát amiben ő értékes, amiben ő értékesnek tartja magát. És ez egy megint ilyen teljesen más nézőpont volt, hogy például aki cigizik, tehát van mondjuk egy dohányzó férfi, annak az lesz a pozitív, hogy a nő is dohányzik. Az, aki mondjuk nem dohányzik, annak meg pont az lesz a pozitív, hogy nem dohányzik a másik.
1: De tudod miért? Mert az emberek mindig a kisebb ellenállás felé mennek.
0: Hát igen, ez is benne van végül is.
1: Ha én dohányzom, nekem az a kisebb ellenállás, ha olyat választok, aki dohányzik, nem lesz konfliktus.
0: Igen.
1: És ugyanez fordítva is. Minden ember a kisebb ellenállás felé megy.
0: Hát ez is igaz egyébként, tehát ez is megfontolandó gondolat, és abszolút egyetértek, csak más szempontból még tényleg azt akartam ebből kifejezni, hogy sokszor van olyan, amikor valakinek mondjuk az életébe valaki beavatkozik, tehát meg lehet ezt figyelni. Például én nagyon imádtam a volt páromnak az anyukáját, ugye, aki úgy anyósom volt, én nagyon szerettem, de vannak azok a anyós-menny kapcsolatok, amikor ugye az anyós elmegy a mennyhez, és akkor átrendezi a lakást, meg a konyhát, és igaziból ő segíteni akar. Tehát tényleg segíteni akar, csak azt nem kérdezi meg, hogy erre szükség van-e. És itt lehet nagyon mellé fogni. És amit még mondtál, hogyha most ez a női férfi dolog, hogy igen, tehát hogyha egy férfinak mondjuk nem a főzésre van pont szüksége, de, és van olyan férfi, akinek meg pont arra, de az a férfi nem biztos, hogy igényli mondjuk azt, hogy a filozófusokról beszéljenek például, vagy egyéb dolgok, de neki a filozófia mondjuk a hasában kezdődik.
1: Persze, nem vagyunk egyformák, azt gondolom, de ha már itt az anyós menny dologra rácsatlakozták, hogy gyorsan visszacsatlakoznék, hogy szerintem az alapvető probléma az, hogy az emberek már nem kommunikálnak egymással. Szóval az egyik jó szándékból cselekszik, a másik meg jó szándékból nem mondja azt, hogy ez így nem jó. Mert az ember mindig a kisebb ellenállás felé megy. Szóval azt gondolom, hogyha kicsit többet kommunikálnának az emberek egymással, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb és egyszerűbb élete lenne mindenkinek.
0: Ezt annyira köszönöm, hogy mondod, mert szerintem ez az alap a kommunikáció. És ha belegondolsz, minden kommunikál. Tehát ránézel egy színre, most egy stúdióban például van egy sárga szín, vagy van mellette egy szürke szín, a színektől kezdve akkor a tárgyak, az, hogy milyen esztétikus környezetben vagy, tehát minden kommunikál, de ugye nyilván ez nem az emberi kommunikáció. És én is azt látom, hogy nagyon-nagyon kevés az emberi kommunikáció. Tehát valószínűleg lehet, hogy mi pont azért tudtunk egy jót beszélgetni, mert te is szeretsz kommunikálni, én is szeretek kommunikálni, te is kíváncsi vagy, én is kíváncsi vagyok, és de hát ez tényleg két ember kell. És nagyon sokszor van az, én is kaptam már ilyet, hogy én valakinek sok vagyok, persze, de meg kell nézni, hogy az a másik az mennyire szeret kommunikálni, és neki biztos, hogy sok vagyok, aki mondjuk két szót szól, meg gondolom, ilyet lehet, hogy te is tapasztaltál, amikor valakinek sok voltál.
1: Igyekszem nem sok lenni, de nyilván természetesen volt már ilyen. Arra törekszem, hogy kommunikáljak és ne fecsegjek feleslegesen, mert... Egyrészt már magamat is megunnám, annak meg semmi értelme, hiszen saját magammal töltöm el a legtöbb időt, úgyhogy igyekszem minden egyes beszélgetésnél és kommunikációnál valamiféle értéket adni a másiknak, azért, mert ha neki jobb, akkor attól nekem is jó lesz, és ahogy vissza tudunk egy kicsit csatolni a frekvenciához. Ha én tudom egy picit emelni a te frekvenciádat, akkor az visszahat rám, és akkor így megyünk tovább, és egy elég magas frekvencián tudunk úgy elválni, hogy aztán mindkettőnknek pozitív élménye maradjon.
0: És a frekvenciák összeadódnak.
1: Ez így van.
0: Ehhez kapcsolódik a következő kérdés, pont amit mondtál.
1: Milyen, hogy olyan dolgokat mondok, amire mindig rá tudsz fűzni kérdéssel.
0: De úgy ráadásul, mintha tudtad volna előre a kérdéseket, pedig esküszöm, hogy nem küldtem el, tehát ebben még ez a megtermentő.
1: Lehet, hogy tudtam, csak te nem tudod, hogy én tudtam. Tudod?
0: Hát ez az egyre gyanúsabb egyébként, igen, most már egyre félelmetesebb a dolog, hogy milyen gondolatokba látsz bele. Most
1: már kommunikációval foglalkozom.
0: Meg gondolatolvasással.
1: Ez csak az mellékes.
0: Mellékág. Csak mellékág, jó. Amit pont mondtál, hogy egy emberben látod az értéket, illetve értéket adsz neki. Sajnos ebben a világban nagyon kevés az, hogy a másikat megdicsérjük. Sőt, látom azt, hogy pont volt velem egy beszélgetés valahol, és pont arra utaltam, hogy azért milyen jól esik az embernek, hogyha kap valamilyen dicséretet. Most teljesen mindegy, hogy hát ugye nő vagyok természetesen, most a nőknél az első, hogy jaj, csinos vagy, vagy így nézel ki, ugye ez mindenkinek jól esik nőként, teszem a férfi oldal, csak hát a nők ilyen szempontból hiúak. És a kérdező, aki engem kérdezett, rögtön jött egy ilyen hozzászólása, hogy hát igen, igen, de hogy mit akar az illető. És én ezzel annyira nem értettem egyet. Tehát én nem hiszem, hogyha valaki dicsér, az mindenféleképpen valamilyen érdekből teszi. Tehát, hogy elfelejtjük néha azt, hogy a dicséret az önmagában is létezhet, és ezt kérdezem is tőled, hogy szerinted van-e önzetlen dicséret?
1: Határozottan azt tudom mondani, hogy persze, természetesen. Tehát nem kell mindig elvárást támasztani a felé, hogyha én valakit vagy valamiért megdicsérek. Pusztán csak lehet, hogy azért fogom megdicsérni, mert amit én látok vagy tapasztalok, nem biztos, hogy ez külsőség, az nekem pozitív, és ennek hangot adok azzal, hogy megdicsérem. És ettől nekem is jobb az életem, és a másiknak is. Az egy más kérdés, hogyha valakit úgy dicsérek, hogy ezzel manipulálni akarok.
0: Igen, megint ez a szó.
1: Mert azért hozom ezt fel, mindig ezt a szót, mert nagyon nagy különbség van a befolyásolás és a manipuláció között. A manipuláció az teljesen öncélú, a befolyásolás meg nem. Tehát, hogy az két oldalú.
0: Egyébként képzeld el, hogy
1: ha ezt is leírtad, akkor elmegyek jósnak.
0: Pedig de, tehát a manipuláció itt van a kérdések között. Úgy képzeld el, méghozzá hát tulajdonképpen majdnem így a legutolsó kérdés.
1: Jövő héten is, hogy tudjuk folytatni.
0: Esküszöm, itt van ez a kérdés, tehát ez külön készültem a manipulációval, és ami nagyon engem is meglepett, tehát megnéztem, hogy milyennek a szónak az eredete jelentése, És a manipulációnak van egy ilyen jelentése, hogy kézzel bánni valamivel, irányítani, kézben tartani. Kézben tartani. Tehát itt ebben az értelemben egyáltalán nincs negatív jelentés. És ez engem is meglepett egyébként. Tehát, hogy maga, ugye van az a szó, hogy mondjuk manufaktúra, meg a manikűr, tehát ebben mind benne van ugye a kéznek a latin szava, és itt egyáltalán nem erről van szó. És amit mondasz, és nagyon elgondolkoztató, amit mondtál, mert itt pont azt a kérdést írtam fel egyébként, hogy van-e pozitív manipuláció, és már ebbe bele is folytál tulajdonképpen.
1: Hát igen, csak az befolyásolásnak hívják. Tehát ugye a manipuláció, hogyha visszatérünk már a szó eredeti tér, hogy kézben tartani, az nem, semmi más nem jelent, mint azt, hogy nem engedett ki az irányítást a kezedből. Uh-huh. És ezzel manipulálsz, hiszen úgy manipulálsz, ahogy az neked jó. És az nem biztos, hogy mindig pozitív. A befolyásolás az meg csak olyan utalás, ami arra mutat, hogy mindkettőtöknek jó legyen.
0: Még most az jutott eszembe, mert annyira imádom a magyar nyelvet, hogy annyira kifejező, a befolyásolásban benne van az, hogy valami folyik.
1: Így van.
0: Tehát nem egy ilyen fix dolog, mint hogy a kézben tartani, akkor tényleg valami
1: áramlás. Így van.
0: Igen, és befelé folyik ez a valami a másik embertől, a másik meg, amit mondtál, tényleg így van, hogy meg valaki így szorítja a kezében a másikat valahol. És még visszatérve a...
1: Az mi más, ha nem önzőség, nem? Ha hát, nem engedett igen. ki a... gyeplőt a kezedből, az semmi más, mint bizalmatlanság.
0: Igen, abszolút.
1: És akkor visszatérünk megint a bizalom kérdésére, hogy a 21. század legnagyobb tőkéje az a bizalom, azt gondolom.
0: Tehát kommunikáció, bizalom, vagy először bizalom, aztán kommunikáció,
1: kéz a kézben. Azt gondolom, hogy a sorrend az mindenképpen a bizalom, de a bizalom az kommunikáció által
0: igen.
1: teremtődik meg.
0: Igen, abszolút. És még visszatérve a dicséretre, annyiszor találkozok olyan napon, ma is volt egy ilyen beszélgetésem, egy ilyen hívásom, egy szakembert kerestem, és mondott valamit, hogy amit ő csinál, az biztos, hogy jó lesz, valami ilyesmi. És annyiszor megkapjuk azt, hogy ha az ember magáról gondol valami pozitívat, és azt mondja, hogy belenéz a tükörbe, és akkor ma egész jól nézek ki, akkor rögtön kap valami negatívot, mit a szülőktől, a rokontól, a testvértől, hogy ugyanizé, mit vagy te ilyen beképzelt, és mit gondolsz magadról. Vagy például magamon is megfigyeltem néha, hogy jött egy másik nő, megdicsérte a ruhámat, és mondjuk tényleg volt olyan, amit mit egy kínaiban vettem, és akkor megdicsért, és mondta, hogy csak ezt a kínaiban vettem. És hogy közben meg ezt az embernek saját magában tényleg értékelni kéne, ugye az értékeit. Hogy erről mit gondolsz? Mert van a külső dicséret, amit kapunk kívülről, amit ugye, amivel befolyásolnak minket például, de van az a fajta tükör, amit ugye, amit magunkban van, amit mi vetítünk ki a világra, és nem mindegy, hogy bennünk milyen fények vannak, ha már most a tükrözésre asszociálok, hogy arra utalok. Tehát mit gondolsz erről az öndicséretről? És szokták mondani, elnézést, hogy ezt a mondatot mondom, hogy büdös az öndicséret, de szerintem ez tud azért illatos is lenni, nem?
1: Én hadd válaszoljak egy kérdéssel.
0: Jó, húha, ebben már belecsúsztunk igen. egyszer.
1: Vajon megengedheted-e magadnak azt, hogy ne hallgass a saját belsődre? Hogy vajon fontosabb az, hogy másmit mond, mint az, amit te mondasz magadról?
0: Egyértelmű, hogy nem.
1: Akkor meg is kaptad a választ.
0: Meg ez olyan szerintem, mint nagyon sokszor ezt látom, hogy szeresd önmagadat, akkor másokat is szeretni fogsz. Tehát megint, amit mondasz, hogy nem kell magadra venni valakinek a véleményét, pont azért, mert az benne van valamilyen blokk, vagy valamilyen sérülés, és azt vetíti ki a világra.
1: Ez így van, és szeretnék hozni ide egy ős bibliai idézetet, amely úgy szól, hogyha megmentesz egy lelket, akkor az egész világot mented.
0: Azért köszönöm ezt a mondatot, mert végig erről volt tulajdonképpen szó, hogy tényleg minden bennünk kezdődik, és akkor a világ is megváltozik, és a világ is szebb lesz. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy mentse meg a saját lelkét, és ezzel akkor a világot is megmenthetjük, kicsivel elkezdve, a nagy felé haladva. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy itt voltál, és még egyszer esküszöm, hogy nem beszéltünk össze, és nem tudtad a kérdéseket, de nagyon, nagyon érdekes volt.
1: Én is köszönöm a meghívást.

testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szűnyi László Gyula.

0: Hannibál tanár úr, Fábri Zoltán, 1956. Szürke kisember, Hannibál tanár úr, egy perc hírnevét elrontja a mindenből politikát gyártó diktatúra.
1: Hannibálról írott ártatlan tanulmánya miatt a nem is olyan nyúlbéla nyúlbélát, a fasizmus ideológiája az addigi értelmiségi elefántcsontornyából a politikai küzdőtérre kényszeríti. Bár a középiskolai tanár először harcba száll igazának védelmében, de aztán egy pillanatra megtörik. Sorsdöntő pillanat ez, amelynek feloldhatatlan feszültségéből csak egy erkölcsileg elfogadható kiút kínálkozik számára, holtan kell elhagyni a küzdőteret.
2: Ez nagyon szép volt, de hány mondat, Bálintom?
0: Igen, kiestél, Bálint.
1: Három.
2: Igen, igen. Maradtunk ketten. Szóval, egy lúzert elkezdi szeretni az élet, aztán mégsem annyira. Miközben ezt a filmet nézzük...
0: Te olvasni fogsz
2: el? Én olvasgatni fogok meg filmet nézni. Szóval vitatkozhatnék mindannyiotokkal, mert azt mondta például Bálint, hogy nem annyira nyúlbéla ez a nyúl... Dehogy nem.
0: Nagyon
2: ez még
0: nem
2: annál is nyúlbélább. Ugye tehát, hogy a kisember, őróla szeretünk beszélgetni, nagyon-nagyon szeretik a filmesek, de hát ez nem is annyira kisember, ez sokkal jobban kisember. Valahol azt hittem, hogy szinte nem is számít féle kisember. Szóval hogy annyira kisember, hogy még egy kisember sem tud vele azonosulni.
0: Szabó Ernő játsza Nyúl Bélát, aki egy erdélyi színész, és ez a legnagyobb filmszerepe, és az általam ismert egyetlen filmszerepe.
2: Úgy erdélyi, hogy Kassán született.
0: Ennyire erdélyi.
2: Egy sok...
0: De román állami díjas.
2: Az is volt, igen, de hogy ő egy nagyon-nagyon sok nemzedékes, vagy sok generációs magyar színész dinasztiából származik. Az apja, anyja, nagy, mit tudom, még mindenki színész volt. Apja például Kecskeméten született, de nagyon érdekes, hogy Szabó Ernő, aki viszont említve akkor még magyarországi Kassán született, szóval hogy 1940-ben Nagyváradon kezd el játszani, ami éppen visszakerült Magyarországhoz, és utána ő, amikor Nagyvárad és Erdély újra, vagy Észak-Erdély újra Románia, ő marad. És nem csak megkapja a román állampolgárságot, hanem Marosvásárhelyre költözik, és az ottani Székely Színháznak egy nem csak alapítója, hanem egy olyan időszakot hoznak oda, ami mai napig érződik Marosvásárhelyen, meg a marosvásárhelyi színjátszáson. Magyarországi Vörösmartis drámás diákjaimnak mondom, hogy menjetek Vásárhelyre, mert ott valami más van. Na és az a lényeg, hogy ő 15 év után 55-ben tér haza, és akkor azonnal le is csapnak rá, és ennek a filmnek lesz a főszereplője, de van neki még egy elképesztően fontos szerepe. A Szabó család.
0: Tényleg?
2: Aha, ő volt a Szabó bácsi. Megkockáztatom.
0: Pont ezzel akartam viccelődni, hogy Szabó Ernő névvel is játszhatta, ahol nem kellett volna Nyúl Bélának elnevezni,
2: igen, igen.
0: Annyira jelektelen a név. Hát nem tudom, hogy a Szabó bácsiban Ernőnek hívják el.
2: És annyira népszerű figura lett ebben, hogy miután a halála miatt 66-ban kiszállt, folytatták, megőrizték a szerepét. Zárójel. Tehát, hogy ő egy ilyen beköltözött a magyar családokba, magyar családok mindennapjaiba.
0: Félelmetesen lubickol ebben a szerepben. Én azt érzem benne, hogy, hogy mintha tudná, hogy őt soha többé nem fogják fölkérni filmfőszerepre, ahogy eddig se kérték föl, és egy nagyon széles tárházát nyújtja a nagyon vidám jelenlétnek.
1: Hát de hogy is kérnék föl Szabolcs, hiszen meghal a végén.
0: De feltávol.
1: Vagy ne fussunk ennyire előre.
2: Uh-huh. Hát de az az érdekes, hogy egyrészt mintha érezné, hogy őt nem kérik föl, de mintha a műfaj is érezné, hogy ez a műfaj, ez nem nagyon fog folytatódni Magyarországon. Lehet ezt szatirának nevezni, tragikomédiának, ez annyira Magyarországon nem népszerű, vagy nem fogyasztandó.
0: Tessék, Bálint, tragédia vagy komédia?
1: Nem foglalnék állást ennyire egyértelműen, mind a kettő. Ez a gyönyörű, hogy azt írják valahol, hogy Fábri művészetének kizárólagos tárgya a 20. század elnyomó rendszereiben vergődő kisember sorsa nem engedi meg számára a komolytalanságot. A 20. század történelme pedig volt annyira borzasztó, hogy groteszkért, iróniáért, szatíráért, sőt, abszurdért kiáltson. Tehát ebben a filmben azt figyelhető meg, hogy Fábri nagyon komoly témához nyúl, de komolytalanul ábrázol. A látásmódjában rengeteg humoros elem van.
0: Valahol másutt azt írják, hogy munkatársai szerint Fábri humorérzék dolgában erősítő injekciókra szorult volna. Én ezt egyáltalán nem értek.
2: Vagy az illető, aki ezt írta, ő szorul ilyen injekciókra. Jöjjön, várjuk, Szabi lefogja, Bálint elköti ott a vénánál, én meg beadom neki.
1: Hát ha már csak azt a legjobb szóviccet vesszük alapul, ami elhangzik a filmbe. Aponyinak álszakála volt. Tudnélik, az állán hordta. Nem? Nem? De azért is érzitek.
2: Érik az az injekció.
0: Érik az injekció. Jó, most elvicceltétek a viccet. Az egyik legjobb jelenet az a hullámfürdős jelenet. Most kommunista pártitkárt akartam mondani, de fasiszta pártitkáról van szó, a kettő természetesen egybefolyik, mindjárt egyre megy, így van. Egyébként nekem a tanúnak az uszoda jelenete is eszembe jutott. Tehát ott együtt hánykolódnak a hullámmedencében a pártitkár úrral. Az egyetlen probléma, hogy Szabó Ernő Nyúl Béla nem tud úszni, és közben beszélgetnek, és ő pedig ottan fulladozik. Nekem az egy fantasztikus
2: jelenet. Van egy-két erős jelenet még.
0: Ilyen az élet.
2: Hogy mondjam, amikor elkezdjük nézni a filmet, de mielőtt még elkezdenénk, azért azt mondjuk el, hogy nem csak, hogy 56 a bemutatása.
0: Október 18.
2: Hanem tényleg a forradalom előtti héten, és én láttam, amikor 56 októberében sétálgattam és fotózgattam az utcákat, például Rákóczi úton is olyan plakátokat, amik egyrészt romokat látunk, másrészt ezt a filmet hirdetik meg, és de, a premierjén pedig ott volt Nagy Imre is.
0: És Rajk László újra temetése a kísérőfilm a premiéren.
2: Wow!
0: De milyen érzékel, nem? Fábri azt érzi 50 tavaszán, hogy szerintem lesz itt egy forradalom. Előtte néhány nappalra mutassák be az én Hannibál tanár úr filmemet.
2: És ez azért izgalmas, mert a tömeg tehát a tömeget azt vagy szeretjük, vagy nem. A 20-as
0: hát akkor szeretjük, ha mi pártunkra szavaz.
2: Igen. A 20-as évekig eredendően azért a magyar politikai elit, ez azért fontos, hogy mondjuk a betlenék is irtóztak a tömegtől, de a 20-as években megjelenik, illetve már korábban a 10-es éveknek a végén a világháború összeomlásával együtt, ahogy özönlenek a katona szökevények, meg a katonák részegen és mindenfajta lelki és testi betegséggel az utcákon, fővárosokban dőlnek meg rendszerek a tömeg által, van ahol Oroszországban már hamarabb is. Tehát a tömeg az elkezd politikát formálni, a hagyományos politikum, ha lehet ilyet mondani, vagy politikai rendszerek azok félnek a tömegtől, de aztán jön majd 1922-ben Mussolini Olaszországban szintén hatalomra jut, majd aztán ugye 33-ban Adolf Hitler, nem menjünk annyira messzire, de hogy a tömeget a kommunisták szeretik, és a szocialista, realista filmekben így örülünk a tömegnek, a tömeg az, akit mi majd így kellően motiválunk arra, hogy megdöntsék a burzsuáziának a hatalmát, és a proletár forradalmat létrehozzák. De itt most más tömeget látunk.
0: Akkor még egy látnok van a történetben, és ez Móra Ferenc. 1924-ben, tehát még épp csak bontogatja szárnyait a derék fasizmus, és itt csak néhány éve van diktatúra, és egyre totalizálódó diktatúra a Szovjetunióban, amikor ezzel a kettős utalással megírja a Hannibál föltámasztását, és micsoda könyvtörténet. Engem ez is elámított, tehát nem tudta akkor kiadni, elveszett a kézirat, lehet, hogy szándékosan, aztán megtalálják a háború után, és 200-250 változtatással, cenzúrázva kiadják, az orosz szovjet utalásokat.
2: De már 49-ben már megjelenik újságban.
0: Igen, de kigyomlálják belőle ezeket, és akkor megint elveszik az eredeti, és csak a déd unoka találja meg, és 2004-ben jelenik meg a cenzúrázatlan változat.
2: Itt fontos, hogy van a 49-es kiadás, meg az 1955-ös, és erre nagyon-nagyon sokan szenzációnak számít, de lecsapnak rá, így Fábri is megérzi ebben, hogy itt van az a figura, meg az az alaphelyzet, ami az övé, amivel majd Fábri nagyon sok filmjében találkozni fogunk. Nekem az 5. pecsét volt, ami többször eszembe jutott. Adva van ugye egy karakter,
0: akár a vég, aki... meg a gyerekek szerepe, tehát hogy miért dönt úgy, amiért dönt, mind a két filmben a gyerekek miatt dönt úgy.
2: De jó. Szóval, hogy van a karakter, aki korán sem hősi karakter, hanem a kisember, vagy annál kisebb, és adva van egy korszak,
0: a nagyon
2: és
0: kisebb.
2: Ahhoz, hogy ebben a totális rendszerben ő megőrizze emberségét, hogy ember ilyen helyes döntéseket tudja hozni, ahhoz, vagy az azzal jár, hogy ő neki hőssé kell válnia. Valami ilyesmi annak is, az 5. pecsétnek, meg ennek is az alap. Ja.
1: Tragikus hősökké válnak a végén ezek a kis emberek. Az egészen biztos, hogy Fábri a magyar filmtörténet homo morálisza, és hát azért azt lássuk be, hogy egy szerencsés, meg csillagzatállás, meg hát az ő zsenialitását is dicséri, hogy a körhinta után egy évvel még egyet tudott a saját szekeré lendíteni.
0: 19-re lapot húz.
1: Igen, mondhatnánk ezt 56-ról. És ugye az ő életművében ugyan kevés az olyan film, amelynek nincs valami irodalmi alapja, de hát az a nagyon szép Fábrival kapcsolatban, hogy ő úgy tud mesélni a saját jelenéről, hogy az becsomagolja egy korábbi rendszernek a hibáiba. Így szépen megágya az ennek az éles kritikának, tehát itt a Móra műve az csak egy kiinduló pont volt, hát változtatott
2: nagyon-nagyon
1: is.
2: Nagyon-nagyon más azért az a két regény.
0: Akkor beleillik ez a
2: két mű.
0: Tehát a sorok között olvasni Leo Strauss-i értelemben, ezt megtanultuk a kommunizmusban, és akkor hiába gyomlálják ki 49-ben és 55-ben az orosz utalásokat, ezek nem kerülnek vissza a filmbe, de mégis, amikor valaki nácizmusról, fasizmusról beszél totalitáris diktatúraként Magyarországon, akkor a kommunista diktatúra alatt mindig a kommunista diktatúrára is gondol. Tehát ezzel az áttétellel visszakerül, ez a diktatúráról szól ez a film.
1: És azt is tegyük még hozzá, hogy akkor is lapot húzott, amikor egy olyan operatőrt, Széchenyi Ferencet, és egy olyan zeneszerzőt, Tamási Zdenkót kért föl, akiknek ez volt az első játékfilmük. Tehát ő, aki ilyen Cefirellihez hasonló polihisztor egyébként, hiszen tudjuk, a körhintáról beszélgettünk már, ajánljuk mindenkinek, hogy hallgassák meg. Tudjuk, hogy Fábri rendezőként, színészként, forgatókönyvíróként, díszlettervezőként is képes funkcionálni, és most ebben a filmben, mintha kicsit így jobban átadná ezeket a feladatokat, a forgatókönyvet is Gyenes Istvánnal és Szász Péterrel együtt írták.
0: Még úgy is belerakja egy másik korba, és ez megint 5. pecsét párhuzam, hogy ókori filozófusokat idéz. Tehát az az alaphelyzet mindkét filmben, hogy elhangzik egy ókori idézet, görög vagy latin, meg egy élettörténet, és azt megnézzük, hogy ez a morális, erkölcsi helyzet ma hogyan néz neki. Ugye Epaminondász
2: a legnagyobb, a nagy kedvencem, tehát hogy...
0: És ő azt mondja róla, annyira szerette az igazságot, hogy még tréfából se tudott hazudni.
2: Na most a világ, meg a történelem az nagyon-nagyon igazságtalan volt e tébai hadvezér és államférfival szemben.
0: De majd most mi?
2: Mert nem volt kisebb ő, mint Periklész, és egy És most már lehet mondani, hogy majd mindjárt jön Nagy Sándor, illetve a Nagy Sándor apja is elsöpri őket, de hát itt mindenki 30 évekig volt nagy csávó, és aztán utána mindig jött egy új rendszer, legalábbis ezekben az évszázadokban. Periklész az, nem tudom, 15 évig volt nagy géniusz, ő meg gyakorlatilag egy tébát a magasba emelte azzal a Spártával szemben, aki korábban ugye Athént legyőzte, nem is kéne ebbe jobban belemenni talán. A mondásba bele lehet gondolni, hogy ti ma eddig hányszor hazudtatok, fiúk?
1: Három, talán háromnál megállnék, de még talán annyit a Epaminondász jelleméről, hogy ezt feljegyezték róla, hogy ő az egész életét ilyen aszkéta módon élte, szegénységben elutasította azt, hogy meggazdagodjék a politikai pozícióiból, és hát megvesztegethetetlen volt. Tulajdonképpen ez a főszereplőnkre is ráillik, de a főszereplőnkre egy
0: mi nem
1: másik...
0: vagyunk megvesztegethetlenek, nyugodtan küldjetek adományt. Hát
2: ezt mostanában nem mond Szabi, mert nem biztos, hogy jó vége lesz ennek.
1: Hát a guruló rubellek ugye föltűnnek ebben a filmben.
2: Zseniális.
1: De ugye tudjuk, hogy Nyúl Bélára, aki szerintem akkor sem Nyúl Béla, de ráhúzható egy másik karakter is, Hannibál. Mondjunk valamit azért Hannibáról is, aki átkelt az Alpokon, az elefántok csordájával, Cannae csatában tönkreverte a rómaiakat.
0: És talán a gőgének lett az áldozata.
1: A gőgének lett az áldozata, de semmiképp nem egy olyan forradalomnak, amely a filmben előkerül.
2: Engem már előtte egyébként izgatott az, hogy ilyen létezik, hogy a politika beleszól az emlékezet politikába, vagy a történelembe, és hogy mondjuk lehetséges, ezt majd valami kor szakértőt kéne megkérdezni, hogy...
0: De hát itt vagyok én.
2: Igen, ami

0: népirtásról. Hmm. Itt van az, amikor a politika azért beleszól dolgokba.
1: Talán ott jelenik meg a kapcsolat az olaszokkal, hogy ugye itt látjuk, hogy a Töhötön párt befolyásos képviselője, Murai Árpád mennyire jó barátságban van az olasz előkelőségekkel és nagykövetekkel. Egyébként én elgondolkodtam, hogy ez a Töhötön párt esetleg valaminek a rövidítése, vagy csak ezt a ős magyarságot akarjuk-e kiparodizálni. Több alternatívát is találtam. Lehet például tökéletesen hömpölygők tömörülése, amely ugye a film végén akár helytálló is lehetne. De ott van Gróf Babelsberg Bruno, és egyszerűen zseniálisan játszik rá Klebelsberg Kunóra. Úgyhogy ilyen nyelvi komikumokban is bővelkedik.
0: Akkor már rákérdeznék arra a jelenetre, amikor ott vagyunk a lokálban, vagy mulatóban, ez egy mámor az álomban, majd erről még beszéljünk, szerintem az egész film egy rémálom, és ott fölbukkannak ezek a kedves fasiszta katonatisztek, tán az ő páholyában, megindul a fasiszta induló, az átmegy valami nótába, és ezek meg a főhősünket szúrják le, és mondanak valamit olaszul, és micsoda diplomáciai bonyodalom. De hát ő nem okozott ott semmit, nektek ez feltűnt? Hát hogy ez ott nem mi egy, volt a probléma?
1: Ez nem egy projekció, tehát ott valakinek el kellett vinni ezt a balhét.
0: Aha, tehát amikor még azt a balhét is te viszed el, amihez semmi közöd nincsen, csak éppen arra jártál. Én ezt elhiszem.
2: Ez tetszik ez a téma, ezen nem gondoltam végig ezt az olasz vonalat, mert úgy is lehet értelmezni, akkor alternatív értelmezés, hogy teljesen jelentéktelen, vagy hogy mondjam, mi magyarok számára jelentéktelen történelmi figura, tehát nem voltunk ott, nem is léteztük, nem mi voltunk az ellenfél, stb. Hannibárról ír valamit, és a filmnek van egy ilyen tétje, hogy ráteszem-e az életemet, nem az igazságra, mert nem tudjuk, hogy halt meg Hannibál, történelmi hipotézisek vannak, tehát erre a föltevésre...
0: Ő megtudta.
2: Hogyan tudta meg?
0: Hát ott a ilyen
1: orosz hadifogságban.
0: Amiket az oroszok nem tudom, hogyan szereztek meg.
1: Egy kievi ház padlásán
2: talált. De vagy hamisított volt, vagy nem. Ez egy történelmi hipotézis, amit megtud, hogy erre ráteszem-e az életemet. De aztán, tehát egy nagyon távoli igazság, ami semmilyen hatással nincs az életemre, azért föláldozom.
0: Na jó, de azért ismerünk auti tudósokat, azért ők tudnak pontosan így működni, hogy ilyen dolgokra ráteszik az életüket.
2: De aztán lehet, ezt megint előre szaladok, hogy valószínűleg az igazság keresés folyamatára teszi rá az életét. Tehát arra, hogy lehet, hogy így halt meg Hannibál, lehet, hogy úgy, de ezt ne Bástya elvtárs vagy Murai elvtárs ukáza döntse el, hanem vitassuk meg történelmét.
1: Abszolút, tehát itt van egy mélyebb rétege is talán, a véleménynyilvánítás szabadsága, meg a tudomány autonómiája.
0: Meg az értelmiség, mint olyan.
1: Igen, mert és gondolkodtam ezen, persze itt a tudomány és a politika viszonyáról van szó, de a jó indulat hermeneutikája, ahogy Nagy Pál Szabolcs mondaná.
0: Hogy Szabi itt, nem így érti ezt a itt, jó indulat hermeneutikáját.
1: De hogy itt nem csak a...
2: Erre az egy doktori értekezés témája. Na mondd el.
1: Jól van, én tudatlan vagyok ezzel, azért elmondom, még ha meg is kell halnom. Saját igazamért, tehát hogy itt nem... A politikáról van szó, hanem a totalitárius politikai berendezkedésekről. Tehát ezt specifizáljuk, hogy ez az olyan rezsimekre vonatkozik ez a film, amelyek arcátlanul bemerészkednek a vallás, művészet, tudomány területére, és azokat le akarják
0: uralni. De én kérdezlek téged, mert egyrészt egyetértek, de másrészt ezt a történetet el tudnánk-e képzelni 2026-ban mondjuk Németországban? Ami egy szépen demokratikus ország, hogy valaki valamilyen kérdésben állít valamit tudományosan, és annak neki megy a politika, és fontos, a politika mellett a sajtó. Tehát szerintem simán lehet, hogy...
2: Hát akkor érzékenységei.
0: Azok
2: nyilván ez a, igen, ez a önazonosság, ma ezzel lovagolunk, különösen a nemi irányultság és... Nem jön azonosság, ez foglalkoztat
0: tehát a
2: minket,
0: tanár, mondjuk,
2: ez változik korra.
0: Hangsúlyozom, hogy ezt nem komolyan gondolom, csak mondjuk egy tanár ma Németországban, Franciaországban kiáll egy ilyen publikációval, hogy már

0: pedig a transznemű gyerekek körében nagyobb a nem tudom milyen öngyilkossági és egyéb érzékenység, és mármint hogy mindenfajta érzékenység, öngyilkos és másokra való veszély, akkor simán lehet, hogy ebből két napon belül politikai ügy lenne, és lehet, hogy egy héten belül eltiltanák a tanítástól.
1: Persze, így értem. A felvetés jogos, talán csak ilyen, hogy mondjam, azért árnyalatnyi különbségek vannak, vagy fokozatbeli különbségek, mert talán egy diktatúrában neki az életével kellene fizetni ezért, mint ahogy itt is megtörténik, egy demokráciában hát pedig lehet, hogy az egzisztenciájával.
0: De szerintem az legalább olyan durva, amikor a hivatásodat föl kell számolni, de nyilvánvaló, hogy tehát én értem, amit akarsz mondani, hogy azért ez egy elsősorban egy totális diktatúrának a jellemzője, de hogy szerintem ennek aktuálisan is máshol is el tudnám képzelni a jelenlétét.
2: De akkor az abszurd szót nem használjuk. Én még továbbra is ezzel lovagolok, hogy Hannibál, az aztán ki a francot érdekel itt a Kárpát-medencében, és ez akár a végére is vihető, hogy tréfából lehet hazudni, tehát én nem értek egyet Epaminondászról, az én éltem az pont az ilyen típusú humorból áll 95%-ban, tehát a kamu, meg a, nem tudom én, irónia, gúny. Szóval miért ne csinálhatta volna azt Nyúl Béla? Most ha én lennék Nyúl Béla, akkor lehet, hogy tréfából, hogy jó van gyerekek, igen, persze, amit mondtok, Hannibál úgy halt meg, legyetek boldogok. Lehet, hogy
0: de hát végül is valami ilyesmi történik, hogy a legvégén ő megtagadja a saját...
2: De nem tréfából, tehát igen.
0: Nem tréfából, azt... gyengeségből.
1: Igen, egy pillanatra megtörik.
0: Ő a túlélésre megy abban a pillanatban, aztán mégsem sikerül.
2: De akkor lehet, hogy neki, a Nyúl Bélának nem volt humora, nem a Fábri Zoltánnak, hanem a Nyúl Bélának, aki csak ilyen tragikumokban tudta elmondani, hogy vagy hazudok, vagy elmondom a hipotézisemet, tréfálkozni az életem megmentés érdekében nem lehet.
0: Jó, de azért ez az akkor, amikor Németh László megírja a Galileit, tehát, hogy nagyon rá vagyunk ezekre az egzisztenciális, morális kérdésekre, döntésekre feszülve. Én abba az irányba mennék, hogy itt van a hősünk, aki...
2: Jó, de kérdezik, hogy Jézus meghalt-e, értem, akkor megvallom. De hogy Hannibál hogyan halt meg, nem biztos, hogy én erre
0: jó, de szerintem a második, jó, mondok egy példát ebből a korból, második világháborúban a nagymamámnak az unokatestvérének a férje állatorvosként kint volt az orosz fronton, és felajánlották neki, hogy mivel tiszti egyenruhája van, hogy cseréljék le, és ő azt mondta, hogy így tiszt, nem cserél ruhát. Nem akarok ebbe jobban belemenni. Pár kilométerrel odébb egy szovjet partizán kilőtte, és ott halt meg. Zárójel a fia aztán 1950-ben Rákosi börtönében halt meg. Nagyanyám unokatestvére úgy maradt ott, hogy gyakorlatilag elvesztette a férjét és a fia, egy szemfiát. Ez az akkor, amikor van, aki megbírja ezt tenni, hogy akkor mást mondok, és van, aki meg csak azért sem, mert mindent elveszt. Mert nem akarok. Szóval nem tudom, szerintem.
2: Pont erről a morális dilemmát erről szól a film, és egyetértek veled, én is gondolkodom, úgy, ahogy az ötödik pecsét után is éveket gondolkodunk, a Hannibál értelmiségi ember, és úgy gondolja, hogy az az élet, amit a hazugsága után élne, az nem olyan élet, amit megéri élni.
0: Engem még, pontosítok egyébként a dédnagymamámnak a húgáról beszéltem.
2: Én szólni akartam az előbb.
0: Jó. Szóval visszatérve, a hős érdekel engem, hogy itt van ez az ember, aki hőssé válik, és hogy a kiszolgáltatottsága, alávetettsége, vagy azt mondanám inkább sebezhetősége. És hogy azt érezzük, és ez akár oda kapcsolható, amit a Bálint mondott, hogy muszáj neki elpusztulnia, vagy szóval, hogy ebben van különbség, hogy egy más rendszerben, egy más országban lehet, hogy Nyúl Béla fogja magát, ki ott hagyja a tanítást, elmegy egy picit Aldiba dolgozni, és aztán utána pár év múlva visszajön, és újra tanár lesz. Itt meg azt érezzük, hogy semmi esélye, abovó, és akkor tök érdekes ennek egy megmozdulása, amikor felkeresi a politikust, aki egyben a gyerekkori barátja.
2: De ha emigrált volna Föníciába, vagy Puniába, és a sóval nem bevetett Kartágóba, akkor ott lehet, hogy örömmel fogadták volna.
1: Talán Hannibál elhagyható lenne a képletből, tehát nyilvánvalóan kellett találni valami fajta